0: Tehát ezt te jobban csinálod.
1: Gyere.
0: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
0: Még egyszer.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
0: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
1: Viszont alig van időnk beszélgetni.
0: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
1: És végre jót dumálunk egymással.
0: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
1: Tévéről.
0: Színházról.
1: Művészetről.
0: Kulturáltan.
1: Vagy nem.
2: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
1: Jó, kitaláltuk, nem?
0: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: nem tetszik. A kezem.
1: Nekem tetszik.
0: Járunk. Szereted ezt a szám? Nekem tetszik. Járunk.

0: hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemez.

0: közjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: újra vidámabban.
1: Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café.
2: Vidámabban.
1: Starsky és Hot Jazz Club.
0: Nem jó. Ez egy szakműsor.
1: Jazz zenei szakadása minden vasárnap.
3: Vidámabban.
1: Minden vasárnap megrendezésre kerül.
3: Magyarul.
1: Minden megrendezésre kerül este 10 óraig kezdett el.
2: Nem jó.
3: Tegyünk alá zenét!
4: Mini Starsky és Hot Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: üvegbort kibontok.
1: Hey, jó, mi vagyunk a Jazz Boys zenekar, és ti a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Lázár, a magyar királyi tébolyda.
1: Rádió Café. Ha nem tudsz, vagy nem akarsz aludni.

0: megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a Talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát.
1: Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98 Facebookon és Instagramon is.

0: Podcaster. A Rádió Café válogatása a legjobb podcastekből. Krízisek és pofonok. Böhm Kornél műsor a kommunikációról, manipulációról és rációról minden hétfő délután 2-től a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Megkezdődtek az átvilágítások, a külügyminisztériumból 45

0: embert küldtek el. Az ügyészség kezdeményezte Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását. Európai ballisztikus rakéta elhárító rendszert sürget az ukrán elnök. Napközben nyugat felől felhők érkeznek. Eső, zápor is lehet, olykor a szél is megerősödik. 26 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Megkezdődtek az átvilágítások a minisztériumban. A külügyi tárcától 45 embert küldtek el, akik a parlamenti államtitkár szerint Szijjártó Péter alatt részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. A többi tárcánál is megindultak az intézményi átszervezések, minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával, tette hozzá Velkei László György. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal, amelyek célja az elmúlt évek bűneinek és működési anomáliáinak feltárása. Az ügyészség kezdeményezte Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását. A politikus ügyvédje a 24.hu-nak azt mondta, Molnárt befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják, aki mindent tagad és panasszal élte a gyanúsítás ellen. Az egykori képviselő letartóztatásáról csütörtökön dönt a bíróság. Tegnap a központi nyomozó főügyészség vesztegetés és befolyással üzérkedés büntette, és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásban több szemét előállított. A főügyészség szóvivője nem cáfolta, hogy az egyik, Őrsi Gergely második kerületi polgármester, a másik pedig hivatalosan meg nem erősített információk szerint Molnár Zsolt. A kormány két lépésben alakítja át a közmédiát. Ennek részeként társadalmi egyeztetés is indul, arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia dolga, feladata, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán kiemelte, hogy nem csak a közmédia, de a teljes magyar sajtó helyzete fontos a kormány számára. Mert Magyarország szabad, független médiát érdemel, nem háborús hergelést és hazugságokat. Fokozott rendőri jelenlét van Kelenföldön és környékén. A rendőrség azért döntött így, mert az elmúlt időszakban sok lakossági panasz érkezett a közbiztonság romlására. A járőrök néhány nap alatt 400 alkalommal igazoltattak és 16 embert fogtak el. Európának saját ballisztikus rakéta elhárító rendszerre van szüksége ahhoz, hogy az ukrajnai háború véget érjen. Volodymyr Zelenszkij arra a súlyos támadásra reagált, amelyet az oroszok hajtottak végre tegnap éjjel. Az ukrán elnök kiemelte, hogy emellett feltétlenül szükség van az Egyesült Államok általi támogatásra Patriot rakéták formájában.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Napközben nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, apróbb szemű jég is előfordulhat. A szél olykor megerősödik, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Kulturális programajánló következik a Rádió Cafén. Koncert.
0: Szulák Andrea koncert lesz június 6-án szombaton este 8 órától a Margit szigeti szabadtéri színpadon az Élet az Úr címmel. Az Emerton és Máté Péter díjas énekesnő több évtizedes pályafutásának legizgalmasabb pillanatait eleveníti fel a felejthetetlen nyáresti koncerten. A dívát az előadáson a méltán ismert és elismert 1963-ban alakult és a hazai jazz kiemelkedő zenészeit felvonultató Studio 11 Ensemble fogja kísérni. Szulák Andreát hallják.
2: Izgalmas lesz ez a koncert. Igazándiból ennek volt egy megelőző eseménye. Másfél évvel ezelőtt az RTL Színházban sikerült egy nagyon nagy sikerű bemutatkozása az 40 éves pályafutásomnak. És az olyan jól működött, hogy a barátaim mutatására újból nekidoráltuk magunkat, hogy csináljunk egy megismétlődést, és ennek lesz most a helyszín a Margit szigeti szabadtéri színház, ami számomra nagyon fontos helyszín, mert több romantikus szállal is kötődöm hozzá. Egészen fiatal koromban már szerepeltem ezen a színpadon, és azóta is volt több olyan lehetősége, hogy ott szerepeljek. Nagy szeretettel készülök, lesznek vendégeim, nagyon kedves művész barátaim is elfogadták a meghívásomat. Bolsz Kati, Verét Tamás és Molnár Ferenc Karamell lesznek a vendégeim. Az elmúlt évtizedek alatt elég sokféle dologban próbáltam jól teljesíteni. Azt gondolom, hogy van néhány olyan dal, van néhány olyan szerep, ami egy kicsit hozzám is köthető, és nyilván ezeket a közönség várja is. 9 évadon keresztül játszottam például a Kaktusz virágát Devicki Gábor partnereként a játékszínben, és ebből is lesz egy, lesz az Opera Színházi szerepeimből is lesz, lesz a Pécsi Chicago előadásból is, ha már itt említhetek ilyeneket, úgyhogy elég színes.
1: Koncert.
3: Beethoven 200 mottóval hirdette meg 2026-27-es új évadát, a Concerto Budapest. 9 koncerttel emlékeznek meg a német zeneszerzőről, előadják az összes szimfóniáját és versenyművét, nagyszabású oratorikus műveit, a mindenki által ismert darabok mellett ritkán hallható különlegességeit is. Az egész éven átívelő bicentenáriumi sorozat 2027. januárjában kezdődik a Missa Solemnis előadásával. Beethoven halálának napján március 26-án, amely egybeesik majd nagypéntekkel, a Beethoven év egyik csúcspontjaként a Krisztus az Olajfák hegyén című oratóriumát szólaltatja meg a Concerto Budapest. A nagyszabású ünnepi sorozat 2027 novemberében zárul majd a Fidelio című egyetlen Beethoven opera koncertszerű előadásával. A zenekar ismert tematikus fesztiváljai mellett volt egyszer egy 20. század címmel új sorozat is indul, amely a század eleji Bécs, Schönberg, Berg, Webern és Mahler zenei világát helyezi reflektorfénybe. Az évad művésze Várjon Dénes zongoraművész lesz, aki az évadnyitó koncerten Bartók harmadik zongora versenyének szólistájaként lép fel, de további hangversenyeken Beethoven, Mendelssohn, Mozart és Schumann műveket is tolmácsol majd. Világszerte elismert szólisták, mások mellett Alina Ibrahimova, Sergej Krylov és Frank Peter Zimmermann hegedű művészek, Dina Ivanova zongoraművész, Robert Bartnek tenor és Cyril Dubois tenor lépnek színpadra a zenekarral. A hazai fellépők között szerepel többek között Baráti Kristóf hegedűművész, Berec Mihály zongoraművész, Perényi Miklós csellóművész, Sebestyén Miklós basszus, Várdai István csellóművész és Vashegyi György karmester. Az oratórikus művek megszólaltatásában legtöbbször a Nemzeti Énekkar és a Kodály Kórus Debrecen lesz a zenekar partnere.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: A Balaton nyáron is több, mint strandolás. Tanúhegyek és a magyar Stonehenge. Elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy a Balaton felvidéki tanúhegyek a világ legszebb földrajzi formái közé tartoznak. Közülük is az egyik legemblematikusabb a 415 méter magas Szent György-hegy, amelynek néhol 30 méter magas, jellegzetes bazaltoszlopai orgonasípként sorakoznak a hegyoldalban. A tanúhegyek és a tapolcai medence teljes látványáért látogassunk el a Halábhegyre, ahol a festői panoráma mellett az itt található szoborparkban is kedvünket lejjük. A helyiek az Alahalápi Stonehenge-ként emlegetik, valójában két szobrász munkáját dicsérik, és bár nem ősi építmények, mégis ugyanazt a misztikus élményt tudják kiváltani a látogatóból, mint a dél-angliai monolitok. Az északi part egyik ékszerdoboza, a Szigligeti vár több mint 750 éve áll őrt a Balaton felett, impozáns látványa miatt mágnesként vonza a turistákat. A látogató nem fog csalódni akkor sem, ha a mesés panorámáért mássza meg, ha a vár történelmére kíváncsi, netán gasztrokalandra vágyik. Az érdekesebb látnivalók közé tartozik a berendezett barokk konyha, a fegyvertörténeti kiállítás, valamint a bérces rend egyik kápolnája is, amely helyreállítása után visszakapta régi funkcióját. Népszerű a vár úgynevezett gasztroudvara is, a nyárestéket pedig koncertek színesítik. Másfajta, meghittebb élményt kínál a Balaton déli oldalán, a Somogy-Vámos határában eldugott, kincsként megbújó Árpád-kori puszta templom. A bimbes dombos szántótáblák között egy óriási falevélre emlékeztető földszigeten elterülő rom, égbetörő árvatornya, mint egyetlen mementó őrzi az egykori település emlékét, amelyet a török háborúk tettek a föld színével egyenlővé. Balatonlelle szőlőtőkék és pincészetek petyezte domboldalán. A Kishegyen közel 300 éve a szőlős gazdák védőszentjének ajánlott kápolna, a parasztbarok tipikus képviselője uralja a tájat, pazar kilátást kínálva a túloldal tanúhegyeire. Nezde Szoborpark. Balatonföldvár büszkesége nem csak különleges kilátópont, hanem egyfajta történelmi emlékhely is, amelynek gyógyító erejéről legendák mesélnek. A Szkíta Golgotának is nevezett helyen Attila, Koppány, a tátosok és más mondahősök faszobrait repítenek vissza az ősi időkbe. A Fonyódi Várhegy függőleges északi fala felett, a Szaploncai sétányon, a Keszthelytől egészen a keleti medencéig tartó balatoni kilátásban gyönyörködhetünk. A hegyoldal patinás villasora 130 éve kezdett kiépülni, már akkor a svájci Genf szépségéhez hasonlították. Túralapunkat érdemes a közeli Tapolcai tavas barlangban zárni, ahol a város alatt húzódó 10 kilométernyi barlangrendszer egy részét csónakkal járhatjuk be. Az itteni látogatóközpont a karsztvidékek csodálatos világát is bemutatja. A cikk eredetileg a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány.
1: Kulturális programajánlót hallottatok a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: Kedves hallgatóink, illetve nézőink, szeretettel köszöntünk ismét minden érdeklődött a Partcafé műsorában. Ez itt a Balaton hangja, és Marsa Szilvia kolléganőm ezúttal is kiszorította Mihálovics Andrást a műsorvezetői szerepből, úgyhogy megint ketten csináljuk a műsort.
2: Én azért ennek egy picit örülök, de várjuk vissza nagyon Andrást ebbe a székbe, átadom neki, hogyha jön.
1: Immáron a 23. adást szögeljük itten össze önöknek, a kedves érdeklődőknek, és szeretettel köszöntöm a stúdióban vendégünket, Kása Borbálát, aki egyébként Bori és egyébként doktor is. Előző műsorunk vendégével szemben nem pályaelhagyó jogász, hanem gyakorló jogász, aki azonban legalább ilyen aktív a jogi pálya mellett, legalább olyan aktív a balatoni közéletszervezésben, gasztropiknikek, borpiknikek szervezésében és általában a balatoni életérzésnek a népszerűsítésében. Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szervusztok, köszöntök minden hallgatót.
2: Én egy pici helyzeti előnyben vagyok itt a stúdióban, mert ugye én Bori férjével már készítettem interjú Gyurival, akiről biztosan tudjuk, hogy somogyi kötődésű, mert hogy Marcaliból származik, de egy picit képbe kell helyeznünk a hallgatókat, hogy te most miért vagy itt, ugye Kőröshegyről lesz szó, mégpedig azon belül, hogy mennyi minden történik Kőröshegyen, és hogy tulajdonképpen ez egy civil összefogás eredménye, ami nem olyan régen, de már tulajdonképpen az eredmény tekintve régen megalakult. Egy kicsit beszélj erről nekünk.
3: Kőröshegyi kötődésünk nem túl régi, a somogyi gyökerek annál régebbiek, ez így van, ahogy mondott Szilvi. Elsősorban a férjem révén. A kőröshegyi kötődésnek egy intuitív sétálgatás eredménye az, amiről be tudok számolni, és nagyon megszerettük a települést. Rengeteg értéke van, és ez a civil kezdeményezés, amit említettél, ez is az értékek mentén jött létre. Három helyi vállalkozó volt az, aki lényegében megálmodta ezt az egyesület formába öntött szerveződést.
2: Mondjuk ki a nevét is az egyesületnek, mert még nem
3: az egyesület
2: meg.
3: Eredetileg Kőröshegyi Kulturális Egyesület, majd ezt kinyitva, mert mi nagyon nyitottak vagyunk, Köröshegy és környéke Kulturális és Turisztikai Egyesület lett a hosszú neve, de mi csak Kőröshegyi Kulturális Egyesület rövid néven emlegetjük egymás között. És akik megálmodták, igazából azzal a koncepcióval álmodták meg, hogy csináljunk itt valamit, nem mintha nem lett volna addig bármi, de szerettek volna a kulturális, turisztikai vonalon egy kicsit aktívabb életet. És akik erre rácsatlakoztak, rá tudtak csatlakozni ilyen energiabomba személyiségek formájában, azok rá is csatlakoztak, nekik ez elég volt, ez a pici bizalom a többiekben, hogy igen, együtt fogunk valamit csinálni. Úgyhogy lényegében a koncepció ez volt, de mivel a visszajelzések nagyon pozitívak, ezért az események, rendezvények, tevékenységek sikeresek, és mivel sikeresek, hagyományá is válnak.
1: Még mielőtt belemásztánk a sűrűjébe, szerintem azért még kettő kérdést egy kicsit feszegessünk. Az egyik az az, hogy tulajdonképpen ti, mármint a férjed és ti mit csináltok Köröshegyen? A másik, hogy picit mondjuk már el a nézőknek, nem biztos, hogy mindenki tudja, hogy Köröshegy az hol van, meg mekkora, meg milyen.
3: Szívesen elmondom, Köröshegy az olyan helyen van, ami pont elég távol van a Balatontól, és pont elég közel a Balatonhoz. Tehát pont ezért tetszett meg nekünk rögtön, hiszen a Balaton 3-5 kilométeres távolságban akár még gyalog is, de kerékpárral biztosan bármilyen frekventált helyre irányulva megközelíthető, sőt a komp adottságainak köszönhetően az északi part is nagyon rövid idő alatt elérhető. Úgyhogy aki nyüzsgésre vágyik, megkapja, aki nyugalomra vágyik, megkapja, pont a lokáció értéke és adottsága miatt. Szóval a hely tetszett meg nekünk, és mivel nem lehet kikerülni Köröshegyről beszélve a borkultúrát és a szőlőtermő vidékeket, ezért mi ennek a vonalán jutottunk el aztán egy pincéhez, egy szőlőterülethez, amit aztán megvásároltunk, és itt kezdődött a, nem azt mondom, hogy álmokfutás, hanem az az aktív közösségi élet, és az a termelői mezőgazdasági lét, ami nekünk nagyon sokat adott eddig.
1: Van saját szőlőtök, vagy felvásároltok szőlőt, és abból készítetek bort?
3: Van saját szőlőnk, elsősorban szőlőlevet készítünk belőle, de ez a klasszikus lekvár pálinka húzavonda nálunk a szőlőlé bor kategóriájában zajlik. A szőlőlé a profilunk, és a saját felhasználása rendezvényekre bort is készítünk, a Gyuri borász is. Szóval minden, ami ehhez kapcsolódik, és az adottságok adottak, ezt mi végezzük.
2: Az isnek fontos szerepe van, én tudom, hogy miért kérdezem, mert ugye azért két civil emberről beszélünk, akinek előtte gondolom nem sok köze volt a borászathoz, meg a szőlőhöz, gondolom én, és mégis ketten belevágtatuk, és akkor áruljuk már el, hogy akkor pontosan mivel foglalkoztok.
3: Ez egy családi vállalkozás, hogyha nagyon összefoglaló névvel szeretném jellemezni. A Frutti di Mutti egy brand tulajdonképpen, ha lehet ilyen nagy szavakat használni. A Gerencsér pince meg maga a hely, a szőlő és a pince, ahol megvalósulnak a helyhez kötött tevékenységek és a rendezvények, most már így is mondhatom.
2: És akkor a civil foglalkozásotokra is rá szeretnénk kérdezni. A
3: civil foglalkozásunk többek között, mert sok szálon futnak az események. Én gyakorló ügyvéd vagyok, és a férjem pedig a tévé szakmában dolgozik hosszú-hosszú évtizedek óta, jelenleg kiemelt promóproducer.
1: Oké, csak nem engedem el a témát, ami valahogy azért menet közben elveszett. Tehát aki kíváncsi arra, hogy Köröshegy az hol van, az megtalálja az M7-es autópályán a Köröshegyi Völgyhídnál lévő lehajtó, és a Szántódi lámpás kereszteződés között, értelemszerűen a Völgyhídhoz közelebb, és amit Bori az előbb említett, aki arra vágyik, hogy a nyüzsgésbe, a balatoni életbe beleharapjon, az autóval 3, biciklivel 6 perc alatt ér el Szántódra, és onnan mindenhová, vagy bárhová a Balaton környékén. Ami engem nagyon érdekel, az az, hogy ti akkor nem vagytok tőzsgyökeres köröshegyiek, egyszer csak ott fölbukkantatok. Hogy fogadtak a helyiek titeket?
3: Balatonföldvári kötődés van a férjem révén. Hogyha arra célzol, hogy ütmentek vagyunk-e? Igen.
1: Nem konkrétan, de akár.
3: Igen, ez nem titkolt létező jelenség, nem Köröshegy specifikus egyáltalán. Mi is fáv településen élünk hétköznapjainkat, ott töltjük Pilisvörösváron, de mondhatom, hogy egy percig nem éreztük ezt. Tehát én azt gondolom, inkább az emberek zárkózottsága vagy nyitottsága az, ami ebből a szempontból meghatározó, meg hát mivel gondolom, mi is elég nyitottak, barátságosak voltunk mindenkihez, ezt is kaptuk vissza. De valójában, amikor ez az egyesület megalakult, szinte rögtön a kezdetekkor, amikor mi oda kerültünk, és összehívtunk egy tájékoztató fórumot, hogy mégis mit szeretnénk kezdeni a jövőben ezzel a formációval, eljött néhány kíváncsi helyi lakos, és amikor nagy lelkesen, főleg mi gyűjt mentek, elkezdtünk mesélni arról, hogy itt milyen csodálatos ez a Köröshegy, milyen szép, milyen jó.
1: De és jó programok lesznek.
3: Igen, és akkor így mondták, így komolyan, hogy hát nekünk magyarázzátok, mit élünk, pontosan tudjuk. De ez összetalálkozott, tehát nyilván aki egy kicsit is aktív, és szeretne kapcsolódni, programokon részt venni, szívesen csatlakozik rá a kezdeményezéseinkre. Aki pedig nem, az pedig megalakítja a saját szervezetét, és csinálja máshogy, annál sokszínűbb a
2: történet. Mert hogy ilyen is van. Milyen programokról van szó? Miket szerveztek, vagy mibe gondolkodtatok? Mi volt a cél? Kiket akartatok megszólítani?
3: Elsősorban kulturális és kultúra mentén gondolkozunk, tehát kulturális programokat szervezünk, illetve ilyen eseményeket karolunk fel. Ez azt jelenti, hogy vannak új rendezvények, de régi hagyományokat felújító, továbbvivő események is. Mondhatok ha példát, akkor ilyen például az idén 77. alkalommal megrendezésre kerülő Orbán napi borverseny és borbarátok bája. Az adás, amikor ugye lemegy, akkor már a rendezvényen, a nagy sikerű rendezvényen túl leszünk. Úgyhogy ez tényleg egy szép hagyomány, hiszen 1947-ben kezdődött, néhány év természetesen kimaradt, így jön ki a 77, de például ez egy alaprendezvényünk, vagy az ehhez kapcsolódó és a borkultúrához kapcsolódó bormustra, illetve most már harmadik éve például a legnagyobb rendezvényünk ez a Köröshegyi Piknik, aminek hosszú neve Köröshegyen Völgyön Bor és Gasztro Piknik.
1: Köröshegyen, völgyön. Ugye itt megint egy műhelytitok, mert hogy Köröshegy tulajdonképpen egy völgyben van, két szomszédos somogyi Balatonpartra merüleges Dombhát közötti kis völgyben, de a ti birtokotok az történetesen fönt van a dombon, ahonnan gyönyörű szép balatoni panoráma kínálkozik. Miben más Köröshegy, mint bármelyik másik balatoni település? Mit ad hozzá Köröshegy a Balaton gasztronómiai, turisztikai kínálatához?
3: Amit említettem, a bortermővidék méltán híres és méltán régmúltra tekint vissza a Dézsma pincével, a Tihanyba innen szállított borokkal, és Köröshegy talán nem egyedi módon olyan jellegzetességekkel bír, ami meghatározó, amire rákérdeztetek, hogy nagyon sok helyi olyan nemzetközi hírű borász viszi a jó hírnevét, akikre nagyon büszkék lehetünk, köröshegyiek, és ugye a hegyközség is. Emellett azonban a pici pincék, kicsi borászatok azok, amik megadják a településnek a helyi jellegzetességét, a savaborsát, a hibáival, a bájával, azzal, hogy bárki megtalálja azt, ami a szívének kedves lehet, és ez a sokszínűség, ez az, ami egyedi jelleget tud kölcsönözni Köröshegynek.
1: Lehet mondani, hogy ez a rejtett kincs jelleg, kis cuki, kevesen ismerik, mindenki kedves, aranyos, valami ilyesmi a varázsa?
3: Biztosan, de mint ahogy szerintem a vendéglátás is egy picit átalakult, vagyis a két keresett irány talán a profizmus és a kis családi jelleg felé mozdult el, szerintem ennek mentén a borász és szőlészborász szakmáról, illetve a turisztikai vonalról is ugyanezt el lehet mondani. Igen, ez a bája, én azt gondolom, és Köröshegy kifejezetten alkalmas arra, hogy bárki, akinek van elképzelése, vagy akár kíváncsi, nyitott, megtalálja, amit szeretne.
2: Túra szempontjából, biciklizés szempontjából, mennyire ideális helyszín?
3: Egyre ideálisabb. És ha jól tudom, de talán nem én vagyok a legilletékesebb ebben a témával itt a stúdióban, de ha jól tudom, nem csak több kedvelt bicikli túraútvonal húzódik a településen keresztül Kassul és ugye a közelében, hanem a biciklis élet, ahogy a Balaton körül és egyébként is, Köröshegyen is fellendült az utóbbi időben, és nem tudom, hogy elárulhatom ezt a titkot, de van egy hely, ami most fog megnyitni egy hónapon belül, Bringarden néven, ami aztán tényleg nagy kuriózumokat tartogat, nem csak a biciklisek számára, hanem akik egyáltalán kíváncsiak arra, hogy egy 1869-ben talán épült műemlék parasztházból micsoda fantasztikus komplex és élvezhető helyet lehetett kialakítani. Kölcsönözhető velocipédekkel, vagy bocsánat, legalábbis kipróbálható velocipédekkel, de egészen az elektromos high-tech biciklikig.
1: És akkor még egyszer belefűzzük a programajánlóba.
2: Igen, mindenképpen, de én még azért téged nem eresztenélek el.
1: Így van. Pillanatot. Tehát egyrészt Köröshegy jelzett kerékpárúton található. Mármint a közút által jelzett kerékpárúton. Másrészt érintik a Balaton Bike 365 túrák, és ideális kiinduló pontja azoknak a kisebb graveles vagy mountain bike-os kirándulásoknak vagy túráknak, amiket mi úgy hívunk, hogy a Somogy kincsei, vagy a gyors-gyors-lassú, ezek különböző fantázia nevek. Ha valakit érdekel, a balatonbike365.hu-n megtalálhatóak a weboldalon ezek a túrák. Tehát olyan csodálatos világba jelent kaput, belépési pontot Köröshegy, amiről sokan nem is képzelik, hogy a Balatonnál ilyen is van. Tehát mindenkinek jó szívvel ajánljuk, hogy bringázzon Köröshegy érintésével, vagy akár induljon Köröshegyről a kisebb-nagyobb túrákra, de mondom, erre még majd visszakötünk a program ajánlónál.
2: Ha egy napot meg kéne tervezni, akkor mit ajánlanátok mind a ketten bicikli szemszögből és helyi szemszögből? Tehát hogy nézzen ki egy napom, hogyha én Köröshegyen szeretném eltölteni, ez a kérdésem?
1: Azért vagyunk ilyen nagy csöndben mind a ketten, mert ez nagyon sokféleképpen elképzelhető. Tehát úgy is elképzelhető, hogy meglátogatsz egy konkrét helyet, és ott van nyugiban egész nap. Úgy is elképzelhető, hogy különböző pontokat végigjársz, vagy körbejársz. Ha valaki egyáltalán nem tudja, hogy fogjon hozzá, akkor szerintem a legegyszerűbb az az, hogyha elmegy Balatonföldvárra, bemegy a Balatonbike 365 kerékpáros sportba, és ott kér bringát, meg térképet, meg útbaigazítást, és onnantól kezdve minden értelemszerű lesz. Én ezt javasolnám.
2: És aztán miután már föntülünk a biciklin, mi történjen velünk? Mit mondasz, Bori?
3: Hát a cél, a végállomás egyértelműen valamelyik vagy több borászat, én azt gondolom. Tehát ott kéne zárni a napot, aztán, hogy oda milyen úton jutunk el, és minek az érintésével, nagyon sok mindent fel tudnék sorolni. Tehát a Göröshegyi levendulástól elkezdve a Völgyhíd lábánál kalandozáson
1: át. Széchenyi Kúria.
3: A Széchenyi Kúria, a Halastó.
1: Teknős Park.
3: A Teknős Park, akár ha egy picit távolabb is tudunk menni. A somogyi helyi termelők nagyon sok helyen és időpontban megtalálhatók, nagyon érdemes megkóstolni minden portékájukat.
1: Mondjuk egy konkrét túrát kéne ajánlani Göröshegyről kiindulva, én azt mondanám, hogy üssük be a navigációba azt, hogy Lulla, és menjünk el a Kigondolta volna kávézóba, ugyanis ki gondolná, hogy milyen kávézó van Lullán, ahonnan vissza lehet bringezni Göröshegyre vagy Földvárra.
2: És akkor vissza Göröshegyre hozzátok. Minek érzitek magatokat most már helyieknek, mondhatjuk?
3: Ez nehéz kérdés, hogyha azt mondjuk, hogy helyi, az valahogy egy helyhez kötöttséget foglal magában. De én azt gondolom, hogy ami hiányzik mostanában, egy közösséghez tartozás. Tehát én attól vagyok ott helyi, hogy tartozom egy vagy több közösséghez. Ugye maga a település egy nagy közösség, ez több kisebb közösség alkotja, és hogyha én ebben jól érzem magam, én azt gondolom, hogy mondhatom, helyi vagyok.
2: Na, hát ez jó hallani.
1: Ez tök jó végszó szünet előtt. Most egy picit megállunk, a kötelező reklám, hírek, zene, stb. Után folytatjuk a beszélgetést Kársa Borival, a Göröshegyen Völgyön Fesztivál egyik motorjával.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Még ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel, Madeira specialistája. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Gyere le a partra! Partcafé Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel a Rádiókafén.
1: És akkor folytatódik a Partcafé második része, és Kása Borival beszélgetünk most már egy konkrétumról. Ugye június 20-án ismét jön a Körös-hegyen Völgyön Boris Gasztropiknik, egy esemény, amely első hallásra gasztronómiai programnak tűnik, de valójában sokkal több ennél. Helyekről, közösségi élményekről szól. Bori, légy szíves, valamit mesélj nekünk erről. Mit kell tudni?
2: Az ötlet ebben a formában a férjemtől származik, Gerencsér Györgytől. Nyilván más is gondolta arra, hogy egy nyitott pince eseményt valahogy meg kéne valósítani, hiszen a hely adottságai kiválóak ehhez. És hát mivel mi lelkesen részt vettünk mindenféle tanulmányi kirándulásokon, ahol egy boros poárral a kezünkben bókláztunk a sötét hegyben, és ittunk jót, és ittunk rosszat, és remekül éreztük magunkat, arra gondoltunk, hogy ezt mi is meg tudjuk legalább ilyen jól szervezni. Úgyhogy két évvel ezelőtt, mert ez lesz a harmadik, ugye? Uh-huh. Jó számolom, szökenő. Tehát két évvel ezelőtt volt az
3: egyik főszervező, neked kell tudni.
2: Hát csak dátumot ne kelljen mondani. Két évvel ezelőtt indult útjára ez a kezdeményezés, már akkor elég sok helyi vállalkozó, borász, és vendéglátóhely bekapcsolódott ebbe az eseménybe, aminek nagyon örültünk, hiszen ez azt mutatta, hogy kreatívan részt tudnak venni majd ebben, illetve hogy egy a gondolat. A gondolat az az, hogy a hely adottságainak megfelelően akár gyalog, akár biciklivel, inkább ezzel a kettővel, autóval nehezebben bejárhatóak az egymáshoz nem túl távol lévő helyszínek, borászatok, pincék, és a sok helyszín változatos programokat tud kínálni azoknak, akik oda látogatnak. És hát látogattak is már rögtön az első évben szerencsére, vonzotta az odalátogatókat akár Budapestről, akár az északi parttól az, hogy tényleg az élőzenétől a DJ-ig, a gasztronómiai sokféleségen át, a borok garmadájáig, vendégborászok közreműködésével, mindenféle remek programmal és helyszínnel és emberrel találkozhattak. Tehát ez a vonzerején azt gondolom ennek az eseménynek. És hát mivel népszerű lett, már rögtön az első, nyilván megszerveztük a következőt, aztán a következőt is.
3: Egyébként ugye a formátum ismerős, és nagyon megy most, amikor nem kitelepülős rendezvényre mennek a szolgáltatók, hanem a vendégek mennek oda a szolgáltatók saját portájára, saját konyhájába, saját vendégterébe, ahol esetleg meghívott helyi terméket értékesítő szolgáltatókkal is lehet találkozni, tehát egy viszonylag pici területen, összesen hány résztvevő?
2: Hát néhány óra alatt akár több százan is megfordulnak.
3: Vannak néhány száz résztvevő, meglátogatja 8-9-10 helyszínt, ez melyik évben mennyi, és ott azzal a szolgáltatóval is találkozhat, akinek a birtokára érkezik, meg azokkal is, akiket ő vendégként odahívott.
1: Tehát ez olyan vendégségbe jöttem, aztán visszafogadom, tehát olyan családias jellegűnek képzeljem el?
2: Hát a helyszínek többsége olyan, ahol ott lakik maga a termelő, igen, ott végzi a tevékenységet, tehát én nekem egy hihetetlen, különleges élmény volt az első alkalommal, amikor ott álltam a saját szőlőnkben, kertünkben, pincénknél, és így felocsúdva azt láttam, hogy Jézusom, rengeteg ember itt sétál.
3: Kicsit nagyra sikeredett vendégség.
2: Jó, de jól érzik magukat itt az otthonomban, és hogy ez milyen különleges, és hogy milyen jó érzés, hogy ők ennyire jól érzik magukat. Úgyhogy ez valóban egy különleges dolog, hogy lényegében az otthonunkat látogatják
1: és
2: meg.
1: És ott akkor milyen produkciókkal készültetek, vagy mivel készültetek a sajátotoknál?
2: A családban nagyon sok tehetséges ember van, és őket mind bevonjuk. A húgaim, illetve az unokatestvérem, profi zenészek, tehát ők élőzenét biztosítanak nekünk idén is, aminek nagyon-nagyon örülünk, mert ez egy nagyon különleges dolog. Komoly zenétől egészen a pop irányba elmenve, sok órán keresztül akár. Az unokatestvérem séf, tehát nagyon el vagyunk kényeztetve, olyan gasztronómiai szolgáltatásokat is tudunk emellé adni, ami ami tulajdonképpen egy piknik hangulatnak megfelelően egy field food, mert ha már van street food, van beach food, hát van field food is, amit a pokrócra magunkkal vihetünk.
3: A pléd legyen veletek.
2: A pléd legyen velünk, így van.
1: Tavaly, emlékeim szerint tavaly volt valami különleges attrakció, ha jól emlékszem, vagy pedig a másik oldalon történt valami, amit Körösegyről jól lehetett látni, ha tudod, miről beszélek, akkor légy szíves,
2: mesélj. Biztos a mágiáról beszélsz.
1: Szerintem igen. Igen.
3: Beugratós kérdésnek kint elsőre.
2: Hát a szőlőhegyen adott, hogy van rengeteg akácfa oszlop, meg egyebek, tehát nagyszerű mágiát lehet összetákolni, amit aztán meg is gyújtunk. Természetesen a kompjárathoz igazítva egy kicsit előre hoztuk ezt a mágia gyújtást, hogy mindenki meg tudja csodálni. Idén annyival egészül ki, hogy jönnek hozzánk a BIP Impro Színháztársulat tagjai, akik egy picit interaktív, improvizációs színi előadással készülnek, tematikusan a mágiával kapcsolatosan, a Szent Iván éjjel kapcsolatosan, úgyhogy ennyivel most kiegészülve, és valóban a másik oldalról is látható mágia lesz, az biztos.
1: Akkor jól emlékeztem rá, hogy a másik oldalról is látni lehet Körösegyet majd. Igen. Ezek szerint idén is.
2: Igen, így van.
1: Ezen kívül még milyen a rajtatok kívüli vendéglátó egy illetve szolgáltatók, akik betársultak ebbe az egész gasztró showba, mivel várják majd most idén azokat, akik meglátogatják őket?
2: A helyi pincészetek idén is szívesen részt vesznek az eseményben.
1: Ezek elsősorban pincészetek, akkor
2: mondhatom. A törzsök pincészet, a kékajtó borászat és szőlőbirtok, illetve a vendégborászok, akik nem feltétlenül saját pincéjüknél, hanem kitelepülve akár hozzánk, akár más pincészeteknél felbukkannak, vagy akár a Bringardenben. Itt ugye nyilvánvalóan a borkóstolás, a borhoz kapcsolódó programok mellett a gasztronómia is sokszínű olyan szempontból, hogy például tudom, hogy a törzsök pincészet nagyon profi mentes ételek elkészítésében, változatos kínálásában, tehát ilyen szempontból is megtalálhatják a kicsit különlegesebb igényel odalátogatók a számításaikat. A törzsök pincénél lesz latin hangulatú zene, de néptánc bemutató, ijász bemutató, ijászat kicsiknek, nagyoknak. Nálunk lesznek az impro színház házi előadáson kívül workshopok, a helyi termelők bevonásával, illetve Dormány Ricsi készít nekünk látvány pizza készítés, vagy workshop jelleggel nagyon finom pizzákat. Tehát ilyen szempontból interaktív részvételre is lehetőség van a Bringarden, egy jó kis lounge hangulattal, DJ-vel készül, ahol egész nap élvezhetjük a naplementéig akár a szolid, pihenős hangulatot, ha jól tudom, food truck is kitelepül, lesz Balatonbor természetesen, mindenféle formában.
1: Mennyire nehéz összeszervezni ennyi szereplőt? Mennyi munka ez? És ki a főnök?
2: Nincs főnök. Mindenki a saját helyszínéért felelős, de természetesen a hirdetés, a koncepció részét össze kell fogni, ezt a Körösegyi Kulturális Egyesület végzi. De azok a vendéglátóhelyek, akikkel amúgy is partnerségben állunk, például a Völgyhíd konyhelyésrét, a Völgyhíd lábánál különleges helyszínen, vagy akár Körösegyen kívüli vendéglátóhelyek, a Helka Sörkertés Páb állandó partnerünk, sőt, egyesületi tagunk, a Babszem Kávézó Földváron, vagy akár a Szoborkút Pálinka ház új helyszínnel Kerekiben. Tehát ők mind-mind tudják már, hogy miről beszélünk, és nagyon jól együttműködtünk eddig is más partnerségben, úgyhogy lényegében csak meg kellett hirdetni az eseményt, és
3: pont ezt akartam mondani, hogy egyébként most, mint kapcsolódó új helyszín egyik felelőse, meg tudom erősíteni, hogy azon kívül, hogy szólni kellett a borjéknak, hogy mi is szívesen részt vennénk benne. Balatonbike 365 BBT vezetett kerékpártúrákkal, gyakorlatilag innentől kezdve magától flottul megy az egész. Egyébként két túrát fogunk javasolni. Az egyik az egy körtúra lesz a programban résztvevő helyszínek, pontok között, és aki az egyes pontokon elkészített selfivel igazolja, hogy járt azon a ponton, azok között valamilyen nyereményt fogunk majd kisorsolni. A másik túra az pedig egy Somogy rejtett kincsei vezetett túra, homokos földes utakon az Aliréti Vadászház irányába. Ezeket, ahogy Buri az előbb említette, ezeket a Bringárdenben lehet majd megkezdeni 20-án.
1: Ahogy így elmesélted, nekem nagyon úgy tűnik, hogy ez már nem csupán völgyhídas sztori, hanem messze túlmutató, és egy ilyen közösségi összefogás eredménye is, jól látom?
2: Jól, igen. Tehát ennek nyilván van egy előzménye. Nem kellett sokat noszogatni azokat, akik hasonlóan gondolkoznak, nem azt mondom, hogy az egész település egyként mozdul, mert azért ez nem ennyire egyszerű, de valóban a hasonló gondolatok mentén könnyű így összefogni a társaságot. És azért a nagy szervezés része a helyszíneken azoknak a felelősség és azoknak a feladata, akiknek saját elképzelésük van a saját helyeiket illetően, úgyhogy innentől kezdve nem szólunk bele abba egyikünk se a másik programjaiba, vagy lehetőségeibe, hanem ez, mivel tudjuk, hogy kikkel szeretünk partnerségben lenni és együttműködésben, ezek már eleve megadott bizalmak, és így tud működni.
3: Engem érdekel egy dolog, az egyes helyszínek tulajdonosainak, üzemeltetőinek ezen a napon van ideje ellátogatni a többiekhez, vagy bármelyik másikhoz? Vagy ilyenkor mindenki tulajdonképpen örül, ha túléli a napot a saját portáján?
2: Ez a legnagyobb fájdalmunk, igen, hogy egymást csak a beszámolókból tudjuk utólag megnézni. És valóban ez nem azt mondom, hogy óriás dilemma, hogy most akkor megszervezzük idén is a saját helyeinket, vagy nem, de hát igen, az egy kicsit fájó pont, de hát majd elmegyünk másnak.
3: Van ugye az örök dilemma, hogy szabad-e ezekre az egyébként nyugodt életet élő pici településekre nagy bulikat rászabadítani. Egyrészt, ha jól értem, ez nem így történt, hanem ez fokozatosan épülget évről évre, de azért csak érdekel, hogy mit gondolnak erről a helyiek, hogyan fogadják, inkább gyanakvással, vagy inkább örülnek neki, hogy Vöröshegy fölkerül a turisztikai térképre?
2: Sokan nem örülnek, és sokan örülnek. Ugye sokkal régebben kezdődött ez a pezsgő élet, hiszen aki Vöröshegyet ismeri, biztosan ismeri a levendulást, és azért amikor nyílik a levendula, és ugye az utóbbi sok-sok évben már a tulipán is.
3: Sőt, a tulipán.
2: Azért ezekben az időszakokban igen.
3: Vannak rohamok.
2: Fellendülő az odalátogatottság. A közlekedés nyilván nem ideális olyan. De mivel ez nem egész évben, vagy nem egész szezonban van, és egyre inkább látják talán, úgy érzem, a helyi lakosok ennek előnyét is, ezért, sőt, hát nyilván rugalmasak a szolgáltatók is, ezért ez már enyhült, finomodott, és én azt gondolom, hogy egyre elfogadottabb.
3: Oké. Technikainak tűnő, de fontos kérdés, jegyet kell vásárolni, vagy az egyes helyszíneken kell fizetni azért, amit ott fogyasztunk, vagy hogy működik üzletileg az egész?
2: A belépés, vagy a látogatás minden helyszínen ingyenes.
3: Aha, tehát nyitott porta szisztem.
2: Ez nyitott porta szisztem, különféle igényekhez mérten különféle szolgáltatásokat vagy élményeket lehet elérni, de az is teljesen rendben van, mondhatom a saját helyszínünket, de más helyszínt is, hogy egyszerűen bárki odajön, élvezi a természeti környezet, a gasztronómia és a zene triumvirátusát, vagy szent háromságát, mondhatom így, mert ez egy nagyon különleges hangulat, és nem kell fizetni semmire, úgymond. De úgyse bírja megállni, hát odajön, ott van az a rengeteg finomság, a borok, a limonádé, bármit mondhatok, tehát nyilvánvalóan, hogyha valaki rászánja magát, és ott meglátja, hogy mi zajlik, biztosan
1: a Facebookon minden információ megtalálható?
2: Folyamatosan töltjük.
1: Nyitvatartás, tartalom, ki mivel várja az odalátogatókat.
2: Így van, ez egy Facebook esemény, és a beszélgetések fül alatt folyamatosan, egyrészt tematikusan, másrészt a helyszínekre specifikusan érkezünk a frissebb információkkal.
1: Mi a Facebook neve?
2: Vöröshegyen, Völgyön, Bor és Gasztropiknik, de a kereső szavak mentén könnyen megtalálható.
3: Az esemény június 20-án, szombaton lesz most.
0: Kint vagyunk a vízből. A Balatonnál nem csak fürdeni lehet. A Partcafé programajánlója.
3: még azonban ne essünk orra az előttünk lévő programokba. Először is nézzük, mit ajánlunk erre a hétvégére. Szívi, kérlek, hogy csapj bele a program
1: ajánlóba. Ez nagyon férfias téma lesz, de nagyon szívesen. Június első hétvégén a Balaton új oldalát mutatja meg, megérkezik a MotoGP a Balaton főkajári versenypályára. Nekem volt szerencsém, azt hiszem, hogy tavaly már verseny után voltam egy kicsit körbenézni, egészen fantasztikus infrastruktúra van ott, és hát ahogy hallottam, tavaly is közel 90 ezer ember ott volt ezen a hétvégén, tehát nyilván arra kell számítani, hogy megint ekkora lesz az érdeklődés. A több mint 4 kilométeres 17 kanyaros pályán a motorsport világa költözik a Balaton mellé, a szervezők szerint élőben, egész más a dimenzió, a sebesség és a hang közelség élménye, és aki egy hosszabb hétvégére marad, bringatúrákkal, pincészetekkel és kirándulásokkal is kiegészítheti a programon.
3: Köszönöm. Ikonikus program következik. Június első szombatján, 6-án a Szent Györgyhegy hajnalig megtelik élettel. Kérem, ez egy olyan esemény, amihez van, aki ehhez igazítja a tavaszi program naptárját, és nem csak a szervezők. A program a nagy sétákról, a találkozásokról, a jó zenékről, a jó borokról és a balatoni naplementéről szól. A különlegessége ennek az eseménynek, hogy olyan pincék is megnyitnak ezen a napon, illetve ezen az estén éjszakán, amelyek máskor egyébként nem látogathatók. Tehát még egyszer, június 6-a szombat, Szentgyörgyhegy hajnalig, nem klasszikus fesztivál, sokkal inkább egy belassulós, sétálós, andalgós, balatoni életérzős nap, illetve este.
1: És végül egy különleges programajánlat. Ha valaki új perspektívából szeretné látni a Balatont, akkor a Gyenesdiás Keszthely Hévíz térségben Európa egyik legnagyobb hőlégballonja emelkedik a magasba. A közel egy órás repülés során egyszerre látszik a Balaton, a Hévízitó, a Kis Balaton, a Tanúhegyek és a Zaladon vidéke. A program része az idegenvezetés, a hagyományos ballonavatás és a leszállás utáni pezsgős kocintás is. További részletek pedig a Visit Balaton 365 pont oldalon.
3: Megint elrepült a szokásosan megint rövidnek bizonyuló műsoridő. Köszönjük szépen Kása Borinak,
2: köszönöm,
3: hogy velünk volt, a Fruttidi Mutti tulajdonosának, vezetőjének és egyúttal a Köröshegyen Völgyön Fesztivál egyik szervezőjének. Búcsúzik a két műsorvezető, Marsall Szilvia és Marsall Szilvia.
2: És Pitzinger Péter.
3: Köszönjük a figyelmet.
2: Köszönjük, viszontlátásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod! Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Megkezdődtek az átvilágítások, a külügyminisztériumból 45 embert küldtek el. Az ügyészség kezdeményezte Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását. Európai ballisztikus rakéta elhárító rendszert sürget az ukrán elnök. Napközben nyugat felől felhők érkeznek. Eső, zápor is lehet, olykor a szél is megerősödik. 26 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Megkezdődtek az átvilágítások a minisztériumban. A külügyi tárcától 45 embert küldtek el, akik a parlamenti államtitkár szerint Szijjártó Péter alatt részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. A többi tárcánál is megindultak az intézményi átszervezések, minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával, tette hozzá Velkei László György.

0: Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal, amelyek célja az elmúlt évek bűneinek és működési anomáliáinak feltárása. Az ügyészség kezdeményezte Molnár Zsolt volt szocialista országgyűlési képviselő letartóztatását. A politikus ügyvédje a 24.hu-nak azt mondta, Molnárt befolyással való üzérkedéssel gyanúsítják, aki mindent tagad és panasszal élte a gyanúsítás ellen. Az egykori képviselő letartóztatásáról csütörtökön dönt a bíróság. Tegnap a központi nyomozó főügyészség vesztegetés és befolyással üzérkedés büntette, és más bűncselekmények miatt folyamatban lévő, több önkormányzatot is érintő nyomozásban több szemét előállított. A főügyészség szóvivője nem cáfolta, hogy az egyik, Őrsi Gergely második kerületi polgármester, a másik pedig hivatalosan meg nem erősített információk szerint Molnár Zsolt. A kormány két lépésben alakítja át a közmédiát. Ennek részeként társadalmi egyeztetés is indul, arról, hogy az emberek szerint mi a közmédia dolga, feladata, írta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán kiemelte, hogy nem csak a közmédia, de a teljes magyar sajtó helyzete fontos a kormány számára. Mert Magyarország szabad, független médiát érdemel, nem háborús hergelést és hazugságokat. Fokozott rendőri jelenlét van Kelenföldön és környékén. A rendőrség azért döntött így, mert az elmúlt időszakban sok lakossági panasz érkezett a közbiztonság romlására. A járőrök néhány nap alatt 400 alkalommal igazoltattak és 16 embert fogtak el. Európának saját ballisztikus rakéta elhárító rendszerre van szüksége ahhoz, hogy az ukrajnai háború véget érjen. Volodymyr Zelenszky arra a súlyos támadásra reagált, amelyet az oroszok hajtottak végre tegnap éjjel. Az ukrán elnök kiemelte, hogy emellett feltétlenül szükség van az Egyesült Államok általi támogatásra Patriot rakéták formájában.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Napközben nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet. Esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, apróbb szemű jég is előfordulhat. A szél olykor megerősödik, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Jó ég, Jamie.
3: Jó hét! De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva, a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
5: Megnézzük, hogy az energiatárolás mennyire jó ötlet, mennyire írhatja át az energiapiacot, mi történik ez ügyben. Dr. Szilva Attila, fizikus, az Uppsalai Egyetem kutatója lesz a beszélgető partnerünk. Itt van a vonalunk túlsó végén. Jó reggelt kívánunk!
6: Jó reggelt kívánok! Szilva Attila vagyok, és köszöntöm a hallgatókat.
5: Nos, ezt tényleg sok...
6: Igen. Mielőtt a tárolásba, energiátárolásba belekezdenénk, azzal ott kezdeném, hogy milyen fajta energiát érdemes tárolni. Aha. És ez valahol onnan indul, hogy induljunk el a fogyasztótól, hogy kinek mire van szüksége, kinek mi a hasznos. Az egyik például a mobilitás, hogy eljussunk A-ból B-be, ehhez mozgásba kell hozni magunkat, vagy valamilyen eszközt. És egy, ha van olyan eszközünk, van olyan módszerünk, amivel az energia szinte teljes része mozgási energiával alakul, akkor az a jó eszköz. És hát ilyen eszköz az elektromos eszközök. Szemben például a belső égésű autókkal, vagy belső égésű eszközökkel, az elektromos járműveknél az energia, amit használunk, az szinte teljes mértékben a mozgási energiával fordítódik, miközben a belső égésű autóknál ez ilyen 75-80%-ban hővé alakul. És ugyanez a helyzet azoknál a típusú gázerőműveknél, amiről a cikkem is szól, és ezeket a gázerőműveket Ausztriában már sikerült kiváltani megújuló energiával, amit eltároltak estére különböző akkumulátorparkokban.
5: Igen, tehát ugye a tárolás igénye ott merül föl, hogy ezekkel az alternatív energiatermeléssel szétválik sokszor az energiatermelés és a fogyasztás, és ezt kell valahogy kiegyenlíteni a tárolással.
6: Így van, de a dolog onnan indul, hogy mi az a típusú energia, amit el kell tárolni, és ez egyik, hogy az autónál a mozgás, a másik pedig a fűtésnél a hőszivattyú, ahol nem azt csináljuk, hogy elégetünk valamit, és ezzel fölmelegítünk valamit, hanem a hőt átmozgatjuk egyik pontból a másikba, és ez egy sokkal hatékonyabb módszer. Tehát mind az elektromos közlekedésnél, mind pedig a hőszivattyúknál ilyen többszörös, 3-4, akár 5-szörös hatékonyságnövelést tudunk elérni, és emiatt, és ezek az eszközök árammal működnek. Tehát a következő lépés az, hogy honnan lesz ez áram, és ez kell olyan áram, ami olcsó, és a másik szempont, hogy fenntartható legyen, és kiderül, hogy mindkét feltételnek leginkább a megújuló energia felel meg. Ezekkel viszont az a helyzet, hogy ezek akkor vannak jelen, amikor mondjuk fúj a szél és süt a nap, és ezt az energiát el kell valahogy tárolni. És ezért fontos az, hogy ezt a fajta energiát, a tiszta energiát el tudjuk tárolni, és igen, ez
5: na most mi erre, történik erre akkor, ha ez túl jól sikerül? Vagyis elég sok napenergiát fogunk tudni előállítani, elég sok akkumulátorba fogjuk betölteni. Ugye többen már azt számogatták, hogyha esetleg az elektromos autós átállás sikerül, akkor is baj lesz egy-két alapanyaggal, ami az akkumulátorgyártáshoz szükségeltetik. Most, hogyha még további akkumulátorokat gyártunk, ez nem merítik-e ki a lehetőségeket? Mármint itt azokról a bányat termékekről, ritka földfémekről beszélek, ami kell az akkumulátorokhoz.
6: Igen, itt ugye többféle akkumulátorról van szó, most itt a litium-vas-foszfát akkumulátor, ami nagyon bejött, mint termék. Ez ugye nem az az akkumulátor, ami például, aminek a gyártása Gödön is például gondot okozott, tehát tudjuk azt, hogy az akkumulátoriparnak van egy ilyen árnyoldala, ezek a, ahol nikkel, meg kobalt akkumulátorok voltak, ezekkel próbálkozott Európa, ezzel szemben Kína, a kínai akkumulátorgyártás lett az az út, ami tényleg olcsó, és nagy mennyiségben sikerül akkumulátort elállítani. Ezekhez lítium kell, viszont a lítiumból van rengeteg, tehát ennek a lítium az most a piacára nagyon len van, tehát 2022-höz képest egy bezuhanás van, sőt, egy olyan probléma is van, hogy annyira olcsó a lítium, hogy ez tulajdonképpen akadályozza a nátriumos aksik megjelenését, ami környezeti szempontból még sokkal jobbak lennének, tehát ezek azok az akkumulátorok, ami gyakorlatilag a nátrium az egy a konyhasónak az egyik alkotó része, és ez a nátrium az nehezebb, mint a lítium, de olyan akkumulátorokhoz, amik ipari tárolásra alkalmasak és kellenek, azokra ezek teljesen jók lennének. De mondom, hogy ez is valósága válhat, de ez most konkurál például a lítiummal, és ez egy mitosz, hogy nincs elég lítium, az van.
5: Aha.
6: Tehát ez a része megvan.
5: Hogy lehetne ezeket a meglévő rendszerekbe, energia, elektromos áramrendszerekbe integrálni, illetve kell-e, vagy ezek akár külön hálózatokként is megállnák a helyüket, hiszen megoldotta az energia termelése, a tárolása, azt el is lehet osztani, tehát akár azt is lehet az én laikus meglátásom szerint, hogy ne a fő rendszerbe integráljuk ezeket.
6: Igen, így is, ez is lehetséges, igen. Vannak ilyen rendszerek, vannak például a Svédországban is ilyen egy-két ilyen szigeten van olyan, ami teljesen nem csatlakozik hozzá a főhálózathoz. De ami nagyon érdekes az az, hogy olyan helyeken, tényleg egy sivatagban, ahol van nap, és a föld az nem annyira lényeges, tehát hogy a maga föld az olcsó, tehát van elég terület, ott vannak olyan kísérletek most, hogy 1 gigawatt áramot előállítsanak, teljesítményt, ami állandóan jelen van, tehát ez van egy óriási napellenpark, építenek hozzá egy óriási akkumulátorparkot, és a kettő együtt az képes arra, hogy állandó stabil áramot szolgáltasson. Tehát nem kell hozzá elégetni semmit, nem kell hozzá semmi, csak nap és akkumulátor. Nyilván ez ott működik, ahol van biztosan nap, de megnézték azt, hogy olyan országokban, ahol kevésbé van nap, kicsit több a felhő, ott hogy lehetne lefedni a 24 órát, a nap 24 óráját ezzel a módszerrel. Szóval itt nagyon durva előrelépések vannak ezen a területen.
2: Mikor terjedhet el ez a technológia? Mert ugye az időtényező az egyáltalán nem mellékes. Ugye látjuk, hogy például az AI hogy zabálja az energiát, és hogy már a atomkorszak reneszánszát jósolják egyes tudósok. Ugye sorra veszik az AI cégek az atomerőműveket, meg építik ezeket a mini atomerőműveket. Nem biztos, hogy ez a járható út. De hát ugye az a kérdés, hogy fejlődik-e olyan gyorsan az akkumulátor technológia, hogy ez belátható időn belül a mindennapjaink része lehessen.
6: Igen, fejlődik, és ez az egyik út. Ugye gondolkoztak ezen, hogy atomerőművek újraindítása majd megtörténik. Ez a valóság az inkább az, hogy az adatközpontnak egyik útja például az, hogy gázt égetnek, ez nem fenntartható környezeti szempontból, a másik pedig éppen az akkumulátorparkok építése, ami szintén most már nem csak a képzelet, hanem a valóság. Tehát vannak olyan városok, ahol ezek az adatközpontok együtt megjelenése együtt jár azzal, hogy ők maguk építenek akkumulátorparkot is, és ez egyébként sokszor segíthet akár a városi elektromos hálózat stabilizálásában is. Most én nem azt mondom, hogy muszáj adatközpontot építeni, mert azt mondom, hogy ez egy járulékos jó lehet. Valójában akkumulátorparkot kell építeni, vagy legalábbis tárolást, az elektromos energia tárolását kell megoldani, és az akkumulátoroknak van egy olyan előnye is, hogy nem csak az olcsó és tiszta megújuló energiát képesek eltárolni, ezáltal nem csak hogy ez lenne a valódi rezsicsökkentés ilyen értelemben, mert hogy ugye olcsó és klíma szempontból tiszta, hanem ezzel együtt az akkumulátorok képesek a hálózatot stabilizálni és a frekvenciát például.
2: Na, ez egy fontos kérdés, mert ugye Spanyolországot szokták riasztó példáként hozni, ugye a nagy spanyol áramszünetet, meg ugye a kaliforniai áramszünetet. Erről jutott eszembe az, hogy itt minden országnak kell fejleszteni ezeket a kapacitásokat, vagy csak azoknak mondjuk egy európai együttműködés keretében, ahol mondjuk kedvezőek az adottságok. Tehát mondjuk a spanyolok, ahol sokat süt a nap, vagy mondjuk a tengerparti országok, ahol meg sokat fúj a szél, azok például el tudják-e látni a kontinenst, és ki tudják-e védeni ezeket az ingadozásokat egy nagy közös európai hálózaton keresztül mondjuk.
6: Igen, ez egy nagyon lényeges kérdés. Itt a Spanyolország esetében inkább pozitív példaként mondanám Spanyolországot, mint ijesztő példaként, ugyanis Spanyolországban nagyon olcsó lett az áram erre az évre. Úgy, hogy Spanyolországban nincsenek akkumulátorok lényegében tömegével, hanem Spanyolország azt csinálta, hogy a nap mellett rengeteg szélerőművet is telepített, tehát ott van nap és szél is együtt, szemben például Magyarországgal a szél teljesen hiányzik. És kiderült az, hogy ha már van nap és szél, ez önmagában képes az árakat levinni tartósan, és kiegyenlítettel, legalábbis az idén ezt láttuk, tehát Spanyolország egy ilyen poszter gyerek lett ebből a szempontból. A másik az, hogy ugye, amit mondtam, a frekvenciát például, ugye a frekvencia esetén, hogy a stabilizálja a frekvenciát, ez ugye azt az akkumulátorokra értettem, tehát hogyha van rengeteg akkumulátor is a rendszerben, azok képesek erre. Ugyanúgy egyébként a napelemek is, meg az akkumulátorok is úgynevezett inverterekkel kapcsolódnak a hálózathoz, tehát például a napelem az egyenáramot állít elő, ezt utána váltóáram már kell alakítani, és ez, hogy ez hogy történik meg ez az átalakítás, itt dől el az, hogy mennyire lesz például stabil a hálózat. Tehát ennek, erről majd szerintem fogok írni külön egy cikket, ennek a technikai részleteiről, hogy ez hogy működik. Tehát ami Spanyolországban történt, az nem egy megújuló kudarc, hanem egy ilyen technikai kudarc, okay, ami történt. De igen.
2: A következő kérdés...
6: Ja, bocsánat, igen. Még itt az, hogy valójában kell az egész kontinenset fejleszteni. Az valószínűleg, hogyha én 20 évre előre nézek, akkor a déli országokban lesz olcsó napenergia, ami még nagyjából télen is valamilyen szinten ott lesz, de a maguk az akkumulátorok valamennyire a szélenergiát is el tudják tárolni, és egyáltalán azok képesek arra, hogy a hálózatot tehermentesítsék, tehát az egész európai hálózatot egyben kell nézni, és azt látjuk, hogy most Európában egyébként nem annyira terjednek az akkumulátorok, mint mondjuk Chilében, vagy akár Törökországban.
2: Mi a helyzet, hogyha kedvezőtlen az időjárás, és mondjuk télen is lehet mondjuk megújulóval és akkumulátorokkal operálva működtetni egy egész országot?
6: Hát ugye Európának vannak olyan részei, mint például Észak-Svédország, Kiruna, ahol egyáltalán nem jön fel a nap. Tehát ott a napenergia az ilyen szempontból télen nagyon nem jön szóba. Hogyha így nézzük, de tehát a tárolást azt kontinentális szinten kell nézni, és meg kell nézni, milyen eszközök vannak az áram tárolására, nem csak napi szinten, hanem akár heti szinten, vagy évszakos szinten. Úgyhogy az akkumulátorok mellett nyilván ott vannak a tradicionális eszközök, mint a hidrotárolás, tehát amikor felpumpálunk vizet egy magasabb pontra, és aztán annak a gravitációs energiája tárolja az energiát. Ugye Svédország az egy nagy akkumulátor, meg az egész skandináv félsziget, mert itt rengeteg hegy van, de ugyanez igaz az Alpokra is, és itt is lehet tárolni energiát. Ez egy másik eszköz erre. A harmadik eszköz az lehet hosszú távon a hidrogén, az pedig az, hogy amikor van bőség, szélenergia bőség, akkor annak az energiával lebontjuk a vizet hidrogénre, majd utána a hidrogénből vizet csinálunk, és akkor ez is egy módszer lehet. Ezek vannak, igen.
5: Igen, mindig felmerül az a kérdés, most is kérdezte a hallgató, hogy oké, hogy akkumulátor és tárolás, de hogyha a teljes lábnyomát nézzük, tehát az akkumulátorok előállítása és a majdani megsemmisítése, újrahasznosítása, szétbontása, ez így együtt is még mindig környezetbarátabb megoldás?
6: Ugye itt ketté kell válaszolni, mi az, hogy környezetbarát, meg klímabarát. Tehát ezek kettő, ez egymással sokszor bonyolult kapcsolatban van, én így fogalmaznék. Aha. Tehát ugye a vízenergiánál is látjuk azt, hogyha például fölpumpáljuk, van egy ötlet arra, hogy Magyarország tárjon energiát a szomszédos Szlovákiában, Málnapata környékén. Volt egy ilyen deal Fico meg Orbán között állítólag, hogy ott tárolna Magyarország valami energiát. Ott viszont ott is felmerülnek környezeti kérdések, hogy akkor ott a tájon mi lesz, és így tovább. Aha. Az akkumulátorok és a szén viszont, ahogy az elején említettem, nem mindegy, hogy milyen akkumulátorról beszélünk, tehát azok, amiket ködön gyártottak, ami egy TV-gyár volt, tehát ilyen képernyőgyár, és azt alakítottak át egy ilyen kobalt meg nikkel akkumulátorok gyártására, az egy teljesen jártatlan út, és itt a hatóságoknak sokkal szigorúban fel kell lépnie. A másik út, ami már egy fokkal jobb lehet, az a litium vasfoszfát akkumulátor, ez már környezeti szempontból is jobb, de mondtam az elején a beszélgetésnek, hogy például a nátriumos akkumulátor még jobb lehet. Tehát itt nyilván sok minden függ a politikusokon, a szabályozó környezeten, hogy az egész iparágat milyen irányba toljuk. Azt gondolom, hogy egy probléma van a belső égésű és a fosszilis megoldása az a gond, hogy az mindig ki fog pufogni, tehát mindig kijön valamennyi széndioxid. Azt nem tudjuk befogni. Viszont ha jól gyártunk akkumulátort és odafigyelünk, akkor az lehet, arra van eszközünk, hogy ezt jól csináljuk. Uh-huh. Ez nyilván azon múlik, hogy milyen erős a szabályozói környezet és milyen erős az a hatóságok mennyire szigorúan lépnek föl.
2: Még egy ilyen technológiai jellegű észrevétele van a hallgatók, többen is írtak ilyesmit, hogyha valami gond van a hálózattal, akkor gyorsan nem lehet az invertereket beröffenteni, ahhoz mindenképpen valamiféle ilyen gyorsan és rugalmasan beindítható erőművek kellenek, ugye ezért építenek most a megújulók terjedésével párhuzamosan is gázmotoros erőműveket, mert az egy gombnyomásra elkezd tudni energiát termelni. Erre az akkumulátoros rendszerben van megoldás?
6: Van megoldás, és ez egy nagy félreértés, tehát az akkumulátorok ebben jobbak. Ugyanis az van, hogy van egy 50 Hz-es elektromos hálózatunk, mondjuk itt Európában. Ez azt jelenti, hogy ez úgy áll el az 50 Hz, most tradicionálisan, hogy van valami eszköz, ami pörög 50 Hz-zel, mondjuk akár Paxon egy ilyen generátor pörög, és ez előállítja ezt az áramot. Na most van ebben egy ilyen forgó rész, tehát van egy úgynevezett inercia, tehát azt jelenti, hogy ha én használom az elektromos hálózatot, akkor én valamennyivel lassítani akarom ezt a forgást, ezért, hogyha ez picit lassul, akkor valahol be kell kapcsolni valamit, ami ezt gyorsítja, és ez egy állandóan hintázás, ez történik így a hajtóteljesítmény tekintetében, hogy próbáljuk ezt egyensúlyba tartani. És az, hogy ez a frekvencia hogy ingadozik, ez mutatja azt, hogy mennyire vagyunk egyensúlyban. De na most, amiről beszéltem szintén egy pár perc korábban, ennek a frekvenciának a stabilizálásában az akkumulátorok nem hogy jók, hanem sokkal jobbak, mint ezek a forgóeszközök. Ezeket ilyen mesterséges inerciának, vagy mesterséges tervezenségnek hívjuk, amiket ezek az eszközök elő tudnak állítani, és mivel ezek ilyen elektronikus eszközök, inverterek, ezek gyorsabban meg tudják csinálni, mint a hagyományos eszközök. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy tudják ezt csinálni, hanem még sokkal több lehetőség is van ebben. Erről majd szintén szeretnék még külön cikkeket írni, mert ez nagyon nem ment át még a köztudatba, de hogy ez lehetséges. Igazából a napelemeknek az invertereivel lehet szabályozni a feszültséget, tehát ott azon múlik, hogy a meddőteljesítményt hogy alakítjuk, és így tovább. Tehát ez is, főleg a feszültség szabályozásában tudnak ezek beleszólni, az akkumulátorok viszont mind a kettőben, hogy ezek pontosan hogy vannak ezekről, szintén szerintem majd a jövőben valamikor még írok egy cikket.
2: Figyelemmel fogjuk követni, még egyetlen kérdés a végére: Magyarországnak milyen teendője van, mit tudunk mi csinálni ezen belül? Igen. Nyilván van naperőmű és szélerőmű kapacitásunk, a naperőműben elég derékfejlesztések voltak, a szélerőmű talán megindulhat. Akkor nekünk is akkumulátorpark, vagy eleve nem árt mondjuk a környező országokkal valamiféle közös rendszerben gondolkodni?
6: Én mind a kettőt ajánlanám. Igazából Magyarországon rengeteg a napelem, vagy a napenergia, de világrekord. Az elektromos energia mixben az Ember nevű think tank számolása szerint 27% volt tavaly a napenergia aránya, ami világrekord. Ehhez képest ezt sem sokan tudják, hogy ez a világrekord megtörtént. A szélenergia sajnos nagyon kevés, az előző kormány az nagyon mostohán bánt a szélenergiával. Ugyanakkor, ha megnézzük például Chilét, ami a második legnagyobb energia szolár mixer rendelkezik, a szolár energiával a mixben, tehát náluk a napenergia aránya 25%, picivel van lemarad a Magyarországról. Chile viszont a tavaly a telepített, az újonnan telepített napelemeknek a 76%-át, az új napenergiának a 76%-át képes eltárolni estére. Tehát emellett annyi tárolást, akuparkot húztak fel, hogy az újonnan hozzáadott napenergiának a zöme, 3/4-e az eltárolható éjszakára. Európában az újonnan hozzáadott napelemeknél a tavalyi évben hozzáadott újonnan napelemek esetén az átlag arány az olyan 10%. Tehát itt nagy lemaradás van, Magyarországon is ez kevés. Tehát ezért fontos, hogy most ugye 1,4 milliárd euró fordíthat Magyarország, Kapitány István elmondása szerint, hálózatfejlesztésre. És az, hogy ezt hogy költsük el, az nagyon-nagyon lényeges. Itt el kell dönteni azt, hogy ebből mennyi tároló, mennyit költünk tárolásra, és mennyit költünk hálózatfejlesztésre. Ugyanis, hogyha a tárolást ügyesen oldjuk meg, akkor nagyon sokat tudunk spórolni a hálózatfejlesztésen, mert a legdrágább eleme ennek az egésznek az, amikor új kábelek, transzformátorok és a hálózat fizikai részét kell fejleszteni. Éppen ezért fontos az tudni, hogy például a napenergiának is van egy teljesítménycsúcsa, egy adott napelem attól függően, hogy melyen irányba mutat a tető, tehát hol van felhelyezve, és milyen szögben, ettől függően a napnak csak 1-2 órájában jár csúcs teljesítményen. A nap hiába van fönn a nap jó részében ezek nem csúcs teljesítményen mennek. Ugyanakkor a hálózatot ez a csúcs teljesítményhez tervezik, ami egy óriási pazarlás így első körben. Tehát, hogyha már eleve tudnánk azt, Magyarországnak szerintem a legfontosabb tendője az lenne, hogy legyen egy fontos információja arról, hogy hol időben és térben mennyi napenergiát termel. Ezt meg lehet különböző eszközökkel, ezt a számolást végezni, meg ezt a feltérképezést, ezt kellene első körben, és ha ez megvan, ennek a következő lépésnek annak kéne lennie, hogy hogyan helyezünk el ipari akkumulátorparkokat, és hogy mennyire gondoljuk komolyan például a szolóvákokkal a tárolást, és így tovább.
2: Tehát
6: igen.
2: Jó, ez egy nagyon bonyolult és nagyon színes téma, de kezdjük kapizsgálni, úgyhogy nem ígérem, hogy nem jelentkezünk legközelebb is. Figyelemmel kísérjük akkor a munkásságot, és ha megint van kérdésünk, akkor ezeket fel fogjuk tenni, ha nem bánja, jó?
6: Nagyon szívesen, és ha lesz következő cikk, akkor, hogyha azt látják, akkor utána talán még jobban fog tudni.
5: Nagyon jó, köszönjük szépen. Jó munkát, minden jó.
6: Köszönöm a lehetőséget, és viszont hallásra.
2: Viszont hallásra, minden jót kívánok.
5: Dr. Szilva Attila fizikussal, az Uppsalai Egyetem kutatójával beszélünk.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor! Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadóhelyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
4: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
3: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
5: Tűr?
0: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
5: Pedig a medve mindig azt csinálja.
0: Szóval hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
6: Nem tudom.
0: Na, ezt képzeld el.
5: Elképzelni? Mi ebben élünk?
0: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
5: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
0: Van hát. És nem félnek használni.
5: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
7: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, elindítjuk a mai Millás reggelit, itt a Rádió Café 98.0-án. Azt mondja, hogy június 3-a van, szerda reggel, pontosan fél hétkor indította ezt a show műsort Ács Gábor.
8: És éppen hogy csak, de indította a Gede Balázs is. Hát aki szerintem a történelem legjobb elkésős magyarázatát adta.
7: De ez tényleg így volt.
8: De... a sapkámat kerestem.
7: Igen.
8: Amely illik a szettemhez.
7: Igen, van számos sapkám, de ezt a...
8: Nem térek magamhoz.
7: Farmer baseball sapkát kellett fölvennem, mert ugye egy zöld ilyen minden csillagos vászoncipőbe vagyok. Uh-huh. Egy farmerbe, farmer rövid gatya, zöld póló, és ehhez megint egy farmer baseball kalap illik, tehát nem jöttem egy másikba, feketébe.
8: A baseball sotik kollekcióból csak igen. Egyetlen egy volt ezek szerint vállalható, és van. Ő meg elbújt, így van, ha jól értem.
7: Így van, ez történt.
8: Mi lett volna, hogyha nem kerül elő akkor sem, amikor éppen a hát, nagy nehezen
7: el kellett
8: pólót cseréltél volna?
7: El kellett indulnom egy másikba, hogy botrányos, mondjuk a sötétkék volt, tehát passzolt hozzá, de...
8: Ja, volt B-terv kirakva.
7: Volt hogyha, B-terv, és emlékeztem, hogy a hátsó ülésemen maradt a kocsiba, és tényleg ott volt, hogy a gyors cserével szépen...
8: Fényképet követel a nép, írja a hallgató. Figyelj, hát, van ebben hát... valami szobóhatás?
7: De hogy van szobóhatás?
8: Hát minden...
7: Hát olyan gatyám nincs. Na,
8: nem, most nem úgy értem, csak hanem ugye a szettemnek teljesnek kell lenni, és valahogy így meg kell mutatnom.
7: Szerintem az
8: a stylistom által gondosan összeállított.
7: Nem, nincs stylistom, én vagyok a stylist, és szerintem az megfigyelhető, hogy én így szoktam, tehát hogy azért van egy összhang a cuccaimban, hogyha aha. Valaki ezt így...
8: Jó, hát
7: nem is kell tüzetesen.
8: Bizonyára ezt én nem fogom észrevenni, tehát mint az látható, az enyémben soha nincsen, meg fogalmam nincs ehhez.
7: És ezzel vitatkozni sem tudom.
8: Ez kétségkívül így van, úgyhogy nem magamtól nem bírtam volna észrevételezni, de
7: egyébként... Igen, ez négyünk közül egyik sem ekkora piperkőc, ezt valljuk be.
8: Én nem használtam volna ezt a kifejezést, de ha már te magad raggattad,
7: hát,
8: akkor
7: nem tiltakozom. Nem aggatom, de ezt szokták mondani, hogyha egy férfi nagyon így ad ezekre, akkor azonnal ráhúzzák. És meg van egy kis parfümszagom is, úgyhogy...
8: Az még nem jutott egy dapul túloldalára.
7: Ezt abszolút...
8: Diszkréten csinálod akkor.
7: Igen. Na, de nem rólam szól ez a mai műsor, kérem tiszteltel 06 36 98 0 98 0, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk. Azt mondja, hogy
8: ott ahhoz le kéne tölteni a fotót, hogy értelmezni tudjuk szerintem azt az üzenetet. Most már van hát növénykocsi, így a de ennek mi az értelme?
7: Nem tudom, ennek
8: jó, ezt így nem tudtuk fölfogni, a sétáltatott növényekről, ezt így nem
7: aztán, megy. Ja, ez egy este érkezett még a kedves törzshallgatónktól, hogy Millásék, a Robin Hoodról hallgatok egy podcastot, ez valami kereskedős dolog, nálatok hogy nem került szóba. Kerestem az archívumban, nem volt találat.
8: Már hát, maga Robin Hood?
7: Így topikként nem volt egyébként, mert nem, de számos esetben beszéltünk róla, és hoztunk róla történetet, meg hogy mit csinál.
8: Igen, elmeséltük, hogy működik, meg amikor a jelentései vannak akkor is, és nagyobbakat mozog, akkor is szóba szokott kerülni. Igen, ők megcsinálták a semmiből a nagy online broker céget, amit arról nem tudott, és új stratégiával, amely gyakorlatilag hát az talán túlzás, hogy elhozta marok telefonokra a tőzsdézés három gombnyomással, mert azért az másoknak is megvolt, de hogy ő azért ezt nagyon le tudta, a fiatalokra nagyon le tudott csapni. És igen, ő nagyon nagyra nőtt a semmiből érkezve, miközben például ugye az Interactive Brokers, aki ugye Péterfi Tamással uh-huh. az elektronikus tőzsdei szolgáltatásoknak az úttörője, végül is vele tudott menni, tehát nem lehet azt mondani, hogy kicsit más módszerrel, meg igen. Más költségekkel, más költségstruktúrával, rendszerrel dolgozik, de hát az egy nagyon erős konkurencia harcot indított el, és inkább a nagy befektetési bankoktól szívott el egy csomó ügyfelet. Úgyhogy Robin Hood egy tök érdekes stratégia. Voltak nagyon jó időszakaik, aztán volt, amikor a piac utálta őket, most talán éppen megint talán kevésbé. De
7: én nem követem, mert én nem gondolnám, hogy szóval nehéz és nagyon kompetitív piacon van, ugye most már minden abba, minden fintek, mindenki tud adni egy ilyen részvényes hozzáférést, úgyhogy ez már egy nagyon versengő piac, nem tudom, hogy milyen előnyei lehet, nem tudom tényleg, hogy hol tart a Robin Hood ebbe.
8: Igen, ő technológiailag az életört, és egy kicsi aha. Előnye volt, és addig szépen nagyra is nőtt, de aztán szépen jöttek a többiek. Ennél is azt láttam, és behozták. Na mindegy. Szóval igen, érdekes történet a Robin Hood. Nekem személyesen fejemben is volt, hogy kipróbáljam őket, de aztán végül maradtam másnál.
7: Én is.
8: Te is. Jó, na.
7: Azt mondja, morogjunk, hogy tessék, akkor ez innentől már bekerül az archívumba, mert majd megcímkézzük, hogy beszéltünk a Robin Hoodról, hogy megtalálható lesz.
8: Jó.
7: Forgalomról nem kaptunk még infót, ha jól látom. Gézu írt, szerintem nem én ihlettem, mert évfél után pár percet itt, hanem inkább Szobó, hogy miért nem tudok olyan lenni, hogy felvegyek valami szuper jó cuccot, és egyáltalán ne érdekel, hogy nem áll jól. Ugye ez inkább az így.
8: Vagy ez a szobószet mekkorát megy?
7: Ez hát, nagyon.
8: Mint a semmi más. Tehát fűfa, az összes állami szervezet már mémet kelt, hogy kell, hogy gyártson belőle, és gyakorlatilag nem másodiknak ez dobja fel a Facebook, hogyha lepörgetsz. Szóval ez bizony hihetetlen, hogy ez ennyire megmozgatta az embereket.
7: Igen, igen, igen. Hát lehet,
8: és hogy... megmagyarázza. És ugye az átlagember azt mondta, hogy hát ez meg mégis hogy. Egy csomó hasonlatot lehet írni, hogy mi mire hasonlít, ami a környezetünkből nem annyira kedves embereknek a sajátja, de közben a legviccesebb az, hogy a stylistok azok el vannak, amikor nyilatkoznak, amikor Szili Laci összegyűjti a stylistok véleményét, meg a sajátját, és el vannak ájulva. Uh-huh. Gyakorlatilag. Szóval ez a kontraszt, ami az egészben a legviccesebb.
7: Hát igen, igen, igen, igen. Na, akkor szerintem... Szerintem akkor mit csináljunk?
8: Morogjunk.
7: Na, mit van? Előveszed a morgás.txt-t?
8: Most nem kell, ja, nem kell elővennem, mert ez most beragadt, úgyhogy ez amikor megtörtént a dolog vasárnap, akkor én ezt már elraktároztam a fejemben levő txt-be, hogy el tudjam mondani. Biztos hallottál róla, hogy másfél év lezárás után újra közlekednek a vonatok Zalaegerszegre, illetve a Bakony közepén levő szakasz másfél évig le volt zárva. Veszprém és Ajka között volt lezárva. Hát azért ez ilyen jó. Az pont úgynevezett hegyi szakasz, ami egyébként tök szép, kanyargós, tehát egyébként én is ott általában szeretek a lehúzott ablaknál nézgelődni én is, és azon gyakorlatilag egy 100 vagy 200 méteres szakasz volt, ahol a probléma volt. Leegyszerűsítve az volt a lényeg, hogy amikor az előző vágányjavítós időszakban meg kellett volna csinálni, akkor kisporoltak belőle egy apróságot, hogy a vízelvezetős dolgot. Jó lesz az! Nem lett jó. Aztán annyira nem lett jó, hogy most másfél évig kellett. Lehetett volna sokkal gyorsabban, és egy másik történet, de nagy nehezen kész lett. Úgyhogy nagy lelkesen vasárnap már akkor arra fogok hazajönni, direkt olyan vonatot választottam, jövök. De azért azon meglepődtem. Tehát azt gondoltad volna, hogy ha másfél év alatt le van zárva a teljes 40 kilométeres, vagy 30, nem tudom, szakasz, és abból javítanak egy 200 méteres részt, ahol komoly technológiai probléma van, azon kívül az összes korábbi vágány, lassújel, az mind megmaradt. Tehát semmihez, de semmihez azon kívül, a szakaszon kívül hozzá se nyúltak. 20-as, 40-es, 30-as, gyakorlatilag 2 kilométer után a befékezés, és minden megmaradt ugyanolyan szarnak, mint amilyen korábban volt. Tehát itt lett volna lehetőség, hogyha már itt van lezárva, akkor megcsinálni mást is, semmi, de semmihez. Elkezdtem kérdezgetni a kalauz meg a vastasokat, hogy jól érzékeltem én azt, mert ott láttam a táblákat, a 30-as, 40-eseket. És akkor röhögtek, hogy persze, mégis mire számítottál. Egy volt, aki egy kis hátteret is tudott hozzáadni, hogy időközben átvette a Gyesev a MÁV-tól ezt a vonalat is, és a MÁV úgy volt vele, hogy akkor szívjon vele a Gyesev. A Gyesev meg, hát van pont elég dolgom, és akkor senki sem nyújt hozzá, úgyhogy maradt minden pontosan ugyanúgy, mint ezelőtt 3-4-5 évben.
7: Hát nézd, ez azért nem egy annyira meglepő történet.
8: Ja nem, egyébként az egyáltalán hát, nem, tehát én is csak... Ezt mondták egyébként a vastasok is, hogy bárki meglepődött ezen. Azon lepődtünk volna meg, ha nem így van.
7: Igen.
8: Hát jó, hát meglátjuk, hogy lesz ebbe egyszer valamikor változás.
7: Vagy még egy másfél éves lezárás.
8: Igen.
7: Amikor lesz pénz, meg akarat megcsinálni a többi részt. Na, köszöntsük a Klotildokat, az ő nevük napja van ma. És a kerékpár világnapján, hát valami kerékpáros eseményen vegyünk részt, és ezzel tisztelekhetünk a két kerekűeknek. Az évfordulók közül mindenképp megemlítjük az 1939-ben elsőként megnyitott nemzeti filmhetet, a Lilafüredi Palota szállóban került megrendezésre. Igen, jó régi, én sem gondoltam. Aztán francia hegymászók elsőként érik el az Annapurna 8000 1092 méter magas csúcsát a Himalájában 1950-ben, és 1980-ban Farkas Bertalan ezen a napon az első magyar űrhajós a Soyuz 35 fedélzetén visszaérkezik a világűrből. Ugye egy pár napja emlékeztünk meg arra, hogy elindult. És 1989 egy szomorú esemény, a Tiananmen téri vérengzés Pekingben, annak az évfordulója június 3-a. Egy-két születésnapost keresünk, azt mondja, hogy hát Báró Apor Péter erdélyi magyar történetíró főispánnal kezdhetjük, 1676-ból Josephine Baker amerikai táncosnő 1906-ban született ezen a napon, Máriási Félix Kossuth Díjas magyar filmrendező 1912-19-ben, Tony Curtis magyar származású amerikai színész 25-ben, Ellen Ginsberg amerikai költő 1926-ban született ezen a napon, ugye a Hobó nagyon sok költeményét feldolgozta. Szerintem ő általa ismerettük meg, én legalábbis így vagyok ezzel.
8: Hát illetve megzenésítette, meg szavalta, és igen.
7: Így van. Suzy Quatro, róla jó rég hallottam, amerikai énekesnő, dalszerző, zenész, színésznő. Őt még ünnepelhetjük, ahogy Darnyi Tamást is köszönhetjük, és Rafael Nadal, spanyol tenisz, ez ő a nagy kedvenc, a Nestana, vagy volt?
8: Volt, hát anno, annak idején.
7: Ugye? Uh-huh. Igen. Úgyhogy ő is, hát most
8: a teniszezők között.
7: Születésnapos,
8: egy 40-es. Között Nadal, a sorozat hősök között pedig Horáció.
7: Tényleg.
8: Amiben biztos voltam, hogy csak szivatás, mármint, hogy az ő műlelkesedése azóta
7: de nem,
8: se derült
7: tudod, ki. De nem lehetett, hát mondott részleteket a sorban.

0: Igen, igen, ez kétségtelen.
1: Na, majd egyszer talán elmeséli ezt is.
0: Igen, jövő hétvégén, aki találkozik a mesterrel, az megkérdezheti, hogy mi volt ez a rajongás.

0: Jobb egy kacsalábon forgó palota, mint egy... Hát, az sok mindennél jobb.
1: Millás reggeli.
2: Na nézzük akkor a lapokat. Portfolio.hu-n egy Csaba László interjúval indul a nap. Nem csak jelszóként kell az euró, így szerezheti vissza Magyarország a nyugat bizalmát címmel. Nem olvastam, még csak találkoztam vele, de mindenképpen izgalmas lehet.
3: Az euróvita önmagában nagyon izgalmas.
2: Így is van, meg hogyha sikerül tényleg rátérni arra az útra, ami a bevezetéshez vezet, akkor az egy-két könycseppel, némi fájdalommal, de meghozhatja aztán az eredményét a dolog később, úgyhogy a portfolio.hu-n van ez.
3: De mi is beszélni fogunk róla, Madár Istvánt fogjuk majd az ügyben faggatni hamarosan, 7 óra 20 magasságában, úgyhogy ezt mindenképpen ajánljuk a figyelmet.

0: De. Igen. Még tegnap olvastam a Reutersen egy ijesztő cikket, egyébként ezzel is fogunk ma foglalkozni. Mármint nem konkrétan azzal, amit olvastam, hanem a klímaszorongással, hogy ezt hogy tudják feldolgozni a fiatalok, és mi a helyzet ezzel, vagy hogy élik ezt meg. A Reutersen volt tegnap egy cikk arról, hogy most a 80% az esélye az El Niño jelenségnek, hogy be fog ütni. Méghozzá nagyon durvá, mert a klímaváltozás egyéb hatásaival összeérve tényleg nagyon szélsőséges.
1: Mármint idén, vagy a következő
0: idén,
1: években?
0: Idén, szélsőséges.
1: Eddig talán 70 volt, vagy valami. Igen. Sőt, van ilyen, hogy erős El Niño, és annak is nő a valószínűsége.
0: És ha pedig bejön, akkor meg van egy 90% esélye arra, hogy a szokásos augusztusig tartó periódus helyett, akár novemberig is kihúzódhat mindenféle.
1: A nyár.
0: A nyár, így van, a szárazság, de helyenként nagy esőzések máshol, és hogy még rondább legyen a kép, a világmeteorológiai szervezet, nem tudom más, hogy fordítani, a World Meteorological Organization azt mondja, hogy ez egy ilyen kis ablak lesz az idei, ahol bekukucskálhatunk, hogy mi vár ránk körülbelül 5 éven belül, hogy mindenféle El Niño nélkül is ilyen szélsőséges időjárási helyzetekkel kell majd számolni.
1: A Telexnek a névérték rovatában, ami hát gyakorlatilag egy gazdasági vélemény rovat, Fazekas Mihály író arról, a Central European University and Government Transparency Institute részéről, hogy miért rossz ötlet a polgármesteri béreken spórolni. Nagyjából egy kutatás, ami az egésznek az alapját adja, amely szerint a korrupciós kockázatot növeli az, hogyha ha nagyon keveset keresnek, és fordított arányosságban értelemszerűen, hogyha normálisan meg vannak fizetve, akkor kevésbé hajlamosak korrupciós ügyekbe belemenni a politikus. Ennyi nyilván persze sokrétűbb a történet, de ez az egyik leglényegesebb momentum benne, és mindjárt mondom, mi volt a másik, amit elmentettem. HVG-n a repülés közben szerelik össze a repülőt, hogyan akar pár hónap alatt megszerezni a kormány több ezer milliárd forint EU pénzt. Szóval egy dolog a politikai akarat, amit szépen kiálltak és bejelentették és rámondták, de vannak egészen konkrét teljesítendő feltételek, adminisztrációs dolgok is, úgyhogy ezt veszi végig a cikk, hogy mi kell ahhoz, hogy konkrétan a bejelentett összegek tényleg Magyarországhoz kerüljenek. Ez egy elég bonyolult kör, beszéltünk róla párszor mi is, múlt héten Botondal is, úgyhogy ha valakit ez érdekel részletesen, akkor ezt a cikket ajánljuk, tehát ez a hvg.hu-n olvasható.
0: Keresgélek még, hogy hol mit lehetne, privát bankárnál tartok, Hermandetti kolléganő írt arról, hogy több mint 400 milliárd forintot kapnak az adófizetőktől a bankok. Ez arról szól, hogy a bankok stabilak, de kockázatosak, a gyereket nem vállalt babavárosok hitelei, az elszabadult lakásárak és az energiárak emelkedése is problémát okozhat a vállalati hiteleknél. Úgyhogy nyilván itt az MNB statisztikáiból kiolvasható, illetve Banai Ádám is nyilatkozik a cikkben, vagy tőle idéz a szerző, a hitelállomány, vagy hitelminőség, javulás, romlás, ilyesmik lehetnek a cikkben, nem olvastam még én sem, de ezeket érdemes vizsgálgatni, hogy tisztában legyünk ezekkel az adatokkal.
1: Raskó György Facebook oldalán olvastam, ezt is beemeljem a lapszemlébe, beszéltünk a kiskert cégeknek, hogy most minden cég most közli az eredmény kimutatásait, hogy május végéig.
0: Beszámolási időszak.
1: És
0: vége.
1: Ő az egy alkalmazottra jutó árbevételek alapján rakta össze őket, és egészen extrém módon hatékony. Ez alapján, a mutató alapján a Lidl, és leszakadva, de utána a Penny és az Aldi, ami talán nem meglepő, nagyjából ezt gondos pár sincs olyan messze, de ami az egészben a legdurvább, hogy mennyire, de sokszoros különbséggel állnak a sor végén a magyar láncok, akiknek amúgy nem is kell kis különadót se fizetniük, de hogy ilyen, hát nem tizenvalányszoros, egyszerűen volt egyszerűen egy kis hiba benne, de hogy, hogyha néztem a számokat, ilyen 4-5-6-szoros különbségek vannak. Tehát, hogy ennyivel ekkora különbség van a hatékony. Ez egy hatékonysági mutató nyilván, most ugye ezt emeljük ki, de hogy az egy
2: munkavállaló jutó árbevételben, sőt, még némelyiknél ennél is magasabb, szóval ezt is érdekes volt látni. És ha már eredmények, illetve céges beszámolók, a 444-en az akkugyáraknak az eredményéről van egy összeállítás összefoglaló. Brutális veszteséget hoztak össze. A hazai akkugyárak miközben elküldtek 1500 embert címmel, ez a ma reggeli vezető. Volt olyan gyár, amely 100 milliárd forint feletti mínusz hozott össze, úgyhogy
0: igen, itt... szabad szemmel is jól látható nagyságrend. Oké, akkor nézzük meg a börzéket, mit csináltak tegnap.
3: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
0: Hát nagyon komoly ralli kerekedett tegnap a Budapest értéktőzsdén, a BUX 1,6%-kal, vagy 2200 ponttal rallizott a 136 ezer pont közelébe.
2: Minek örültek a befektetők?
0: Szerintem, hogy mondhatnám, hogy nem mondom. Nem tudok egyébként különösebb okot. Négy vezető részén közül mind emelkedett, a MOL 1,2%-kal 3966-ra.
2: Richter az nem.
0: A Richter az nem, a stagnál tényleg ugyanott zárt, ahol az előző nap 12560-on. Az OTP viszont tudott menni 2,4%-ot 41.894, és a Telekom is 3%-kal emelkedett 2748 forintra.
2: Aztán ennyi? Ennyi a magyar?
0: Hát ennyi.
2: Akkor
0: hát
2: egy perc Amerika.
0: Igen, kicsit elmorzsoltam egy-két könycsepet, amikor Magyar Telekom bekukkantott 2000 alá, és még csak éppen megfogalmazódott, hogy ezt meg kéne venni. Azt ebbe is maradtam magammal. Azóta sincs Telekomon, pedig a nagyon nagy nyerő ott lenne rajta.
2: Hát a Wall Street-en továbbra is mindent visz az AI Infrastructure Trade.
0: Igen, döbbenetes.
2: Kitágult a rally, tehát azért az ugye az fontos látni, hogy egyre több cég kapcsolódik be, ahogy a befektetők azt kutatják, hogy ki az, akinek még az AI infrastruktúrába befektetés mindenféle ágon, aki ebben ennek haszonélvezője lehet, aki oda beszállíthat, a beszállító beszállítója, cégek, szektorok egyre tágabbra nyílik. És miután jönnek ki cégeredmények, és olyanoknál is megjelenik ez a beszámolókban, akiről annyira nem gondolta a piac, most így újabb és újabb cégekre és alszektorokra a technológián belül kapnak rá a befektetők, és ez megy napról napra, hát napról napra talán nem változik, hogy kik és mások, de hogy folyamatosan, tehát tágul, a nagyon szűk néhány cégre korlátozódó emelkedésből továbbra is ez az AI infrastruktúra, de hogy tágabb kört érint ez az emelkedés, és ez mindent, tényleg mindent elhomályosít. Ennek is amúgy vannak inflációs, nem is csak kockávatai, szerintem tök egyértelműen kirendelt inflációs hatásai, de ez most mindent visz. Minden áll mögöttük, de akik ebben érintettek, azok húzzák, és újabb csúcsok az amerikai tőzsdén, úgyhogy nagyjából az indexek szintjén nézik. Ugyanez a NASDAQ, csak megint, meg alul is teljesített alapvetően, mert csak épp, hogy néhány század százalék pontot emelkedett, de ezek a szektorok mennek továbbra is nagyot, amelyek kapcsolódnak az AI-hoz. Az Alphabet egyébként esett egy jó nagyot, itt az AI finanszírozási oldalnál merültök föl gondok, hogy az drágább lehet, mert hogy bejelentettek egy újabb finanszírozás,
0: egy 80
2: milliárd dolláros tőkemel.

0: Vártuk ugyan, de tegnap néztem egy chartot, amiből kivették, tehát rajta volt az S&P, kivették a mesterséges intelligenciát, az nulla február óta. És megjelentették külön az AI-t, az meg valami 75-80 százaléka, hogyha abból képeznénk egy indexet. Igen, így van. Na, várjuk akkor
1: Czoller Andit,
0: így is van, hogy híreket mondjon, és utána pedig készülünk visszatérni ide a stúdióba, és folytatni a Millás reggelit.
2: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről.
3: That's my kind of music.
2: Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.
4: The Soul Session.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
6: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
5: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
7: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
5: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozam maximalizálás, ingatlanpiaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templár fél öttől pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladjak.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
5: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: A fővárosban napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell számítani csatorna karbantartás miatt. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK járatok terelve közlekednek, több megálló kimarad. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttal a Dózsa-György útig rendezvény utó munkálatai miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof Pálma sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégenként lezárják a Pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A második kerületben a Hidegkúti úton befelé a Községház utcánál útszűkületen kell áthajtani, mert vízvezetéket építenek. Farkas Renáta, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
10: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma

0: 0630 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
1: Újabb nevek kerültek elő a korrupciós nyomozásban. Megszünteti a kormány a szuverenitásvédelmi hivatalt, kiújultak a harcok Irán, illetve a Hormuzi szoros térségében. Napközben nyugat felől felhők érkeznek, eső, zápor is lehet. Olykor a szél is megerősödik, 26 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Újabb nevek kerültek elő a korrupciós nyomozásban. A hatóságok házkutatást tartottak, majd előállították Őrsi Gergelyt, a második kerület polgármesterét, valamint Molnár Zsoltot, a szocialisták korábbi parlamenti képviselőjét. Utóbbit befolyással, üzérkedéssel gyanúsítják, és bár a politikus tagadja a bűncselekmény elkövetését, az ügyészség már kezdeményezte a letartóztatását. A 24.hu friss információi szerint az eljárás nem korlátozódik kizárólag az ellenzéki szereplőkre. A második kerületben előállították Láng Zsolt, korábbi fideszes polgármestert, valamint Gór Csabát, a helyi Fidesz-KDNP frakció vezetőjét is. Az intézkedéssel érintett személyek között van továbbá Puskás Péter, a harmadik kerület korábbi kormánypárti alpolgármestere is. Megszünteti a kormány a szuverenitásvédelmi hivatalt. A tegnap benyújtott törvényjavaslat indoklása szerint a hivatal nem végzett semmilyen érdemi tevékenységet. Tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. Általános jogutódja az igazságügyi minisztérium lesz, a hatályba lépés után eljárásai megszűnnek, ahogy elnökének és helyetteseinek megbízatása is. Több vonalon is megújulhatnak a hévszerelvények a felszabadított uniós forrásokból. A pénteken megkötött megállapodás 42 új, korszerű, 120 méter hosszú motorvonat vásárlását teszi lehetővé, így megújul a flotta a szentendrei, a ráckevei és a csepeli hévvonalon is, jelentette be Facebook oldalán Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. Az ehhez szükséges közbeszerzést még az idén kiírják, majd az első kocsik 2029-ben érkezhetnek meg az országba. A rendezvény szervezők azt követelik, hogy Balázsi Gyula a magánvagyonából fizesse ki alkalmazottait és alvállalkozóit. A szövetség nyílt levelet írt a Lounge csoport tulajdonosának, hogy miután az elmúlt években több 10 milliárd forintos nyereségű adózott nagyságrendű adózott nyereséget és osztalékot hoztak a cégek neki, ami Balázsi személyes vagyonát gyarapította, abból rendezze az elmaradt béreket és az alvállalkozói tartozásokat. Megújultak a harcok Irán, illetve a Hormuzi szoros térségében. Az amerikai haderő Kesm szigetét bombázta, felrobbantottak egy kommunikációs tornyot. Emellett az amerikai haderő tüzet nyitott egy tankerre is a Perzsa-öbölben, amely jelentésük szerint megpróbált áttörni a Trump elnök által elrendelt blokkádon. Irán válaszcsapásként drónokkal, rakétákkal támadta Kuvaitot és Bahreint. Az incidest elhárította a légvédelem.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
1: Napközben nyugat felől egyre többfelé megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, és apróbb szemű jég is lehet. A szél olykor megerősödik, délután pedig 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Aki nem vigyáz magára, azt csúnyán elkaphatja az intelligencia.
0: Millás reggeli.

0: Mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méregdrága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, megyünk tovább a Millás reggelivel itt a Rádió Café 98.0-án. Június 3-a szerda reggel van, 4:08 lesz, 4 perc múlva. Itt van Ács Gábor.
6: És itt van Gede Balázs is.
5: És a kedves hallgatók is, igen, Judit írja, hogy ezt a kedvence a Djokovic volt. Elképzelhető, igen, és Nadal játék stílusát nem szereti. Hú, valaki nagyon megjegyezte.
6: Tényleg, hát ott elbekavarodtunk.
5: Igen, és Andy Murray-t is hozzák, aha, ugye, akit igen, sokat emlegetett, igen. De jellemző, abban egyben vagyok biztos, hogy melyik háromszoros korábbi wimbledoni bajnokról elnevezett márkának a pólóit hordja Nesta. Látod, én azt viszont teljesen és tökéletesen tudom, de viszont nem is hajlandó mást. Tehát következetesen szerintem minden pólója attól a cégtől és attól a márkától van. Na, azt mondja, hogy komolyan gondolja valaki, hogy az a zokogó Majon Balázsi a magánvagyonából fog fizetni, teszi fel gyötrő kérdését a kedves hallgató. Hát komolyan nem, de az ötlet az kiváló. Úgyhogy éppenséggel megtehetné.
6: Jogilag semmi sem kötelezi.
5: Igen, az igen.
6: Azon kívül meg most miről? Erkölcsletikáról?
5: Roger Federer, tényleg.
6: Érdemes egyáltalán bármit beszélni.
5: Igen.
6: Ezzel a bagázsral, szóval nem. Igen, ha, jó, oké.
5: Igen, a sokat emlékezett Roger. Federer volt mindig is a nagy kedvence Nesztának, tényleg. Azt mondja, hogy Job Warnon ezt a jellemzően fikázta Djokovicot. Óriási.
6: Tényleg bekavarodtunk most már mi is.
5: De nem, a Federer az igaz. Tényleg ő volt az Isten. Most már leesett nekem is.
6: És Nadal nem? Mert nekem is rém lett a Nadal.
5: Hát nekem rém lett, de jó, most, hogy... Most,
6: jó, megkérdezzük.
5: Federer bekúszott a képbe most így... Én
6: rövidre
5: gondolom,
6: zárjuk hamarosan akkor igen, ezt a kérdést.
5: Igen. M3-os bevezetőn az M0-ás alatt nagy baleset, két sáv zárva kaptuk most ezt az információt pár perccel ezelőtt, úgyhogy ha vannak részletek, akkor még várunk továbbiakat, mert ez okozhat problémát így a reggeli forgalomban.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Na nézzük akkor, hogy milyen infóink vannak. Azt mondja, hogy...
6: Én csak egyet gyorsan elmondok, hogy
5: egy-egy gyorsan
6: siessünk az euró irányába, az eurós beszélgetés. Egy irányába bejelentette a BKK, hogy megkezdték a karszlagok értékesítést. A múzeumok éjszakájára a 20-áról 21-ére viradóra lesz. 7 kimondottan, dedikáltan csak az eseményt kiszolgáló múzeumjárat fog közlekedni. A karszalagok csak erre érvényesek, tehát ugye a múzeumok éjszakáján belépésre jogosító karszalagok ezekre a múzeumbuszokra van, északpesti, budai, délpesti, törlei, óbudai, budavári és Várkert bazár, de nagy része szerintem már tavaly is így volt, de hogy a sima mezei BKK járatokra vagy BKV járatokra ezek nem érvényesek, ellenben ezekre a buszjáratokra igen, mindig sokan vannak, mindig nagy forgalom van, de egyébként érthető, mert egy kiváló rendezvény, de ez csak fizikailag működik. Azt néztem, hogy van esetleg arra lehetőség, hogy megveszed az abban, és akkor mindenhova jó. Erre nem találtam információt, tehát lehet, hogy ezt még nem sikerült megugrani. Minden esetre az időpontot akkor beletírni a naptárba, bár mondjuk eddig is mindig a napfordulóhoz legközelebbi hétvégén vagy szombat éjszaka volt, úgyhogy időben, hogyha fizikailag meg akarjuk venni, ne, akkor kelljen rohangászni utána, akkor a BKK központokban már például meg lehet venni a karszalagot, ami mindenhova jó, meg ugye ezekre a dedikált buszokra is.
5: Igen, és akkor csak még egy gyors info, hogy azért azzal, hogy az elmúlt kormány megbukott, és ezzel talán lazul majd a fővárosra nehezedő nyomás, azért az nem egyik napról másikra jön, továbbra is július közepéig 74,1 milliárd forintot kell befizetniük az államkasszába, aminek még egyelőre nem találni, hogy honnan lesz meg a fedezete, de hát majd valahogy csak megoldódik, és csak lazul ez a szorítás.
6: Hát az új kormánynál nem szerepel a leggyorsabban megoldandó problémák között ennek a megtárgyalása, úgy igen. tűnik. Viszont ma lesznek éppen tárgyalások, önkormány, nem csak a budapesti, hanem az önkormányzatok most viszik el a javaslataikat a kormány felé, és akkor abból talán majd elindulhat valami egyezkedés. Az is jó lenne, hogyha valami legalább látszana, hogy mikortól változik a szabályozás, mm-hmm. és hogyan.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.

0: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra a szerencséje.
1: Millás reggeli.
2: Nos, mindjárt elkezdjük a beszélgetést az Euróról, addig Zoli hallgató, aki az egyik legrégebbi hallgatóként apostrofálja magát, megerősíti, hogy ezt a tiszteletét az isteni Roger Federer felé, úgyhogy ő az lesz a befutó, de ahogy említettem, ezt majd jövő hétvégén lehet tisztázni a mesterrel, aki ott lesz, az ő. Kerti partiján. Na, itt van Madár Pisti a telefonunk túlsó végén, ha minden igaz, ugye? Szia, jó reggelt!
3: Sziasztok, jó reggelt kívánok!
2: Igen, nagyszerű, itt van a fiatalembereknek a profilképébe bele kellett kattintanom, képzeld, de mert nem ismertem meg így elsőre itt a portfolio.hu-n, de lesz ennél komolyabb témánk is, hogy az euró csatlakozásról írtál, a történelmi küldetésre készül a Tisza kormány, és azt vetted górcső alá, hogy azért egy olyan rajtkörről csobbant most vagy ugrott a vízbe a kormány, ami hát finoman szólva is egy ilyen nehezített pályára mutat, de hasonlatokkal, példákkal és a helyzet elemzésével arra jutottál, hogy nem kivitelezhetetlen a helyzet.
3: Hát igen, gyakorlatilag ugye a kérdés az, kicsit csalós a kérdés, de azt a kérdést tettük föl, hogy ha egyébként a kormány itt 31-ben vagy akár 32-ben le akarja váltani a forintot euróra, akkor ez annak fényében, hogy azok az országok, akik eddig ezzel sikerrel jártak, szám szerint ugye 9 ilyen régiós ország volt Máltával, Ciprussal együtt, akkor ezen országok 5 évvel a saját euróbevezetésük előtt jobban vagy rosszakul álltak-e annál, mint ahogy mi állunk. Tehát ők tudtak-e egy ilyen feladatot teljesíteni, egyáltalán ez a feladat ez nehezebb volt-e nekik, mint nekünk, és ezzel hogy teljesített. Tudjuk, hogy sikerült nekik, tehát azt lehet mondani, hogy a kérdés az, hogy ők jobb helyzetben voltak-e. És ugye erre a válasz az, hogy egy kicsit meg kell nézni, hogy melyek azok a legfontosabb gazdasági paraméterek, amik garantálják, vagy elvezethetnek az euró bevezetéshez, és ezt elég könnyen le lehet egyszerűsíteni két mutatóra, hogyha a politikai szándékot feltételezzük, akkor igazából az inflációt és a költségvetési hiányt kell rendbe rakni. Ha ez a kettő megvan, akkor igazából az euró bevezetéshez szükséges másikti feltételek azok elő fognak állni. És azt láttuk, hogy ez az idei évben a legutolsó ismert adatunk egy ilyen 7% körüli költségvetési hiányra számíthatunk, illetve ugye egy ilyen 3-4% közötti inflációra, úgyhogy tudjuk, hogy ebben van némi elfolytás jelen pillanatban. Ez azt lehet mondani, hogy olyan kombó, hogy olyan országot nem találunk, amelyek ebben a két mutatóban mind a kettőben rosszabbul teljesítettek volna, mint mi. Viszont mármint 5 évvel a saját csatlakozásuk előtt. Viszont azt is megnéztük, hogy azért nagyon sok olyan ország, vagy több olyan ország van, amelyik legalább az egyik mutatóból rosszabbul áll. Lehet, hogy jobb volt a költségvetési helyzetük, de magasabb volt az inflációjuk, vagy fordítva, és hogyha ezeket így elhelyezzük egy ilyen költségvetési infláció térben, akkor igazából azt lehet mondani, hogy a magyar helyzet az a nehezebbek közé tartozik, de nem a reménytelenek közé.
2: Aha, és mennyire lehet fájdalmas az út? Mert ugye ilyen helyzetből azért kiigazításokat, fegyelmet tartani, azt általában ott valaki lesz a végén, aki ezt a cekket fizeti, a legtöbb esetben a polgár. Hogy mennyire lehet a rögös, vagy mennyire lehet rögös az út? Maradjunk a 32-ben, ez nagyon jó ötlet volt, hogy egyet mi még adtunk, vagyis adtál ugye a Tisza kormánynak 30-31-et mondott, és akkor tegyünk rá egy ilyen kis plusz időt, hogy teljesíthessük ezeket a kritériumokat. Mennyire lehet ez fájdalmas?
3: Ugye azt lehet mondani, hogy minden országnak vannak sajátosságai. Tehát nagyon jó, hogy megmondjuk, hogy akkor 6,8%, úristen, a 7%-os hiány magas, ebből azért iszonyatos durva megszorításokra lesz szükség, hogy ebből 3% legyen, de azért nyilván a többi ország is valahogy megcsinálta, és minden országnak vannak sajátosságai. A magyar sajátosság például az, hogy azért ebben a 7%-os költségvetési hiányban van elég sok olyan egyedi tétel, ami miatt mondjuk az első lépcsőben a hiány csökkentés az azért nem feltétlenül tűnik olyan lehetetlennek. Mire gondolok? Ugye választási év van, fegyverpénz volt, rengeteg egyedi típusú kifizetés, szemlátomást a költségvetés az, hát az utolsó pillanatokban az a hát a lovak közé dobta a gyeplőt, és a kiadási kontroll az teljesen eltűnt, és hogyha ezekben ugye visszaáll egy normalitás, akkor az önmagában automatikusan elég jelentősen tudja visszafogni a kiadásokat. Ráadásul ugye tudjuk, hogy a magyar költségvetésben azért van egy elég jelentős korrupciós felár, ezen is lehet dolgozni, tehát hogy vannak olyan rejtett tartalékai ennek a költségvetési konszolidációnak, ami azért még nem arról szól, hogy őrületes sanyargatásokba, adóemelésekbe, vagy nagyon fontos jóléti kiadások csökkentésébe kellene menekülni, és azért, hogyha a következő évben már mondjuk ezt a 7% körül de lehet hozni egy 4-essel kezdődővel, akkor azért 29-30-ban az, hogy ez 3% alatt legyen, már egyáltalán nem tűnik annyira lehetetlennek.
2: Aha. Ugye már az első hatások is, amit Magyar Péter is említett az egyik nyilatkozatában, már rögtön pusztán az a bizalom, ami lejjebb húzta az állampapírhozamokat, az euró árfolyamot, ezáltal ugye már a finanszírozási költségeinken is nyomot hagyva, persze nem túl nagy mértékben, de már hozott valamiféle látható elmozdulást, gondolom ez is egy jó nagy tétel lehet, és ez is a javulás és a helyzet konszolidációját segíti.
3: Amennyiben ez tartós marad, akkor igen, ugye van egy ilyen sajátos hatása az euró bevezetésnek, hogy egy ilyen gravitációs pontnak minősül, és hogyha hitelesnek tekinti a piac, akkor egész egyszerűen azt feltételezi, hogy a magyar hozamszint az nem lesz nagyon különböző az euró bevezeti hozamszinttől hamarosan, és ettől le tud húzódni a hozamszint. Ugye ennek egyelőre egy ilyen megelőlegezett bizalom jellegét látjuk, ugye 7% fölüli szintről, most már 5,5% alatt van a hosszú lejáratú állampapíroknak a kamata, tehát már látunk egy jelentős átárazást, azért ez a költségvetésben lassan épül be, ugye azt tudjuk, tehát hogy azért az első évben inkább 10 milliárd forintos megtakarítási nagyságrendet jelent, a második évtől már lehet, hogy az 100 milliárdos nagyságrendnek az alját tapossuk, és azért jó pár év kell, amíg ugye a 7%-os kibocsátású állampapírok helyébe belépnek ezek az alacsony kamatozású papírok, és ezeknek a kamatait kell csak fizetni, de ez mindenképpen egy elkerülhetetlen dolog, hogyha a magyar gazdaság szeretne egy stabil, egészséges gazdaság képét mutatni, akkor nem fizetheti ki Európa legnagyobb összegét kamatkiadásokra, mert azért ehhez még egyébként az mostanában azért már fájdalmasan magas, de azért még európai összevetésben nem rémisztő államadóság szintünk sem garantálja, hogy ilyen magas kamatterhet kelljen fizetni. Ezt egyszerűen a kamatszint magas volt a magyarázza, inkább, mint sem az államadóság mérete. Tehát itt egy jelentős kamatcsökkenés szintén segíthet a költségvetés helyzetén.
4: Te egyébként az euró vitában hogy állsz, vagy hogyan viszonyulsz, mert sokan gondolják azt, hogy ez valahol a kormánynak a korlátozása, illetve hogy azért kell bemennünk, mert hogy a magyar kormányok nem amúgy mindig kiköltekeztek, és nem figyeltek oda a költségvetésre, de gyakorlatilag a prociklikus gazdaságpolitika ment folyamatosan. És ha megnézzük, hogy az, hogy meg lehet tartani mondjuk a saját monetáris politikát, tehát nem vezetni be az eurót, arra is vannak azért példák az Európai Unióban is, hogy tök jó gazdasági fejlődést érnek el, és működnek országok, most elég Csehországtól, Dánián keresztül többeket is emlegetni. Szóval fontos nagyon sietnünk, vagy most ez óriási, amit szavakkal el lehetett érni, tehát hogy megelőlegezett bizalom, azt megkaptuk, de utána még érdemes egy vitát tartani arról, hogy akkor Magyarország mivel jár jó.
3: Igen, egy fontos kérdés, ugye valóban, ahogy te is említetted, hogyha azt a kérdést tesszük föl, hogy egyes országok hogy döntöttek, bevezetik-e az eurót, vagy nem, és egyébként ezen döntések mellett sikeresek lettek-e, vagy nem, akkor ebből a ugye 2x2-es mátrixban minden területre tudunk országokat beírni. Ahogy te említetted, vannak sikeres saját devizát üzemeltető országok, az általában említett Csehország, Dánia szerintem jó példa, most már lassan azért Lengyelország is kezd mocorogni. Vannak olyan országok, amelyeknek az euró bevezetése nem tűnt egyértelmű óriási sikersztorinak, és vannak olyan országok, amelyek pont fordítva vannak, saját devizát működtetnek, de nem különösebben sikeresek a felzárkózási folyamatban, erre ugye mondjuk pont Magyarország példa, és ezen nagy képnek van egy nagyon fontos tanulsága, hogy igazából a nemzeti sikerességnek nem egy ilyen létfontosságú kulcsa az euró bevezetés. Tehát lehet sikeres az euróvezeten kívül is és belül is. Akkor miért kell gondolkodni azon, hogy belépünk-e vagy sem? Ugye azért vannak nyilvánvaló előnyei, átváltási költségek csökkenése, összehasonlítható ára, külkereskedelem élénkülése, lehet sorolni ezeket a jól ismert tankönyvi számszerűsített előnyöket, de ami ugye a mi szempontunkban nagyon fontos, és te is céloztál rá, hogy érdemes-e ezen előnyökért odaadni a gazdaságpolitika felének az önállóságát, ugye a jegybanki politika, a monetáris politika önállóságát. És ugye erre a válasz az, erre egy kettős válasz van. Van egy optimista válasz, meg egy pessimista. A pessimista válasz az, hogy azt mondjuk, hogy hát igazából ez a gazdaságpolitika az elmúlt 30 évben időről időre mindig válságba terelte be az országot, nem tudott sosem tartósan olyan jó politikát csinálni, hogy egyébként ne történt volna valami probléma. Ugye amikor ilyen problémák vannak, akkor azért nem jó, hogyha nincsen ott a jegybanki politika, amelyik valamit tud önállóan segíteni ebben. Ez egy szuboptimális helyzet, mert ez azt jelenti, hogy hát akkor újra lerohasztjuk egy kicsit a forintot, hogy akkor legyen egy kicsit jobb a gazdaságnak, vagy a kamatpolitikával próbálunk valamit mahinálni, csak léci-léci oldódjon meg a probléma, amit általában jellemzően a másik oldal, ugye a költségvetési kormányzati politika okozott, és akkor ez egy szuboptimális megoldás, de bele kell törődnünk abba, megvonva a vállunkat, hogy hát nekünk egy ilyen elitünk van, sosem lesz jó gazdaságpolitikánk, már pedig egy rossz gazdaságpolitikában nem biztos, hogy jó, ha még egy békjót is kapunk a nyakunkba. Ez a pessimista olvasat. Ugye az optimista olvasat meg az, hogy azt mondjuk, hogy hát ha felismertük az elmúlt 20-30 évből azokat a hibákat, amik elvezettek oda, hogy a magyar gazdaság egy kicsit lecsúszott ebből a, hát nem is a felzárkózó pályáról, de a régión belüli versenyben kezd teret veszíteni, pozíciót veszíteni, és akkor ha ezt felismertük és megértettük azt, hogy fontos, hogy a gazdaság stabilitása meglegyen, nem előzgetünk kanyarba, nem csinálunk öncélú leértékelgetéseket, nem csinálunk minden választás előtt 7%-os költségvetési hiányt is lehetne sorolni, hogyha hiszünk abba, hogy ezt meg tudjuk oldani, és egy stabilitásorientált gazdaságpolitikát ki tudunk magunkból préselni, akkor viszont fölértékelődnek az euró előnyei, hiszen nem lesz szükség arra, hogy bizonyos időszakokban ilyen válságkezeléseket, nemzeti válságkezeléseket kelljen csinálni a jegybanki politikának. Most ezt kell valakinek eldönteni, amikor euróvezető csatlakozást akar, hogy melyik a jó megoldás. Ugye az egyik az, hogy hát rossz a gazdaságpolitikánk, nekünk ez jutott, nem lesz sosem igazi nagy régiós bajnok az ország, és akkor maradjon ez a magyar monetáris politika is hozzá, mert legalább amikor éppen elbénázzuk, akkor majd megoldja a monetáris politika a problémák egy részét. Vagy azt mondjuk, hogy itt az idő, hogy ebben változtassunk, és legyen egy olyan ideális stabilitásorientált gazdaságpolitikánk. Ugye az inflációról még nem beszéltünk, de az talán még kulcsfontosságúbb is ebből a témából, és még rosszabb a track recordunk ebből a szempontból. És ha csinálunk egy ilyen politikát, akkor viszont az euró bevezetésével azért tudunk egy pozíciót fogni talán ebben a régióban, hiszen azért ugye akár a tőkevonzás tekintetében, amiben ugye mostanában azért nagyon elmaradtunk, akár más, akár reputációs tekintetben, hitelesség tekintetében, azért egy euró bevezetés az mégiscsak egy polccal följebb tudná tenni Magyarországot ebben a régiós versenyben, ahol azért sajnos eléggé alsó polcosok kezdtünk már lenni.
2: Világos.
4: Hát, jó kérdés. Szerintem elgondolkodtunk, abszolút, hogy vajon akkor bízunk, hogy higgyünk-e magunkban, nem illetve annyira, a vezetőkben annyira, igen, hogy igen.
2: Nem annyira melyik egyszerű, mint ahogy az látszik elsőre. Oké, és induljunk. Nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk erről. Nagyon fontos volt, nagyon klassz volt. Szép napot kívánunk neked.
3: Köszi nektek is.
2: Szia, sziasztok. Szia. Madár Istvánnal, a Portfolio.hu vezető elemzőjével váltottunk pár szót az euróbevezetésről.
4: Dilemmájáról,
2: így van.
1: Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Helyzetjelentés az emberiségről. Thomas Alva Edison egyáltalán nem találta fel a villanykörtét. Memo.
6: Ha öreganyámnak kereke lett volna, bicikli lett volna.
5: Ő valójában egy továbbfejlesztett izzószálat és rafinált tárgyalási technikákat tett hozzá a felvilágosodáshoz.
1: A jövőnél egyedül csak a múlt tartogat nagyobb meglepetéseket.
5: 1809-ben Humphry Davy szabadalmaztatta az első villanykörtének nevezhető izét, de ez csak rövid ideig világított, rossz anyagokból készült, szóval béna volt. Sokan 70 évig toldozták, foldozták a terméket, mire végre 1879-ben megszületett a klasszikus villanykörte. Ezek után már csak le kellett játszani a fereket egymás közt, Edison addig seftelt okosban, mire kivásárolta az igazi feltalálókat, és így már ő lett a villanykörte feltalálója.
6: Napközi. 15:15-kor.
1: Vagy ahogy az ördögi Roy mondaná.
7: 50-50.
8: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Helló járat. Winkler Nóra és Nesta artizán jellegű, butik típusú bisztró műsora a Rádió Cafén. Agrofitness tanácsok, tárlatvezetési kisokos, zenei coaching, eszembe jutott erről egy kép, arcok és történetek az életből. Helló járat! Minden szerdán délután 4-től 6-ig élőben és direkt a hallgatóknak. Pont! A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
9: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
10: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
11: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
12: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
13: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
8: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
14: Melyik uralkodók született épp 300 éve?
15: Tarzan.
14: Hívjuk Mária Teréziának, jó?
15: Majdnem Tarzan.
0: Millás reggeli.

0: Veszel-e? Eladod-e? Kanapéról-e? Irodából-e? Vonaton-e?
1: Mobilról-e?
0: Laptopról-e? Kényelmesen, biztonságosan, rengeteg ajánlat közül válogatva, időt spórolva. Ugye, hogy jó? Mert ott van a mágikus E. E-Business. A millás reggeli e-kereskedelmi rovata, ahol mindenki számára kiderül, hogy online miért jó üzletelni.
2: Az értékelések, online értékelésekről fogunk beszélgetni, azok hasznosságáról, illetve megpróbálunk adni egy ilyen kis okost, mert ugye ahhoz is kell érteni, hogy azt jól tudjuk értelmezni, mert különben egy csomó kamu értékelés alapján hozhatunk döntést, ami nem lesz sokkal jobb, mint hogyha a saját kútfőből próbálnánk eligazodni. Úgyhogy ezt a helyzetet próbáljuk tisztázni, megbeszélni Horváth Bálinttal, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjével. Jó reggelt kívánunk!
3: Jó reggelt kívánok, sziasztok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is.
2: Na, hát vannak trükkök, vannak buktatói ugye az értékelésnek. Az értékelés azért jó, mert ugye próbálja azt a bizonytalanságot csökkenteni, ami egy vásárlással jár, ott a szolgáltatótól, a termékről, nem tudom, működésről, csomagolról, bármiről kaphatunk információt a bejegyzéseken keresztül, csak hogy ezt tudják az eladók is, ugye, és sokszor ilyen kamu értékelések is megjelennek. Hogy lehet eligazodni ezekben? Hogy lehet jó döntést hozni ezek alapján?
3: Valóban ez a helyzet. Egyre nagyobb jelentősége van az online értékeléseknek, illetve véleményeknek. Ugye az elmúlt években, főleg ugye a Covid-járvány követően jelentősen megnőtt azoknak a száma, akik az online térben vásárolnak, vagy vesznek igénybe különböző szolgáltatásokat. És ezek az online értékelések vagy vélemények a modern fogyasztói döntéshozattal egyik legbefolyásosabb tényezőivé váltak. Egyes felmérések szerint a vásárlók több mint 90%-a érdemben támaszkodik ezekre a vásárlási folyamat során. Tehát sokkal nagyobb jelentősége van, mint akár a hagyományos reklámoknak, vagy akár a személyes ajánlásoknak is. Ezért felértékelődik, és valóban ezt a kereskedők is tudják, és ezért hát megpróbálják ezeket nagyon sok esetben befolyásolni, ezeket a véleményeket vagy értékeléseket.
4: Egyébként mi a jellemző, hogy a sajátjaikat próbálják javítani, vagy a konkurenciáját rontani?
3: Azt gondolom, mind a kettőre lehet példát találni, hiszen amellett, hogy az értékelések vagy a vélemények ugye a bizalomépítésnek egy nagyon fontos tényezői, egyébként hasonló módszer pszichológiai tényezők alapján működik ez kicsit, mint az influencer marketing. Aha. Ugye amikor valakinek a személyes véleményét halljuk, és jobban bízunk abban, hogyha valaki a személyes, úgy véljük, hogy a személyes véleményét mondja el egy szolgáltatásról, vagy egy termékről. Tehát egyrészt a kereskedők a saját termékeket próbálják jobb színben feltüntetni, illetve hát bizonyára az is előfordul, hogy a konkurenciát, a konkurens termékeket próbálják negatív színben feltüntetni.
2: Ha világos. Hogy tudunk eligazodni? Tehát én is érzem magamon, hogy ehhez kell egy ilyen, nem tudom, tapasztalat, érzék, pár dolog, amit meg kell figyelni, látni kell, hogy mennyire lehet az kamu, mennyire lehet hasznos az az értékelés, hogy használjuk.
4: Igen,
2: ezt
4: jól? Igen, az, hogy én gyanút fogjak, azt nem át, ha tudjuk, hogy ők hogy csinálják.
2: Igen.
4: Hogyan manipulálnak.
3: Igen, nagyon fontos, hogy ezen a területen is vannak különböző szabályok. Ahogy említettem, az influencer marketingben is ugye van egy alapvető szabály, hogyha valaki promóciós tartalmat tesz közzé, akár a közösségi médiában, vagy más platformokon, akkor ezt jelölnie kell a fogyasztónak, nekem, a vásárlónak, egyértelműen tudatába kell lennem annak, hogy ez egy fizetett tartalomról van szó, valamilyen kereskedelmi együttműködésre van szó. Itt is a kereskedőknek világosan a fogyasztók számára megismerhetővé kell tenni, hogy hogyan és milyen módszer szerint moderálják ezeket a véleményeket, különböző értékeléseket, hiszen a kereskedőknek a magyar és európai uniós fogyasztóvédelmi jogszabályok szerint valós értékeléseket kell szerepeltetniük a különböző oldalaikon, legyen az egyébként mondjuk egy közösségi média platformnak a kommentfala, hiszen ott is megjelenhetnek különböző vélemények a termékekről, tehát biztosítani kell azt, hogy ezek valós személyek legyenek, akik ezeket a véleményeket hagyják, és ennek a módszertanát ezt le kell írniuk az oldalukon, a fogyasztók számára megismerhetővé kell tenni, illetve ami fontos, mivel ezt a különböző hatóságok, akár a gazdasági versenyhivatal vagy fogyasztóvédelmi szervek ellenőrzik ennek a meglétét, azért a hatóságok számára is ellenőrizhetővé kell tenni, hogy hogyan biztosítják azt, hogy valós vélemények jelenjenek meg. És valóban van néhány jel, amiből tudunk arra következtetni, hogy akár hamis, vagy akár csaló véleményekkel találkozunk. Az egyik ilyen nyilván a nyelvezet, hogyha valami nagyon magyartalan kifejezéseket olvasunk, akár arra következtetünk, hogy akár mesterséges intelligenciával állították elő az adott véleményt, ismétlődő kifejezések vannak különböző véleményekben, ugyanazok a akár különleges vagy egyedi szavak jelennek meg, vagy kifejezések jelennek meg, kizárólag jó értékelések vannak, ez is egy olyan jel lehet, hiszen nincs olyan termék vagy szolgáltatás, amivel mindenki elégedett lenne. Tehát csak pozitív értékelések vannak, ez is gyanúra adhatok ott, és ez alapján, és nyilván a fogyasztók számára mindig azt javasoljuk a vásárlók számára, hogy legyenek nagyon körültekintőek. Tehát ne hozzanak gyors döntést, főleg az online térben, tájékozódjanak, nézzenek meg több oldalt, vizsgálják meg valóban a véleményeket, kattintsanak rá a véleményt adónak a profiljára, hogy ez egy valós profilnak tűnik-e, hogyha az adott mondjuk Facebook profilnak összesen 3 darab ismerőse van, és nincs is profilképe, akkor vélemezhetően ez egy nem valós szeméről van szó. Tehát vannak olyan jelek, amiből tudunk arra következtetni, hogy itt megpróbálnak becsapni, megtéveszteni minket.
2: És ugye az első talán, ami a legelső ilyen szűrő, a darabszám, túl kevés értékelést, túl könnyű manipulálni. Ugye, hogyha egy termékről van 5, az 5 ismerőst össze tudok szedni, aki beír nekem jó értékeléseket, tehát minél nagyobb merítés talán biztosabbá teszi az értékelést, gondolom.
3: Igen, itt egyfajta reprezentativitásnak valóban van szerepe, hogyha többféle értékelést tudunk elolvasni. Én azt gondolom, hogy ezek az értékelések, vélemények talán abban tudnak segíteni, vagy nekem személyesen egyébként abban szoktak leginkább segíteni, hogy megtaláljam a nekem leginkább megfelelő terméket, vagy szolgáltatást, mert tudom, hogy van egy igényem, szeretnék venni, nem tudom, egy új robotfűnyírót mondjuk, és akkor szeretném megtalálni a legmegfelelőbbet az én területemre, vagy az én kertemhez, akkor ezekből a véleményekből akár olyan szempontokat tudok megismerni, ami alapján aztán ki tudom választani a legmegfelelőbb terméket, ami illeszkedik az én igényeimhez. Tehát ebben valóban kétségkívül tudnak segíteni ezek a vélemények, hogy különböző szempontokat lehet megismerni ebből, illetve hát a korábbi vásárlók tapasztalatai, hogyha azok valósak, akkor valóban fontos támpontot tudjak nyújtani a vásárlás során.
2: És azok validálhatják ugye magát a reklámot, és ugye tipikusan ilyen az utazási oldalak, szállásfoglaló oldalak, ahol látom a Csillivili hotelt, az ígéretet, hogy közel a part, hogy rohadt jó a kaja, nem is drága, és a személyzet rettentő udvarias, ugye amikor meg beleolvasok, akkor megjön a homokegyenest ellenkező vélemény, akkor ott gyanúsnak kell legyen a dolog, hogy biztos, hogy ezt akarom megvenni. Úgyhogy van ennek sok haszna, de érteni is kell hozzá, és tényleg nagy körültekintéssel, odafigyeléssel használni.
3: Igen, és hát a GVA, az gazdasági versenyhivatal pedig figyel erre, és ellenőrizzük ezeknek a szabályoknak a betartását.
2: Nagyon helyes.
4: Csak az merült föl bennem, hogy egy érdekes, úgymond marketing eszköz, illetve nem tudom, hogy ez a manipuláció-e. Elmondok egy konkrét esetet, egy hamburgerező, kiváló értékelés, 4,9-es, az egy furcsa volt. Jó, hát akkor kóstoljuk meg, egy kisvidéki város, és egy átlagos szolgáltatás, kellemes, de úgy igazából semmi extra, és akkor jött a tulajdonos, és azt mondta, hogy ha most a telefonunkon azonnal adunk egy 5-ös értékelést, akkor egy ingyen kapucsinó jár a dologhoz. És hát akkor
2: igen,
4: rájöttünk,
2: ez kicsit ilyen szavazatvásárlásos.
4: Igen, hogy rájöttünk, hogy hogyan, onnantól értettük, hogy a 4,9 hogyan jött ki, de hogy ez szabályos, hogy van erre valami szabályozás egyáltalán, vagy hogy ez hogy működik?
3: Hát nyilván ezt le kell írni abban a módszertanban, amit ő megismerhetővé tesz a fogyasztók számára, tehát ha ő azt mondja, hogy ő ott kedvez, mint egyébként azoknak, akik 5-ös értékelést adnak, akkor hogyha én tudatában vagyok ennek, és te már akkor tudatában vagy ennek, hogy ez a hamburgerező egyébként, hát ilyen figyelme fogalmazva is manipulált vagy befolyásolt véleményeket tesz közzé, akkor ezt megismerhetővé kell tenni, hogy ő egyébként kedvezményt ad azok számára, akik pozitívan értékelik az ő szolgáltatását, és nyilván az utána érkező vendégek ennek tudatában tudják meghozni a döntésüket, hogy ők ezt igénybe veszik a szolgáltatást ezen a helyen. De valóban az látszik egyébként, hogy különböző módszerekkel, ugye a szabályok azok mindig hát egy adott helyzetre íródnak, és nyilván a kereskedők, vagy akár az online térben működő különböző szolgáltatók, legyenek azok influencerek, azok mindig hát különböző trükkös módszerekkel megpróbálják egyébként kijátszani ezeket a szabályokat. De én azt gondolom, hogy alapvetően a kereskedők számára az őszintesség útja mindig a legjobb. Mert ugye hát, ha olvasunk egy jó értékelést, és elmegyünk egy hamburgerezőbe, és még nem azt a szolgáltatást kapjuk, amit mi vártunk volna, vagyis csalódni fogunk, akkor nem megyünk oda többet. Tehát azt gondolom, hogy a kereskedők számára mégiscsak az őszintesség meg a jó szolgáltatás nyújtása jelenti egyébként a fogyasztóknak, a vásárlóknak a hosszú távú megtartását. Rövid távon nyilván lehet ezzel ügyeskedni, de én azt gondolom alapvetően hosszú távon mindig kiderül az, hogy ki a jó szolgáltató, ki a jó kereskedő, ki ad jó terméket, és ki az, aki pedig megpróbálja megtéveszteni, becsapni a fogyasztókat. És én bízom abban egyébként, hogy a piaci versenyben aztán azok kerülnek előnybe, akik jó szolgáltatást nyújtanak, és valóban jól kezelik a saját vásárlóikat.
2: Oké, hát köszönjük szépen. Nagyon szerintem fontos volt erre felhívni a figyelmet. Nem tudom, hogy a hallgatóink közül ki hogyan használja az online értékeléseket, de nagy odafigyeléssel, körültekintéssel kell ezt megtenni. Köszi még egyszer, szép napot kívánunk, szervusz.
3: Köszönjük szépen, szép napot nektek is, sziasztok.
2: Horváth Bálinttal, a gazdasági versenyhivatal kommunikációs vezetőjével beszélgettünk az online értékelésekről. Én mondjuk a te példádból, tehát én ezt mondjuk így nem biztos, hogy engedném. Tehát az oké, hogy ennyi, hogy valahol jelöljük, és akkor az le van írva, csak kérdés, hogy megtalálom-e azt a leíratot.
4: És hát itt nem
2: vagy
4: volt leírva.
2: A fáradtságot.
4: Nem volt leírva.
2: És akkor csak jön az első blik, hogy hú, de jó az értékelés. És ez, nem tudom, hogy miért kell egyáltalán nyitva adni azt a kaput, hogy
4: jó, akkor ha visszalépünk,
2: ösztönzővel ugye lehessen befolyásolni az értékelést.
4: És ha visszalépünk egyet, és csak megkérnek, hogy ha jól érezted magad, akkor itt, és kihozzák a vonalkorot, akkor menjél rá, és akkor nyomj rá egy...
2: Adj egy értékelést.
4: Adj egy értékelést.
2: Tehát nem adjál 5 csillagot, hanem megkérhetünk, hogy értékeld az étterem. Az tök normális. Uh-huh. Mert az csak egy call to action arra, hogy ne felejtsd
4: el. Hol van itt a hatály?
2: Ez olyan, mint az 1%-os adókampány. Azt sem mondja senki,
4: hogy... És azt mondja, hogy adj egy jó értékelést, látom, jól érezted magad, akkor hát az... Ez... Hát itt van valahol a határ, ami hát korrekt és nem.
2: Ott, hogy semmilyen módon ne befolyásolja a véleményemet. Tehát tegye lehetővé, kérjen meg, hogy véleményezzem, de ne adjon kapucsinót, ne mondja meg, hogy jó értékelést adjak. Tehát én ezeket így mind kizárnám.
0: Na megtaláltad-e? E-Business, a Millás reggeli e-kereskedelmi rovata hangzott el. E-Business, üzletelj online.
4: Tehát tényleg érdekes, mert mindkét irányba azért voltak már nagy meglepődéseim, szerintem mindenkinek egyébként, ami nagyon jó értékelés. Igen. Volt, és rácsodálkoztál, amire meg úgy félve mentél oda, és igazából teljesen korrekt volt, és jó volt. És olyan is volt, hogy a helyszínen elmesélte, hogy hát tudom ki az a három, akik így együtt küldik rám az egyes, és meg is mutatta, hogy ez meg ez, egymás után a három, ezek milyen profilból, ők az ő lejáratására a falunknak a másik. Igen. Szállásüzemeltető.
2: A konkurencia. Kicsi piacon, nagy a küzdelem.
4: Igen, és hihetőnek is tűnt.
2: Hát,
4: de nagyon nehéz. De ezeket, ugye fogyasztóként ezeket kiszűrni.
2: Igen, és hát főleg a kisebb piaci szereplők szívják meg szerintem, mert a nagyoknál nagy sok értékelésből, még, tehát hogyha jó sokat át is kell nézni, de azért ott egyszerűbben kapsz egy olyan képet, ami valós.
4: Azt nem tudom, annak mennyi értelme van, hogy amikor kiadják, hogy minden kommentelőnek válaszolni kell. Na de ez egy copy-paste-es sablonduma. Tehát a köszönjük, tehát akár fika, akár valami dicséret, köszönjük szépen, hogy igénybe vetted a szolgáltatásait, és értékelted, és ilyen szemételen az egész. Annak mi értelme van, mert hogyha tényleg a problémákra korrekten válaszol, és próbálja akár utólag is, az tök jó, és szerintem az a lekövetés, ez tök fontos. De amikor egy sablon üzeneteket küldenek, az is tök furcsa és érthetetlen.
2: Igen. Na jó, hát akkor Czoller Andrának átadjuk a terepet, talán összerakosgatta a szettjét, a fülesét bedugta, megigazgatta a blúzát a papírja előtte, úgyhogy
1: a szettjét.
2: Hát mert ez így minden
1: egyébként. Megzenésítem, igen, a legfontosabbakat.
2: Nagyon jó, jöjjenek, utána folytatjuk.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló.

0: Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
2: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
3: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával, az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
1: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert. DJ Rob. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő Uzsonna Kamat Meetup és Business Fest Rádió Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: A nyári táborban életemben először úsztam medencében. Volt.
6: Nem kell a Balaton, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
7: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
2: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: A fővárosban lassú a haladás az M1, M7-es autópályák közös bevezető szakaszán az Egér úttal és tovább a Budaörsi úton, az Alkotás utcában a Krisztina körút előtt, a Budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Margit körúton, illetve a Szél Kálmán tér környékén. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Napközben a Kerepesi úton a Barostér és a Hungária körút között mindkét irányban időszakos és szakaszos sávlezárásra kell készülni csatorna karbantartás miatt. Időszakos lezárásra kell készülni hétköznapokon a 10. kerületben a Sibrék Miklós út szervíz útján a Gyömrői út után, mert elektromos közművet építenek. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
7: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
2: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: A korábbinál szélesebb kör használhatja talán jövőre a katát. Eljárás indult a 60 pusztán elpusztult zebrák ügyében. Új vámtarifák bevezetését javasolja az amerikai kormányzat. Napközben nyugat felől felhők érkeznek, eső zápor is lehet, olykor a szél is meg

0: Erősödik, 26 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. A korábbinál szélesebb kör használhatja jövőre a katát, a kisadózó vállalkozások tételes adójának ismételt bevezetése növelni a kisvállalkozások, az egyéni vállalkozók és a kézművesek munkalehetőségeit, nyilatkozta az IPOSZ elnöke. Kármán András pénzügyminiszter a hét elején azt mondta, hogy a kormány tervei szerint 2027-től visszaállítják a katázás lehetőségét az előzőhöz képest kibővítve úgy, hogy azt ne lehessen kijátszani. Nem akarják azt, hogy a nagyvállalatok ezt kihasználva katázva foglalkoztassák a munkavállalókat. Elkezdődött a Bászna gabona felszámolása, a Kósa Lajos családjához tartozó cég tavaly év végén került bajba. A felszámolási eljárás január 22-én kezdeményezték, de csak június 1-én jelezte a fővárosi törvényszék, hogy el is indult. A rendőrség még januárban közölte, hogy feljelentés alapján sikkasztás gyanúja miatt nyomoz, és az is kiderült, hogy a Bászna gabona 5 különböző banknak tartozik. Ezek után februárban letartóztatták a vezérigazgatót, emlékeztet a HVG. A kormány átalakítja az egyedi gyógyszerkérelmek rendszerét. A cél a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban felhasználni, mondta az egészségügyi miniszter. Szeptember elején a feladatot az Országos Egészségbiztosítási Pénztár veszi át a Batthyány Stratmann László Alapítványtól, ahol egyébként az 5 fős kuratóriumból az áprilisi 2 távozó után a hét elején egy újabb ember mondott fel, ezúttal a szakmai igazgató. Eljárást indított a Fejér megyei kormányhivatal a 60 pusztán elpusztult zebrák ügyében. A jogszabály szerint 8 napon belül jelentenie kellett volna a Válvölgye Vadásztársaságnak, hogy a 10-ből 3 zebrája március 4-én elpusztult, de hogy ezt valóban meg is tette, az majd csak a vizsgálatból derülhet ki. Azt is vizsgálják, hogy miért pusztultak el az állatok, és mit csináltak a zebrák tetemével. Újabb vámtarifák bevezetését javasolja az amerikai kormányzat, mások mellett az Európai Unióval és Kanadával szemben. 10, illetve 12,5%-os vámot vet neki az Egyesült Államok kereskedelmi képviselőinek hivatala azokra az országokra, amelyek nem érvényesítik megfelelően a kényszermunkával készült termékek tilalmára vonatkozó jogszabályokat, írja Politico. Dróntámadás érte hajnalban a Szentpétervári kikötő olajterminálját. A létesítményben tűz ütött ki, robbanások is voltak. A felvételeken hatalmas lángok és sűrű fekete füst oszlopok láthatók. A komplexum az Oroszországi Föderáció nemzetbiztonsága szempontjából stratégiai fontosságú vállalatnak minősül.
1: Időjárás a Rádiókafén.
0: Napközben nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, elsőre záporokra, zivatarokra is számítani kell, sőt, apróbb szemű jég is előfordulhat. A szél olykor megerősödik, délután pedig 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vajon a malac tudja, hogy kolbászból van a kerítés?
1: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, megy tovább a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án, június 3-a szerda reggel van, 8:49 lesz 4 perc múlva, itt van Ács Gábor.
5: És itt van Gede Balázs.
4: És itt vannak a hallgatók is, azt mondja, vannak ötletek, itt az online érzékelésről beszélgettünk korábban, hogy például lehetne ott egy ilyen kis próbetűs, hogy nem tudom, az értékelésem az valós, és nem befolyásolt benne senki, nem tudom, egy ilyen kis nyilatkozatszerűség. Valaki azt mondja, hogy a vásárlót is értékelni kéne.
5: Van ilyen. Hát egyébként az Airbnb-n most nem tudom most, hogy van, de jó pár évvel ezelőtt az biztos, hogy értékelődtek a vendégek is. Párhuzamosan írták, és aztán a szállásadók látták is a vendégekről írott korábbi.
4: Kialakult egy ilyen szócsata, hogy nem tudom, a vendég azt mondta, hogy
5: nem, de olyan volt, hogy következő
4: a szállásadó azt mondja, hogy ne, erre ne figyeljetek oda, ez hát, az alak, ez megbízhatatlan.
5: Igen, következő foglalásnál megkaphattad, hogy én téged nem vállallak, mert rossz értékeléseid vannak. Tehát a nem tudom, hogy most hogy van, de még itt már éve ez így működik.
4: Ez érdekes. Aztán szintén egy törzshallgató mondja, hogy Angliában adott szállásértékelést, rosszat, és aztán fölhívták, és perrel fenyegették, hogyha nem veszi le.
5: De ez milyen alapon?
4: Nem tudom. Szóval vannak ebbe furcsaságok, szerintem az, ami a végkicsengése volt a beszélgetésünknek, hogy tényleg nagy odafigyeléssel, körültekintéssel kell kezelni ezeket az értékeléseket. Megvan a haszna, ugye kaphatunk sok információt arról, hogy milyen egy termék, milyen egy szolgáltatás.
5: Igen, de pont azért, mert elsődleges döntési szemponttá vált.
4: Igen, ezért rákúsznak a szolgáltatók és igen, az online kereskedők.
5: Egyre durvább módszerekkel próbálják mahinálni, manipulálni, felhasználva a technológiai fejlődés által nyújtott eszközöket is.
4: Nagyon jó, hogy ezt hagytad a végére, mert ezzel átkötünk a technológiai fejlődés és digitalizáció útján haladunk a kisvállalkozókat segítendő a következő témával.
6: Szeretnénk exhumálni magunkat, szuterén jogunk.
0: Millás reggeli.
4: És ez ügyben van itt nálunk Sipos Tamás, a Magyar Telekom kis- és középvállalkozások szegmensének vezetője. Szia, jó reggelt!
7: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
4: Na hát arról van szó, hogy kidolgoztatok egy úgynevezett digitalizációs asszisztens, egy ilyen AI alapú segítőt a vállalkozásoknak. Tehát itt már nem egy ilyen online dispatcherről van szó, ugye, aki majd ott válaszolgat és leveszi az ilyen nagyon ismétlődő kérdéseknek a megválaszolásának a terhét az üzemeltetőről, hanem ez valahogy segíti a vállalkozót a digitalizációs úton. Hogy? Milyen tanácsokkal, vagy mit tud hozzátenni?
7: Így van, ahogy mondod. Hát ugye miért is hoztuk ezt létre, hogy kezdjem azzal, mert Magyarországon a KKV-knak a digitalizációs intenzitása az sajnos még alacsony.
4: Igen. És akkor ezek szerint ez még mindig.
7: Ez még mindig.
4: Jó pár éve fújjuk ezeket a statisztikákat.
7: Igen, ugye? Hát ez a DESI Index, meg igen, mindenféle.
5: De legalább kicsit javult.
7: Javult, de pont, hogy a legkisebb szegmens, az egyéni vállalkozók, aha, mikrovállalkozások, kisvállalkozások, ők vannak a leginkább elárulva ebben a térben, és őket szeretnénk segíteni ezzel az asszisztenssel, mert azt látjuk, hogy azért kétharmaduknak még mindig nincsen egy normális online jelenlétük.
4: Kétharmaduknak,
7: igen.
5: Mi számít normális online jelenlétnek?
7: Hát mondjuk egy honlap. Uh-huh. Hogyha valakinek van olyan terméke szolgáltatása, akkor ahhoz kapcsolódó webshop. De az ide tudjuk számolni azt is, hogyha valakinek a social médiában van, vagy legalább egy Google-ös cég bejegyzése van.
5: Egy erős, folyamatosan frissülő információkat tartalmazó Facebook oldal az már úgy ennek minős?
7: Ez már ennek minősül, de mint mondtam, sajnos még ebbe óriási gép van, mondjuk, hogyha az európai társaikat nézzük, és őket szeretnénk segíteni. Amit még látunk, és visszajelzéseket kapunk tőlük folyamatosan, hogy igazából nincsen olyan szakember, akihez tudnának fordulni. Ugye nincsen egy 10 fő alkalmazotti szám alatti régióban, nincsen arra belső IT szakember, aki ilyen digitalizációs tanácsadóként tudna fellépni, és tudná őket segíteni. Elvégzik a kötelező dolgokat, tisztelet a kivételnek, biztos van, aki ebben ügyesebb és proaktívabb, azért jellemzően nem, és magukra maradnak a cégvezetők ebben a térben, és ezt az asszisztenst azért hoztuk létre, mert látjuk, hogy a Hello Business platform az egy nagyon jól működő edukációs és inspirációs platform, tele digitalizációs ötletekkel és olyan sikersztorikkal, amik húsvér KKV-k éltek meg. Ennek a platformnak azért van egy 50-60 ezres éves látogatószáma, egy 9 ezres Facebook rajongói tábora, de azért ez mégiscsak egy olvasmányos, hogy bele kell merülni, bele kell menni, és a cikkeket el kell olvasni, a D-terveket, digitalizációs terveket el kell olvasni, és erre már nincs idő. Tehát ami a leginkább hiányzik, ugye a kisvállalkozóknak az életéből az idő, hiszen ők koncentrálnak a saját üzletükre, és létrehoztunk egy ilyen asszisztenst, akitől bátran tudnak kérdezni, és tényleg néhány pillanat, néhány perc alatt.
4: Bármi, ami a
7: cégnek a üzletfejlesztéséhez, működésfejlesztéséhez kapcsolódik, és olyan digitalizációs ötleteket tudnak ebből kapni, amit tényleg akár már másnap el tudnak kezdeni. És
4: mennyivel tud ez több lenni, mint mondjuk egy ChatGPT? Nyilván abban is be lehetne gépelni, hogy szeretnék az online térből nagyobb árbevételt elérni, mit javasolsz, és akkor majd elkezdődik egy diskurzus és promptolás, és valamiféle válasz kerekedik belőle.
7: Igen, már ugye az AI lehetőségek elől már elbújni se lehet, mert ugye ott van rögtön a böngészőben az arcunkba tolja. Viszont amiben más a digitalizációs asszisztens, hogy egyrészt ő fel van tanítva a Hello Business tudásanyagával, másrészt meg ez nem egy darab AI modell, hanem sok modellnek az összessége, egy kis csapat. Egy digitális asszisztens csapat. Több modellel raktuk ezt össze, több modellel dolgozik ez a kis alkalmazás, és ami még szerintem nagyon izgalmas, hogy akik tényleg nem tudnak mit kérdezni az elején, vannak előre bekészített kérdéseink, tök jó, meg ki lehet választani, hogy milyen hangnemben szeretnél vele beszélgetni, én általában a laza barátot szoktam választani, de ki mit szeretne, és négy modellt használunk, ennek a négy modellnek a válaszait összesíti a kis alkalmazás, és ad egy olyan jól átgondolt, tényleg praktikus, akár már másnap elkezdhető, bevezethető választ arra, amire eljut a diskurzus, de ezt bármikor lehet folytatni, bármikor újra lehet indítani.
4: Az előre elkészített kérdések mennyiben valamilyen AI-os eredmény, és mennyiben egy MP3 indul el, mert hogy fix kérdés, fix választ.
7: Az első kérdések azok jellemzően fixek, mert hogy próbáltunk olyan bevezető kérdéseket, ami beindítja a beszélgetést keresni, ami szinte minden kis vállalkozást feszít. Nyilván azzal kell kezdeni, hogy milyen iparágban tevékenykedik ez a vállalkozás, és utána pedig, hogy milyen kihívásokkal rendelkezik. És erre van néhány rávezető kérdés, amit, hogyha ilyen kiválasztós módszerrel elkezd a cégvezető végül is kommunikálni ezzel a kis modellkével, akkor nagyon jó válaszok jönnek, de lehet...
4: Tehát akkor ellátja inputokkal gyakorlatilag a saját területéről az AI-t, és akkor elkezdődhet ugye ott egy ilyen gondolkodás.
7: Elkezdett egy gondolkodás, de akinek nagyon specifikus kihívása van, az rögtön kezdheti azzal. Tehát, hogy ez nem egy kötöttség, hogyha én most kifejezem, itt a fuvarozó vagyok, és az a legnagyobb problémám, hogy nem tudom én a sofőrjeimnek a időnyilvántartását hogyan vezessem, akkor lehet ezzel így egy nagyon konkrét kérdésre kezdeni, de azért azt látjuk, hogy inkább kellenek ezek a rávezető kérdések, mert hogy mert hogy azt érzik, hogy kellene valamit tenni, azt érzi minden vállalkozó, hogy az, amit eddig tett, az, ahogy eddig tette, az már a mai világban nem lesz elég, mert több a versenytárs, már mind felgyorsult életet élünk, azért már egyre kevesebb a fóka, ha úgy tetszik, tehát egyre nehezebb megtalálni a vevőket, és ehhez egyszerűen hatékonyabb működés szükséges, és ehhez kellenek azok a digitalizációs túlok, lehetőségek, amik sokszor ott vannak egy karnyújtásnia, de mivel nem, nincs róla ismeretük, nincs ki az, aki felnyissa a szemüket, ezért tettük le a voksunkat a Telekomnál amellett, hogy a Hello Business platformon létrehozunk egy ilyen túlt, mert azt gondoljuk, hogy a KKV-k az a magyar gazdaságnak egy gerincét alkotják értéktermelés szempontjából, és az, hogy ők tudjanak hatékonyabban működni, a nap végén több pénzt keresni, az nem csak nekik, hanem az országnak is.
4: Azt tudjátok, ismeritek, mert az előbb beszéltünk róla, le van mérve, hogy állnak digitalizációval a vállalkozásotok. Azt sejtitek, vagy tudjátok, hogy nehezen indulnak be, ezért vannak fix kérdések. Hogy nem fog elmenekülni a vállalkozó az AI alapú digitalizációs asszisztens kifejezés elől, mennyiben érzi magáénak, hogy feltétlenül itt kell elkezdenie?
5: A kifejezést nem kell ismernie, használnia kell.
4: Na jó, de hát valahogy ugye oda el kell jutni, meg kell ismerkedni ezzel.
7: Ez a digitalizáció szó, ez nekünk egy barátságos szó, de nyilván nem mindenkinek. Igen. Nem is az a lényeg, hogy hívják, hanem az a lényeg, hogy miben tud segíteni. És hogyha ezt lefordítjuk úgy, hogy a digitalizáció egyenlő hatékonysággal, a digitalizáció egyenlő a termelékenység javításával, abban, hogy tudunk automatizálni, abban, hogy tudunk olyan tevékenységeket kiváltani a digitalizációs segítségével, ami hasznot hozhat a konyhára, akkor szerintem ez már sokkal barátságosabb környezetbe teszi. Igazából a Hello Business-en nagyon könnyen elérhető, de dassistens.telekom.hu webcímmel is szintén elérhető.
4: De kívülről és is, vagy csak a telekomos ügyfeleknek?
7: Nem, ez nagyon fontos. Ez nagyon fontos, hogy ez mindenkinek elérhető. Minden vállalkozónak, vállalkozásnak Magyarországon, nem kell hozzá telekom ügyfélnek lennie. Lenni nincsen semmilyen korlát, ez teljesen ingyenes.
4: Na, ezt leteszteljük akkor mi is, Gábor, a Millás reggelire, hogy hogyan lehetne háromszor ekkora bevételünk, úgyhogy kevesebbet dolgozunk, hát megtaláljuk a jó válaszra.
7: Nézzétek meg ti is, szerintem nagyon hatékony, és mondom még egyszer, persze ez egy AI motor, tehát hogy azért ez mindig hozzá kell tenni, hogy az, amit ő ajánl, azt azért egy józan paraszt észrevéig kell gondolni.
4: Persze.
7: De hogy pontosan azért...
4: De ugyanúgy több körösen lehet promptolni, tehát hogyha kicsit távolabb áll attól, amit én csinálok, de látom, hogy kapizsgálja a dolgot, akkor azért tudok finomítani, tudom az én üzleti vitelemre, az én tevékenységemre finom hangolni a válaszait.
7: Abszolút, és nem csak azzal az egy sessionnel, tehát nem csak azzal az egy beszélgetéssel tanul, hanem az összesből tanul. Tehát, hogyha az előző példával élve egy fuvarozó, hanem mondjuk 10 vagy 50 fuvarozó tesz fel hasonló kérdéseket, akkor ő ezekből mind tanul, és próbál olyan válaszokat adni, amire úgy azt gondolja, hogy segített és elindított valamit a többieknél.
4: Mióta fut, és mik az első tapasztalatok, ugye, amit itt feszegettem, hogy mennyiben találja meg a vállalkozó, mennyire gondolja ezt tényleg egy segítő eszköznek, mennyire ismerik, szeretik, arról mi az első tapasztalat?
7: Még nagyon az elején vagyunk, néhány hete indult. Az első tapasztalatok egyébként nagyon inspirálóak. Látjuk, hogy megérkeznek rá a felhasználók, és kérdeznek folyamatosan. Még nem túl hosszú kérdés-válasz sorozatok vannak, de ez szerintem folyamatosan majd növekedni fog. Még nagyon az elején vagyunk, úgyhogy nem tudok olyan eredményekről beszámolni, hogy akkor milyen hányan keresték meg, és mit tudtak belőle tanulni. Körülbelül egyébként olyan éves szinten egy olyan 50-100 ezeres beszélgetés számra számítunk, pontosan amiatt, mert a Hello Business platform önmagában egy nagyon ismert és szeretett.
4: Igen, azt építgetitek egy ideje, úgyhogy ez egy jó bejáratot.
7: És amit még szeretnék kiemelni, tényleg ez ennél több mondjuk egy sima Gemini-nál, vagy egy ChatGPT-nél, hogy azért az nincsen annyira rátanítva a magyarországi környezetre, gazdasági környezetre, azokra a Hello Business-en elérhető információkra, ami ebben a kis túlban benne van.
4: Ti beleláttok egyébként a dobozba? Tehát fogtok tudni olyan tapasztalatokat kivenni, feldolgozni, hogy mi érdekli a vállalkozót, milyen problémái vannak, és esetleg a fejlesztési irányokban ezeket felhasznál?
7: Abszolút, ez célunk is. Azért a Magyar Telekomnak nem csak telekommunikáció szolgáltatása, nagyon sok digitalizáció szolgáltatása is van. Természetesen ez a modell, ez hogyha releváns, akkor ajánl Magyar Telekom a szolgáltatásokat is, de nem csak azt. Uh-huh. Viszont, hogyha van jó megoldásunk, akkor ő autentikusan tud erről beszélni. És az, hogy milyenek jönnek a jövőben, az egy óriási segítség tud nekünk lenni, hogy látjuk, hogy milyen konkrét problémákkal küzdenek ma a vállalkozók, és ennek megfelelően tudjuk a termékfejlesztésünket.
4: Azt kérdezi a hallgató, hogy kertész ismerősömnek van-e értelme ajánlanom ezt az AI-t?
7: Abszolút, hogyne. Nyugodtan. Tehát, hogy mondom, a beszélgetés kezdete az arról szól, hogy mivel foglalkozol. Aha. Azok után, hogy mi legyen a hangvétel, utána rögtön mivel foglalkozol, és már a foglalkozás alapján ő próbál olyan témákat bedobni, amik relevánsak lehetnek mondjuk egy kertésznek. És attól el lehet térni, meg lehet kérdezni valami egészen mást, de a modell már próbál egy kertész fejével gondolkodni.
4: Összetud drótozni, tehát kicsit ilyen agentic AI stílusban megvalósítani dolgokat. Ugye korábban volt olyan, most nem tudom, hogy áll nálatok ez a pont a honlap kérdése, ugye, hogy ilyen egyszerűsített honlapot lehet akár rajtatok keresztül a vállalkozóknak csinálni, és mondjuk, hogyha neki nincs, és az egy ajánlás, hogy legyen, akár el tud-e menni a saját platformotokra, összedobni egy valamit, megmutatni, hogy ez lehetne a tied is akár, tehát van-e már egy ilyen rendszer, egy ilyen integrációs jelenléte, vagy ez még azért a jövő?
7: Ez még inkább a jövő, most odáig megy el a modell, hogyha ez a jó megoldás, vagy ez a jó javaslat, akkor természetesen ajánlja a Telekomnak az instant honlap szolgáltatását, ami ugye honlapot és webshopot biztosít. Ez még egy olyan szolgáltatás, amiben a mi háttér csapatunk készíti el magát a honlapot, meg a webshopot. Tehát nem egy self-service modell. Világos. Egyébként ez pont egy tanulási fázis volt az utóbbi években, hogy le kell vennünk ezt a terhet a vállalkozókról, mert nekik nincs idejük, nincs kapacitásuk, nincsen egyáltalán nyitottságuk arra, hogy ők elkezdenek összerakni egy honlapot. De természetesen ezt ajánlja, elnavigálja oda, ahol kap erről információt, és hogyha akar a vállalkozó, akkor fel tudja velünk venni a kapcsolatot nagyon-nagyon könnyedén. Viszont simán lehet, hogy a jövőben lesznek olyan szolgáltatásaink, amiket már akár ilyen self-service módon el tudnak, igénybe tudnak venni, és akkor természetesen majd ebbe az irányba fejlesztjük tovább a digitális asszisztens.
4: Oké, akkor szerintem majd beszélgetünk egy újabb kört. Nagyon szépen köszönjük, hogy ezeket az infókat is megosztottad velünk, és a hallgatókkal, akik között nyilván sok KKV képviselő is van. Köszönjük, még egyszer szép napot kívánunk.
7: Köszönöm, hogy itt láttam. Sziasztok.
4: Sipos Tamás volt a vendégünk, a Magyar Telekom kis- és középvállalkozások szegmensének vezetője.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: tud verset érni.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: De ez itt nem egy színes
1: prospektus.
0: Ez nem egy távoli
1: élet. Reklám
0: ez
1: következik a rádió.
0: Munkára készen.
2: A Ford Ranger nálunk készen van.
0: Nincs várólista, nincs mellébeszél.
2: Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla. Ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla. És minden, ami árnyékolás. Akvaszol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni. Még jobb.
1: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.
4: Hű.
1: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés. Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
5: Egyik születésnaposunk az 1899-ben, ezen a napon június 3-án született Békési György, magyar származású Nobel-díjas fizikus. Azt volt egy alkalommal, az én tapasztalatom, hogyha a hegyet előnytelen oldalon másszuk meg, az sem elveszett munka. Mert mászás közben igen sokat tanulhatunk olyat is, amit emberek, akik hibát nem követnek el, sosem tudhatnak meg. Hát ez... zseniális, szerintem ez egy nagyon jó mondás. Főleg nyilván fizikus szemmel ez egy akár mindennapi, vagy sűrűn gyakorolt dolog, de szerintem a mindennapi életünkben is jól helytállja, vagy megállja a helyét ez a mondóka.
1: Egyetértek. Millás reggeli.
3: Mi nem beszélünk rombuszokban.
5: Hát kérem szépen, jön egy Business Fest nevű rendezvény 2026, nem az első ez egyébként, 10 éves lesz itthon és Közép-Európában. Erről fogunk beszélgetni, miközben azért azt elmondjuk, hogy ennek a záró eseménye lesz a mi meetupunk, Millás estünk, az ELTE Lánymányosi Kampuszon június 11-én, a Rádiókafé 98.hu-n már láthatjátok a részleteket, de még formálódik a dolog. Most azonban magáról a Business Festről fogunk beszélgetni Tóth Gergellyel, a Business Fest alapítójával. Jó reggelt, szervusz!
6: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlet a hallgatóknak!
5: Na, hát boldog szüli napot, ugye, hogy ez a 10 évesek vagytok, és ráadásul pont úgy beszélgetünk, miután ez itthon és Közép-Európában is egy most már bejáratott és ismert rendezvény, fesztivál, majd mindjárt megmondod, hogy hogyan apostrofáljuk ezt egész pontosan. Te most kint vagy Prágában, ahol éppen ezekben a pillanatokban kezdődik az ottani Business Fest. Mennyiben másabb ott, mi a helyzet itt, milyen lesz a mostani, mik az elmúlt 10 év tapasztalatai, nincs is ennyi időnk beszélgetni.
6: Akkor próbálom gyorsan.
5: Ja.
6: Igen, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez az egyetlen olyan esemény sorozat, ami Magyarországról indult, és most már tényleg 4 országban van, és csak egyre nőünk, úgyhogy ez egy kicsit ilyen nemzeti büszkeség is nekünk. Ma lesz itt a második egyébként, tavaly volt az első Prágában. A Prága annyiban más, hogy most már egyébként kezdi utolérni a magyarországit, tehát a budapestit, úgyhogy olyan körülbelül 5000 embert várunk ma itt. Itt ugye a gazdaság egy picit nagyobb, emiatt így ilyen masszívabb tud lenni. Tehát körülbelül a ma 220 milliárd dollárnyi bevételt képviselő cég lesz itt, ami majdnem megközelíti a magyar GDP-t, ami azért már tök jó. Azt hiszem egyszer összeszámoltuk néhány hete is, valami 35 milliárdos lesz itt, szóval hogy ilyen tényleg tök érdekes számok. Kicsit máshogy néz ki, minden Business Fest máshogy néz ki, tehát minden Business Fest olyan, amilyen a város.
5: Aha.
6: Most egy olyan helyszínt találtunk itt Prágában, ahol már kötélpálya is van, tehát egy ilyen emelt szintről le tudnak menni egy ilyen ziplinon az emberek, zenekar van, szóval hogy itt most tényleg itt sikerült elérni az igazi fesztivál hangulatot, amit az időjárás egy picit nem támogat, de remélem ilyen 10-11 órára már nem lesz ilyen borús.
5: Fú, ez a ziplányos, ez izgalmas. Ti is összekötözhetnétek a hidat mondjuk az ELTE kampusszal, és akkor valahogy be lehetne csapódni.
6: Nem eszi fogsz, de én már javasoltam.
5: Tényleg?
6: De nagyon sok. Én azt is kitaláltam, hogy milyen jó lenne, ha úgy lehetne golfozni, hogy a Dunába lőni de ezeket az ötleteimet mind megölik.
5: Nem baj, ne add fel. Azt mondjuk, hogy ne add fel, mert ezekből valami bejön, az nagyon izgalmas.
7: Egyszer valamelyik biztos összejön, igen.
5: Igen. És akkor most Prága, aztán jön Pozsony, még a milyen előtt?
6: Holnap van Pozsony, aminek egyébként semmilyen, nem egy ilyen rócsót sem, csak egyszerűen, tudjátok, azért ez egy nagyon intenzív időjárás függő valami, aha, hiszen mindegyik tényleg kint van, mindenhol sok ezer ember van, egyébként nagyon nehéz helyszínt állni Magyarországon, Budapesten is azért vagyunk ott, ahol vagyunk, az a Lágymenősi kampuszon, mert egyszerűen máshol nem férünk el, tehát ez a 7000 ember, 10-valahány színpad nem fér el máshol, és ezért vannak így összesűrítve, hiszen körülbelül ez a június eleje az a rész, amikor várható a jó idő. Van holnap egyébként, lekopogom, de egy gyönyörű napsütés lesz Pozsonyban, ahol a Duna partján vagyunk, egy ilyen igazi buli helyen, az is nagyon vagány.
5: Igen, hát a miénkről még nem tudunk nyilatkozni, mert pont abban a 8 napban vagyunk, ami már eléggé rontja az előrejelzés biztosságát, vagy bizonyosságát, de majd meglátjuk, reméljük nálunk is jó lesz. Egyébként mit kell tudni, mi az, hogy business fest? Tehát mi történik egy ilyen eseményen annak, aki esetleg még nem hallott róla, vagy nem tudja, hogy mi ez?
6: Business fest, azt úgy képzeljétek el, mint egy nagy zenei fesztivál, csak nem zene van, bár zene is van, hanem a különböző színpadokon különböző témai üzleti előadások. És annyiban más bármilyen üzleti eseménytől, hogy egyre sokkal többen vannak jellemzően, tehát Magyarországon 6700-an voltak tavaly, üzletemberek vannak, tehát például a magyar résztvevőknek a fele döntéshozó volt, illetve nem egy témában vannak, tehát a konferenciák jellemzően egy témát járnak körül, marketinget, CS, IT-t. Itt nagyon sok téma van több színpadon, tehát van a Business Festen, Magyarországi Business Festen is lesz egy csomó HR színpad, IT színpad, lesz két KKV-ról szóló színpad, lesz egy CS-ről szóló színpad, szóval az a különlegesség a Business Festnek, hogy nem csak abban a buborékban maradsz, ahol egyébként jellemzően egész évben vagy, nem ugyanazokkal az emberekkel találkozol, ugyanabból a szektorból, ugyanazokkal a beszállítókkal, hanem tényleg mindenkivel találkozol az üzleti életből, és olyan kapcsolódások is létrejöhetnek, amik máshol nehezebben.
5: Aha, tehát akkor azért tematizálva van, 4-5 témaköré csoportosulnak a beszélgetések?
6: Igen, ez az öt témakör az, amit most itt találtunk, és ez is érdekes, hogy ezek hogy változnak. A HR a legnagyobb, ugye nekünk a tradíciónk a HR Festből indultunk, és egyébként az is érdekes, hogy ez hogy változik, hogy például idén határozottan látjuk, hogy az IT, ami egyébként mindig nagyon nagy volt, az most egy picit jobban szenved és jobban döcög, úgyhogy picit így a gazdaságra is ról is egyfajta lenyomatot ad, hogy mi történik nálunk.
7: És hány bizniszfesztet bír el egy ország egy évben, és hogyha ebben már nincs akkora növekedési lehetőség, akkor merre tovább? Tehát hány ország bír még el a környékünkön bizniszfesztet? Mit terveztek?
6: Nekem az az álmom, hogy mindenhol legyen egy business fest, és szerintem tényleg van is erre szükség, és ezen a 4 országon kívül, ahol vagyunk, ugye most már Csehszlovákia és Románia van, és egyébként nem csak a fővárosokban van business fest, tehát Magyarországon, a Debrecenben is van, illetve Szegeden is volt idén, és idén novemberben erre tök büszke vagyok, most már Kolozsváron is lesz, ami tök jó érzés, tavaly pedig Kassán volt, de egyébként Lengyelországgal tárgyalunk, most az egész Dél-Balkán régióval, sőt, Szaúd-Arábiával és Svédországgal is, szóval, hogy ilyen sikerült kilépni Magyarországról, erre tényleg nagyon büszkék vagyunk, és most talán az lenne a következő ilyen nagy büszkeség, hogyha sikerülne kilépni a kelet-európai régióból, és akár Nyugat-Európába, akár még Európán kívül is, ha meg tudnánk vetni a lábunkat, az szuper lenne.
7: De nagyvárosok nem bírnak egy őszt, meg egy tavaszt, tehát hogy kettőt egy évben?
6: Hát ezen folyamatosan gondolkozunk, hogy egy rengeteg esemény van, tehát nem biztos ti is látjátok, hogy részben azért, mert a média, a hagyományos média haldoklik, vagy hát legalábbis nehezebben megy, kivéve azoknak, akik olyan jók, mint ti. De főleg a média márkák, és mindenki más is, ez olyan, mint tudjátok, a Covid-ban mindenki online webinárt csinált, meg online, és akkor tényleg a Sarki Reál is lassan csinált egyet, és akkor ezek egy ideig nagyon sok volt, aztán eltűntek. Most ugyanez van, hogy tényleg mindenki eseményt csinál, és szerintem ez ebben is egy ilyen konszolidáció lesz, hogy csak a legjobbak és legnagyobbak maradnak meg, úgyhogy de folyamatosan gondolkozunk ezen. Inkább egyébként én abban hiszek, hogy például vegyük komolyan a vidéket is, tehát hogy mi azért is megyünk nem csak Budapestre, hogy megmutassuk, hogy nem csak Budapesten van élet, nem csak Budapesten vannak okos emberek, nem csak Budapesten vannak jó gyakorlatok.
5: Uh-huh.
7: Oké.
5: Okay. Oké, okay, és akkor gyakorlatilag utánatok jön egy kis after party Cyborg templára, és utána jövünk mi, ugye? A Millás este valahol így van ez a...
6: Igen, vagy fordítva. Fordítva. Nagyon jó, hogy ott vagytok, és igen, elbe veszett, szerintem ti, és aztán lesz a party, de nagyon megtisztelő, hogy ott vagytok, és remélem egy jót bulizunk.
5: Reméljük mi is, és nagyon köszönjük, hogy helyet adtatok a mi eseményünknek is, úgyhogy akkor ott találkozunk. Köszönjük szépen a beszélgetést, és sok sikert a szervezések. Ez minden városban, ahol eddig ott vagytok. Köszi szépen, szép napot, szia!
6: Sziasztok!
5: Tóth Gergellyel, a Business Fest alapítójával beszélgettünk.

0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
1: Hát a BL döntő lement ugyan, de azért még egy-két kapcsolódó esemény, program még javában zajlik, ugyanis az UEFA Innovation Hub két évvel ezelőtt a Bajnokok Ligája döntőjéhez kapcsolódva indította el egy innovációs programot, és a kezdeményezést most a Döntőházigazda Szövetségével, vagyis velünk folytatják, de hogy miről van szó, ezt fogjuk megbeszélni az MLS Grassroots osztályának vezetőjével, Gráncses Andrással. Jó reggelt kívánunk!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Na, mit tudunk?
3: Ez már önmagában érdekes, mi az a grassroots osztály.
1: Egyébként tényleg?
2: Igen. Hát ha van egy másfél, akkor szívesen elmesélem, mivel foglalkozunk. De lényegében ugye a grassroots arról szól, hogy minden, ami nem profi, lényegében azt szeretnénk, vagy azt támogatjuk, hogy sporttól, nemtől, képzettségtől függetlenül mindenki megtalálja magának a helyét a labdarúgásban, minél többen megszeressék a focit, és egy életen át elkíséri őket. Szóval lényegében ez a mi küldetésünk és filozófiánk, és ezt szeretnénk elérni.
1: Aha, oké, akkor most rátérhetünk.
3: Csavarodhatunk,
1: igen, és a Champions Innovate, már ott volt a nyelven az UEFA Champions Innovate, hogy mi ez a program egész pontosan, miről szól, ami gyakorlatilag most látszik beérni?
2: Ugye lényegében az UEFA 2018-ban indított el az innovációs hábját az adat központjával együtt, akkor történt egy ilyen modernizációs váltás, és két évvel ezelőtt kezdték ezt a programot, ami lényegében azóta a zászlós hajójává nő ki ennek a hábnak, ami arról szól, hogy a BL döntőnek a zaját, vagy a felhajtását egyébként kihasználva, olyan területeken is próbáljanak innovációt elérni, ahol általánosságban ez nem biztos, hogy jellemző. Ugye ezt Londonba kezdték, ahol a fenntarthatóság volt a téma, aztán Münchenben pedig az aktív életmód, és így jutottunk el hozzánk, ahol pedig a grassroots labdarúgás került a középpontba.
1: Aha, tehát az gyakorlatilag ez lett a kiemelt terület, amivel ti foglalkoztok. Akkor ezt most egy kicsit bővíthetjük, hogy ennek kik a résztvevői, szereplői, mi a program célja, alapja, lényege, tehát hogy hogyan valósul ez meg, mik a látható megjelenési formái.
2: A lényegében ez egy startup verseny, ami arról szólt, hogy ez tavaly szeptemberben kezdte az Innovation Hub, ahol is volt egy felhívás, közé tették a témát, most a grassroots labdarúgás, és ott azon belül voltak különböző kihívások, amelyek a grassroots labdarúgásnak a szereplői köré épülnek. Az egyik ugye a szülők megszólítása, akik nagyon fontos szereplői ennek a területnek, az edzők, az önkéntesek, illetve az UEFA az elmúlt időszakban külön hangsúlyt fektet a női labdarúgásra, és olyan megoldások, amik segíthetik egyébként a női labdarúgást. És a cél az volt, hogy olyan megoldások szülessenek, amelyek segítik ezeknek a területeknek a fejlődését. És meghirdették a pályázatot, november 30-áig lehetett jelentkezni a világ összes részéről. Összesen 73 pályázat érkezett, amiből az UEFA szűkített 23-at, és a mi közreműködésünkkel végül is 4-et választottunk ki, akinek mi, mint házigazda szövetség az elmúlt fél évben próbáltunk tesztelési lehetőséget biztosítani.
1: Ezekben a programokban alapvetően mi szerepel? Az én egyszerű logikámmal én azt gondolnám, hogy itt főleg ilyen kommunikációs dolgokra kell gondolni, ugye a népszerűsítés és ilyenek, kevésbé eszköz, vagy pályaépítés, vagy nem tudom. Mi szerepel a programokban, vagy a pályamunkákban?
2: Itt a négy startup közül van olyan a nőlabdarúgásban, aki egy képzési programot hozott. Aha. Ez egy angol startup volt, aki kimondottan a hölgyekre, a kislányokra célzott információkat szolgáltatnak, vagyis olyan dolgokról beszélnek, mint a menstruációs ciklus, megfelelő öltözet, szóval lényegében abban segítenek, hogy a lányoknak megfelelő körülményeket teremtsünk, hiszen azért bevallhatjuk, hogy ez korábban ugye egy férfiak által domináns sport, az öltözők minden úgy van kialakítva, és nincs sokszor ez átgondolva, hogy egy nőnek egyébként milyen más igényei lehetnének. Ugye az egyik programunk a Coach Mate nevű alkalmazás, ami egy új-zélandi cégű az edzőknek, edzés programokat mutat, illetve edzés gyakorlatokat, amit könnyen lehet használni, könnyen lehet elérni. Van egy német Pésztek nevezetű startup, amelyik a Forma 1-ből érkezik, és ők a kommunikációra mentek rá. Nekik abban van tapasztalatuk, hogy a pilóták és a csapat között hogyan megy a kommunikáció, és ezt AI-jal hogyan elemzik ki, és teszik hatékonyabbá, és ezt próbálják átültetni a grassroots világra. Most az edző felveszi a kommunikációját, és segítenek kielemezni, hogy hogy lehet hatékonyabb, hogy lehet egyébként néha olyan szavakat, amiket mondjuk túl erős, azt hogyan cserélje le, szóval azt egy ilyen visszajelzésben segít az edzőknek. Szóval lényegében ilyen típusú megoldásokra kell gondolni.
1: Aha, mi ezeknek az utóélete? Tehát most kiválasztásra kerültek, megvalósulnak, és mennek a maguk útján?
2: Jó, volt egy tesztelési időszak, és május 28-án itt a BL döntő előtt a Néprajzi Múzeumban volt egy nagyszabású showcase event, ahol ezek a startupok bemutathatták, hogy ők az elmúlt fél évben mit értek el, és ahol jelen voltak az UEFA munkatársai, különböző európai tagszövetségek, illetve a sportbefektetői és a sportinnovációs ekoszisztémának az európai szereplői, és lényegében ez egy ilyen picselés volt, ahol nekik be kellett mutatni a termékeiket, és egyébként, ahogy hallottuk már, az UEFA is például a Coach Mate-tel elkezdett tárgyalni, hogy ők hogyan tudják egyébként bevezetni, és egy összeurópai platformot létrehozni, de egyéb befektetők is jelen voltak. Ami talán külön érdekes, hogy volt egy panelbeszélgetés, volt labdarúgókkal, ahol a Semi Kedire, a Gera Zoltán és Giorgio Chiellini is éppen beszélt a grassroots-ról, és a Chiellini egyébként nagy sportbefektető, szóval ő kimondottan a aktív pályafutása után itt helyezkedett el, és rengeteg sporttal kapcsolatos befektetése van, szóval ezek befektetők egyébként meg tudják találni ezeket a megoldásokat.
1: Aha, hát ugye mivel itt mindig a házigazda vagy a döntő házigazdájának a várossal működik együtt az UEFA-val, gondolom nekünk majd jó sokára lesz erre lehetőségünk, viszont mint küldő ország vagy mint pályázatot benyújtó nyilván részt vehetünk a következőkbe, ezt tudjátok-e segíteni esetleg valahogy?
2: Abszolút. Itt is volt magyar pályázat, illetve szeretnénk, hogy a következő években, most már megismertük mélyebben, hogy pontosan miről szól ez, aztán szeretnénk ebben segíteni, mint Grassroots Össze és Labdarúgó Szövetség, amennyire lehet, hogy ez a fajta gondolkodás és az innováció egyre jobban terjedjen ezen a területen is.
1: Remek, ehhez kívánunk sok sikert, és köszönjük a beszélgetést!
2: Nagyon köszönöm.
1: Szervusz. Gáncsos Andrással, az MLS Grassroots osztályának vezetőjével beszélgettünk.
0: Innováció, kutatás, egyetemi együttműködés, startupok. Egy jó ötlet már fél siker, de a lényeg, hogy az ötletből legyen érték. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség.
3: Igen, azt sem tudtam, hogy a Chiellini már visszavonult. Tehát én azt hittem, hogy ő még örök. Vannak játékosok,
1: akik azt gondolod, hogy
3: örökre ott lesznek 4 évenként, vagy 2 évenként, LB-ken, VB-ken. Oké.
1: Na, már vannak, akik felismerték azt a fajta AI támogatta hatékonyságot, amit megpróbáltunk kísérletileg így bevezetni a millásregélő, hogy egyszerre több reklámot fogunk leadni, így megnövelve a lehetőségeinket. Mérsékelt sikerre csináltuk ezt, de elindultunk egy úton.
3: Nem volt szándékos természetesen. Az okát még kutatjuk, de majd remélhetőleg kiderül, mi történt.
1: Aztán valaki az előző beszélgetéssel az adatokkal kapcsolatosan aggódik. Ugye volt egy beszélgetésünk egy ilyen KKV-knak szóló digitális AI segítette asszisztens alkalmazásról. Hát azért szerintem bízunk abban, hogy a Telekom az adatkezelésben azért van egyfajta jártassága, és és azok nem fognak kikerülni, és megfelelőképpen fogják felhasználni. Aztán az EMAG sem engedi, hogy negatív kommentet adjak, ezt nem tudtam, de
3: érdekes. Amikor a hallgató beírta, hogy amikor ő adott egy negatív kommentet egy szállodában, Angliában, akkor fölhívták és megfenyegették, hogy vegye le, különben beperelik. Én föltettem a kérdést, hogy milyen alapon, arra írta egy másik hallgató meg, hogy hitelrontás, vagy mi volt a jogcím, vagy valami.
1: De a hitelrontás, hogyha nincs alapja az én mondandómnak.
3: De fölmerült bennem a következő kérdés, hogy akkor most nekem, tehát ilyen esetben, ha tényleg beperelnek, akkor nekem kell bizonyítani, hogy a valóságot mondtam, vagy nekik kell, hogy én rossz
1: szándékú... Ez egy érdekes dolog, igen, hogyha perre megy a dolog, akkor
3: ezt... Elégre helyes lenne, hogyha egy valóságot tartalmazó negatív kommentre pereskedés indulhatna.
1: Ha tahónak gondolom a pincért, akkor azt rögzítsem egy diktafonnal, hogy éppen... Nem. Jó, a megfelelő stílusban kommunikál.
3: Nem tudom, hova vezet.
1: Hát, nehéz kérdések.
3: Mert ugye mindkét oldalról meg lehet a rossz indulat és a lejáratási szándék. Hát nehéz. Minden csak újabb, még több kérdés merült fel, mint amennyit megválaszoltunk.
1: Egyébként igen. Nos, már csak egy kérdés kell tisztáznunk, hogy Szoller Andi megjön-e időben. Mi neki is megadjuk a bizalmat.
3: 3, 2, 1.
1: Ajtó. Nem.
3: Nem.
1: Mindegy. Valamikor majd jön, elmondja a híreket, utána jövünk vissza.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
1: Ez az.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat!

0: Horváth Tamás, június 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar

0: A 17-es, a 19-es és a 41-es villamos helyett a Szent Lukács gyógyfürdő és a Katinyi Mártírok parkja között pótlóbusz közlekedik. Tart a helyszínelés az Alkotás utcában befelé a Krisztina körút előtt a középső sávban. Erős a forgalom az M3-as autópálya bevezető szakaszán a Szent Mihályi úttól, a Rákóczi úton a Blahalujza térnél, a Pesti alsó rakparton a Szent István parktól délre és a Lánchíd közelében, a Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttal a Dózsa-György útig rendezvény utó munkálatai miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof Pálma sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként csak egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. Farkas Renáta, BKK Info.
1: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Bűncselekmény gyanús történetek vannak a közlekedési tárca és a beruházási területek körül. 25 ezer babaváró hiteles lehet bajban, mert nem született meg a vállalt gyermek. Ismét egymást támadja az Egyesült Államok és Irán. Napközben nyugat felől felhők érkeznek, esőzápor is lehet, olykor a szél is megerősödik. 26 fokot mérünk majd. Jó reggelt kívánok, Czoller Andi vagyok. Botrányos és bűncselekmény gyanús történetek vannak a közlekedési tárca és beruházási területek körül, közölte a szakminiszter. Vitézi Dávid Facebook bejegyzésében arról beszélt, hogy kedden az állami számvevőszék minden tételben megerősítette, hogy itt egy szándékos, költségvetési elmaszkolása történt a valóságnak, ha úgy tetszik, a költségvetés meghamisítása. Az iváncsai akkumulátorgyárnál és a Budapest-Belgrád vasútvonalán is akadtak gyanús számlák. Vitézi szerint az Orbán kormány ugyanazt csinálta, mint a Gyurcsány kormány 2006-ban, a konkrét teljesítmény igazolásokat is kikozmetikázták a költségvetésből. Új vezérigazgatója van a MÁV szolgáltató cégének. A 23 éve a csoportnál dolgozó Simon Enikőt nevezték ki a posztra, miután Vitézi Dávid tegnap azonnali hatállyal kirúgta a cég éléről Bada Jánost. Lázár János volt gimnáziumi évfolyamtársát. Azt ígérik, a vezetőváltással alapjaiban alakul át a vállalat működése és az átláthatóság, gazdaságosság és ügyfélközpontuság vállalata lesz. 25 ezer babaváró hiteles lehet bajban, mert nem született meg a vállalt gyermek. Azok számíthatnak fizetendőre, akik 2019-20-21-ben vették fel a babavárót, és nem teljesítették a gyermekvállalást, írja a bank360.hu. Az első igénylőknek akár 3,7 millió forint is lehet a visszafizetendők kamat támogatás összege. A 24.hu felidézi, a friss jegybanki kiadvány szerint a 2019-ben kötött és 25 végén még élő szerződések 17%-ánál továbbra sem teljesült a gyermekvállalás. Szeptember 30-áig kell lebontani a giga plakátokat. A most megjelent törvényjavaslat szerint a reklámfelület nem lehet 15 négyzetméternél nagyobb. A módosítás elfogadása után már eleve az önkormányzatoknál kell kezdeményezni, hogy reklámeszközt egyáltalán közterületen el lehessen helyezni. A szabályszegőknek 100 ezer forintig terjedő helyszíni bírsággal és 4 millió forintig terjedő közigazgatási bírsággal kell számolniuk. Ismét egymást támadja az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg rakétatámadással megállított egy tankert, ami megpróbált átjutni az iráni kikötők ellen bevezetett amerikai blokkádon. Válaszul Irán egy libériai zászló alatti hajóra lőtt rakétákat. Az amerikai haderő Kesm szigetét bombázta, felrobbantottak egy kommunikációs tornyot, Irán pedig válaszcsapásként drónokkal, rakétákkal támadta Kuvaitot és Bahreint.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Napközben nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, sőt, apróbb szemű jég is lehet. A szél olykor megerősödik, délután pedig 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastul, terű-terű asztalkámostul, de még a kőleves, a só, meg a szegény-legény félpár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Szép jó napot kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Szerda reggel, 9 óra 8 perckor, június 3-án jelentkezünk újra egy utolsó körre Ács Gáborral.
4: És Gede Balázssal természetesen.
3: És a hallgatókkal Lucerni Laci írt nekünk. Szavaztok, Gábor és Balázs, igaza van Gergőnek, ti nagyon jól csináljátok a rádiózást, jövő csütörtökön a Business Festen. Én is ott leszek egy kerekasztalra, Endre moderálja, remélem, ti is ott lesztek. Mm-hmm. Nagyon klassz, igen, és hogy apropó, Nyúl Zsuzsi mikor lesz majd újra, nem a szerda az övé?
4: Hát de... Jövő szerda
3: mm-hmm. az övé lesz, igen. Igen, igen. Akkor lesz megint. És akkor hát Lacival találkozunk. Én tervezem, hogy nem a Millás estre, hanem inkább a Business Fest végére érkezem valamikor, vagy a másik felére délután, hogy megnézzem azt is, hogy mi történik ott, úgyhogy van alkalom találkozni, de hogyha Laci esetleg ott marad a Millás esten, akkor is lesz erre lehetőség mindenképpen, ahogy a többi más hallgatót is. Jó nagy buli lesz, és sok érdekesség, izgalmas beszélgetések. Nos, szerintem írja a foszforos, hogy szerintem a kommentelés nem a megfelelő módja a reklamáció kezelésének. Nem is ugyanaz. Szerintem ez nem reklamáció, hanem vélemény. Ha gondom van, az illetékessel lerendezem. Hogy... Nincs rosszabb, amikor mosolyogva elmegy, majd ír egy troll lehúzó kommentet.
4: De ebbe tökre igaza van.
3: Hát ebbe igaza van, de az nem reklamáció, az egy vélemény. Tehát ez az nem kell...
4: Hát, tehát... de hogy ő úgy érzi, hogy akkor ő az a hogy ő azzal akkor reklamál. De egyrészt nem fair, másrészt ezt tényleg szembe kell mondani. Tehát ott még ráadásul meg is kérdezik, hogy hogy érezte magát, kedves vendég, jól, és erről egyébként nekem sokan beszámoltak, tehát akik ebből vannak.
3: Hát ez is ők ezt a jelenséget, hogy pacekban nem mondjuk azt, hogy, na, igen, hogy érezzük, hát nem volt rossz, de gyűrött volt a lepedő, és kemény volt a párna, amúgy tök jó volt.
4: És akkor rengeteg, és akkor egy csomó vendéglátó, szállásadó ilyenkor válaszol, hogy hát de hát ezt ott a helyszínen nem mondta, de mindent megtettünk, ezt így és úgy csináltuk, kérjük akkor részlet ezt, hogy akkor pontosan mi volt, hogy volt ez, és akkor semmi. Utána már nincs, legalábbis nyilvánosan nincsen válasz. Ez sajnos gyakori. Hát ez tényleg érdemes akkor, hogy ha már problémánk van, akkor azt ott a helyszínen elmondani.
3: Bérdics a villásregeli.hu-n a tervezett összejövetelről info semmi. Azért, mert a Rádió Café 98.hu-n van. Ott van az események föl, azt tessék nézegetni, ott van minden, sőt, lehet, hogy már regisztrálni is lehet. Úgyhogy azt tudjuk javasolni. Rádió Café 98.hu.
4: De azért valljuk meg a kérdést. Jogos?
3: Teljesen jogos, csak nincs kilakítva erre ott, igen, ott felület.
4: Igen, kéne.
3: Úgyhogy igen, hát ezt majd az IT felelősnek felvetjük, hogy ezt hogyan lehetne orvosolni.
4: Felírjuk a tudó listájára.
3: A tudóra, így van. Most viszont megyünk tovább, ingatlan piaccal fogunk foglalkozni.
0: Építkezel? Lakást vennél? Eladnád? Bérelnéd? Vagy felújítanád? Vagy befektetési céllal nézed a piacot? Akkor neked való a négyzetméter, a Millás reggeli ingatlan piaci rovata.
3: Hát az, hogy fordulat az ingatlan piacon, az azt hiszem meredek kijelentés lenne, de az, hogy kezd esetleg kifenekelni az az állapot, amiben voltunk most így az elmúlt pár hónapban, azt talán mondhatjuk, de majd mindjárt rendbe teszi itt a számokat, meg azt, hogy mit mondhatunk, mit nem. Balogh László, az ingatlan.com vezetőgazdasági szakértője. Szia, jó reggelt!
5: Sziasztok, jó reggelt! Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
3: Tehát, hogy innen nézzük, akkor mondhatjuk, hogy nem néz ki rosszul, ha meg kicsit távolabbról, akkor meg még elég gyatra, ugye? Valami ilyesmi. Hogyha hó per hó alapon nézzük, akkor már azért van valamiféle fény az alagút végén.
5: Igen, éves összevetésben még továbbra sem virgonckodik a lakáspiac, bár mondjuk úgy, hogy a lemaradás, legalábbis keresleti oldalon, amit az ingatlan.com-on mért eladó lakások és házak iránti telefonos érdeklődések alapján rakunk össze, az a január-február-március ilyen 20-30%-os mínuszhoz képest kezd konszolidálni, és már csak 10%-os a lemaradás. Viszont havi szinten már egy ilyen plusz 1-2%-os keresletbővülés is tapasztalhattunk, ami összességében egyébként még nem biztos, hogy megalapozottan mondhatnánk ez alapján, hogy ennél már nincsen lejjebb, és már elkezdtünk kifelé jönni a gödörből, mert az április, ugye erről talán pont egy hónappal ezelőtt is beszélgettünk, hogy az április az egy eléggé furcsa hónap volt, sok dolog is terhelte, a húsvéti ünnepek, a választások, amik mind-mind elvonták a lakáspiacról és az adásvételekről a vevők meg az eladók figyelmét. Tehát ehhez képest már ez a május plusz, viszont hogyha megnézzük, hogy az egyes szegmensek, tehát például a társasházi lakások versus kertesházak, vagy éppen az új és használtak között már szignifikáns különbségek mutatkoznak, és ott már akár a havi vagy az éves kereslet növekedés is számottevő, akkor ez talán jelenthet egy kis fényt az alagút végén.
4: Ugye arról is azért alagútnak nevezzük, azért, mert egy picit leállt a irgalmatlan, brutális, elsöprő emelkedés, meg növekedés után, nem kicsit, nem túlzás, kicsit ez az alagút.
5: Hát ugye itt a kérdés, hogy mit nevezünk növekedésnek, mert az árak növekedtek, de azért a tranzakciószámokban nem láttunk ilyen mértékű elsöprő lendületet. Főleg egyébként ilyen október-novembertől kezdve folyamatosan csökkennek az adásvételszámok, és egyébként az árak minden hatósága az csak ideig óráig tart, mert igaz, hogy a 2025-ös évben volt egy 20%-os áremelkedés, de hogyha ugye ezt nem követi a tranzakciószámok növekedés, tartósan, akkor azért nem, semmiképpen se beszélhetünk élénkülő piacról, és ugye most már azt látjuk, hogy valószínűleg az eddigi bukdácsolás, vagy oldalazás a lakáspiacon pont annak volt betudható, hogy az árak nagyon elszálltak, és a kereslet, a vevők elérték a pénzügyi teljesítő képességük felső korlátját, és ezt még nem csak a saját célra vásárlók szempontjából igaz, hanem még a befektetők számára is egyre komorabb képet festett a lakáspiac, és lehet, hogy alternatív eszközök azok jobb kilátásokkal bírtak. Tehát itt azért ez fontos, hogy nem látjuk a jövőt persze, de azért ezek a pozitív sztorik mindenképpen reménykeltőek, főleg egyébként, hogyha megnézzük azt, amire már az előbb is céloztam, hogy a használtaknál az éves kereset változása az még ilyen 9,6%-os mínuszban van, az új építésűeknél pedig 30%-ot meghaladó pluszban, ami azért abból a szempontból jó hír lehet, hogyha ezt látják a beruházók, hogy van igény az új lakásokra, főleg a megfizethető új lakásokra, akkor ez hozzájárulhat a lakásépítési dinamika javulás. Illetve az is egy érdekes dolog, ezt még nem sikerült teljesen megfejteni, hogy amíg a kertesházak havi szinten 3,1%-os keresletcsökkenésben vannak, addig a társasházi lakások, azok pedig 5,5%-os pluszban, amiben nyilván az is szerepet játszhat, hogy itt főleg a nagyvárosok lehetnek azok, amik húzzák a lakáspiaci keresetet fölfelé, hogyha egyébként ezt térképre vetítjük, akkor Budapest az egyik, sőt Budapest a legnagyobb erősödés produkáló része az országnak, itt 7%-kal nőtt a kereslet áprilishoz képest. A negatív szigcsakrája meg Magyarországnak az Fejér megye, ahol meg 12%-os volt a mínusz áprilishoz képest is, tehát ott valószínűleg valami nagyon megcsapant itt Fejér megyei keresletben.
4: Magyarázat, szerűség mindenre?
5: Hát most már olyan szintű a kivárás a vevői oldalról nézve, hogy amikor ha oszlik a köd egy picit a piacon, és egyébként nyugodtan idehozhatjuk a választásokat és az azt követő,
3: az biztos, mondjuk hiszen egy nagy összegű beruházás, sőt nem a legnagyobb, ugye egy család, egy átlagos családnak egy ingatlanvásárlás.
5: Hogyha oszlik a köd, és már magabiztosabban mennek belevágni a kilátások fényében a tranzakciókba, akkor már pusztán az elhalasztott adásvételek pótlása is már generálhat egy olyan lendületet, amit már egészen számottevőnek tapasztalhatunk.
3: Ez a különbség, amit említettél, ugye a használt lakás versus új, vagy a használt eset 9-el az új ment, nem tudom mennyivel ez. Ebbe benne lehetett az, amiről korábban beszélgettünk, hogy egyes helyeken például a használt, tehát a panelek ára fölkúszott egészen közel az új építésűekhez, és most hogyha ilyen kicsi a különbség, akkor inkább ez utóbbit veszik a vásárlók?
5: Ez abszolút benne van. Ugye itt a nagy dilemma az az, hogy nagy számban, kellő volumenben még ezek az új lakások nem is jelentek meg. Igen. Még a kínálatban. Viszont ami megjelenik, azokat meg elkapkodják a vevők, és ugye itt nem csak a nagyvárosi társasházi beruházásokra érdemes gondolni, hanem akár az agglomerációs övezetekben családi háza, sikerházas újépítésű projektek, vagy egyéb olyan lakásépítési projektekre, amire egyébként még idézőjelbetéve le tudnak csapni, olyan szempontból megfizethető áron a vásárlók, hogy ez gyakorlatilag alternatívát képvisel egy felkapott helyen lévő és nem olyan jó állapotú használt lakáshoz képest. Ez egyébként ez egy nagyon paradox helyzet, szerintem ez nem sokáig marad így. Valószínűleg szerintem az a legvalószínűbb forgatókönyv, hogyha elindul itt a kilábalás a lakáspiaci stagnálásból, akkor valószínűleg szépen lassan az árak is a jelenlegi stagnálásból egy ilyen éves 5-10%-os növekedési tempóra válthatnak, és akkor így elkezd kimozoghatják ezt a különbséget a használt és az új lakások egymástól, mert mondom, ez hosszú távon nem annyira fenntartható, hiszen ez a használt lakáspiaci forgalom rovására menne, amit szemmel láthatólag meg is történt.
4: Kicsit visszatérve a választásokra, itt azért elképesztő komoly hatása volt eddig a piacokon. Érdekes, hogy pont a lakáspiac egyetlen, ahol meg szinte semmi. Tehát a bizalmi indexek elszálltak, rekordméretű növekedés, gyakorlatilag eufória az országban a változás miatt. De hogyha kizárólag az alternatívákat nézzük már, mint ingatlan befektető szemszögéből is, hát akkor is egy nagyon markáns hozamcsökkenés, ami elvileg talán az ingatlannak jót tehetne, hogyha az állampapírhozamok nagy mértékben, az állampapírokkal elérhető kockázatmentes hozamok nagy mértékben csökkennek. Ebből az ég egyet a világon semmi nem látszik a lakáspiacon, tehát semmi
3: hatása nincs. Hát majd akkor, ha ez bekövetkezik. De hát amíg az állampapíron kapsz közel hetet,
4: már csak 5 és felett kapsz.
3: Az állampapíron?
4: Hát jó, a lakosságin csak félelmet le, de
3: hogy... Hát ez főleg lakosságiban maradjunk, szerintem a lakás.
4: De hogy önmagában a jövőbe vetett hit, az, hogy sokkal többen akarnak hazaköltözni, az ország gazdasági fellendülésével kapcsolatos hit is nagymértékben javult, ennek engem kicsit meglepett, hogy ennek úgy tűnik, hogy még legalábbis rövid távon semmi hatása lakáspiacra, vagy később lesz, vagy ez hogy működik?
5: Ez egy eléggé összetett kérdés, és ebbe itt azért Balázsnak igaza van abból a szempontból, hogy csökkentek mondjuk az állampapírhozamok egy kicsit. Na de a bérbeadásból származó hozamok nem kicsit csökkentek, tehát ott pont nézegettük a legfrissebb adatokat, hogy a megyeszékelyeken és Budapesten ilyen 3,5-4,5% közötti a bruttó bevételarányos hozam, amit bérbeadásból kihozhat, és a lakásárak növekedése sem éppen gőzerővel diktálja a tempót, ahhoz képest, hogy itt az elmúlt évben ilyen 20%-os értéknövekedés ment végbe. Tehát befektetői szempontból, főleg úgy, hogy az albérlet árak is küszködnek, tehát alig emelkednek, ez egyelőre nem túl jó jövőkép. Persze azt is szokták mondani a rutinos rókák az ingatlan piacon, hogy sosem a prompt árfolyamokat meg hozamokat érdemes nézni, hiszen egy ingatlant, hogyha 5-10-15 évig tartasz, és a mostani bekerülésre vetíted majd az 5-10-15 év múlvai bérleti hozamokat, hát azért az elég szép. Most direkt ezt megnéztem 10 évre visszamenőleg, meg 5 évre visszamenőleg, hát ott most egy sima budapesti lakásvásárlás, amit annó még valaki 7-800 forintos négyzetméter áron vagy még olcsóbban tudott realizálni, az most simán hoz évente, hogyha aktuális bérleti díjon adja bérbe valaki, bruttó ilyen 10-15%-os hozamot is, és azért az már elég tisztességes, főleg úgy, hogy menet közben volt egy elég komoly felértékelődés is. De még egyszer, ez egy elég összetett kérdés, és pont a választások ebből a szempontból bonyolítják a helyzetet, mert az előző kormányzat nagyon sok erőforrást tett a vevőket támogató történetekbe, és valószínűleg lehet, hogy ez átalakul abból a szempontból, hogy a súlypontok például lehet, hogy átkerülnek a bérlakások irányába. inkább. Uh-huh. És egyébként erről szerintem majd még érdemes sokat beszélnünk, mert ez nem csak azt jelenti, hogy majd megépül egy rakat bérlakás, például a hazahozott EU-s forrásoknak köszönhetően, hanem itt én úgy tudom, hogy itt nagyon komoly szándék van a bérlő-bérbeadó viszonyrendszerének tisztázására. Uh-huh. Nagyon komoly tervek vannak az intézményi befektetői kör számára történő lehetőségek megteremtésére, áfa kérdések, adózási kérdések szempontjából. Szóval hogyha ez megtörténik, akkor abszolút igazat adok Gábor, és akkor már ez egy ugrásszerű pozitív elmozdulás jelenthet akár a lakáspiaci bizalmi indexekben is a befektetők szemszögéből nézve.
3: Uh-huh. Oké, meglátjuk majd ezeket a folyamatokat, hát most éppen az elején vagyunk, úgyhogy izgalmas időszak előtt állunk. Laci, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk, jó munkát, szép napot!
5: Köszönöm szépen, szia. Nektek is szép napot kívánok, sziasztok!
3: Balog Lászlóval, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjével néztünk rá az ingatlan piacra.
0: Négyzetméter. Rálátás az ingatlan piacra a Millás reggeliben.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!

0: www.rozalia.hu. Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pánztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu/programok oldalon találsz. Várunk!
1: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
0: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
2: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Hello Hungary! Indulj velünk! Programajánló következik.
4: A Balaton nyáron is több, mint strandolás. A Balaton felvidéki tanúhegyek a világ legszebb földrajzi formái közé tartoznak. Közülük is az egyik legemblematikusabb a 415 méter magas Szent György-hegy, amelynek néhol 30 méter magas, jellegzetes bazaltoszlopai orgonasípként sorakoznak a hegyoldalban. Az északi part egyik ékszerdoboza, a Szigligeti vár több mint 750 éve áll őrt a Balaton felett, impozáns látványa miatt mágnesként vonza a turistákat. Az érdekesebb látnivalók közé tartozik a berendezett barokk konyha, a fegyvertörténeti kiállítás, valamint a Bérces rend egyik kápolnája is. Másfajta, meghittebb élményt kínál a Balaton déli oldalán, a Somogy-Vámos határában eldugott, kincsként megbújó Árpád-kori puszta templom. A bimbes-dombos szántótáblák között egy óriási falevélre emlékeztető földszigeten elterülő rom, égbetörő árvatornya, mint egyetlen mementó őrzi az egykori település emlékét, amelyet a török háborúk tettek a földszínével egyenlővé. Balaton lelle szőlőtőkék és pincészetek petyezte domboldalán. A Kishegyen közel 300 éve a szőlős gazdák védőszentjének ajánlott kápolna, a paraszt barokk tipikus képviselője uralja a tájat, pazar kilátást kínálva a túloldal tanúhegyeire.
3: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk.
5: Egy szónak is, száz a vége.
2: Millás reggeli. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
6: Aki mostan más, mint Ciber Ákos elemző. Szia, jó reggelt!
7: Sziasztok, jó reggelt kívánok, és üdvözlöm a hallgatókat is.
6: Na, tegnap jó kis menet volt a béten, tud-e folytatódni ma?
7: Úgy tűnik, hogy egy kicsit akadozik az emelkedés, ha bár még mindig pluszban van a hazai értéktőzsde.
8: Bocsáss meg, a tegnaphoz visszakanyarodhatunk, mi teljesen sötétben tapogatóztunk, hogy mi váltotta ki, vagy minek volt köszönhető ez az óriási jókedv tegnap.
7: Hát ez egy kifejezetten jó kérdés.
6: Igen, Ás Gábor mindig kutatja az okokat, ami az ezek a tőzsdén, szerint nem mindig.
8: Ezek szerint nem volt egyértelmű, oké.
7: Nem volt nagyon egyértelmű, alapvetőleg inkább csak egy ilyen optimistább hangulat volt látható. Úgy tűnik, hogy a piacok igazából most már leradírozták a hormozi szoros térképről, és nem is foglalkoznak azzal, hogy mi van ott. Most igazából a fő sztori, tehát a nemzetközi piacokon a fő sztori mostanában a szoftver cégeken van, és itt azokban látható egy kifejezetten nagy emelkedés, és ennek köszönhetően van például az Egyesült Államokban egy kifejezetten pozitív szintű kereskedés. Úgy tűnik, hogy itt ennek között egy jó hangulat van, és ennek volt igazából egy pozitív hozománya, itthon is egy ilyen jó hangulat volt látható.
6: Oké, és akkor azt mondod, ez most egy picit döcög, még pluszosak vagyunk, de csillapodtak a kedélyek.
7: Igen, itt most egy 4%-os pluszban van, a Bux Index 136.502 ponton áll, viszont a forgalom kifejezetten magasan alakul, most már a 9 milliárd forintot közelíti hamarosan, és itt a forgalomnak az egyik nagy része a Magyar Telekomban van, itt egy 4%-os mínuszban van az árfolyam. Valószínűleg itt azért az annak köszönhető, hogy a Telekomnak igaz most folyik a saját részvény vásárlása, és eddig azért jelentősen a keret kimerítéséhez szükséges szint alatt alakult eddig a visszavásárlás mértéke, és itt azért jellemző a Telekomnál, hogy gyakran egy-egy ilyen nagyobb lélegzetvételű napokat tartanak általában a visszavásárlás során.
8: Akkor ez lehetett tegnap a nagy áremelkedés mögött?
6: Igen, az egyik húzópapír a Telekom volt tegnap, emlékeim szerint.
7: Nem teljesen, de tegnap nem volt kifejezés. Ott inkább az átlagba visszailleszkedő szinten volt a visszavásárolt mennyiség, inkább ma. Tehát ez a nagy forgalommal általában akkor szokott ez látható, amik lenni, amikor itt így kvázi begyújtja a rakétákat a Telekom a visszavásárlás során.
6: Világos. Mi a helyzet az egyéb papírokkal?
7: Hát még a vezető papíroknál igaz, még kiemelendő a Richter. Itt most igaz 4%-os mínuszban van a papír, bár ez inkább technikai jellegű, mert ma kereskedik először osztalékszelvénynél, a 25-ös osztalékszelvénynél kül a Richter. Itt igaz most egy 650 forintos szelvény leesés volt belőle, most 480 forintos mínuszban van, tehát inkább megvették most a befektetők ezt a csökkenést. Az OTP minimális, egy 7%-os mínuszban, a MOL pedig egy 1,5%-os pluszban van energiaárnak köszönhetően. A vezető rész, vagy a közepes papírok közül pedig most már itt azért folyamatosan az ötödik helyen van fent, negyedik-ötödik helyen van fent a 4IG, tehát ez pedig egy megszokott.
6: Mikor, milyen irányja?
7: Igen.
6: Európában mi újság egyébként?
7: Európában én annyira legutóbb néztem, akkor még egy egészen pozitívabb hangulatú kereskedés volt, ha bár most már inkább mínuszban vannak a vezető indexek. A DAX 8%-ban, a francia és a holland tőzsde is egy 0,5%-os mínuszban van jelenleg.
6: Jó, forint tegnap kicsit billeget, hát most az a gyengülés, ugye, hogy fölmentünk 355-40-re, vagy nem tudom.
8: De aztán az 55-höz ragaszkodni látszik.
6: Igen,
7: továbbra is ezt a 355 forintos szintet tesztelgeti az árfolyam, ezért ellépegett tőle, most éppen egy ilyen ellépő szakaszban van. Az árfolyam 355,6 forint jelenleg az euróval szemben, még a dollárral szemben pedig 306 forint.
6: Ú, de jó, lassan megérjük, hogy beszámolunk róla, hogy nagyon gyengült a forint, 60 fillér emelkedés az euróban. Talán stabilizálódik a helyzet lassan. Oké, Ákos, nagyon köszönjük a beszámolódat, jó munkát, jó kereskedést!
7: Köszönjük szépen, további szép napot!
6: Ciber Ákos elemző számolt be nekünk a tőzsdei árfolyamokról, hírekről.
2: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. We'll be right back.

0: Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy zöld, de mennyire? Totál zöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Hát semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuperzöld, a Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata következik.
1: Klímaszorongásról fogunk beszélgetni, illetve hát arról, hogy ez mennyire általános a fiatalok körében, mit lehet tenni, hogyan lehet segíteni nekik. Az Energia Klub Szakpolitikai Intézet készített egy szemléletformáló anyagot. Erről fogunk beszélgetni Pejzs Zsófiával, az Energia Klub Szakpolitikai Intézet klímaprogramjának vezetőjével. Jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok!
1: Na, mit tudunk elmondani arról, hogy ez mennyire általános, vagy lelegyinthetjük mi öregek ostoba módon, hogy hát nyafogó fiatalok, nem kell itt pánikolni, nem lesz itt semmi baj, kicsit esik az eső, majd elmegy.
3: De amúgy csak, és a fiatalokra jellemző, abszolút?
1: Ez meg a másik kérdés, tehát hogy mennyire széles körű, mekkora probléma, mekkora szorongást vált ki bennünk, és akkor itt beszélhetünk többet számba fiatalról, idősebbről.
3: Megint föltettünk 20 kérdést, egyszerre elnézést.
1: És van 6 perc.
2: Akkor fihetek. Amit mi találtunk, egy átfogó felmérés magyar fiatalokra vonatkozóan kifejezetten, ez 2022-ben készített a UNICEF, és a 13-25 éves magyar fiatalok 62%-a nagyon aggódik, vagy szorong a klímaválság miatt, 27%-uknál pedig ez a szorongás meghatározó mértéket ölt. Ezek azért szerintem elég rémisztő számok. A fiatalok körében mindenképp elterjedtebb ez a jelenség, hiszen nekik az életük nagyobb része még előttük áll, de a felnőttek, idősebbek körében is természetesen megjelenhet. Ez a jelenség nem csak kifejezetten egy érzelmet foglal magába, nem csak egy ilyen szorongásban vagy depresszióban lehet elképzelni, hanem egy egész érzelmi koktél is összeállhat az emberekben, mindenkiben kicsit máshogy hullámozhat is, és akár pozitív elemei is lehetnek. De mindenképpen az fontos észrevennünk, hogy a most felnövekvő nemzedéknek egy sokkal bizonytalanabb és akár fenyegető jövőkép az, ami látszik a kutatásokból. Tehát ezzel mindenképpen foglalkozni kell, az mármint azzal, hogy ők ezt hogy élik meg.
1: Mit lehet tenni? Mert a klímahelyzet nem, hogy nem változik, hanem romlik. Épp itt állunk az El Niño jelenség küszöbén. Ma idéztük a Világmeteorológiai Szervezet előrejelzését, 80%, hogy nagyon durván egybeesve, ugye mindenféle klímaváltozások azt a problémával elég erősen fog megnyilvánulni. Azzal riogatnak, hogy ezt tulajdonképpen vegyük egy próbának, mert 5 éven belül körülbelül ez lesz a normál állapot, El Niño nélkül is. Tehát itt változás nincs. Akkor csak a szorongás kezelésében lehet valamit tenni.
2: Így van, nagyon fontos, hogy megélhessék az emberek, hogy nincsenek egyedül az érzelmeikkel, és bármilyen érzelem ezzel kapcsolatban az releváns lehet. És azt szerettük volna mi is elérni, illetve az a segítő út, hogyha a beszélgetésen túl vagyunk, illetve hogyha valakinek szüksége van rá, akkor nyilván szakember segítségét is kérheti, de tehát az a pozitív irányú út, amikor sikerül átfordítani akár a rosszabb érzelmeket is egy lelkes aktivitásba, tehát hogy amikor sikerül elkezdeni keresgélni azokat a cselekvési lehetőségeket, és meg is valósítani, amelyekkel a magunk részéről is hozzátehetünk ahhoz, hogy egy szebb jövőnk legyen. És akkor innentől lehet tovább lépni, hogy a családunkra megpróbálni hatással lenni, vagy a kollégáinkra, vagy az osztálytársainkra, és utána akár a nagyobb közösségekben is lehet tovább lépni, tehát mondjuk egy helyi szinten, a településünkön körülnézhetünk, hogy lehet esetleg önkéntesen fát ültetni az önkormányzat segítségével, vagy hát az őket megsegítve tulajdonképpen. És nyilván az is fontos, hogy a politikai döntéshozókra megpróbálhat az ember hatással lenni, amennyire tőle telik. Tehát rengeteg lehetőség van, és arra biztatom mindenkit, hogy maga is keresse ezeket, illetve segítse a fiatalabbakat is.
1: Nem akarok ünneprontó lenni, de sok lehetőségből semmi nem nagyon használ. Tehát azt látjuk, hogy a tendencián, hogy egyre romlik a helyzet, már pedig azért próbálkozunk jó ideje ezekkel a dolgokkal. Ebbe így, persze lehet, hogy én vagyok ehhez túl öreg, hogy ebben megpróbáljam az optimizmust megtalálni, de amikor ilyen felméréseket látok, komoly vagy intézetektől látjuk, halljuk, hogy mi történik a világban egy ilyen természeti jelenség okán, akkor egy picit nehéz azért ezt az optimizmust elhinni. Feltültetni lehet, de inkább az egy, úgy érzem, hogy így magamat próbálom nyugtatgatni, mint sem ezeken a folyamatokon változtatni. Tehát, hogy ez mennyire működik jól, arra akarok kiukadni, hogy ez mennyire tudja megfordítani azt a szemléletet akár a fiataloknál.
2: Azt nagyon fontos megérteni, hogy ami most történik, ahol most tartunk, az mondjuk körülbelül a 30 évvel ezelőtti döntéseknek a következménye, és amiket pedig most teszünk meg, az nem holnap fogja a hatását kifejteni, hanem hosszú távon. Ezt a legtöbb ember nagyon nehezen gondolkozik hosszú távon, de ez az egész éghajlatváltozás, ez egy nagyon hosszú folyamat, és az, hogy most éppen súlyosodik a helyzet, az lehet riasztó, de nem riaszthat el minket attól, hogy megtegyük mindazt a szükséges lépést, legfőképpen a kibocsátás csökkentés terén, de nyilván az alkalmazkodás terén is, ahhoz, ami van, ahhoz már alkalmazkodnunk kell. Ha ezeket nem tesszük meg, akkor egy még súlyosabb és még rosszabb jövő áll előttünk. Tehát nem, abból szerintem nem tudunk válogatni, hogy csinálunk-e valamit, vagy nem. Abból persze igen, hogy mennyi mindent teszünk meg, de mindenképpen fontos, hiszen nem azt tudjuk eldönteni, hogy most akkor szörnyű lesz-e, vagy nem lesz szörnyű holnap után, hanem egy egész széles spektrumú jövőből tudunk menni egy kedvezőbb felé, vagy akár mondjuk egy stagnáló felé. Most per pillanat az látszik a kedvezőnek, hogyha sikerülne egy ilyen stagnáló szintet elérni, akár a szén-dioxid szinttel, akár a felmelegedéssel, vagy nem. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy hát itt már minden el van veszve, és égessük az összes fosszilist, meg dőljünk hátra, mert most már úgyis van klímaváltozás, akkor azt érjük el, hogy még sokkal rosszabb lesz a helyzet a mostanihoz képest is 20-30-40 év múlva, amikor még a jelenlegi fiatalok életük világjában lesznek. Reméljük.
1: Hát nehéz, nagyon nehéz dolog ez. Hol lehet elérni, vagy elérhető ez így nyilvánosan az intézetnek ez a szemléletformáló anyaga?
2: Amit felnőtteknek készítettünk, egy kétoldalas ilyen tájékoztató jellegű dolog, az energiaklub.hu honlapon is elérhető, és kitettük nyilván a közösségi médián is, az nem tegnap történt, ami frissek viszonylag azok a kapcsolódó cikkeink szintén a honlapon és a közösségi médiában, és a fiataloknak szóló kampányunk pedig elsősorban a TikTokon van kint, ami körülben népszerű. Ezek rövid videók, és nagyon inspirálónak szántuk őket. Reméljük, hogy azok is, úgyhogy mindenki, aki fiatal vagy régebb óta fiatal, annak ajánlom, hogy inspirálódjon.
1: Ez én vagyok. Úgyhogy akkor megnézzük.
3: Hogy tegyünk fel meg egy kérdést. Egy percben, és szerintem ez az eszenciája annak, amit a legtöbben gondolnak és föltesznek így kérdésként, illetve véleményként igen, megfogalmaznak. Hallgató összefoglalta. Ezt már elbuktuk, hagyjuk már, ugye ez a véleménynyilvánítás. Én miért tegyem meg, ha másik sem teszi meg? Amúgy Trump mindent borít négy év alatt, de most ez nem. Tehát én miért tegyem, hogyha mindenki más nem teszi
1: igen,
3: meg?
1: Igen, így egyébként marad.
3: Erre mit lehet válaszolni, vagy hogyan lehet motiválni? Vagy
1: tehát egy olyan nagy rendszeren igen, akarunk változtatni, hogy nem érzem a saját tevékenységem súlyát. Tehát gyűjtögettem a flakonokat, meg azért, mert hát úgy nyilván gyűjtögetjük, de azt nem tudom elhinni, hogy én ezzel bármit is teszek az ügy értekébe.
2: Most a flakongyűjtögetésről fontos tudni, hogy az környezetvédelmileg fontos ügy, de a klímaválsággal kapcsolatban egy kevésbé hangsúlyos lépés, tehát hogyha valaki érdemi lépés szánná el magát, akkor elsősorban a közlekedési utazási szokásait vizsgálja felül, illetve az épületét. És azzal kapcsolatban meg, hogy én miért tegyem meg, ezt valóban le kell győznie mindenkinek. Azt tudom az ilyen hozzáállású embertársaknak mondani, hogy minden csepp számít, tehát mindaz, amit nem teszünk meg, az számítani fog, bármennyire kicsinek is tűnik, hiszen ugyanígy a kumulált hatásaink az eredményét érezzük most, mindazt, amit az összes ember elkövetett.
1: Tehát, hogyha mindenki úgy gondolkodik, korábban, hogy miért tenném meg, amikor a másik se, akkor nagy a baj, ha meg mindenki úgy gondolkodik, hogy igenis teszek velünk, akkor pedig lehet eredményt elérni körülbelül.
2: Így ez van. És hát való igaz az is, hogy egy mezei állampolgár tettei azok eltörpülnek egy világhatalom vezetőjének a tettei és annak hatása közt, tehát ez, igen, ez igaz, de mindenkinek a saját felelőssége megvan, és javaslom a Közlekedők tragédiája című rövid történetet mindazoknak elolvasni, akik még nem ismerik. Remélem, hogy az emberiség most nem követi el ezt a...
1: Hát, bízunk benne, és akkor ez lehet is a végszó. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről, szép napot kívánunk!
2: Én is köszönöm, viszonthallásra.
1: Bei Zsófiával, az Energia Klub Szakpolitikai Intézet klímaprogramjának vezetőjével beszélgettünk arról, hogy mennyire szorongunk, és akkor itt a fiatalokat is ki lehet emelni, ugye, mert hogy az ő jövőjükről van szó, ők lehet, hogy jobban, de szerintem, hogy idősebbeket is érint ez a probléma. Nem véletlenül bújom én is állandóan ezeket a híreket, hogy milyen klímaváltozási problémák, anomáliák, bármi üti fel a fejét, mert nyilván engem is érdekel, én is izgulok, és hát ahogy elhangzott, és tudjuk is, tenni kell érte mindenkinek valami kicsit.
0: A Millás reggeli környezetvédelemmel és természettel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld! Hogy a jövő ne szürke, hanem zöld legyen. Oké?
1: Azt írja, hogy hallgatom, értegyek bármit, ha más se teszi, kettő, és pont volt egy kósza felhívás még áprilisban, hogy ne nyírjunk füvet, így védve a talaj nedvességet. A környéken a lakók 80%-a nem nyír füvet azóta.
3: Ez nagyon jó.
1: Azért csak átmennek ezek a figyelemfelhívások, többet kell beszélni róla, köszi. Hát igen, ez nagyon jó.
3: Jó, ez a pozitív példa, igen.
1: Jó pozitív példa, csak ugye itt van egy olyan önös érdek.
3: Nem mondd, hogy a lustaság miatt, és örültek neki, hogy nem kell.
1: Nem a lustaság miatt, a vízhasználat miatt, ugye, hogyha megmagyarázzák neked, hogy ettől nem párolog a víz, akkor, tehát van egy saját haszna az egyénnek, és itt van a nagy probléma, hogyha nem érzed a hasznosságát, akkor igenis belelustulsz, és bele...
3: Könnyebb belefogni, hogyha van személyes haszon, vagy úgy érzed, hogy nagy spórolás, vagy bármi. Oké, ez világos.
1: Szóval egyébként ezt a cigarettázáshoz hasonlítom, a cigarettás is lelegyinti, hogy persze tudom, hogy, hogy majd tüdőrák, de majd én sokkal előbb abba hagyom, majd, ugye? És akkor pöffent még egyet, és azt mondja, hogy hát ez jó, ez most nem számít, mert majd én jövő héttől úgyse fogok, mert egész egyszerűen nem érzi szálanként azt a negatív hatást, ami azzal jár. Szóval Randi nagyon mosolyog, egyáltalán nem mondtam semmi vicceset, ne haragudjál.
3: De most jött, szerintem 5 percet dohányzott hátul
4: nem,
3: most.
4: Nem, szó se lett valami, rettenetesen dolgoztam az elmúlt egy órában.
1: Randi? Okay.
4: Igen, nagyon dolgoztam.
1: Na jó van, akkor halljuk az eredményét, miközben elbúcsúzunk a hallgatókat.
3: Kétségkívül butolunk is, de azért most búcsú is lesz.
1: Igen, rövid távon is és hosszú távon is igaz ez ránk, de most elbúcsúzunk, igen. Köszönjük szépen a megtisztelő figyelmet, holnap lesz ismét Millás reggeli fél héttől. Mindenkinek szép napot kívánunk, sziasztok!
0: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádiókafé 98 gazdasági Muppet show-ja.
4: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
0: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
6: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
7: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazása.

0: erős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesek. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
1: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 000 elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
2: Egy jó vállalkozó mindent elintéz. Szóval most én intéztem el nektek valamit. A Telekom digitalizációs pályázatot. Jelentkezzetek, meséljétek el, hogy mi megy és mi nem a digitalizációban. És olyan digitális megoldásokat nyerhettek, amelyek 100% hogy bármilyen vállalkozásnak hasznot hozhatnak. Részletek a Telekom Hello Business-en. Elképesztő. Ez is egy ország tuning. Telekom.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
5: Július 5-én igazi folk fesztivállal érkezik a Csík zenekar a Budapest Parkba. Közreműködik a Szabó Balázs bandája, a Besodrom, Szalonna is bandája, Törőcsik Franciska, Mező Misi és Vecsei H. Miklós. A koncertek között táncház. Csík zenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
7: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
8: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
7: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
9: A fővárosban tart a helyszínen és az Alkotás utcában befelé a Krisztina körút előtt a középső sávban. Lassú a haladás az M1 M7-es autópálya közös bevezető szakaszán az Egér úttól és tovább a Budaörsi úton. A budai alsórakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre. A Kerepesi úton befelé a Hungária körút előtt. A Rákóczi úton a Blaha-Lujza térnél. A Közraktár utcában befelé, valamint a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál. Lezárták a Hősök terét az Állatkerti körúttal a Dózsa-György útig rendezvény utó munkálatai miatt. Az Állatkerti körutat egyirányúsították a Hősök terétől a Gundel Károly útig, valamint lezárták az Olof Pálma sétányt a Hősök tere és a Verona Angyalai utca között csütörtök estig. Hétköznapokon este fél héttől másnap hajnali 5 óráig, valamint hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a 3. kerületben a Jablonka úton a Testvérhegyi lejtő közelében, mert javítják a vízvezetéket. Farkas Renáta, BKK Info.
10: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
11: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 980 980.
7: Hírek következnek a Rádió Cafén.
12: Az EBRD várakozása szerint a magyar gazdaság az idén 1,8%-kal növekszik, padlóra került a magyar akkugyártás, az Egyesült Államok korlátozza az AI modellek elérését. Napközben nyugat felől felhők érkeznek, eső, zápor is lehet, olykor a szél is megerősödik, 26 fokot mérhetünk. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A várnál lassabb gazdasági növekedést vár az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. Az idei prognózist 0,5 százalékponttal, a 2027-re szóló előrejelzést 0,1 százalékponttal gyengítették a februárban kiadott előző jelentéshez képest. 2026-ra 3,1 százalékos

0: 27-re 3,6%-os átlagos növekedéssel számolnak. A korrekció indokaként az iráni háború és a hormuzi szoros lezárása okozta energiaáremelkedést emelik ki. Az EBRD várakozása szerint a magyar gazdaság az idén 1,8%-kal, jövőre 2,5%-kal növekszik. Mindössze 1297 forint jut naponta egy-egy fogvatartott élelmezésére. Halmai Ferenc Tibor, a belügyminisztérium államtitkára egy aggasztó adatsort hozott nyilvánosságra a parlament honlapján. Tavaly az egy fogvatartottra jutó napi kiadás összege 27.651 forint volt, ebből mindössze 1300 az étkezés, a többi pedig egyéb kiadásokra megy el. Az adatok szerint a kórházban ápoltaknak 4000 forintból kell megoldani az ellátását, de ebből az összegből nem lehet megfelelő minőségű, korszerű, egészséges és a betegek állapotához igazodó étkezést biztosítani. Padlóra került a magyar akkugyártás, írja az Economics. A napokban leadott beszámolók alapján a 444 azt írta, hogy a már három összesített gyárbevétel szerint a negyedével volt a csökkenés. Az SK komáromi és iváncsai üzemei, valamint a Gödi Samsung is visszaesést könyvelt el. 2025 az ágazat egyik leggyengébb éve volt. Az eredmények a foglalkoztatásban is megjelentek. A három cégnél összesen 1525 fővel csökkent az átlagos dolgozói létszám. Hamarosan változhat az elektromos rollerek szabályozása. A közlekedési miniszter az RTL-nek azt mondta, a KRESZ két lépcsős módosításáról egyelőre nem tárgyalt a kormány, várhatóan a következő hetek kormányülésén azonban téma lesz. A Betesdában több életveszélyes sérültet láttak már el idén, és a nyár még csak most kezdődik. Az országos mentőszolgálat adataiból is az látszik, hogy folyamatosan nő az elektromos roller balesetek száma. Az Egyesült Államok korlátozza az AI modellek elérését. A kormányzat eddig kifejezetten tartózkodó politikát folytatott a technológiai szektor szabályozásában, hogy az amerikai technológiai cégek versenyelőnybe kerüljenek Kínával szemben, írta a New York Times. Az új szabályozás elismeri, hogy a fejlett AI képességek olyan nemzetbiztonsági kihívásokat jelentenek, amelyek összehangolt kormányzati fellépést igényelnek.
1: Időjárás a Rádiókafén.
0: Nyugat felől egyre több felé megnövekszik a felhőzet, esőre, záporokra, zivatarokra is számítani kell, sőt apróbb szemű jég is lehet. A szél olykor megelősödik, délután pedig 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az amerikai angyalok városa, azaz Los Angeles nem csupán a filmipar és a nyugati parti garázs rockot játszó zenekarok otthona, hanem itt alakult a Delinquent Habits amerikai hip-hop együttes is. A csapat dalainak különleges hangzást ad, hogy angolul, spanyolul és a két nyelv keverékét képező Spanglish nyelven is megszólalnak. 1996-os első lemezük Delinquent Habits címmel került a piacra, és világszerte több mint 1 millió példányban kelt el. 98-as második albumukon, a Here Come the Horns-on a latin hip-hop legendás alakjai is közreműködtek, többek közt Big Pun, Sandog a Cypress Hill-ből és a Beatnuts. Harmadik albumuk a 2000-ben kiadott Merry Go Round. Slágereik, például a Tres Delinquentes rendkívül széles körben ismertek és elismertek. A csapat olyan nevekkel együtt turnézott a világ minden táján, mint a Fugees, a Metal, The Korn és Beck.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Pigeon John nevének kacifántos története, hogy Jézus egyszer kiszállt egy autóból a kaliforniai Inglewood településen, adott a kis Johnnak egy halottnak tűnő galambot, megkérte a srácot, hogy érezze jól magát, majd elhajtott. Erre a galamb feltámadt John kezében, és elrepült. A zenész az LA Symphony hip-hop csapatból vált ki, hogy szóló karrierbe kezdjen. Tim Myers nevének kevésbé kacifántos története, hogy szülei így nevezték el őt. A zenész a One Republic pop-rock csapatból vált ki, hogy szóló karrierbe kezdjen. Kettejük közös munkájának egyik, de nem egyetlen gyümölcse a 2025-ös New Vibration.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Maybérian Sanculottes egy igazi dream pop zenekar, amely sikeresen ötvözi az olyan 80-as évekbeli new wave zenekarok merev romantikáját, mint a Cure, a lassan égő grandiózusságot és az olyan kortárs előadók álmodozását és dallamérzékenységét, mint a Beach House. Csordás Zita énekesnő olyan éteri, erőteljes jelenlétet hoz ebbe az egyedi hangzásba, amely egyszerre idézi a Cocteau Twins együttest és a magyar népzenét. E hatások ellenére zenéjük nagyon is sajátjuk, mindig a mélyen személyes és a spirituális között kanyarogva.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod.
4: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az első hiteles közmondás feljegyzése az időszámításunk előtti 3. évezredből származik Mezopotámiából. A 15. században felpesdült a közmondások iránti érdeklődés. Az angol író John Heywood 3 közmondás gyűjteményt is kiadott, sőt, költői művet alkotott létező közmondások összeszerkesztéséből. Tőle származik a híres mondat 1546-ból, miszerint Rómát sem egy nap alatt építették.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: João Selva, egykori elítéltek és a vallás felé forduló zenészek között nőtt fel Rio de Janeiro, Ipanema város részének hippi kommunájában, ahol édesapja a közösség lelkipásztora volt. Így az énekes dalszerző már gyerekkorában megtapasztalta a zene közösségépítő erejét, a fejlődés, a tudásvágy és a nyitottság fontosságát. Élményeiről 2017-ben dalt írt Pessoas, azaz emberek címmel. Selva már a franciaországi Lyon városában él és alkot. Korábbi Forró de Rebecca nevű együttesét is szóló karrierre cserélte, ám zenéjét továbbra is a forró brazil ritmusok dominálják.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Alaposan összebalhéztak a Jane's Addiction tagjai a 2003-as Strays albumon. A Los Angeles-i rockcsapat Bob Ezrin kérte fel producernek, aki a Pink Floyd The Wall című klasszikusa mellett számos Peter Gabriel, Kiss és Alice Cooper lemezt is jegyez. Perry Farrell énekes olimpiai csúcs teljesítménynek és úttörőnek nevezte a Strays hangzását. Martin Lenoble basszusgitáros szerint viszont Ezrin minden varázslatot kiölt a zenekarból. A nézeteltérés odáig fajult, hogy Lenoble-ot a felvételek kellős közepén kirúgták az együttesből. Minden esetre a beharangozó kislemez, a Just Because, Amerikában és Angliában is a zenekar legnagyobb slágere lett, és Grammy jelölésig jutott.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Pincér! Pincér!
2: Igen, mit parancsol?
1: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
0: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
3: 3/4
4: Anya, mi az az a svény? Hogy kerültünk ide?
5: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
5: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96.000 forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17.000 elfogadó helyen használható, nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
7: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.

0: uzsonna kamatmita és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink: Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: A belügyminiszter felmentette a budapesti rendőrfőkapitányt, betiltaná gyűlöletkeltő reklámokat egy tegnap benyújtott törvényjavaslat, az évtized legerősebb El Niño-ja jöhet. Nyugat felől felhők érkeznek, eső, zápor és kisebb jégeső is lehet, 26 fokot mérünk, holnap már csak keleten lehet csapadék, 26-28 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. A belügyminiszter felmentette a budapesti rendőrfőkapitányt, dr. Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy azonnali hatállyal távozik. A nyilvánosságban tavaly azért merült fel többször is a neve, mert főkapitányként ő jegyezte azt a határozatot, amiben a rendőrség betiltotta a Pride-ot. Posvai Gábor belügyminiszter Baricska Norbert Tamás rendőrezredest bízta meg a BRFK vezetésével. Partnerséget szeretnének az önkormányzatok a kormánnyal. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének reformjavaslatai kapcsán a főpolgármester közölte, szeretnék elérni, hogy megszűnjön az a helyzet, hogy egyes önkormányzatok nettó befizetői a költségvetésnek. Karácsony Gergely hozzátette, az alap- és középfokú iskolák fenntartása is lehetne újra önkormányzati feladat ott, ahol ezt vállalják a települések. Szavai szerint a szolidaritási hozzájárulást ki kell vezetni, mert az idők során a többi bevételrel rendelkező önkormányzatok büntető adójává vált. Betiltaná a gyűlöletkeltő reklámokat egy tegnap benyújtott törvényjavaslat. Módosítanák a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló törvényt, amelyben megtiltják azon politikai reklámok terjesztését, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja valamelyik közösség, kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlöletkeltésére alkalmas társadalmi ellenség kép kialakítására irányul. A tervezet megtiltaná azt is, hogy választási plakátot helyezzen el bárki lámpa, villany vagy telefonoszlopon, illetve fákon. Vezetőváltás történt a Petőfi Kulturális Ügynökség élén. A hétfőn lemondott Demeter Szilárd utódja Erdős Balázs a Petőfi Média ügyvezetője lett. A korábbi igazgató azzal indokolta távozását, hogy már nem akar az ügynökség operatív feladataival és projektjeivel foglalkozni. Az évtized legerősebb El Niño-ja jöhet. Az ENSZ figyelmeztetése szerint az elkövetkezendő hónapokban súlyos bodószárasságra, áradásokra és hőhullámokra kell készülni a világ nagy részén. Az El Niño időjárási jelenség júniustól akár novemberig átlag feletti hőmérsékleteket hozhat, növelve a szélsőséges időjárási események kockázatát, mindez pedig tovább tetézheti a 2024-ben már megdőlt meleg rekordokat, emeli ki az Index.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap keleten még újabb eső, zápor, zivatarok alakulhatnak ki, máshol száraz időre sok napsütésre van kilátás. Nyugaton a déli délnyugati, máshol az északnyugati szelet kísérhetik élénk lökések, a csúcshőmérséklet pedig 20 és 28 fok között alakul.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
3: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádió Cafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
4: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor, és vendégem dr. Ungvári Lilla, szemész, repülőorvos, szakorvos, akit köszöntök, jó napot kívánok.
5: Jó napot.
4: Hát amit első körben elmondhatok, az mindenképp az, hogy egy integratív szemléletű szemész, aki a látást nem pusztán biológiai folyamatként, hanem az idegre

0: rendszeri és pszichés jelenségként kezeli, és ennek megfelelően oktat is, tréningeket tart, és amúgy aktív a médiában is, úgyhogy már biztosan sokan találkoztak önnel. Na, én azt gondolom, hogy szeretném kibontani, hogy ez pontosan mit jelent, illetve, hogy ez az út honnan indult. Klasszik kérdés, hogy megbújt-e valahol a gyerekkorban már annak a magja, hogy ennyire érdekli nem csak a terület, amivel később foglalkozott, tehát nem csak az orvosi terület, hanem az, hogy mit mi befolyásol a világban.
1: Igen, ez szerintem már talán egész gyerekkoromban valahol megjelent, mert nagyon érdekelt mindig, hogy mi hogy működik valójában. Egyrészt nagyon érdekeltek a természeti jelenségek. Fontos volt nekem mindig az, hogy természet vegyen körül, tehát hogyha kinézek az ablakon, akkor fákat lássak, virágokat lássak, még akkor is, hogyha alapvetően Budapesten születtem és élek, mióta élek, de szerencsére mindig olyan lakókörnyezetben tudtam lakni, ahol ez megvolt. És nagyon érdekeltek az állatok például, sokáig azt gondoltam, hogy majd állatokkal szeretnék foglalkozni, aztán hát ez nem így alakult, mert az így ez az állatorvosi pálya, ez aztán úgy nem annyira kapott támogatást a családban. De nem csak az élőlények, tehát a természet, hanem bármilyen új eszköz került a háztartásba, akkor én azt szerettem azonnal megismerni. Kicsit szétszedni, megnézni, hogy működik, stb. Tehát általában én voltam az, aki összeszerelt dolgokat otthon már egész kis gyerekkorom óta, és tudtam, hogy mi hogy működik az elektromos eszközöktől kezdve minden másik. Volt egy manualitásom, amivel szerettem bütykölni, tehát hogy valahogy ez a dolgok hogy működnek, ez úgy látszik, ez tényleg gyerekkor óta valahol bennem volt, hogy szerettem így látni, meg megérteni, hogy működik valójában.
0: És aztán hogyan jött a személyzet, mint irány? Meg hát nyilván az orvoslás, de hát aztán az orvosláson belül nyilván kellett választani.
1: Hát ez egy érdekes indulás volt, mert az egyetem alatt nekem nem volt olyan, ami úgy nagyon-nagyon tetszett volna.
0: Tehát de az orvoslás akkor hogy jött szóba? Ha nem állatorvos, akkor humán orvos?
1: Mindenképpen valahogy a humán dolgok érdekeltek, tehát nagyon szerettem az irodalmat, a biológiát, a földrajz. Hát a földrajz az egy csodálatos tantárgy volt, mert ugye mindenféle dolog arról szólt, hogy működik a földön a bioszféra, meg az időjárás, mindez az csodálatos volt. De hát ugye, hát én 67-ben születtem, és ugye a mostani generációnak is valószínűleg más választási lehetősége vannak.
0: Értem.
1: Nekünk akkoriban ugye, hát volt az orvosi pálya, a bölcsész pálya, a jogász pálya, a közgazdász pálya, már akkor, hogyha az ember tovább akar tanulni, vagy a műszaki, hát az teljesen távol áll tőlem, és akkor hát...
0: Tehát akkor mondjuk ki ahhoz, hogy valaki társadalmilag megbecsült szakmát válaszol, volt körülbelül 5 lehetősége.
1: Hát nagyjából ezek voltak, és ugye nekem a szüleim orvosok voltak, ez is nagyon befolyásolt, és az összes barátnőm az orvos egyetemre ment. Igen, hát ez valahogy így szinte természetes volt, hogy hát igen, akkor megyünk az orvosira, mert hogy az a humán szakma, amiben reméltük, hogy majd megtaláljuk magunkat, meg a pályánkat.
0: És akkor nem érdekelte annyira semmi, vagy nem volt annyira izgalmas semmi, és akkor mégis hogyan kötött ki a szemnél?
1: Hát ezt tulajdonképpen a papám javasolta, mert nekem már az egyetem végén született egy gyermekem, aztán utána gyorsan még egy, és két kicsi gyerekkel, hát valami olyan szakmát akart nekem javasolni, ami kvázi egy nőies szakma, ami elég viccesen hangzik, de ő a személyzetet, bőrgyógyászatot mondta nekem, hogy nézzem meg esetleg, hogy melyik érdekel, és hát valahogy így a személyzet szimpatikusabb volt. De persze állás nem volt, úgyhogy én fél évig jártam be úgy dolgozni a Szabolcs utcába, hogy nem kaptam érte fizetést.
0: És miért nem volt? Akkor az volt, hogy volt megfelelő számú orvos, telített volt a pálya?
1: Nagyon kevés volt, főleg Budapesten az állás. Igen, nehéz volt állást kapni, igen.
0: És akkor ezen a területen egy fiatal orvosnak készülő nőnek ott volt a levegőben az, hogy egyébként ehhez kellenek éjszakai ügyeletek, kórházi jelenlét, és így tovább? Tehát az a fajta egyébként megfeszítettség, ami azért tudjuk, hogy az orvosi léttel együtt jár, és nem biztos, hogy családbarát feltétlenül.
1: Igen. Nekem a szüleim orvosok és az anyukám ráadásul belgyógyász kardiológus volt, tehát én tudtam, hogy mit jelent az, hogy orvosnak lenni. mert ő sokat ügyelt, mikor én kicsi voltam. De aztán ő elég hamar ezt abba hagyta, ahogy lépett előre a ranglistán. Tehát én tulajdonképpen, amikor ebbe belecsöppentem, akkor így viszonylag naivan álltam ez elé a lehetőség elé, hogy a Szabolcs utca egy klinika volt, tehát valóban ugye ott az ügyeletek igen, voltak. De én ebbe úgy nem gondoltam bele annyira, hogy ez mit jelent. Tehát egyszerűen így éltük azt az életet, ami akkor volt, tehát sokkal kisebb mozgástere volt az embernek, sokkal kevesebb választási lehetősége.
0: De ha jól értem, egyébként ebben benne volt egy természetesség is, hisz ebben
1: igen,
0: ölt fel.
1: Igen, meg ugye akkor még úgy éltek az emberek, hogy beléptek egy munkahelyre, és onnan mentek nyugdíjba. Tehát, hogy egyszerűen igen. Elmondhatatlan nagy más volt különbség. Akkor a világ. Nagy. Ugye gyereket szülni egyetemistaként, hát nem volt semmink, de akkor ez úgy volt, hogy jó, hát legyen gyerekünk, aztán majd csak lesz valahogy, tehát ez se így van ma már. Tehát annyira
0: igen, én is azt
1: fura
0: így
1: belegondolni.
0: Hogy ez nem volt egy ilyen óriás bátorság, hanem az volt, igen, hogy akkor, ez volt az igen. életrendje, igen. És egyébként, hogyha valaki, ez az én szüleimnél is így volt, elvégezték az egyetemet, épp hogy, és akkor így jöttünk sorba, és aztán utána mindenki tudott menni a saját területén.
1: Igen, igen, tehát így valahogy mindig volt, segített, aki tudott, és akkor tényleg így megoldódtak ezek a dolgok, tehát hogy így nem előre gondolta végig az ember, hogy hogy fogom én ezt megoldani anyaként, hogy ügyelek, hétvégén ügyelek, hétköznap ügyelek, hanem aztán menet közben ez megoldódott. Persze családi segítséggel, úgyhogy kell hozzá a segítség.
0: Hogyha megnézzük, azért mennyire más most, nem? Tehát ez tényleg a fiataloknak abszolút ott van az a kérdés, hogy tudatosan eldöntsék, hogy az életüknek melyik része jön most. És én egyébként azt látom, hogy kezdünk abba visszamenni, hogy inkább fiatalon vállalnak, mert ugye az én generációm az, amelyik azt mondta, hogy na jó, előbb jöjjön a karrier, aztán majd valamikor 30 után a gyerek, vagy 40 körül. És én azt látom, hogy ma már aki gyereket akar, mert nyilván olyan is van, aki azt mondja, hogy nem tervez ilyesmit, az azt mondja, hogy na, a 20-as éveiben még legyen ezen túl, és használja akkor erre az időt, aztán később megy tovább. De érdekes, hogy ezt nagyon sokszor hallom, mondjuk az önkorosztályától, hogy ez így, hát ez egy természetes dolog volt. Tehát az életnek egy bizonyos pontjában az ember, ha akar családot, akkor jön, és az integrálódik az életbe, nem pedig köré építik az életet.
1: Igen, és hát örök hálám az akkori szomszédoknak, mert mi akkor Vekerlén laktunk, ami egy csodálatos közösség egyébként, és azon belül is egy olyan házban, ahol 6 lakás volt, és én ott nőttem fel. És szinte családi volt a kapcsolat, tehát hogyha ott valaki sütit sütött, akkor mindenkinek vitt belőle. A húsvétkor mindenkihez mentünk locsolkodni, szóval hogy olyan szinten együtt éltünk, hogy amikor az én gyerekem kicsi volt, és én 6 éves egyetemista voltam, akkor beadtam a szomszéd nénihez, és akkor délelőtt nála volt.
0: A ház felnevelte segített.
1: Igen, vagy a másik szomszédok, tehát hogy csodálatos volt, és pénz nélkül. Tehát, hogy egyetemisták voltunk, nem is volt pénzünk erre, de hogy ez fel sem merült. Hát otthon volt úgy is, és akkor segített. Tehát, hogy ez valami,
0: ereje.
1: Így utólag belegondolni, ez valami elképesztő, hogy akkor ez így ment, de így ment, és örök hálám nekik ezért.
0: Hát igazából erre is kéne visszatanulni, hogy ne ez legyen, hogy mindenki ugyan saját magányában kell, hogy megoldja a dolgait, mert ugye ez is egy létező dolog. Na, oké, tehát akkor ez alapvetően valahogy csak úgy kialakult, hogy mi az út. Amikor bemutattam, akkor mondtam, hogy integratív a szemlélet, tehát, hogy nem ez a klasszik orvosi vonal, hanem nagyon is összetettnek gondolja, főleg a látást. És amúgy, ha belegondolunk, akkor szerintem olyan természetesnek vesszük, amiatt az eszünket tudjuk, legtöbb meg legoptimálisabb esetben látunk, és bízunk benne, hogy az utolsó pillanatig. De hogy ez olyan nagyon természetes, hogy a világot ezen keresztül fogjuk föl, és nagyon nagy részét a világnak ezen keresztül fogjuk föl. Szóval azt gondolom, hogy ha a szemmel valami baj van, akkor azért nagyon meg tudunk ijedni.
1: Hát bizony, és nekem már ott a Szabolcs utcában nagyon elképesztő élményeim jöttek létre, pontosan ezáltal, hogy ott a legsúlyosabb szembetegségekkel találkoztunk. Tehát ugye egy klinika, az a szakmai ellátásnak a csúcsa, tehát oda kerülnek a legnehezebb esetek. Képzelje, volt olyan, hogy így ugye egész napot hát ilyen rettenetes végstádiumú mindenféle szemeket operáltunk, kezeltünk, lézereztünk minden, és annyira ez volt a valóságom, hogy amikor kiléptem az utcára, felüdülés volt látni azt, hogy jé, itt az embereknek jó a szemük. Tehát látszott, hogy látnak, hogy nincs hegesedve, összemenve, mit tudom én, tehát hogy ha ránézett az ember ezekre a szemekre, már akkor látszott sokszor, hogy mennyire beteg szemek, és jó volt látni az utcán az embereket ezután. Tehát ott nagyon-nagyon súlyos dolgokat láttam. És ott fogalmazódott meg bennem az először, hogy itt már nagyon-nagyon keveset tudunk tenni. Annyira szűk volt a mozgásterünk, mert így a megvakulás előtti 5 percekben ott még próbáltunk még ezt csinálni, azt csinálni, de hát néha nem sikerült. És akkor arra gondoltam, hogy de hát sokkal előbb kéne ezt elkezdeni, sokkal előbb, hogy ne jusson ide valaki, mert az az egyetlen segítség, ez már nem tud segítség lenni, mert itt orvosként már ilyen megkötött kézzel mozgunk egy nagyon pici területen, és akkor érdekes módon a Hietén, mert akkor úgy hívták azt a központot, Hajnal Imre Egészségtudományi Egyetem, és ott voltak mindenféle továbbképzések, és volt egy olyan, hogy hagyományos kínai orvoslás. És akkor én elmentem oda tanulni arról, hogy a másfajta orvoslásban milyen lehetőségek vannak. És döbbenet volt azt megtanulni, hogy az emberi test tényleg egy rendszer, tehát hogy így nem egyes elemei lebegnek az űrben, tehát hogy így egy szemgolyó ugye lebeg az űrben, és akkor azt próbáljuk valahogy megszerelni, hanem hogy ez egy része egy rendszernek, és nagyon szoros kapcsolata van például a májjal, az emésztéssel, és ugye vannak olyan szembetegségek, amikben ez elő is jön, hiszen például egy glaukómás roham, az arról szól, hogy nagyon erős hasi fájdalma van valakinek. Tehát nem csak a szeménél jelentkezik a roham, hanem a hasánál is. És akkor mindjárt megértettem, hogy ez miért van. De erre egyébként a klasszikus orvostudomány nem tudott választ adni, hogy miért van az, hogy fáj a hasa, és közben rohamozik a szeme. A kínaiban meg igen, mert ott meg tudják, hogy egy szoros kapcsolat van a kettő között. És akkor így elkezdett nekem az egész, ugyanúgy, mint gyerekkoromban, ugye figyeltem a növényeket, állatokat, elkezdett az egész úgy értelmet nyerni, hogy ja, meg hogy igen, hogyha fúj a szél, akkor azért pirosodik ki a szemünk, mert a szél is egyfajta energia, ami a bennünk levő szélenergiára tud kapcsolódni. Tehát, hogy az egésznek lett egy sokkal jobban érthető modellje számomra.
0: Igen, hát ez akkor ugye teljesen más irányt hozott, gondolom, gondolkodásba is, és ez annyira felkeltette az érdeklődését, hogy azt mondta, hogy jó, akkor így szeretné tudni, hogy hogyan tudja ezt a klasszikus nyugati orvoslásba is használni, mert azt gondolom, hogy na főleg ma már talán a holisztikus szemlélet, meg az integrativitás az már sokkal népszerűbb, meg elfogadottabb, de hát azért a nyugati orvoslás védte a saját határait jó ideig szerintem.
1: Ez egy lassú út volt, és most így, mit tudom, 30 év múlva visszanézve, ez már úgy látszik, hogy ez egy folyamat volt, de akkoriban ez nem látszott.
0: Világos,
1: akkoriban persze. Annyi volt, hogy hát dolgoztam ott az osztályon, csináltam mindent, amit ott lehetett, és ezt a szemléletet figyeltem, hogy lehetne integrálni ebbe a fajta világba. Ment is, de nem annyira, mint szerettem volna. Tehát nem éreztem azt, hogy igazán olyan átütően én tudok elérni sikereket azzal, hogy most már tudok valami így a kínai orvoslásról. Úgyhogy én mentem tovább, és kerestem tovább a saját utamat. Vannak kollégáim, akik csodálatosan tudják használni a kínai orvoslást. Nekem valahogy nem az lett a világom. Én nekem valahogy vitt tovább az érdeklődésem, meg a saját, hogy mondjam, válaszaim megtalálása, mert a kínai orvoslás csodálatos így, ami a fizikai síkon energetikailag történő magyarázatokkal operál, de a látásban azt vettem észre, hogy az érzésekkel és a mentális dolgokkal nem annyira foglalkozik, és a látásban ezek nagyon-nagyon erősen hatnak. És én mindig szerettem emberekkel beszélgetni. Tehát már ott a Szabolcs utcán is meghallgattam őket. Tehát nem az volt, hogy legyintettem rá, amikor elkezdték sorolni a panaszaikat, hanem nagyon sokszor elmesélték, hogy nekik az életükben mi történt akkor, mikor ez a szem probléma alakult ki, meg minden, és egyszerűen nem lehetett nem észrevenni nekem, hogy hoppá, hát itt van valami kapcsolat. Hát sorra mesélik el, hogy történt velük valami, és utána mi indult el. Úgyhogy én aztán mentem tovább, és akkor elvégeztem a szemtréner iskolát, aztán indult a Buda Lászlónak a szomatodráma képzése. Az első csoportjában ott voltam, és utána 5 évig intenzíven csináltam, mint játékvezető. Nagyon szoros kapcsolatba kerültem ugye emiatt az érzésekkel, mert ott így nagyon előtérbe jönnek ugye a játék.
0: Igen, azt egy picit foglaljuk össze, mert szerintem nem biztos, hogy mindenki tudja, de az ugye a testnek a reakciói, tehát a testnek, a különböző szerveknek az érzésekhez kapcsolódó egészsége, vagy viszonya, vagy az alapján a működése kirakható egy játékba. Valami így tudnám én összefoglalni, de javítson ki, ha nem jól mondom.
1: Igen, valami ilyesmi, tehát hogy a lényeg talán valami olyasmi, hogy ugye, hogyha van egy belső szervi problémánk, panaszunk bármi a testünkben, amit nem igazán értünk, hogy működik, akkor ott lehetőségünk van arra, hogy ezt megjelenítsük, és aztán kapcsolódjunk hozzá, és kipróbáljunk dolgokat, és beszélgessünk a szereplőkkel, és hát ennek kapcsán elképesztő hát rétegek tudnak ugye megnyílni arra, hogy egyes szervünk az mit tud szimbolizálni, ugye ott megjelenik a kapcsolatunk, a családunk minden részével. És hát voltak olyan játékok, hogy egy szereplő hol a mit tudom én, az apa volt, hol a báty, hol a főnök, tehát hogy ráadásul így a rétegek nagyon szépen így kibomlanak sokszor. Úgyhogy igen, az nagyon-nagyon nagy tanulság volt, és nagyon sok tapasztalatot szereztem belőle. Viszont 5 évig csináltam nagyon intenzíven, és ezek nagyon felkavaró játékok, még akkor is, hogyha nem én játszom, hanem kísérem, és én 5 év alatt annyit sírtam, hogy úgy éreztem, hogy ez már túl sok, és hogy valami másképp akarom ezt én használni a munkámban, nem ennyire intenzíven, és nem ennyire gyakran, úgyhogy én ezt továbbra is bennem van, és valamilyen módon használom, csak nem azzal az intenzitással, és nem azzal a pontos módszertannal, hogy akkor használtam.
0: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem továbbra is dr. Ungvári Lilla, szemész, repülőorvos, szakorvos, zene és feles információk. Után jövünk vissza, és folytatjuk, maradjatok ti is.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: Pont jókor vagytok jó helyen. Ne menjetek sehová, a szünet után folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infragandhi és Cyborg Templár.
1: That man is a suit, man.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod! Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti két közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu Viasail Travel, Madeira specialistája.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
4: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozammaximalizálás, ingatlanpiaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynök, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiokafé98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templár fél öttől pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladja.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor. A Rádiókafén.
3: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Ponti Jókor. Vendégem továbbra is dr. Ungvári Lilla, szemész, repülőorvos, szakorvos, és hát eljutottunk odáig, hogy azt mondta, és annyira örülök, hogy ezt kimondta, hogy ugye az, a látás az nem csak annyi, hogy látunk és felfogunk a világból dolgokat, ez nagyon is összefügg a pszichénkkel, az idegrendszerünkkel, mármint a látásunknak a minősége, miensége, illetve az, hogy a szemünk hogy működik, és megmondom miért. Volt egy nagyon-nagyon rossz élményem néhány évvel ezelőtt, egyébként egy magán orvosi centrumban. Azért mentem el a szemészhez, nekem azért van rövidlátásom, plusz ehhez most már hozzájött az, hogy a közel látás is problémás, és akkor ez a kontaktlencs, a szemüveg kombó, ez azért időnként tud az embernek mindenféle problémát okozni, és hát érzékeltem azt, hogy nem látok jól, hogy szédelgek, hogy fáj a fejem, hogy, és akkor elmentem egy szemészorvoshoz, aki gyakorlatilag ilyen, tehát olyan volt, mint egy ilyen kikérdező biztos, bármit próbáltam arról mondani, hogy van tippem arra, hogy esetleg ez összefügghet-e azzal, hogy mondjuk fáradtabb vagyok, kialvatlan, mindent így kb. Rám se nézett, lesöpörte az asztalról, úgyhát, mint a hülye lennék. Nagyon-nagyon rossz volt számomra ez a vizsgálat, és emlékszem, hogy még egyébként én meg is jegyeztem, hogy az azért most nekem pláne rossz, hogy ezért még fizetek is, hogy nem kapok választ, ja, és ő természetesen ugye megcsináltam vizsgálatokat, és között, hogy itt minden rendben van, de menjek neurológiai kivizsgálásra, hogyha problémám van, semmi köze ez a szememhez, és szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megalázó volt, és rettenetes, és én tudom, hogy akkor még panaszt is tettem ott, aztán persze nyilván ezt megpróbálták azzal orvosolni, hogy akkor kapok egy ingyenes vizsgálatot, de hát nyilván nem mentem oda soha többé vissza. De olyan jó most ezt hallanom, hogy ezek szerint akkor jól gondoltam, hogy az, hogy időnként valamilyen állapotban van a szemünk, az nagyon is összefügghet akár egy aktuális idegrendszeri, vagy nem tudom én, akármilyen élethelyzettel.
7: Abszolút, és ugye most egy kicsit ugrottunk az életemben, mert a Szabolcs utca után rögtön a szomatodrámáról meséltem sokat. Igen. Viszont nekem egy nagyon fontos tapasztalás az, hogy én repülőorvos is lettem időközben.
3: Igen, és én mondtam is ezt ugye mindenki igen. Bemutatásnál, és még, de még nem is tértünk.
7: Igen, ki. És az itt jön majd elő az igen válasz mögötti sok tapasztalás, hogy ugye a repülőorvoslás azt jelenti, hogy a pilóták alkalmasságát vizsgálom. Ez azt jelenti, hogy nagyrészt azért egészséges látású emberek jönnek oda, szemüveget is hordhatnak a pilóták, tehát ezek nem a katonai pilóták, hanem a civil pilóták, és ott tapasztaltam meg, hogy például ez, hogy a fáradtság, vagy a figyelem, vagy a különböző hangulatok, ezek mennyire befolyásolhatják egy pilótának akár az adott napi teljesítményét. Náluk ugye leginkább a fáradtság egy probléma, hogy nem tudják mondjuk kialudni magukat. És hát ebből különböző fizikai panaszok eredhetnek, és a látásukra is hathat, a figyelmükre, sok mindenre. De ahogy mondtam, én a szomatodrámában, meg azáltal, hogy én valahogy mindig nyitott voltam az emberekre, és mindig meghallgattam őket, és komolyan vettem a panaszaikat, én ezt akkor már tudtam, hogy az érzések mennyire fontosak. És ma meg már egészen biztos vagyok ebben. Tehát amit eleinte én még csak így sejtettem, meg sok volt ugye az egybeesés, azt később elkezdtem célirányosan keresni. És elmentem külföldre, meg egy csomó angol könyvet elolvastam, mert magyarul nem nagyon találtam erről irodalmat. És aztán erről írtam is egy könyvet, amiben összegyűjtöttem egy csomó olyan történetet, hogy ez olyan mélyen erősen tud befolyásolni bennünket, ez az érzés, hogy valójában nagyon sokan a világban jelenleg azt gondolják, hogy például az ilyen minuszos, pluszos sokféle szemprobléma mögött az elsődleges ok ez, az érzelmi probléma. Tehát nem a genetika, meg a nem tudom, mindenféle ilyen dolgok, meg nőnek a gyerekek, vagy nem tudom én micsoda, hanem az, hogy milyen érzésekkel viszonyulnak a világhoz.
3: Mármint, hogy azt mondja, hogy magának a látásromlásnak, tehát az, hogy van egy olyan látás problémánk, amivel egyébként együtt élünk, mert ma már ezt megoldjuk kontaktlencsével, szemüveggel, minden napokban nincs is ott, de emögött is érzések keresendők?
7: Abszolút, tehát nagyon erős az a fajta, hogy mondjam, vélemény ma már a világban, hogy igen, ez egy erős hatással van a látásunkra, hogy hogyan érezzük magunkat, hogy bizonyos helyzetekben, ha ér bennünket valami, abban a helyzetben tudunk-e, hogy mondjam, vagy megengedette adekvátan reagálni, vagy el kell folytani az érzéseinket.
3: Jó, így értem, igen.
7: És mivel nagyon sokszor nem tudunk adekvátan reagálni, például egy gyerek éri valami, összezavarodik, esetleg nem kap támogatást arra, hogy amit érez, az teljesen rendben van, hogy azzal nincs semmi baj, hanem inkább elfolytja, ugye jó kislány akar lenni, vagy bármi, jó kisfiú, mindegy, és viselkedik, és elnyomja ezeket. Ez valahol aztán utat tör, és például az, hogy nem nézek rá valamire, nem látom a nélesen, ez megmenthet engem attól, hogy szembe kelljen néznem azzal a fájdalmas dologgal. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes felvetés, és mondom, a könyvemben rengeteg ilyen történet van, ami erről szól, hogy ez igaz.
3: Oké, de hogyha így van, akkor ez felveti azt a kérdést, hogy ez helyre is hozható? Tehát ilyen értelemben korrigálható, helyre állítható az érzéseknek a, nem tudom, ugye azért ez egy bonyolult folyamat, feltétlenül a felismerésükkel és a helyretételükkel?
7: Nagy mértékben. Képzelje, az a nemzetközi irányzat, ami én követtek az elmúlt 10-15 évben, ami egy ilyen nagyon holisztikus látásmagyarázat és látással való foglalkozás. Ott a látásjavításnak, ugye, hát vannak úgymond gyakorlatok, amit az emberek is szoktak ismerni, bár mi egyáltalán nem ezeket használjuk, mert az emberek nagy része a látásjavító gyakorlatok alatt azt érti, hogy ugye fölle mozgatni, meg jobbra-balra mozgatni a szemeket, na ez egyáltalán nem erről szól, sokkal inkább arról szól, hogy hogyan lehet ellazítani az elmét. Ez azt jelenti, hogy feszültségmentesíteni. És gyakorlatokkal is lehet így a feszültségmentesítés révén javítani a látást, de ami nagyon érdekes, hogyha egy-egy érzelmi blokk oldódik, akkor ugrásszerűen tud javulni a látás. Elmeséltek el egy hogyne, személyes
3: persze,
7: élményt?
3: Persze, mert kifejezetten kíváncsi vagyok.
7: Szoktam ilyen online órákat tartani, és akkor az egyik sorozatban is meséltem ugye az érzelmek és az emlékek fontosságáról, és persze erre ahány ember annyiféleképpen reagál. De ott volt egy hölgy, akinek a szavaim hatására eszébe jutott valami, és elment egy ilyen valamilyen terápiára, ahol ezzel foglalkoztak, és utána felhívott engem, hogy Lilla, segíts már nekem, mert az a szemüvegem, ami van, az nagyon erős, ugyanis ugrásszerűen javult a szeme, hiszen valamilyen érzelmi helyzetet, ami őt zavarta évtizedek óta, de egy darabig eszébe se jutott, hogy ez van, aztán ugye, ahogy beszélgettünk róla, eszébe jutott, és foglalkozott is vele, és átalakította ennek a belső érzelmi mintát. Tehát a látása is azonnal reagált rá, és ugrásszerűen javul. És ez nem egy egyedi történet. Tehát holisztikus látással foglalkozók, ezt így szoktuk tudni, hogy ha valakinek ilyen ugrásszerű látásjavulása van, akkor meg szoktuk kérdezni, hogy igen, és mi történt veled, hogy mi az a...
3: Mi az, ami helyre tebbült,
7: ami helyre került, hogy ez...
3: Mert azért ezek feltehetően nyilván nem, mert tényleg olyan dolgok vannak, amik...
7: Igen.
3: Hát én nem lepődök meg, picit azért, mert én, akinek gyerekkora óta rossz a szeme, és ezt állandóan korrigálni kell, hát tulajdonképpen én ezt úgy is hívom, hogy ez egy fogyaték. Hiszen, hogyha kiveszem a lencsémet, meg teljesen szabadon vagyok otthon, akkor ha jobban belegondolok, azért én egy csomó mindent nem látok, és ez azért nagyon nehéz érzés. És szerintem pláne akkor, amikor eljutunk abba a korba, ahol már ugye ehhez párosul ez a közelre nem látás, és akkor olvasó szemüveg para, hogy így mondjam, akkor meg pláne az embernek állandóan az orra alá van dörgölve a maga fogyatékossága, mert hogyha kapok egy üzenetet a metrón, akkor nem biztos, hogy el tudom olvasni, ott küszködök vele, és ez olyan idegesítő, és mindig érzem ezt az érzést, hogy van valami, amiben én nem vagyok épp. Na, mint egy ilyen ember, így azért nehéz egy kicsit, mert hogy ezt egy ilyen fix dolognak vesszük az életünkben. Közben meg azért nem vagyok meglepődve, mert mindig kiderül, hogy mindig mindennel összefügg. Tehát a testünknek a működése az összefügg a pszichénkkel, az gyerekkori élményeinkkel, az emlékeinkkel, ahogy határozzuk meg magunkat, a mi történik épp az életünkben. A szervek egymáshoz képesti viszonya is fontos, tehát hogy nagyon, nagyon nem az van, ami most amúgy a nyugati orvoslásban még mindig dívik, hogy mindent külön nézegetünk. De azért fontos kérdés szerintem, hogy mindenre az ön szakmája hogyan reagál, mert mint mondtam, én azt gondolom, hogy a nyugati orvoslás igyekszik tartani a határokat. Örülök, hogyha már ebben rugalmasabbak, de azért kíváncsi vagyok, hogy ebben a folyamatban hogy élte ezt.
7: Én személy szerint nagyon szeretem és tisztelem a kollégáimat, nagyon jó barátaim, és továbbra is szemésznek tartom magam, és követem azt, hogy hol tart a szemészet, és szerintem egy csodálatos szakma. És ami nagyon érdekes, hogy egyrészt, akik ismernek, nem lepődnek meg rajta, hogy én ezen az úton járok. Mert ahogy meséltem, én már a legelején a szakmának nyitott voltam az emberekre, ezekre a történetekre, tehát hogy ők nem csodálkoznak rajta. Képzelje, olyan is volt, hogy Magyar Szemorvos Társasági Kongresszusra vittem egy előadást a szomatodrámáról. Ami egy nagyon vicces szituáció volt, mert ugye ott olyanokról szoktak előadni a kollégák, hogy mik a legújabb műlencsék, mik a legújabb cseppek, műtéttechnikák, tehát abszolút ilyen technikai dolgokról. És akkor oda becsöppentem én ezzel az előadással. Ráadásul egy olyan szekcióelnök volt, aki egy nagyon híres glaukóma professzor, de hát nem annyira a lélek bugyraiban szeret megmártózni, és nagyon kíváncsi voltam, hogy hogyan fog reagálni az én előadásomra, meg a többiek, meg ilyesmi, és igazából ami nagyon meglepő volt, és jó leső érzés volt, hogy nagyon pozitívan reagált rá. Mert én igazából csak arra hívtam fel a figyelmet, hogy miközben a szemet vizsgáljuk, ne felejtsük el, hogy ez a szem, ez egy emberhez tartozik, és hogy ennek az embernek ugye vannak érzései, gondolatai, stb. És ő ezt elmondta, hogy igen, ezt ő is mennyire fontosnak tartja, és akkor ez nagyon, nagyon megható volt számomra, és egyébként van olyan kollégám, hagyd mondjam a nevét, mert én nagyon tisztelem őt ezért, a Gombos Katalin, aki a János Kórház főorvosa, ő például csinált egy hanganyagot, egy ilyen szuggesziós hanganyagot, ahol ő a saját hangján felkészíti a betegeket a műtétre, és mérte azt, hogy akik meghallgatták az ő hangfelvételét, azoknak nem kellett annyi fájdalomcsillapító, nem ment fel a vérnyomásuk, gyorsabban gyógyultak. Tehát, hogy konkrétan fizikailag jobbak lettek az eredmények.
3: És hát ezen megnyugodva valószínűleg.
7: Igen, és akkor én oda mentem, és gratuláltam neki, hogy jaj, milyen jó, hogy ezt csináljam. És akkor mondta, hogy hát köszi szépen, de te vagy az egyetlen, akit ez ennyire érdekel. Mondtam, hogy nem baj, de attól még nagyon jó, hogy ezt te csinálod. És persze a könyvemből adtam neki is, meg másoknak is, mert így az egyéni beszélgetésekben tudom, hogy sokan nyitottak erre, és sokan tapasztalnak ilyen dolgokat, csak ugye nem tudják hova tenni. És ezért is örültem, hogy ezt így végre sikerült több év után így összegyűjtenem ezeket a sztorikat, mert ezek mind olyan történetek, amik nagyon dokumentáltak. Tehát nem az, hogy a Mari néni szomszédja mesélte egyszer, hogy, hanem ezek az emberek ilyenek, könyveket írtak róla, meg lehet nézni őket a YouTube-on, tehát hogy ezek valódi történetek, és nagyon erős történetek, tehát mondok egy példát, hogy egy -10-es szemű ember letegye teljesen a szemvegét, ez egy ilyen, még gondolatnak is furcsa, nem? Pedig több ilyen történet is van, ami megtörtént, és dokumentáltam a könyvben is, hogy milyen úton mentek keresztül ezek az emberek.
3: Ilyenkor mindig az jut eszembe, tudja, hogy amúgy annyira egyértelmű, pont azok miatt, amiket megbeszéltünk, hogy az életünkben hatnak ránk dolgok, és persze, hogy reagál a testünk, és ahogy mondta, nagyon sok olyan dolog van, ami negatívnak hat, de igazából azért van, hogy minket megvédjen. És mégis valahogy olyan érdekes nekem, és mondom ezt úgy, hogy én magam is tudom ezeket, hogy valahogy a mindennapok szintjén nem foglalkozunk ennyire a testünk és a lelkünk, a pszichénk egészségével, hiszen, hogyha jól értem, akkor körülbelül arról beszélünk, hogy egy megterhelő beavatkozás előtt, hogyha nyugodt az agy, ha tudja az ember, hogy mi fog vele történni, amennyire lehet biztonságban van helyezve, akkor egész egyszerűen mindent jobban vészel át, könnyebb a gyógyulási folyamat, és így tovább.
7: Abszolút.
3: Mit gondol, hogy miért nem vagyunk erre mindig tudatosak, hiszen saját magunkról rólunk van szó, szóval hogy ezért nem ördöngösség magunkkal, azért csak együtt vagyunk.
7: Hát fogalmam sincs, hogy általában miért nem. Nagyon-nagyon sokféle hatás ér bennünket.
3: Akkor úgy kérdezem, mit lát azokon az embereken, akikhez mondjuk ön így érkezik meg, tehát, és ez az egész módszer önön keresztül érkezik meg, tehát sikerül ellazulni, sikerül jól lenni. Mit lát rajtuk, amikor találkozik velük, hogy feszültek, hogy nem kapcsolódnak magukhoz, vagy hogy mi a hiányuk?
7: máshonnan közelítelem ezt a dolgot, jó? Mert egyrészt, aki eljön hozzám, az valahol már az én gondolataimra befogadó.
3: Igen, igen.
7: Még akkor is, hogyha látszólag nem, de valójában igen, hiszen eljött.
3: Igen.
7: És van egy spanyol kolléganőm, Anya de Federico-nak hívják, aki egy fantasztikus nő, és elképesztő energiákkal dolgozik ezen a területen a világban, és az legutóbbi kongresszuson felvetített egy gondolatsort arról, hogy a kritikus tömeg. Uh-huh. Hogy a kritikus tömeget mikor tudjuk elérni, hogy ez a gondolkodás megváltozzon, amiről most kérdez.
3: Igen.
7: És azért mondtam, hogy nem tudom, mert ugye ez egy, igen, tehát hogy ez egy érdekes dolog, hogy mondjuk ezt az adást hányan fogják hallani, hogy hány emberhez jut el a könyvem, hogy hány ember hallgatja meg a podcasteket, nem csak Magyarországon.
3: Egyébként a könyv a szemlélek,
7: igen,
3: a látás új dimenziója,
7: igen,
3: és
7: igen.
3: Pont itt van a kezemben, nagyon izgalmas, igen. Csak ezt így mondom.
7: Igen, a honlapomon lehet megtalálni. Szóval, hogy ezt nem tudom, ez egy nagyon érdekes dolog, és amikor én ezzel elkezdtem foglalkozni, engem érdekelt, fogalmam se volt róla, hogy fog-e másokat is érdekelni, hogy eljönnek-e hozzám, hogy hisznek-e ennek. És 15 évet csinálom, és 15 éve jönnek az emberek hozzám. És ez engem is lenyűgöz, és nagyon nagy örömmel tölt el, mert az azt jelzi, hogy az emberekben van erre nyitottság.
3: Igen.
7: És hogy mennyi, azt nem tudom, meg hogy mikor lesz a kritikus tömegátfordulás, amikor ez már jobban beivódik a közbeszédbe, amikor már esetleg az orvosi gondolkodásba is jobban beszűrődik-e. De hát erre a Buda Laci szokott ilyet mondani, hogy igen, amikor az ember elkezd valami mást mondani, először hülyének nézik, meg így izolálódik. Aztán egyre többen gondolják ugyanazt, aztán egyszer csak átfordul, és akkor már sokan gondolják azt. Szóval lehet, hogy egyszer ez így változik. Én nem tudom ezeket a nagy folyamatokat kontrollálni, csak azt tudom, hogy valamire az én életem így alakult, volt bennem egy ilyen affinitás, az egész életem így utólag visszanézve valahogy ezt kezdte el létrehozni, és most éppen ezt csinálom, hogy ezt így elmesélem, megmutatom, tudom, hogy erre rengeteg példa van, igyekszem ezt így minél hitelesebben képviselni, és még két gondolatot hagy mondjak azzal kapcsolatban, amit itt megoszt a saját történetéből. Az egyik az, hogy gondoljunk bele abban, hogy a szemünk az tényleg az agyunk nyúlványa. Uh-huh. Tehát, hogy egy módosult szövet, a fény bejut rajta, de valójában ugye az agyunkból így kinyúlik egy szövet csimbók, és abból lesz a szemgolyó. Tehát valójában, ami itt a szemünkben történik, az az agyunk. Tehát, hogy nem lehet azt gondolni, hogy az agyunk kimarad a látásból.
3: Igen, nem elválasztható.
7: Tehát nagyon-nagyon ott van az agyunk. Igazából az a kép, amit látásnak hívunk, az nem a szemünkben jön létre. A szemünk egy fontos közvetítő eszköz, de az agyunk vagy a tudatunk terméke, ez már egy következő nagyon izgalmas dolog, hogy tulajdonképpen az agyunkban van-e a gondolkodás, vagy nem, szóval azt adjuk. Ez az egyik. A másik pedig az, hogy feltétlenül említsük meg azt, mert elmondta ennek az egész rövidlátásnak a keservét, de egy kicsit hagyd tegyek egy új nézőpontot ebbe a történetben, mert ez szintén egy rövidlátó barátnő osztotta meg velem, ami szintén benne van a könyvben is. Szóval a lényeg az, hogy neki -5-ös volt a szemüvege, és letette, hogy kipróbálja, hogy mire jut akkor, amikor így az érzések, meg minden, meg ez a homályok előjönnek. És persze rossz volt neki, mert nem látta a feliratokat, stb. De közben rájött valamire, hogy azzal, hogy az arcokat nem látja, mert homályosak, elkezdhet jobban önmaga lenni. Hogy nem kell arra figyelnie, hogy mások mit szólnak.
3: Abszolút.
7: És hogy ez egy milyen jó érzés neki. És hogy lehet, hogy a homályoknak nem csak rossz oldalai vannak, hanem ajándékai. És hogy nagyon izgalmas az, amikor az ember elkezdi így nézni ezeket a dolgokat. És én ebbe tudok az embereknek segíteni, hogy adok új nézőpontokat. Azt szoktam mondani, hogy olyan valahogy az, amikor velem beszélget valaki, mint amikor egy programban ilyen kis vírusokat teszünk, és ezzel így szétziláljuk azt, amit korábban hitt és gondolt. Tehát teljesen új nézőpontokat tudok neki adni, és ezáltal elkezdhet másképp viszonyulni önmagához, a homályaihoz, és ezáltal elkezdhet az egész megváltozni.
3: Hát én azt gondolom, hogy vége láthatatlanul hozzá lehetne erről beszélgetni, és én nagyon örülök, hogy ennyi most megadatott nekünk, és nagyon javaslom, hogy akit érdekel ez a téma, az keresse rá, mert dr. Ungvári Lillának van podcastja is, amire most nem tudtunk kitérni, de Szemfényezők címmel, Eszterhai Katalin író nővel együtt jó sok részt megélt már, és nagyon sokféle témáról van szó. illetve itt van ez a Szemlélek című könyv, és egyébként is elérhető egy csomó gondolata. Úgyhogy én örülök, hogy most nekünk itt ebből ennyit adott, és köszönöm szépen, sok sikert kívánok a továbbiakban is.
7: Köszönöm szépen.
3: Dr. Ungvári Lilla, szemész, repülőorvos szakorvos volt a vendégem itt a Pont Jókorban, ami ezzel most véget ért. Megköszönöm a figyelmet, holnap 11-kor jövök friss adással. Szép napot addig is mindenkinek, sziasztok!
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek, csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
1: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
4: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este

0: ház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Bergi Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agócs Íris. Jegyeket a pagony.hu/programok oldalon találsz. Várunk!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Az OECD nem jósol nagy gazdasági növekedést idén Magyarországon. Hamarosan megtudhatjuk, hogy milyen műtárgyakat adott kölcsön a közgyűjteményekből a tovább. Hamarosan megtudhatjuk, milyen műtárgyakat adtak kölcsön a közgyűjteményekből a korábbi kormányok. Ismét egymást támadja az Egyesült Államok és Irán. Nyugat felől felhők érkeznek, eső, zápor és kisebb jégeső is lehet, 26 fokot mérünk. Holnap már csak keleten lesz csapadék, 26-28 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Teljesen átalakíthatják a bérlakások rendszerét. A tervek szerint az uniós helyreállítási alap forrásainak bevonásával több milliárd eurós ingatlanfejlesztés indulhat, amelyben az állami vagy uniós támogatást jelentős magántőke egészítené ki, írja a Portfolio. A fejlesztések fókuszában elsősorban a nagy egyetemi és ipari központok, például Budapest, Debrecen vagy Győr állnának. A modell lényege, hogy a magánvállalkozások kifejezetten bérbeadási céllal fejlesztenének ingatlanokat, cserébe azok egy részét közcélra bocsátanák rendelkezésre. Az OECD nem jósol nagy gazdasági növekedést idén Magyarországnak. A szervezet 1,6%-os bővülést vár, jövőre pedig 2%-ot. Mint írják, a hiány idén 6,1% lesz GDP arányosan, az államadóság jövőre már majdnem 76%. Sőt, másokkal ellentétben a szervezet kamat csökkentése sem számít. A világgazdasági kilátásokat jelentősen rontaná, ha az iráni háború hatásai még 2027-re sem szűnnének, jelezte az OECD. Hamarosan megtudhatjuk, milyen műtárgyakat adtak kölcsön a közgyűjteményekből a korábbi kormányok. A területért felelős államtitkár teljes körű felülvizsgálatot rendelt el az ügyben. Kiemelte, nem céljuk megszüntetni a kihelyezéseket, azonban fontos, hogy ez átláthatóan a szakértők, kurátorok döntésén alapulva, és ne egyéb érdekek, ízlések alapján történjen. 25 ezer babaváró hiteles lehet bajban, mert nem született meg a vállalt gyermek. Azok számíthatnak a fizetendőre, akik 2019-20-21-ben vették fel a babavárót, és nem teljesítették a gyerekvállalást, írja a bank360.hu. Az első igénylőknek akár 3,7 milliárd forint is lehet a visszafizetendő kamattámogatás összege. A 24.hu felidézi, a friss jegybanki kiadvány szerint a 2019-ben kötött és 25 végén még élő szerződések 17%-ánál továbbra sem teljesült a gyerekvállalás. Ismét egymást támadja az Egyesült Államok és Irán. Az amerikai hadsereg rakétatámadással megállított egy tankert, ami megpróbált átjutni az amerikai blokkádon. Válaszul Irán egy libériai zászló alatti hajóra lőtt rakétákat. Az amerikai haderő Kesm szigetét bombázta, felrobbantottak egy kommunikációs tornyot. Irán válaszcsapásként drónokkal, rakétákkal támadta Kuvaitot és Bahreint.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Holnap keleten még újabb eső, zápor, zivatar is kialakulhat, máshol viszont száraz időre sok napsütése van kilátás. Nyugaton a déli-délnyugati, máshol az északnyugati szelet kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A csúcs hőmérséklet 20 és 28 fok között alakul, ezúttal észak-keleten lesz hűvösebb.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
3: Sej, az aranyhíd vendéglő, ajtaja kitár.
1: Daily Mix Pszichedélia. A mai mixet Tipsa készítette.

0: vendéglő, majd a jakitár.
1: A Rádió Café gurmé zenei válogatását, a Daily Mixet hallottátok. A mai DJ Tipsza volt.
2: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicalia, highlife, psy-rock, és amit még Tipsza hozzávegyít.
3: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.

0: állnak a közlekedési tárca és beruházási területek körül, közölte a szakminiszter. Vitézi Dávid Facebook bejegyzésében arról beszélt, hogy kedden az állami számbevőszék minden tételben megerősítette, hogy itt egy szándékos költségvetési elmaszkolása történt a valóságnak, vagyis ha úgy tetszik, a költségvetés meghamisítása. Az iváncsai akkumulátorgyárnál és a Budapest-Belgrád vasútvonalnál is akadnak gyanús számlák. Vitézi szerint az Orbán kormány ugyanazt csinálta, mint a Gyurcsány kormány 2006-ban, a konkrét teljesítmény igazolásokat is kikozmetikázták a költségvetésből. Új vezérigazgatója van a MÁV szolgáltató cégének. A 23 éve a MÁV csoportnál dolgozó Simon Enikőt nevezték ki a posztra, miután Vitézi Dávid tegnap azonnali hatállyal kirúgta a cég éléről Bada Jánost. Lázár János volt gimnáziumi folyamtársát. Azt ígérik, a vezetőváltással alapjaiban alakul át a vállalat működése, és az átláthatóság, gazdaságosság és ügyfélközpontuság vállalata lesz. Megszünteti a kormány a szuverenitásvédelmi hivatalt. A tegnap benyújtott törvényjavaslat indoklása szerint a hivatal nem végzett semmilyen érdemi tevékenységet, tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált, általános jogutódja az igazságügyi minisztérium lesz. A hatályba lépés után eljárásai megszűnnek, ahogy elnökének és helyetteseinek megbízatása is. Padlóra került a magyar akkugyártás. A napokban leadott beszámolók alapján a 444 azt írja, hogy a három gyár összesített bevétele negyedével csökkent. Az SK komáromi és iváncsai üzemei, valamint a gödi Samsung is visszaesést könyvelt el, emellett a három cégnél összesen 1525 fővel csökkent az átlagos dolgozói létszám. Megkezdődik az Óbudai K-híd felújítása. A Budapest közút elindította a közbeszerzési eljárást, így a munkálatok 2026 őszén elindulhatnak, és várhatóan 27 nyarára befejeződnek. A beruházás nem változtatja meg sem a híd funkcióját, sem megjelenését, de kicserélik a meglévő, rendkívül romlott állapotú pályalemezt, így a kocsi pálya szélessége 2,8 méterről 3,5 méterre nő. Dróntámadás érte hajnalban a szentpétervári kikötő olajterminálját, a létesítményben tűz ütött ki, robbanások is voltak, a felvételeken hatalmas lángok és sűrű fekete füstoszlopok láthatók. A komplexum az Oroszországi Föderáció nemzetbiztonsága szempontjából stratégiai fontosságú vállalatnak minősül.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Holnap keleten még újabb eső, zápor, zivatar is kialakulhat, máshol viszont száraz időre sok napsütésre van kilátás. Nyugaton a déli délnyugati, máshol az északnyugati szelet kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A csúcs hőmérséklet 20 és 28 fok között alakul, ezúttal észak-keleten lesz hűvösebb.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
1: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén 2026. június 3-án 13 óra 5 perckor. A mikrofonnál Szoller Andi.
0: Koncert.
1: Szulák Andrea koncert lesz június 6-án szombaton este 8 órától a Margit szigeti szabadtéri színpadon az Élet az Úr címmel. Az Emerton és Máté Péter díjas énekesnő több évtizedes pályafutásának legizgalmasabb pillanatait eleveníti fel a felejthetetlen nyáresti koncerten. A dívát az előadáson a méltán ismert és elismert 1963-ban alakult és a hazai jazz

0: kiemelkedő zenészeit felvonultató Studio 11 Ensemble fogja kísérni. Szulák Andreát hallják.
1: Izgalmas lesz ez a koncert. Igazándiból ennek volt egy megelőző eseménye. Másfél évvel ezelőtt az RTL Színházban sikerült egy nagyon nagy sikerű bemutatkozása az én 40 éves pályafutásomnak. És az olyan jól működött, hogy a barátaim mozdulására újból nekiduráltuk magunkat, hogy csináljunk egy megismétlődést. És ennek lesz most a helyszíne Margit Szigeti Szabadtéri Színház, ami számomra nagyon fontos helyszín, mert több romantikus szállal is kötődöm hozzá. Egészen fiatal koromban már szerepeltem ezen a színpadon, és azóta is volt több olyan lehetősége, hogy ott szerepeljek. Nagy szeretettel készülök, lesznek vendégeim, nagyon kedves művész barátaim is elfogadták a meghívásomat. Wolf Kati, Verét Tamás és Molnár Ferenc Karamell lesznek a vendégeim. Az elmúlt évtizedek alatt elég sokféle dologban próbáltam jól teljesíteni. Azt gondolom, hogy van néhány olyan dal, van néhány olyan szerep, ami kicsit hozzám is köthető, és nyilván ezeket a közönség várja is. 9 évadon keresztül játszottam közel a Kaktusz virágát Revicki Gábor partnereként a játékszínben, és ebből is lesz az Opera Színházi szerepeimből is lesz a pécsi Chicago előadásból is, ha már itt említhetek ilyeneket, úgyhogy elég színes.
2: Koncert.
3: Beethoven 200 mottóval hirdette meg 2026-27-es új évadát, a Concerto Budapest. 9 koncerttel emlékeznek meg a német zeneszerzőről, előadják az összes szimfóniáját és versenyművét, nagyszabású oratorikus műveit, a mindenki által ismert darabok mellett ritkán hallható különlegességeit is. Az egész éven átívelő bicentenáriumi sorozat 2027. januárjában kezdődik a Missa Solemnis előadásával. Beethoven halálának napján március 26-án, amely egybeesik majd nagypéntekkel, a Beethoven év egyik csúcspontjaként a Krisztus az olajfák hegyén című oratóriumát szólaltatja meg a Concerto Budapest. A nagyszabású ünnepi sorozat 2027. novemberében zárul majd a Fidelio című egyetlen Beethoven opera koncertszerű előadásával. A zenekar ismert tematikus fesztiváljai mellett volt egyszer egy 20. század címmel új sorozat is indul, amely a század eleji Bécs, Schönberg, Berg, Webern és Mahler zenei világát helyezi reflektorfénybe. Az évad művésze Várjon Dénes zongoraművész lesz, aki az évadnyitó koncerten Bartók harmadik zongora versenyének szólistájaként lép fel, de további hangversenyeken Beethoven, Mendelssohn, Mozart és Schumann műveket is tolmácsol majd. Világszerte elismert szólisták, mások mellett Alina Ibragimova, Sergej Krilov és Frank Peter Zimmermann hegedű művészek, Dina Ivanova zongora művész, Robert Bartnek tenor és Cyril Dubois tenor lépnek színpadra a zenekarral. A hazai fellépők között szerepel többek között Baráti Kristóf hegedűművész, Berec Mihály zongoraművész, Perényi Miklós csellóművész, Sebestyén Miklós basszus, Várdai István csellóművész és Vashegyi György karmester. Az oratórikus művek megszólaltatásában legtöbbször a Nemzeti Énekkar és a Kodály Kórus Debrecen lesz a zenekar partnere.
2: Programajánlat a hellohungary.hu-tól.
4: A Balaton nyáron is több, mint strandolás. Tanúhegyek és a magyar Stonehenge. Elfogultság nélkül mondhatjuk, hogy a Balaton felvidéki tanúhegyek a világ legszebb földrajzi formái közé tartoznak. Közülük is az egyik legemblematikusabb a 415 méter magas Szentgyörgy-hegy, amelynek néhol 30 méter magas, jellegzetes bazaltoszlopai orgonasípként sorakoznak a hegyoldalban. A tanúhegyek és a Tapolcai medence teljes látványáért látogassunk el a Halábhegyre, ahol a festői panoráma mellett az itt található szoborparkban is kedvünket leljük. A helyiek az Alahalápi Stonehenge-ként emlegetik, valójában két szobrász munkáját dicsérik, és bár nem ősi építmények, mégis ugyanazt a misztikus élményt tudják kiváltani a látogatóból, mint a dél-angliai monolitok. Az északi part egyik ékszerdoboza, a Szigligeti vár több mint 750 éve áll őrt a Balaton felett, impozáns látványa miatt mágnesként vonza a turistákat. A látogató nem fog csalódni akkor sem, ha a mesés panorámáért mássza meg, ha a vár történelmére kíváncsi, netán gasztrokalandra vágyik. Az érdekesebb látnivalók közé tartozik a berendezett barokk konyha, a fegyvertörténeti kiállítás, valamint a Bérces rend egyik kápolnája is, amely helyreállítása után visszakapta régi funkcióját. Népszerű a vár úgynevezett gasztróudvara is, a nyárestéket pedig koncertek színesítik. Másfajta, meghittebb élményt kínál a Balaton déli oldalán, a Somogyvámos határában eldugott kincsként megbújó Árpád-kori puszta templom. A bimbes dombos szántótáblák között egy óriási falevélre emlékeztető földszigeten elterülő rom égbetörő árvatornya, mint egyetlen mementó őrzi az egykori település emlékét, amelyet a török háborúk tettek a földszínével egyenlővé. Balaton lelle szőlőtőkék és pincészetek petyezte domboldalán. A Kishegyen közel 300 éve a szőlős gazdák védőszentjének ajánlott kápolna, a paraszt barokk tipikus képviselője uralja a tájat, pazar kilátást kínálva a túloldal tanúhegyeire. Nezde szoborpark. Balatonföldvár büszkesége nem csak különleges kilátópont, hanem egyfajta történelmi emlékhely is, amelynek gyógyító erejéről legendák mesélnek. A Szkíta Golgotának is nevezett helyen Attila, Koppány, a tátosok és más mondahősök faszobrait repítenek vissza az ősi időkbe. A Fonyódi Várhegy függőleges északi fala felett, a Szaploncai sétányon, a Keszthelytől egészen a keleti medencéig tartó balatoni kilátásban gyönyörködhetünk. A hegyoldal patinás villasora 130 éve kezdett kiépülni, már akkor a svájci Genf szépségéhez hasonlították. Túralapunkat érdemes a közeli tapolcai tavas barlangban zárni, ahol a város alatt húzódó 10 kilométernyi barlangrendszer egy részét csónakkal járhatjuk be. Az itteni látogatóközpont a karsztvidékek csodálatos világát is bemutatja. A cikk eredetileg a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány. Magyar...
2: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Mindig nehezen mesélek egy dalról, hiszen ha megszületik valami, az már eleve elmesél egy történetet, amibe a hallgató több mindent is beleképzelhet. Mondja Brenka, alias Dárdai Blanka, aki az X-faktorban tűnt fel, ahol Dallos Bogi mentoráltjaként a legjobb 8-ban végzett. Nem sokkal utána jelentkezett első saját dalával, majd ezután kezdett el Dór Mátyás producerrel közösen alkotni, akivel első daluk a népzenét R&B-vel izgalmasan vegyítő Vigyen a víz volt. Brenka azóta sok előadóval dolgozott együtt, és beválasztották Magyarország legígéretesebb énekesnői közé is.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Eredetileg Arnold Schwarzeneggert szerették volna látni a stúdiófejesek az ókori görög mitológia világában játszódó 81-es fantasy film a Titánok harca főszerepében. Azonban Charles H. Schnier producer megvétózta az ötletet, mondván Perseus karaktere sokat beszél, és ki akarná két órán át egy osztrák testépítő akcentusát hallgatni. 2010-ben elkészült a Titánok harca új verziója, majd két évvel később annak folytatása, a Titánok haragja. Amikor a három titános mozi közül a középsőt bemutatták, New Yorkban megalakult a gyerekekből álló Three Titans trió, akik sokat beszéltek, mivel a rap műfajban alkottak. Life of a Scholar című trackjükben a főiskolai ösztöndíj fontosságáról szövegeltek. Ekkoriban Arnold rutinosan szavalta a hosszú beszédeket Kalifornia állam kormányzójaként.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi.
1: Anya, mi az a sény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
4: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
3: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Tavaly a táborban majdnem körbe mentem a kötélen, amit a többiek a levegőben tartottak.
6: Nem kell kalandpark, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
7: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A félig jamaikai, félig indián szülőktől Kanadában született Caitlin Kinney Simpson operaénekesnek készült, de hamar a reggae és a jazz bűvkörébe került. Először koncertezni ment Norvégiába, ám ott ragadt és megismerkedett a korábban többek között Björk klipjeihez ruhákat tervező, később hivatásos kapusként, végül grafikusként elhelyezkedő, de, és számunkra ez a legfontosabb, zenészként is kiváló Espen Hornnal. Barátságuk gyümölcse a Forgetting to Remember című album. Szóljon most erről a nyitótétel.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A valós eseményeken alapuló, bár azokat meglehetősen szabadon kezelő 2023-as kokainmedve címszereplője egy repülőgépből kidobott szállítmányt megdézsmálva válik agresszív fenevaddá. Angus és Julia Stone igazán csalódottak lehettek, amikor egyetlen dalukat sem válogatták be a horrorfilmbe, hiszen repülős számaik a Paper Aeroplane, a Big Jet Plane és a No Boat, No Aeroplane mellett a folk rockerek, a medvés Grizzly Bear-ről is előrukkoltak 2014-ben. Ha a mozis macit nem is, egy más másik szörmókot bevonzott a Grizzly Bear-rel az ausztrál testvérpár, hiszen minden idők egyik legnagyobb hatású és szakállú producere Rick Rubin dolgozott a felvételen.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Oliver Sims szülei két területen is nagy hatással bírtak a The XX zenekar munkásságára. Az angol indie csapat férfi énekese elárulta, a zenekarra jellemző suttogós énekstílus úgy alakult ki, hogy sok dalt írtak otthon éjjel, és nem akarták a szomszéd szobában alvó szülőket felébreszteni. Emellett Sim anyukája egyszer egy szokatlan temetkezési módszerről mesélt fiának. A mama értesülései szerint többen is úgy rendelkeztek, hogy hamvaikat sűrítsék kristályba. Sim élénk fantáziáját rendkívüli módon indította ez a bizarr sztori. Hamarosan írt is egy dalszöveget, amelyben a kristályba zárás fogalmát a szerelem metaforájaként használta fel. Így született meg a 2009-es Crystallized, az együttes bemutatkozó kislemeze.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat. Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli best of. Tarts velünk hétvégén is, minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: Hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
6: Vagy.
7: Ó, mester, azért jöttünk nagyon messziről, mert szeretnénk tudni, mi hiányzik. Mindent beletettünk, legjobb tudásunk szerint.
6: Hogy minden? Nem lehet, hogy megfeledkeztetek a titkos összetevőről?
5: Hirdes rádióban. Néha csak egy hang kell, hogy összeálljon a kép. Miértrádió.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
0: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: A tavalyi táborban olyan finom pizzát sütöttünk, hogy olyan finomat én még nem is ettem.
9: Nem kell étterem, hogy emlékezetes legyen a nyár. Idén az Ökumenikus Segélyszervezet 1000 rászoruló gyerek táboroztatását tűzte ki célul. Hívd a 1353-at és támogasd felzárkózásukat 500 forinttal. 1353. Nyújtsunk együtt kapaszkodót a rászoruló gyerekeknek. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Az OECD nem jósol nagy gazdasági növekedést idén Magyarországon. Teljesen átalakíthatják a bérlakások rendszerét. Az évtized legerősebb El Niño-ja jöhet. Nyugat felől felhők érkeznek, eső, zápor és kisebb jégeső is lehet. Holnap már csak keleten lesz csapadék, 26-28 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az OECD nem jósol nagy gazdasági növekedést idén Magyarországnak. A szervezet 1,6%-os bővülést vár, jövőre pedig 2%-ot. Mint írják, a hiány idén 6,1% lesz GDP arányosan, az államadóság jövőre már majdnem 76%. Sőt, másokkal ellentétben a szervezet kamat csökkentése sem számít. A világgazdasági kilátásokat jelentősen rontaná, ha az iráni háború hatásai még 2027-re sem szűnnének, jelezte az OECD. A belügyminiszter felmentette a budapesti rendőrfőkapitányt, dr. Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy azonnali hatállyal távozik. A nyilvánosságban tavaly azért merült fel többször is a neve, mert főkapitányként ő jegyezte azt a határozatot, amiben a rendőrség betiltotta a Pride-ot. Posfai Gábor belügyminiszter, Baricska Norbert Tamás rendőrezredes bízta meg a BRFK vezetésével. Partnerséget szeretnének az önkormányzatok a kormánnyal. A Magyar Önkormányzatok Szövetségének reformjavaslatai kapcsán a főpolgármester közölte, szeretnék elérni, hogy megszűnjön az a helyzet, hogy egyes önkormányzatok nettó befizetői a költségvetésnek. Karácsony Gergely hozzátette, az alap- és középfokú iskolák fenntartása is lehetne újra önkormányzati feladat ott, ahol ezt vállalják a települések. Szavai szerint a szolidaritási hozzájárulást ki kell vezetni, mert az idők során a több bevétellel rendelkező önkormányzatok büntető adójává vált. Teljesen átalakíthatják a bérlakások rendszerét. A tervek szerint az uniós helyreállítási alap forrásainak bevonásával több milliárd eurós ingatlanfejlesztés indulhat, amelyben az állami vagy uniós támogatást jelentős magántőke egészítené ki, írja a Portfólió. A fejlesztések fókuszában elsősorban a nagy egyetemi és ipari központok, például Budapest, Debrecen vagy Győr állnának. A modell lényege, hogy a magánvállalkozások kifejezetten bérbeadási céllal fejlesztenének ingatlanokat, cserébe azok egy részét közcélra bocsátanák rendelkezésre. Hamarosan megtudhatjuk, milyen műtárgyakat adtak kölcsön a közgyűjteményekből a korábbi kormányok. A területért felelős államtitkár teljes körű felülvizsgálatot rendelt el az ügyben. Kiemelte, nem céljuk megszüntetni a kihelyezéseket, azonban fontos, hogy ez átláthatóan a szakértők, kurátorok döntésén alapulva, és ne egyéb érdekek, ízlések alapján történjen. Az évtized legerősebb El Niño-ja jöhet, az ENSZ figyelmeztetése szerint a következő hónapokban súlyosbodó szárazságra, áradásokra és hőhullámokra kell készülni a világ nagy részén. Az El Niño időjárási jelenség júniustól akár novemberig átlag feletti hőmérsékleteket hozhat.
0: Időjárás a Rádió Cafén.
10: Holnap keleten még újabb eső, zápor, zivatar is kialakulhat, máshol viszont száraz időre sok napsütésre van kilátás. Nyugaton a déli-délnyugati, máshol az északnyugati szelet kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A csúcs hőmérséklet 20 és 28 fok között alakul, ezúttal észak-keleten lesz hűvösebb.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nem akarsz lemaradni az üzleti világ legfontosabb trendjeiről? Érdekel, hogyan születik meg egy sikeres üzleti stratégia?

0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádió Cafén. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.
1: Szép napot mindenkinek, ez itt a Business Lounge, a Rádió Café és a Marketinges Média marketinggel, médiával, kommunikációval, üzleti stratégiával foglalkozó közös műsor, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, és szokás szerint itt van velem a stúdióban Ritter Tamás, a Marketinges Média társtulajdonosa. Szervusztom!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: A mai műsorban arról beszélgetünk, hogyan változik az automárkák szerepe a városi térben, és mit jelent ma valójában egy prémium márka jelenléte a fogyasztók mindennapjában. A Mercedes-Benz ugyanis egy olyan új koncepcióval kísérletezik világszerte, amely kilép a hagyományos autószalonok világából, és sokkal inkább közösségi, kulturális és élmény alapú kapcsolódási pontokat hoz létre a városban. De hogy mit jelent ma egy márka számára a városi jelenlét, hogyan lehet az elektromos mobilitást élményé tenni, és miért fontos, hogy egy automárka ne csak értékesíteni akarjon, hanem kapcsolódni is az emberekhez. Erről beszélgetünk a mai műsorban. Vendégünk a stúdióban pedig Trencsényi Beatrix, a Mercedes-Benz Hungária marketing vezetője. Örülök, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
3: Köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Induljunk onnan, hogy miért tartottátok fontosnak, hogy a Mercedes kilépjen a hagyományos keretekből, a hagyományos showroom keretekből, és utána beszéljünk arról is, hogy a koncepció hogyan jelenik meg a márka globális stratégiájában.
3: Lehet egy kicsit meg is fordítom, mert talán az a legnagyobb alapja az egésznek, hogy az márkánk idén lett 140 éves, tehát 140 éve volt, amikor Carl Benz szabadalmaztatta azóta híressé vált patent motorvágent, amivel megalapította az első autót gyakorlatilag. És ennek az apropóján, hogy ünnepeljük meg a születésnapunkat, ezt az évfordulót, volt egy központi tender, amit a központi csapat írt ki, és minden olyan ország, ahol hivatalos importőri tevékenység van, jelentkezhetett az úgynevezett Key City projektre, tehát hogy mi lehetünk a Key City-jei ennek a megmozdulásnak, és 14 ország került be végül ebbe a szűkített körbe, Tokiótól kezdve Los Angelesig, természetesen Stuttgart a központunk, de Magyarország is bejutott ebbe a 14 országba, hogy mi is lehetünk egy ilyen központi eleme ennek a 140 éves ünneplésnek. És a koncepció kialakítása a számunkra volt nagyon fontos, hogyha már Key City-ről beszélünk, akkor szerettük volna azt mondani, hogy mi tényleg kimegyünk oda azokra a telekre, ahol az emberek vannak, ahol az emberek

0: A mindennapokban is megmutatjuk nekik, hogy mi is az a Mercedes-Benz, hogyan lehet velük kapcsolódni, és mit jelent számunkra a márka, és talán megkérdezni őket, hogy számukra mit jelent a márka.
1: Egy időben indult egyébként ez a kampány, ezt nem is tudtam egyébként, hogy ez egy ilyen globális kampány, úgyhogy ez egy izgalmas kérdés.
0: Igen, tavaly októberben kezdődött el ez a tender folyamat, ez egy 3 szakaszos tender volt, a koncepció leadása, és tavaly november végén, december elején volt a végső eredményhirdetés.
1: És azt lehet tudni, hogy mi szükség volt, hogy egy kicsit kilépjen a márka így a hagyományos keretekből?
0: Igen, azért azt láthatjuk, hogy a piaci helyzet nagyon változik, nagyon sok új belépő jelent meg a piacon, itt főleg az ázsiai márkákra gondolok, és azért mi, mint az autózás és az automobil megalkotója, úgy éreztük, hogy fontos egy kicsit erre a heritage vonalra építeni, és ennek apropóján jött létre az, hogy kicsit a Mercedes-Benz, amikor asszociálják az emberek egy prémium, egy luxus brandnek tekintik, így nehezebb a kötődés hozzá. De azért ez fontos elmondani, a Mercedes-Benz mindamellett, hogy prémium márka, vannak entry modelljeink is, vannak core modelljeink is, tehát hogy tényleg mindenféle olyan modell megtalálható a palettánkban, ami a legtöbb ember igényeit kielégít, és ezt szeretnénk igazából átadni az embereknek, hogy mi nem csak egy autót értékesítünk, hanem az összes azzal járó élményt és későbbi after sales és szolgáltatást.
2: És ugye május 21-én vágtatok bele ebbe az útba, mert hogy ennek több állomása lesz egy ilyen térben, most akkor már az első tapasztalatok alapján mit látok, mennyire más a fogyasztók, a hozzátok kapcsolódó embereknek a viselkedése, mint mondjuk egy klasszikus autószalonban?
0: Ami nekem nagyon tetszik, és talán egy kicsit igazolja is a koncepció választásunkat, nagyon sok ország választott úgynevezett showroom koncepciót, tehát hogy igazából mintha egy üzlet térben helyezkednének el, kivették az üvegeket, és egy nyitottabb teret hoztak létre, de mi direkt szerettünk volna ezt teljes mértékben közterületen megalkotni, ezt a koncepciót, és látva az emberek érdeklődését, főleg az első 2 napot 6 autó volt kihelyezve, plusz egy a pergolában, gyönyörű autó line-upot hoztunk fel, tényleg a 140 év ikonikus modelljeit, rengeteg érdeklődő, rengeteg kérdés, nagyon szerette az utca népe, aki megállt, amikor az újságíróknak, vagy a VIP vendégeknek hangosítottuk az autóbemutatót, a 2 termékmenedzserünk mutatta be az autókat, és őket valamilyen szinten jobban is érdekelte ez az attrakció, hogy kicsit hallgathatták a modellekről a hátteret. Én azt mondanám, hogy ez a legjobb visszaigazolás arra, hogy az embereket ez érdekli, az emberek nyitottak erre, és befogadóak.
1: Ez egy eseménysorozat, ugye? Tehát, hogyha valaki esetleg ezt nem tudja, egy kicsit magáról a koncepcióról tudnál beszélni?
0: Igen. Május 21-én, ahogy említettétek, megnyitottunk a Fashion Street-en, itt június 7-éig leszünk. Minden nap lesz 2 kiállított autó, egy a pergolában, ő egy üveg kalicka, hívjuk így, és egy kinti autó is, akit kicsit közelebbről meg lehet nézni, illetve lifestyle programok vannak, mint akusztikus koncert, Cars and Coffee találkozó, majd június 4-én nyitunk a csónakázó tavon, igen, a csónakázó tavon rajta lesz egy platform, amire rákeül a modellfrissített EQS.
2: Igen, ez mindenképpen egy új izgalmas koncepció, vagy látásmód a marketing szempontból
0: így
2: is.
0: Így van, szerettük volna egy kicsit kimozdítani, illetve a csónakázótó környéke már lehetővé teszi azt is, hogy 5 modellünket fogjuk tudni tesztvezettetni az arra jelentkezőkkel. Itt kimondottan elektromos modellekről beszélünk. A városi élethez kicsit ezt éreztük jobban passzolónak, bár azért azt is fontos elmondani, hogy ezek a modellek már 700-800 kilométeres hatótávval rendelkeznek, tehát tényleg minden területet lefednek, hogyha az ember elektromos autót szeretne használni, majd júliusban átköltözünk Balatonfüredre a Vitorlás kikötőbe, és ott ugyanezek a modellek, és ugyanez a koncepció lesz egyébként, mint a csónakázótavon. Mindkét helyszínen akusztikus koncertek, piknikek, morning yoga, tehát nagyon széles körűen várjuk az embereket, hogy élményeket szerezzenek, ne csak autót vezetve, de a márkával kapcsolódva.
1: Itt meg is lehet venni egyébként az autót, tehát az értékesítési pontként is működik, vagy inkább csak így az életérzést szeretnétek átadni, vagy élményt adni a fogyasztónak?
0: Aki autót szeretne vásárolni, ott nagyon szívesen a jelenlévő értékesítők bekísérik egy showroomba, ahol hivatalosan is végezhető az értékesítői tevékenység.
2: Igen, én meg pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyire fontos a nem értékesítési pont jelleg.
0: Így van,
2: tehát így itt mind a 2 kérdés megállja a helyét.
0: Automárka vagyunk, importőr vagyunk, az értékesítés a fő célunk egy adott ponton, de azt szeretnénk, hogy ez most ne csak egy kampány legyen, és talán ez a legjobb kifejezés, ez egy élményplatform. Hogy itt élményeket szerezve, amikor az ember eljut arra a pontra, hogy autót szeretne venni, és abban gondolkozik, hogy ez milyen márka legyen, akkor az itt megszerzett értékek mentén ne legyen más döntése, mint hogy ez egy Mercedes-Benz lesz.
2: Most itt a 140 évről beszélünk, ami nagyon hosszú idő, viszont adja magát a kérdés, hogy mit tapasztaltok, vagy voltak-e elvárásaitok azzal kapcsolatban, hogy a fiatalabb generációk másként kapcsolódnak-e ma egy autómárkához, mint korábban?
0: Teljesen, igen, igen. A fiatalabb generáció másféle bánásmódot, másféle kommunikációt igényel. Nekik már sokkal gyorsabb az életük. Nekik teljesen más jelent az autózás is. Még egy elnézést a kifejezésért idősebb generációnak a Mercedes-Benzben fontos a megbízhatóság, a biztonság, az, hogy prémium, az érzés az, hogy beül, és nagyon sok esetben ez egy nagyon-nagyon vágyott márka számukra. Tehát egy álommodell, amikor megvásárolják. A fiataloknak a funkcionalitás a lényeg. A digitalizáció, az, hogy a közösségük elférjen az autóban, jól érezzék magukat, az AI megoldások az autóban, és hogy minél könnyebben és jobban kezelhetőbb legyen az autó, miközben együtt tudnak tölteni időt.
1: Ez tök jó, hogy megkérdezted, mert én is azon gondolkoztam, hogy szélesedett-e egyébként a célcsoport, mert én magam nem gondoltam volt, tehát hogy én úgy képzeltem el, hogy mondjuk egy golfklubban, egy divat eseményen jelenik meg a Mercedes, nem a városi forgalomban. Tehát összefügg-e a kettő?
0: Amit mondtam, hogy nagyon széles a modellpalettánk, tehát a most bemutatott S-osztály, ami jelenleg is kint van a Fashion Street-en, ez az a közönség, igen, az igazi biznisz embereknek, aki tényleg a prémiumra vágyik, a Mercedes-Benzre, az mindig is az S-osztály lesz. De vannak kisebb kategóriában is autóink, amik kimondottan a fiatalok kedvencei, vagy olyan ügyfélkörnek is lehet a kedvence, aki igazából nem vágyik erre a nagy, robosztus autóra, vagy nem vágyik arra, hogy ennyire prémium megítélése legyen, de mégis benne van az összes olyan alapérték és összes olyan quality, amit a Mercedesben tud hozni.
2: És ugye az elektromos modelleket már behoztad a beszélgetésbe, és ennek kapcsán jut eszembe, hogy ezek az elektromos modellek, ezek esetében még mindig inkább az edukációra van szükség, vagy már valódi kapcsolódás, vagy érzelmi kapcsolódás van a termékek irányába fogyasztók részéről?
0: Arra van szükség, hogy kipróbálják. Mert ez nem egy olyan élmény, és nem egy olyan tapasztalat, amit olvasva, vagy hallani róla könnyű.
2: Tehát ezt nem magyarázni kell?
0: Nem. Itt ezt meg kell tapasztalni, főleg itt a töltési para, ami nagyon erős az emberekben. Én most már 2 éve elektromos autót vezetek, elmondhatom, hogy fel se tűnik, hogy töltöm az autót. Tehát, hogy annyira része az életemnek.
2: Mint a telefonunkat?
0: Így van. Az, hogy pontosan tudom, hogy mikor, hol tudom lerakni, hol tudom gyorsan feltölteni, vannak bevett töltési pontjaim. Tehát, hogy nekem már az lenne a kihívás, hogy úristen, tankolnom kell, el kell menjek egy benzinkútra, hogy ki kell szálljak az autóból, ki kell válaszolom, hogy melyiket vegyem le, utána be kell menjek, beszélnem kell egy kutassak, ezt borzasztó tortúrának tűnik számomra jelenleg.
2: Változik a világ.
0: Változik
2: is
0: teljesen.
2: Illetve, hogy kell kommunikálni.
0: Így van, beülsz az autóban, nagyon más vezetési stílust is igényel. Amikor átülök egy belső égési modorba, érzem, hogy elengedem a gázpedált, és úristen, miért nem lassul az autó. A rekuperáció érzése az, hogy amikor gyorsítanom kell, amikor sávot kell váltsak, az a fajta nyomaték, ami hirtelen ott van, és adja az energiát, teljesen más érzés. Ezt ki kell próbálni. Én most ezt elmondom, és emberek azt mondják, hogy úristen, de hogy is elképzelni se tudom, hát nagyon nehéz tölteni. Ezért kell kipróbálni az autókat, és ezért választottuk ezeket az autókat az adott pontokra, hogy ki lehessen próbálni.
1: Biztos Judit is megkérdezte volna, hogy mi a helyzet a női célcsoporttal, de most én megkérdezem, mert ha jól emlékszem, akkor a Mercedes mindig kiemelten foglalkozott a hölgyekkel, mint célcsoport, hogy ebben a sorozatban van valamilyen kiemelt olyan speciális dolog, amit a nőknek szántok, vagy...
0: Úgy gondolom, hogy a felsorakoztatott modellek mind egyformán érdekesek lehetnek nőknek és férfiaknak. És most gondolkoztunk benne, de kimondottan nem szerettem volna női programokat. Tavaly volt egyébként női tesztvezetési rendezvényünk, és úgy gondolom, hogy igazából a női vezetés és a női igények másak, mint a férfiaknak, sokkal fontosabb a biztonság, sokkal fontosabb, hogy könnyen kezelhető legyen az autó, hogy komfortos legyen az autó,
2: a csomagtér, parkolás, gondolom.
0: Parkolás, igen, nekem is ugyanez. És ezeket az autókat azért is válogattuk így össze, mert van benne mondjuk egy GLB, ami egy kimondottan férfiasabb autó, de ott egy CLA, ami egy kellemes lánynői autó is lehet, de kipróbálható kombit is viszünk, tehát egy elektromos kombit. Ezért nem gondolom, hogy kimondottan nőknek kellene programokat, hanem hölgyeket is szeretettel várunk, hogy megtapasztalják azt, hogy ezekkel a modellekkel az ő igényeik is 100%-osan kielégíthetőek.
2: Úgyhogy itt a programsorozatot elmesélted nekünk, ez jutott eszembe, hogy itt egy hosszú távú márkaépítési eszközről beszélünk, vagy itt ennek már rövid távon is lesz hatása, üzleti eredménye, mire számítotok? Ugye az első héten vagytok túl, tehát most még inkább csak előre nézzünk, hogy mi várható.
0: Igen, ez mindig nagyon jó beszélgetés, amikor KPI-okat kell riportálni, és elmondani, hogy mit is értünk el. Úgy gondolom, hogy van olyan ügyfélkör, hívjuk őket ügyfélkörnek, akinek ez hosszú távú lesz. Van olyan ügyfélkör, aki már gondolkozik, itt beszélhetünk a Hamar Marketing, a klasszikus Customer Journey-ről. Tehát, hogy aki már egy kicsit abban a szakaszban van, amikor gondolkozik az autóban, egy nagyon jó lehetőség, hogy itt helyszínen kipróbálhatja akár mind a négy modellt, négy különböző modellt, öt autóval, amit szeretne. Úgy gondolom, hogy ebben igazából ez a szép, hogy a Customer Journey bármely szakaszában tart valaki, megtalálja a maga programját, helyszínét és lehetőségét arra, hogy megbizonyosodjon a döntésében.
2: Igen, és hát ti mentek oda az emberekhez, nem azt várjátok, hogy mondjuk egy szalomba bemenjen
0: van,
2: a potenciális
0: van.
2: Későbbi vásárló célcsoport.
0: Igen, kicsit levettük ezt a stresszt. Uh-huh. Az emberekről, hogy olyan nehéz bemenni a szalomba, meg az már nagyon végleges, meg akkor odajönnek hozzád, megkérdezik, hogy miben segíthetek, borzasztó, de itt oda tud sétálni, körbe tud sétálni, és ott tényleg senki nem akar neked semmit a kezedbe nyomni és eladni. Egyszerűen csak azt szeretnénk, hogy beszélgessünk a márkáról, tényleg mindenki mesélje el, hogy neki mit jelent a Mercedesben. Ezt feltettem a múltkor a sajtóeseményen, nagyon jó válaszok érkeztek, hogy kinek mi az első élménye a márkával. Tényleg ezekre a beszélgetésekre vágyunk. És ha bárkinek modell kapcsolatos kérdése van, arra is örömmel válaszolunk.
2: Ugye Budapesten kezdtetek, mennyire inspirált benneteket a főváros, és egyébként a koncepció kialakításánál mennyire volt fontos mondjuk az, hogy mit tud adni Füred?
0: Alapvetően a fővárosra a legtöbb, sőt, az összes többi ország egyetlen egy városban jelenik meg. Nekünk is egyértelmű volt Budapest, hiszen ez a főváros, és létszámban itt jelennek meg a legtöbben az ügyfeleink. Viszont elengedhetetlen az, hogy ha azt mondjuk, hogy az ügyfeleket akarjuk megközelíteni, akkor a nyári időszakban, egy főszezonban, igenis Balatonfüred az a helyszín, ahova követjük gyakorlatilag az ügyfeleinket, akik ebben az időszakban tényleg levonulnak. Így van. Tehát nagyon adta magát ez az átállás Füredrei Budapestről.
1: Lehet ezt egy tesztkampánynak felfogni? Tehát elképzelhető, hogy lesz ennek folytatása, és más városokba is elmentek?
0: Úgy gondolom, hogy ez egy jó koncepció, és hogyha megvalósul úgy, ahogy szeretnénk, és sikerül olyan eredményeket hoznunk, amiket szeretnénk. A mi célunk is az, hogy fenntartható legyen bármilyen koncepció, amit megalkotunk, főleg, hogyha egy 3 hónapos rendezvénysorozatról van szó, van mögötte munka, akkor akár jövőre is, vagy jövő után is, ha nem is ugyanebben a volumenben és megvalósításban, de valamilyen szinten igen. Azért az fontos, hogy nekünk nem csak Budapesten és a környékén vannak márkakereskedéseink, hanem 18 telephelyünk van Magyarország szerte, és ők rendszeresen rendezvényeznek, rócsóznak, különböző tesztvezetési rendezvények, de így központilag még ilyen szinten nem vonultunk ki vidékre.
2: Onnan indultunk, hogy 140 év, amit most megünnepeltek, 14 ország vesz ebben részt, és az jutott az eszembe, hogy mennyire fogtok akár menet közben a 14 ország tapasztalatot cserélni? Tehát van itt ebben együttműködés?
0: Minden induló ország tart egy pitch előadást, hogy mi az, amit terveztek. Mi egy klaszterben dolgozunk, amiben összesen 5 ország van, ami Lengyelország, Csehország, Szlovákia, Magyarország és Románia. Így nyilván mi egy kicsit szorosabban is kommunikálunk. A cseh kollégák kezdtek egy kicsit korábban, mint mi, és velük már volt meeting az első időszak tapasztalatairól és megosztásáról. Ahogy mondtam, ők kicsit más koncepciót választottak, ők egy hónapig lesznek elérhetőek egy showroom-szerű létesítményben, mi meg kimegyünk teljesen az utcára, de alapvetően cserélünk élményeket és tanulságokat természetesen, igen. Főleg a szervezés terén.
2: Egyébként ez nagyobb erőforrást igényel, amit ti választottatok marketinges szempontból?
0: Mi számít erőforrásnak?
2: Kollégák száma, ráfordított energia.
0: Ugyanakkor a csapatunk. Ez a mi döntésünk volt, hogy ez egy hosszabb koncepció lesz. Én azt mondanám, hogy azzal az ügynökséggel, akivel mi dolgozunk, megvalósítható, nélkülük nem lenne. Ez kivitelezhető abszolút. Szóval itt az ügynökség az, aki elsősorban a döntő kérdés ebben. Velük nagyon jó az együttműködésünk hosszú évek óta, és ezúttal is köszönjük szépen nekik.
1: Én még visszamennék egy kicsit az elektromos modell, nagyon elhivatottan beszéltél igen. az elektromos autókról, tehát látom, hogy szereted a márkánál, ez mennyire fontos, vagy mennyire fogja teljesen átvenni a hagyományos motoroknak a szerepét, hogy látod?
0: Nagyon fontos a divers portfólió, és nagyon fontos, hogy hagyjuk az ügyfeleket választani. De fontos az is, hogy az elektromobilitás most az, amit a jövőnek tekintünk. És nyilván minden fejlesztés is abba az irányba megy, hogy ezeknek az autóknak a legnagyobb kihasználtsága, a legnagyobb teljesítménye legyen, hogy mindenféle igényeket ki tudjon elégíteni. Én úgy gondolom, hogy azért egy 700-798-800 kilométeres hatótáv, amit már értem, hogy ezek VLTP adatok, de tudják az autók, az már azért nagyon-nagyon kevesen vezetnek le egy ülésre megállás nélkül 600-700 kilométert. Tehát, hogy ezek az autók már nem igényelnek olyan szintű kompromisszumot, így úgy látom, hogy ha tényleg sikerül az emberek életében ezt a hatótávparát, ez a hivatalos neve, megszüntetni, akkor ők is érteni fogják, hogy ez az átállás igazából nekik is egy komfortos döntés. Még egyszer mindamellett, hogy most több modellbevezetésünk van, és érkeznek belső égésűek is, illetve az AMG modellcsalád is fejlődik, és érkeznek újabb modellek szintén belső égésű változatban. Tehát a divers portfólió az marad, az elengedhetetlen, de nagyobb hangsúlyt kap az elektromobilitás, igen.
2: És mindez ott lesz az utcán, közvetlen a környezetünkben, úgyhogy köszönjük szépen, hogy mindezt elmondtad nekünk, a többit meg gondolom meg kell nézni.
0: Így van, szeretettel várunk mindenkit.
2: Köszönjük szépen, Trencsényi Beatrix, a Mercedes-Benz Hungária marketing vezetője volt ma a vendégünk, akivel a Mercedes-Benz Stúdió Budapest programsorozatról beszélgettünk. Most egy rövid szünet következik, majd a zene után folytatjuk a Business Lunchot, maradjatok velünk továbbra is.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: ne menjetek el! A Business Lounge hamarosan folytatódik a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
1: Nem rossz kor?
0: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé. Van barátod. David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. viasailtravel.hu. Viasail Travel. Madeira specialistája.
3: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Bergi Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Business Lounge, a marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival itt a Rádiókafén.
2: A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard.
4: Szép napot mindenkinek, ez itt a Business Lounge, a Rádiókafé és a Marketing és Média marketinggel, médiával, kommunikációval, üzleti stratégiával foglalkozó közös műsora, a mikrofonnál pedig Kutasi Judit, és szokás szerint itt van velem a stúdióban Ritter Tamás, a Marketing és Média társtulajdonosa. Szervusz, Tomi!
5: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
4: A következő fél órában pedig a munkáltatói márkaépítés kerül a fókuszunkba, kifejezetten az MBH-ban kapcsán. A bank ugyanis az elmúlt években látványosan újra definiálta, hogy mit jelent ma Magyarországon egy modern dolgozóközpontú nagyvállalat. A bank 24-ben, illetve 25-ben is elnyerte a top employer minősítést, miközben olyan programrendszert épített fel, amely a teljes munkávállalói életutat támogatja, a pályakezdőktől a kisgyermekes szülőkön át egészen a 60 pluszos korosztályig, de majd beszélgettünk részletesen mindenről. Vendégeink a stúdióban Ág Anikó, az MBH Bank fiókhálózat és digitális csatorna marketing támogatás vezetője, aki egyébként egyben a vállalat employer branding és ESG marketing támogatásáért is felel. Szervusz!
6: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
4: Illetve itt van velünk Ferték Balázs, toborzás és onboarding igazgató, szintén MBH Bank. Örülök, hogy itt vagy, Balázs!
7: Sziasztok! Köszönöm a meghívást!
4: És akkor a hosszú bevezető után vágjunk is a közepébe. Hogyan foglalnátok össze az MBH Bank munkáltatói márkájának lényegét, Balázs? Kezdenél?
7: Igen, igazából mi, amikor az MBH Banknak a munkáltatói márkájának a megalkotásáról gondolkodtunk, akkor az egy első és legfontosabb szempont az volt, hogy olyan legyen, ami önazonos a munkatársak számára, tehát ne az legyen, hogy valamit felírunk a falra, vagy ilyen nagy plakátokra, és aztán mindenki azt mondja, hogy hát fogalmam sincs, én ennél a cégnél dolgozok, de ez nem igaz. Úgyhogy nagyon sok belső kutatást végeztünk első körben saját magunk is, Anikóékkal közösen is, rengeteg felmérést végzünk, és ezekből visszaköszönő témákat próbáltuk rendszerezni, és 3 olyan témakör volt, ami gyakorlatilag minden egyes esetben visszaköszönt. Az első és leghangsúlyosabb leghangsúlyosabban az a csapat, a közösség, az, amiben az emberek együtt dolgoznak, azt kapjuk meg folyamatosan, az akkori felmérésekben és azóta is folyamatosan minden évben végzünk ilyen felmérést, hogy az a csapat, akikkel együtt dolgozik szorosan a kolléga, az egy nagyon nagy erőssége a szervezetünknek. A kisebb közösségek nagyon nagy megtartó erővel bírnak, és nagyon nagy motivációs erővel is bírnak annak érdekében, hogy kivel tudok együtt dolgozni, mert egy nagyon magas szintű szakmaiság jelenik meg a banknál. Ugye mi három bank összeolvadásából jöttünk létre, nagyon sokan vannak, akik még az előző tagbankoknak az a munkavállalói voltak, illetve folyamatosan ugye toborzunk is, én, mint toborzási igazgató, ezeket a számokat egész jól látom, folyamatosan hozzuk be kívülről is a kollégákat, ott is nagyon sok banki tapasztalatú kolléga jön be, és ez a tudás, ami felépül a kisebb csapatokban, ez egy nagyon nagy megtartó erővel bír, és egy nagyon komoly szakmaiságot és egy büszkeségfaktort jelent a kollégáknak.
4: Ugye kihangsúlyozta Balázs az önazonosságot, illetve a kisebb csapatoknak a nagy megtartó erejét, mivel egészítenéd mindezt ki?
6: Marketing oldalról azt gondoljuk, hogy nagy feladat volt stratégiát építeni, és ugye az employer branding alapvetően egy stratégiai célkitűzés, úgyhogy ahogy Balázs is említette, rengeteget kutattunk, hogy megalapozzuk azt a releváns és kívülbelül hitelesen kommunikálható munkáltatói márka üzenetet, ami mellé be tudnak állni a kollégák is, és ami attraktív a jelöltek számára is, úgyhogy így alakultak ki a pilléreink, amit Balázs már elmondott, a stabilitásunk, mert egy nagy bank vagyunk, egy országos jelenléttel is, és stabil háttérrel, a jó csapat, ami jelent mindent, ami így a belső közösség és az együttműködés, a szakmai fejlődés, ami nagyon sok célcsoport számára egy fontos szempont, és a szakmai feladatok sokszínűsége, mert egy majdnem 8000 fős vállalatban, vagy talán többen is vagyunk, nagyon-nagyon sokféle tapasztalatra, szakmai tudásra és különböző szintű tudásukra van szükségünk, szóval tényleg óriási a paletta, amit kínálunk.
5: Milyen versenyelőnyt jelent a banknak, tehát hogy mit éreztek a piacon, érzik ezt a munkavállalók?
7: Igazából ezek a megkülönböztető elemek, ugye EVP-nek hívjuk, Employee Value Proposition-nek, amikor kampányt folytatunk Anikóékkal közösen, ugye most volt nemrég a tél és tavasz folyamán nagy munkáltatói márka kampányunk, azt láttuk, hogy ezek olyan értékek, amik egyébként a piacon is fontosak. Ez a stabilitás, akárha nézzük mondjuk egy covidos időszakhoz képest is fölértékelődött a stabilitásnak a szerepe mondjuk egy babzsákkal szembe, ami mondjuk ha nem tudom, 2020 előtt beszélgettünk, akkor legyen gyümölcsnap, meg babzsák, meg nagyon fiatalos, csitti-fitti minden. Ma már az, hogy van stabilitás, kiszámíthatóság, hogy olyan szakmai feladatokon dolgozok, amik egyedülállóak a magyar piacon. Ugye az nagyon fontos, hogy az MBH Bank egy magyar tulajdonú vállalat. Itt nincs egy nemzetközi anyavállalat Ausztriában, Németország, vagy akár Amerikában, aki megmondja, hogy kell elvégezni a feladatokat. Itt az összes dolgozónak ez egy fontos kihívás a mindennapjában, hogy olyan feladatokon tud dolgozni, amit máskor elé adnak, hogy ezt már pedig innen ide kell rakosgatni minden esetben, míg amikor nálunk végezel egy ilyen feladatot, akkor akár ő is alakíthatja ki ezt a munkamódszert, és ez azt látjuk, hogy ez igen, ez egy vonzó és akár megkülönböztető szegmens is a piacon.
5: Stabilitáson kívül még tudsz mondjuk kettő fontos szempontot mondani?
7: Igen, ahogy említettük, ez a sokszínűség a feladatoknak, illetve nagyon fontos a felhatalmazás is. Tehát, hogy mivel mi pár éve létezünk brandként ugye a három banknak az összeolvadásából kifolyólag. Van nagyon sok minden, ami még most alakul ki, most végezzük el az utolsó simításokat ugye a folyamatokon. Van már nagyon sok minden, ami már fontos volt, hogy minél előbb meglegyen, de még mindig vannak dolgok, amik folyamatosan tudnak alakulni, akár például mondjuk egy employer branding stratégiában is. Tehát egy nemzetközi vállalatnál ezt Amerikában megmondják, hogy akkor ezekkel a szereplőkkel, ezzel a mondattal kell létrehozni. Itt meg Anikóékkal közösen leültünk, hogy akkor mi legyen egyáltalán a szlogenje az employer branding stratégiánknak, hogy tudunk ezzel a legjobban a munkaerőpiacra lépni. És ez csak az én részem, de ez a bank egészére igaz, hogy van egy ilyenfajta felhatalmazás és ilyen egyedisége is a feladatoknak, ami azért abszolút titkaság a magyar piacon.
4: És hát gondolom az új belépőkkel bizonyos szempontból, branding szempontból könnyebb dolgotok van, hiszen már egy most kialakult új csapatba lépne be. Mi a helyzet azokkal, akik a korábbi vállalatoktól érkeztek, ott a fejekben mi változott és mennyire ennyi idő alatt?
7: Ugye nagyon fontos feladatunk volt egy egységes vállalati kultúrának a felépítése. Ugye a három tagbanknak mindegyiknek megvolt a maga vállalati kultúrája, és az több lépésből, vagy több ilyen milestone-ból álló stratégiát határoztunk meg a vállalati kultúráknak a felépítésében. Ennek az első lépése az az volt, hogy higgyen mindenki abba, hogy most egy jó irányba megyünk, egy jó vállalatot fogunk közösen létrehozni, mert mindenki azért sokszor ragaszkodott ahhoz, amiben ő szocializálódott, amit ő megismert, látott, és amit ő tapasztalt.
4: Kíváncsi, igen.
7: És akkor elindultunk abba, hogy jó, akkor határozzuk meg, hogy mik lesznek nekünk, mint MBH Bank a vállalati értékeink. Mik azok az értékek, amiben hiszünk, és amit akarunk is magunkról kommunikálni. Például egy ilyen értékünk ez a Magyarországon itthon vagyunk, és most az Employer Branding kampányba az Employing Branding üzenetet ráültettük a vállalati értékre is, hiszen közel 400 fiókkal azt lehet mondani, hogy 20-30 kilométeres körzetbe az ember talál magának egy MBH bankhoz kapcsolódási pontot, ezáltal tudjuk erősíteni ezt a Magyarországon itthon vagyunk életérzést, de akár beszélhetünk arról is, hogy volt egy, vagy egy másik értékünk, ami alapvetően arról szól, hogy többet adunk. És akkor ez, amiről beszéltünk az elején is, vagy említetted te is az elején ezt a dolgozóközpontú nagy vállalatot, hogy hogyan tudjuk ezt megjeleníteni a kollégák számára. Van például egy magyarul nincsen jó megnevezés az Employee Assistance programnak, de egy ilyen munkavállalói segítségprogram, amiben a jogsegélytől, a pszichológusi segítségen át, a bármilyen probléma felmerül, abban tudunk segítséget nyújtani a kollégáknak, szakértők bevonásával vannak telefonszámok, vagy e-mail cím, amire lehet adott kérdéssel vagy problémával fordulni, és akkor ebben is tudjuk az adott kollégáknak az egyéni élethelyzetét menedzselni. Ugye Anika említette, hogy azért ez egy nagyon nagy szervezet. Magyarországon az egyik legnagyobb munkáltatója vagyunk, vagy a legnagyobb munkáltatók között van. Mégsem működik az, hogy akkor mindenkinek egy egységes megoldást kínálunk. Itt a 8-9 ezer ember az 8-9 ezer történet, 8-9 ezer élethelyzet, amire megoldást kell kínálni. Erre hoztuk a generációs diverzitási programunkat, ami próbál ebben egységesített megoldásokat kínálni, de mindenképpen arra mentünk, hogy 8-9 ezer egyénnel kell helyzetbe hozni, vagy 8-9 ezer embert kell helyzetbe hozni, és kideríteni, hogy nekik mi a fontos, és arra tudjunk nekik megfelelő választ adni.
5: Pont ezen kezdtem el gondolkozni, hogy nem elég nektek csak jó munkahelyet csinálni, hanem jól is kell kommunikálni, tehát hogy milyen csatornákon és hogyan kommunikáltok a dolgozók, munkavállalók felé.
6: Még egy pillanatra visszakanyarodnék oda, hogy versenyelőny és hogy branding, mert hogy van a négy LVP-nk, de hogy szerintem pont ettől fog életre kelni egy employer branding stratégia, vagy önmagában egy szlogán vagy üzenetünk, hogy ezt hogyan fogjuk egyedivé tenni, érthetővé tenni, hogy mit jelent nálunk a jó csapat, vagy mit jelent nálunk a szakmai feladatok, és hogy mitől leszünk egyediek, akár a saját piacunkon, akár kicsit szélesebb körbe, hiszen a pénzügyi szektorban azért már nem csak a pénzügyi szektor a versenytársunk, hanem elég sok más szolgáltató szektor is lő ezekre a jelöltekre. Úgyhogy ez volt a legfontosabb, és a te karriered a mi útunk szlogenben. Azt gondolom, hogy össze tudtuk sűríteni mindazt, amitől egyediek vagyunk. Tehát azt a fajta partnerséget a vállalat és a munkavállaló között, hogy tudjuk, hogy mindenkinek egyéni karrierútja van. Ma már sokkal többféle motiváció van mögöttünk, sokkal több az emocionális érv is, nem csak a racionális, hogy most a bérek vagy a rugalmasság tekintetében, hanem a work-life balance, a fejlődés. Egy csomó minden helyzet alakíthatja azt, hogy döntünk,
4: meg,
6: hogy hova
4: Balázs
6: megyünk.
4: Balázs is említett, hogy négy, hogy ennyi fajta generáció van egyszerre, négy generáció
6: így
4: egyébként
6: van,
4: a munkaerőpiacon, tehát nagyon különböző életutakra kell megoldást választ adnatok.
6: És ebben vagyunk hitelesek, hogy három oldalról érkeznek ezek a programok, léteznek ezek a programok, tehát nem csak mondjuk, hogy figyelembe tudjuk venni a te egyéni karrier célodat, de ezért ez egy partnerség is, mi adjuk a hátteret, a stabilitást, a biztonságot, és nyilván azt gondoljuk, hogy ha te fejlődni tudsz, elégedett vagy, jól érzed magad, az a vállalat céljait és a vállalat előrelépését, fejlődését is támogatod.
4: Van olyan kezdeményezésetek, programotok, aminek a sikere egyébként akár meglepet, vagy többet kaptatok, mint amit célként kitűztetek?
7: Pár évvel ezelőtt elkezdtünk azon gondolkozni, hogy az új belépő kollégáknak az élmény szintje az hogyan alakul. Ugye a jelölt élmény, munkavállalói élmény, ez egy ilyen folyamatosan a buzzword kategóriában ott van minden HR-esnél, meg marketingesnél, hogy ezzel mit és hogyan tudunk kezdeni. De ugye van az a pont, amikor már nem jelölt az ember, de még nem munkavállaló. Van egy ilyen köztes állapot, jó magasra feltoltuk az ő élmény szintjét, az ő elvárásait azzal, hogy folyamatosan odafigyeltünk rá, kommunikáltunk a kiválasztás során, megkapja az ajánlatot, azt, amit szeretne, egy olyan cégnél, ahova szeretne eljönni, majd eltelik X idő, ez mondjuk a felmondási idő, vagy bármi miatt, amíg ugye belép, ez lehet egy hónap, lehet egy hét, két hónap, mi történik ebben az időszakban a kollégákkal. És erre találtuk ki, hogy egy ilyen preboarding koncepciót építünk, hogy amíg még nem vagy nálunk, de már azért nagyjából elengeded az előző helyet, hogy tudunk veled kapcsolatban maradni, és hogy tudunk neked minél több információt átadni, hogy azt érezd, hogy jó döntést hoztál, mert ugye itt az elbizonytalanodási faktor azért nagyon magas, és az embert meg ugye megpróbálja megtartani az előző munkáltatója, ráígérnek, ghosting, és minden, ami előfordulhat, az itt megtörténik ebben a preboarding időszakban, és erre alkottunk egy játékosított keretprogramot, egy preboarding rendszert, amiben gyakorlatilag egy közel olyan 6 órányi tartalmat raktunk bele, ezeket nem kell ezt a 6 órányi tartalmat egybe elfogyasztani, ez akár 5 perces ritmusokban is lehet, kvízektől kezdve különböző, gyakorlatilag tudásátadást végzünk egy játékosított formában, úgy, hogy a kolléga, amikor már az első napján bejön, akkor érteni fogja, vagy tudni fogja, hogy miről fogunk neki az első napján beszélni, mert minden cég, vagy hát a legtöbb cég foglalkozik azzal, hogy legyen egy onboarding napod, legyen egy indukciós napod, ahol mindent a nyakadba zúdítunk. A legtöbb esetben az ember ilyenkor a saját nevére emlékszik a nap végén, de hogy abban a 8 órában mi történt vele a legritkább esetben. A preboarding időszakban el tudunk neked mondani azt, hogy egyébként hogy néz ki az MBH bank, hogyan jöttünk létre, mik azok a dolgok, amik számunkra fontosak, mik a vállalati értékeink, akkor már majd tudsz kapcsolódni akár az indukciós naphoz
4: is. És azt mondod, hogy ez volt az, ami viszont abszolút pozitív eredmény.
7: Ez abszolút
4: hozott.
7: Pozitív eredményt hozott, ugyanis ez teljesen unikális volt a piacon. Korábban ilyen nem volt senkinél se a piacon. Ami versenyen elindultunk vele, azt megnyertük. Még az év bankja versenyen is a HR megoldások kategóriát megnyertük vele, de ami sokkal fontosabb, hogy az embereket nyertük meg vele. Évente nálunk azért 1000 fölötti belépő, új belépő van egy ekkora szervezetben, ugye azért ez nem meglepő. Amikor a céggel közösen elindítottuk ezt a programot, azt mondták, hogy hát ha olyan 20-30% között megnyitják a levelet, amiben regisztrálni kell a programra, és akkor majd belépni, meg stb. Macerás, az emberek nem szeretnek ezzel foglalkozni, de 20-30% megnyitja, akkor nyissunk pezsgőt. 85% nyitja meg, és 79% végig tolja a 6 órát. Tehát, hogy azt látjuk, hogy csináltunk valami olyat, amire
4: igény
7: volt igény,
4: van.
7: Vagy mi keletkeztettük, hogy van ez az igény, de hogy azt látjuk, hogy tényleg az emberek élvezik, szeretik, és...
4: Hát meg az elkötelezettséget növeli, ami növeli. Ugye a cél.
7: Igen.
4: A brandingben.
5: Mennyire jellemző az, hogy más szektorból jönnek esetleg a munkavállalók? Vagy mennyire cél ez?
7: Alapvetően ugye vannak olyan területek, marketing, HR, ahol nem feltétel az, hogy valakinek legyen banki tapasztalata, tehát itt azért elég, és én például az energetikai szektorból csatlakoztam az MBH bankhoz. Azért vannak olyan területek, ahol elengedhetetlen, tehát vannak olyan munkakörök, ahol nem is tudunk fölvenni olyat, akinek nincsen banki tapasztalata. Nagyjából azt mondom, hogy ilyen fele-fele arányban vannak a felvett kollégák, akik banki tapasztalattal rendelkeznek, és vannak olyan területek, ahol pedig nem szükséges, hogy banki tapasztalat legyen. Ott ugye ez a preboarding meg még azért is hasznos, hogy megismertetjük, hogy egyébként mi az, hogy bank, meg miről szól egy pénzintézet.
6: Például, amikor ezt a kampányt elkezdtük feltervezni, ott az nagyon fontos kérdés volt. Honnan jönnek a jelöltek, és milyen insightok, vagy milyen motivációk mentén tudjuk őket megszólítani. És ugye a bankban két nagyon karakteres célcsoportunk van, az egyik a back office, a másik a front, amik gyakorlatilag a márkánk arcai, az ügyintézőink indulnak a fiókokban, országosan, egy direkt kapcsolat van az ügyfélnel, és tulajdonképpen a márkánkat is közvetíti, és náluk azért egy kicsit más motivációk vannak, más élethelyzetek vannak, mint mondjuk a budapesti back office-ben, egy marketingen, vagy egy HR-en. És ugye ezt meg kellett értenünk, meg kellett ismernünk, és azt láttuk, hogy ott is nagyon erős a maga a banki munka, az ügyintézői munka, az egy pálya is, egy szakma, amit sokszor egész életen át végeznek a kollégák, tehát hogy ez egy nagyon markáns célcsoport, és ebben nagyon sok lehetőség van, vagy nagyon sok értéket tudunk felmutatni. Nagyon szeretnek azért ezen a pályán lenni, mert valódi segítséget nyújtanak pénzügyi tudásukkal, a direkt kapcsolataikkal, az ügyfeleikkel, egy kis városban, egy kis településen, ez életszerű, személyes kapcsolódások, személyes ismeretek, és mondjuk ténylegesen azt érzi, hogy a saját közösség összességében ő pénzügyileg támogatja a helyi építkezést, fejlődést. Tehát, hogy ezek ilyen nagyon erős insightok voltak, és a másik mondjuk olyan szektorban, mint a kereskedelemből érkezők, akiknek esetleg az élethelyzetük változott meg az idők során, és egy stabilabb munkahelyre vágynak, egy biztosabb munkarendet szeretnének, más egy kisgyerekkel kereskedelembe dolgozni, meg ugye fiatalon. Tehát, hogy itt láttunk több célcsoportot, és a kampányban ezeket az insightokat, meg üzeneteket akartuk megfogalmazni régiósan, tehát régiós kreatívokkal mentünk, hiszen különböző régiókban más a toborzási céljaink, vagy mások a lehetőségeink is, úgyhogy ez nekünk nagyon fontos volt.
4: Kevés időnk maradt, egy kérdésem lenne viszont, hogy mi az a TV Tamár employer brandingről beszéltünk, amit a legtöbben gondolnak egy nagy banki munkahelyről, és amit legszívesebben eloszlatnátok?
7: A bankszakmának még mindig van egy ilyen poros, réges elképzelés, hogy itt öltönyös emberek dolgoznak, és van ez a nagyon ilyen poroszos rendszer. És itt ezeknél a belső kutatásoknál láttuk azt, amit az Anikó is már mondott, hogy az itt dolgozó kollégáknak alapvetően az, hogyha mondjuk ők tényleg így a front office-ba, a fiókhálózatba dolgoznak, akkor ők sokkal inkább azért vannak ott, hogy segítsenek az embereknek, segítsenek a családoknak, segítsenek a vállalkozásoknak, és ez pont az egyik ilyen kutató beszélgetésen merült fel, vagy mondta az egyik kolléga, hogy mindenki más gondol menőnek, mi a bankszakmát gondoljuk menőnek. Uh-huh. És hogy
4: ez a
7: gondolat az, amit szeretnénk átadni a kollégáknak, vagy a hozzánk jelentkezőnek, hogy a bankszakma igenis menő. Mert menő dolog az, hogy tudok segíteni, menő dolog az, hogy az MBH banknál gyakorlatilag nincsen olyan probléma, amire nem tudnánk valamilyen terméket hozni. Nagyon széles termékskálával rendelkezünk, ugye itt az évek folyamán is, meg ugye a régmúltra visszamenőleg is, tehát hogy nincsen olyan, amiben nem tudunk megoldást találni. Az egyik kolléga mondta, hogy azért szeretem, ha hozzám bejönnek, mert én olyan vagyok, mint egy karácsonyfa. Kér valamit, csak úgy forgatom magamat, hogy tudok neki ajándékot adni, azt, amit ő szeretett volna, ami egy megoldás lesz. Ezek azok az insightok, amiket akkor tudja az ember, ha már bent van, és ezeket kell mindenképpen elmondanunk.
5: Mi nálatok a koncepció? Minél több fiók, most a digitalizáció miatt kérdezem, vagy pedig ebben van egy ilyen csökkentés?
6: Nincs csökkentés.
5: Nincs csökkentés, tehát minden településen
6: fiók. De két lábunk elállunk. Tehát, hogy azt kell érteni, hogy a digitalizáció itt van, és egyre többet szeretnénk bankolni mobilon, digitálisan, online, és erre fejlődünk, az egész szektor fejlődik, hozzuk az újabbnál újabb digitális megoldásokat, de azért azt látni kell, hogy vannak bizonyos pénzügyi szolgáltatások, komplexebb ügyek, amiket az ügyfelek bár online tudnak tájékozódni, vagy digitálisan tudnak utána járni, de még mindig megvan az a pont, hogy szeretnének egy szakértővel, egy tanácsadóval személyesen leülni, átbeszélni a lehetőségeket mélyebben, és aztán lehet, hogy megint a konkrét vásárlást, vagy a döntést már újra digitálisan fogja meghozni, de hogy erre még nagyon nagy szükség van.
4: Akkor legyen már ez a végszó, Anikó Balázs, köszönöm, hogy itt voltatok.
7: Köszönjük
6: szépen.
4: Ág Anikó, az MBH Bank fiókhálózat és digitális csatorna marketing támogatás vezetője, mint Fertig Balázs, az MBH Bank toborzás és onboarding igazgatója voltak ma a Business Lunch vendégei. Én Ritter Tamással együtt köszönöm a mai figyelmet. Business Lunch legközelebb két hét múlva Kutasi Juditot hallották. Sziasztok!
5: Sziasztok!
0: Rádió Café. Van barátod.

0: Business Lounge. A marketing és média magazin inspiráló beszélgetései a szakma legjobbjaival. Lemaradtál? Visszahallgathatod a Rádiókafé 98.hu-n. A műsor támogatói az Etmédia, az Indamédia és a Mastercard. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel, apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Ki vagy?
3: Ó, mester, azért jöttünk nagyon messziről, mert szeretnénk tudni, mi hiányzik. Mindent beletettünk, legjobb tudásunk szerint.
2: Hogy mindent? Nem lehet, hogy megfeledkeztetek a titkos összetevőről?
0: Hirdes rádióban. Néha csak egy hang kell, hogy összeálljon a kép. Miértrádió.hu. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
0: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
5: Bűncselekmény gyanús történetek vannak a közlekedési tárca és a beruházási területek körül. Megkezdődik az Óbudai K-híd felújítása. Dróntámadás érte hajnalban a Szentpétervári kikötő olajterminálját. Nyugat felől felhők érkeznek, eső, zápor és kisebb jégeső is lehet. Holnap már csak keleten lesz csapadék és 26-28 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Botrányos és bűncselekménygyanús történetek vannak a közlekedési tárca és beruházási területek körül, közölte a szakminiszter. Vitézi Dávid Facebook bejegyzésében arról beszélt, hogy kedden az állami számbevőszék minden tételben megerősítette, hogy itt egy szándékos költségvetési elmaszkolása történt a valóságnak, vagyis ha úgy tetszik, a költségvetés meghamisítása. Az iváncsai akkumulátorgyárnál és a Budapest-Belgrád vasútvonalnál is akadnak gyanús számlák. Vitézi szerint az Orbán kormány ugyanazt csinálta, mint a Gyurcsány kormány 2006-ban, a konkrét teljesítmény igazolásokat is kikozmetikázták a költségvetésből. Új vezérigazgatója van a MÁV szolgáltató cégének. A 23 éve a MÁV csoportnál dolgozó Simon Enikőt nevezték ki a posztra, miután Vitézi Dávid tegnap Azonnali hatállyal kirúgta a cég éléről Bada Jánost. Lázár János volt gimnáziumi folyamtársát. Azt ígérik, a vezetőváltással alapjaiban alakul át a vállalat működése, és az átláthatóság, gazdaságosság és ügyfélközpontúság vállalata lesz. Megszünteti a kormány a szuverenitásvédelmi hivatalt, a tegnap benyújtott törvényjavaslat indoklása szerint a hivatal nem végzett semmilyen érdemi tevékenységet, tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált, általános jogutódja az igazságügyi minisztérium lesz, a hatályba lépés után eljárásai megszűnnek, ahogy elnökének és helyetteseinek meg.

0: Zói létszám. Megkezdődik az Óbudai K-híd felújítása. A Budapest közút elindította a közbeszerzési eljárást, így a munkálatok 2026 őszén elindulhatnak, és várhatóan 27 nyarára befejeződnek. A beruházás nem változtatja meg sem a híd funkcióját, sem megjelenését, de kicserélik a meglévő, rendkívül romlott állapotú pályalemezt, így a kocsi pálya szélessége 2,8 méterről 3,5 méterre nő. Dróntámadás érte hajnalban a szentpétervári kikötő olajterminálját, a létesítményben tűz ütött ki, robbanások is voltak, a felvételeken hatalmas lángok és sűrű fekete füstoszlopok láthatók. A komplexum az Oroszországi Föderáció nemzetbiztonsága szempontjából stratégiai fontosságú vállalatnak minősül.
1: Időjárás a Rádiókafén.
0: Holnap keleten még újabb eső, zápor, zivatar is kialakulhat, máshol viszont száraz időre sok napsütésre van kilátás. Nyugaton a déli-délnyugati, máshol az északnyugati szelet kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A csúcs hőmérséklet 20 és 28 fok között alakul, ezúttal északkeleten lesz hűvösebb.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes.
2: Üdvözlök mindenkit, én Andor Tóth Anna vagyok, és Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgetek. Szia Attila!
3: Szia Anna, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Hogyha blokklánc technológiáról beszélgetünk, illetve beszélgettünk nagyon sokat az elmúlt években, akkor nyilván nagyon sokszor kiemelted a biztonság kérdését, hogy mennyi mindenben biztonságosabb, mint a mai hagyományos rendszerek. Ellentétül hoztuk a Certik nevű kriptobiztonsági cég adatait, illetve az adataiból kiolvasható részleteket, mert hogy azt mondja ez a cég, hogy a decentralizált pénzügyi megoldások terjedésének a legnagyobb gátja az pont a biztonsági rés, tehát hogy rengeteg hacker támadás éri ezeket a megoldásokat, és a további terjedésnek, illetve annak, hogy a hagyományos pénzügyi rendszer ezeket a megoldásokat használja, pont az a gátja, hogy nagyon sok a támadás. Na most ez kicsit nekem ellentmond ahhoz képest, ahogy eddig beszélgettünk a blokklánc technológiáról.
3: A blokklánc egy nagyon-nagyon biztonságos technológia, feltéve, hogyha az jól van megtervezve és jól van lefejlesztve. Elsősorban az okos szerződésekről van szó, hogyha rosszul van lefejlesztve egy okos szerződés, akkor nem biztonságos. A Certik az pedig egy olyan vállalkozás, ami kódokat auditál. És nekünk van személyes tapasztalatunk ezzel a céggel, ugyanis amikor mi lefejlesztettük, egyébként korán sem a legkomplexebb rendszerünket, elküldtük, hogy auditálják le, akkor ők visszaküldték, hogy ők ilyen komplex rendszert nem tudnak auditálni, mert ők automata auditokat csinálnak, végigfuttatják rajta az automata rendszerüket, úgyhogy ők ezt nem vállalják. Nagyon nehéz volt találni olyan céget, végül a Budapesti Műszaki Egyetem tudta megcsinálni, és egy hatalmas munkát és gyönyörű munkát végeztek, de erre a Certik nem volt alkalmas. Ő ezt a témát szereti az asztalon tartani, hiszen ez reklám számára, hogy ő dobja be ezeket a témákat. Megjelent egy cikkjük áprilisról, és ott az ő statisztikájuk volt, hogy április 30 napjából 27 napon volt támadás. Én ezt nem hiszem, én nem tudom elképzelni, hogy volt olyan nap, hogy nem volt sikeres támadás. Hogyha van egy informatikai rendszer, ahonnan értéket lehet ellopni, akkor azt nagyon-nagyon aktívan fogják támadni, ez a természetrendje, és igen, nagyon sokszor vannak támadások, sikeres támadások. Itt, amiket felhoztak példába egyébként, én ott még felhívtam a figyelmet arra, hogy vannak olyan támadások, amikor informatikai hibákat, sebezhetőségeket használnak ki, de ugye a Bybit elleni 2025-ös februári sikeres támadás, ott egy emberi figyelmetlenséget használtak ki. Ugye ez volt a történelem, legalábbis a kriptovilágban mindenképpen, a történelem legnagyobb hackje, ahol több mint másfél milliárd dollárt tudtak ellopni, de ott ezt a tranzakciót a Bybitnek a CEO-ja, ő mondta el a történteket, ő ezt jóvá hagyta figyelmetlenségből, mert nem

0: nézte meg, hogy mit hagy jóvá. Az emberi hibát nem lehet kiiktatni. Az AI megjelenésével nagyon könnyen hozzá lehet férni olyan rendszerekhez, amik az open source platformokon, hiszen nyitottak a kódok, automatikusan keresik a sebezhetőséget. És hogyha egy hacker csapat mondjuk egy-két sikeres támadás után már rendelkezik tőkével, akkor nem probléma néhány ezer dollárt elkölteni arra, hogy 0-24-ben folyamatosan keressék a sebezhetőségi hibákat, és ha találnak, azt ki fogják használni, ugyanis ezzel pénzhez tudnak jutni.
1: Tehát akkor a mesterséges intelligencia terjedésével és okosodásával erre reagálnak a cégek? Megtörténtek már azok a fejlesztések, amivel ki tudják iktatni ezt a támadási felületet?
0: Az a helyzet, hogy ez folyamatosan történik, és folyamatosan kell, hogy történjen, hiszen ahogy az egyik oldal, tehát a támadó oldal egyre fejlettebb ezen a területen, hiszen azok az AI megoldások egyre fejlettebbek, amik a sebezhetőségeket keresik, nagyon hasonló eszközökkel a védekező oldalon is kell dolgozni, és hogyha létezik sebezhetőség, már pedig egy nagy komplex rendszernél általában létezik, akkor az a kérdés, hogy ki találja meg előbb, a támadó vagy a védekező. Ez egy nagyon drága harc, folyamatos harc, és nem látjuk még, hogy eznek mi lesz a kifutása, hogyan kell majd ezt hosszú távon jól kezelni. Egyelőre azt lehet csinálni, hogy keresni kell a sebezhetőségeket, mert ha nem mi találjuk meg, akkor megtalálja majd a hacker.
1: Visszakanyarodok kicsit a Certik állításaihoz. Ugye azt állítják, hogy a biztonsági kockázatok miatt nem nyit jobban a hagyományos bankrendszer, a pénzügyi intézmények, illetve a befektetők, ugye a DeFi rendszerek iránt. Ebben mennyiben értesz egyet?
0: Nem tudom, hogy mennyivel nyitna jobban, hogyha ez a kockázat mondjuk nem lenne. Biztos számít, de amit látunk, hogy egyre jobban nyit. Sőt, az én várakozásaimnál jobban nyit. Tehát mondjuk az elmúlt egy-két évben, amit látunk, hogy milyen ütembe kezdik el használni vállalkozások, intézmények, államok, a különböző decentralizált megoldásokat, abból az látszik, hogy nyitnak. Ez egyébként egy jogos kockázat, tehát hogyha emiatt lassabban jönnek a belépők, az egy normális dolog, hiszen át kell vizsgálni, tehát meg kell nézni, hogyha kiválasztunk egy platformot, meg kell nézni, hogy milyen okos szerződéseken fut, milyen láncokon fut. A láncok közötti átjárás az egyik legfőbb támadási terület, tehát hogyha akár bridge-eket, úgynevezett hidakat használnak, akár köztes úgynevezett orákulum láncokat, amik kezelik a megoldásokat, azt is meg kell vizsgálni. Ez egy komoly felelősség, komoly döntéseket kell hozni, és jó szakemberekkel kell átnézetni. A jó szakembereknek pedig a megfelelő AI eszközöket is kell használni, hogy megvizsgálják a dolgokat. Ezek időbe telnek, és nagyon sok pénzbe kerülnek.
1: Bármilyen szabályozás javíthat a biztonságon? Vagy ez inkább ugye a mesterséges intelligencia elterjedésével automatikusan generált probléma? Tehát, hogy ez egy ilyen technológiai probléma, vagy kérdés?
0: Én azt gondolom, hogy egy komoly nagy vállalatnál csak a biztonsági szempontokat figyelembe véve nincs szükség szabályzásra, hiszen elemi érdekük, és hogyha felelős döntést hoznak, akkor mindent el kell követni, hogy ezt meg tudják előzni. A felelőtlen döntést én szerintem a kisebb szereplőknél lehet elérni, akik lehet, hogy egy szabályozás hatására elvégeznek olyan típusú vizsgálatokat, vagy elvárnak olyan típusú tanúsítványokat, amikre anélkül nem figyelnének oda. Úgyhogy azt gondolom, hogy a nagy cégeknél a szabályzás az egy egyszerű szabályzás nem sokat segíthet, nem segíti egyébként az innovációt, hogyha itt mindenkinek mindenféle olyan tanúsítvánnyal kell rendelkezni, ami nem feltétlenül szükséges egyébként az ő működéséhez. Előírhatnak olyat, hogy csak olyat használhatnak, akinek ilyen-olyan tanúsítványa van, aki ennél és annál a szereplőnél auditálta a rendszerét. Ez nem biztos, hogy többet segít, mint amennyit hátráltat.
1: Ma mit mondanál, hogy a mesterséges intelligencia inkább egy veszélyforrás, vagy egy új lehetőség, hogyha itt a DeFi projekteket nézzük?
0: Hát a kettőt nem lehet elválasztani egymástól, tehát amiben sok az új lehetőség, ott kötelező jelleggel megjelennek az újabb és újabb veszélyek. Itt a nagy kockázat az, hogy ezek a modellek, ezek egyre okosabbak, különös tekintettel a kódolásra és a hibakeresésre, és ezek már rossz kezekbe kerültek. Az újabb és újabb modellek feltételezhetően szintén rossz kezekbe fognak kerülni, és ezáltal a támadók sokkal hatékonyabban, sokkal nagyobb összegeket tudnak elérni, úgyhogy mindenképpen veszélyforrás is, és lehetőség is.
1: Szóval decentralizált pénzügyek, innen indultunk ki Vidákovics Attilával, a Mozaik Galaxy egyik alapítójával beszélgettem. Attila, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen, sziasztok!
1: A mikrofonnál pedig Andor Tóth Anna volt, visszahallgatható ez az adásunk is YouTube-on és Spotify-on is. Köszönjük a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is!
2: Kriptoverzum. Minden, amit a kriptodevizákról és a mögöttük lévő technológiákról tudni érdemes. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Újdonság a Viasale Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasaletravel.hu. Viasale Travel. Menorca specialistája.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges! Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot! És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket! A Vegetával az igazi a grill hangulat!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Ez itt a zsebrádió.

0: A következő műsorszám meghallgatása csak 12 éven aluli gyermekfelügyelete mellett ajánlott.
1: Bemegyek az óviba, suliba, mindig a mamámhoz a buliba, de mikor a papahoz a tutiba, rendszeresen csemmegézünk sütyiba. Megérkezünk, csekkolom a jellemet, búcsúzáskor mindig van a jelenet, hátortözés, benti cipő, ölelés, bemegyek és kezdődik a nevelés. Reggelente én vagyok a csoda lény, cuki-muki odaadott ünnemény, a felnőtteket tenyeremből letettem, így lesz nekem sima ügy az egyetem. Láttam a Barbie-t egy világos kiklovon, hogy Póni volt vagy Szamár, eskü nem tudom. Az oviban napos, a suliban meg hetes, az ebéd az ugyanaz, de kilötyög a leves. Vége az ovinak, a mama megvárat, biztos, hogy megment a Montgyörjára. Mi volt a házi? Nem emlékszem. Mit tenne ilyenkor tűzoltó szem? Napközi külön orra szabad idő, húszosabb, én melegítő tornacipő. Én, a Lozi, meg a Gyüli, meg a Bélus, heti kettőt maladunk, mert váll a logopédus.
2: Kezdjük talán azzal, hogy minden, amit tudunk a világról, néhány városhoz kapcsolódik, ezek a világ legfontosabb városai. Mondjuk New York, Budapest és Moszkva nincs köztük. Ezek a városok, amikről beszélünk, sokkal, de sokkal régebbiek, és inkább úgy hívják őket, hogy Jeruzsálem, Konstantinápoly, Párizs, Kijev és Róma. Ha valaki kíváncsi rá, foglalkozhatunk majd ezzel is, de szerintem az inkább legyen hétfő, mert hétfőn vannak az elvarratlan szálak. Szóval vannak városok, amik már az ókorban is voltak, sőt, az ókor előtti ókorban is voltak, ezek azok a helyek, ahol elég fontos dolgok születtek. Az egyik ilyen, ami nagyon-nagyon-nagyon sokszor nevet változtott, volt Hellesz, Hellészpontosz, Bizáncium, Konstantinopolis és lett Isztambul, az a hely, ahol egy mindenki által ismert császár, Nagy Konstantin uralkodott. A dolog azért lehet érdekes nektek, mert ez a Nagy Konstantin, amikor uralkodott, egyáltalán nem volt nagy. Mindenki utálta, egy erőszakos bumburnyák volt, és az apukája például egyáltalán nem akart, hogy császár legyen, mert úgy gondolta, hogy igen, műveletlen a gyerek. Az is volt, de elég erőszakos volt ahhoz, hogy megszerezze a császárságot. Itt jön a nagy figyi. Ő maga, mint már mondtam, nem volt túl okos, de volt egy titkára, aki igen. Erről a titkárúrról igen kevés szó esik a történelemkönyvekben, de nagyon is fontos dolgot csinált. Ő tette tömegsporttá a kereszténységet.
3: Na ez az első jó hír, amit hallottam.
2: Mint azt már sokszor megbeszéltük, a dolgokat mindig ugyanabból abból a szempontból érdemes nézni, hogy hol történtek és mikor. Ugyanis a kereszténység abban az időben sok száz évvel ezelőtt egész más jelentett, mint ma, mert egész más volt a világ. Nem volt demokrácia, meg egyenlőség, hanem voltak gazdagok, és voltak nagyon szegények. Akik gazdagok voltak, nagyon gazdagok voltak, a szegényeknek pedig semmilyen nem volt, de nem úgy semmilyen, mint hogy az anyukák szoktak viccesen viselkedni, nincs egy rongyom se, amit felvegyek, hanem nekik tényleg nem volt egy rongyuk se, amit felvehettek volna, mert olyan szegények voltak. Sőt, van egy eléggé meglepő hírem is. Akik gazdagok voltak, azoké voltak a szegények, ugyanis abban az időkben voltak emberek, akiknek voltak embereik, a tulajdonaik voltak más emberek. Ugyanúgy, mint ahogy ma van autójuk, meg házuk, meg nadrágjuk, meg sluszkulcsuk, csak mellé volt egy csomó falujuk, benne emberekkel, és az emberek is az övék voltak.
3: Az eszem megáll!
2: Képzeljétek el, hogy nem ti vagytok, meg az anyukántok, meg az apukátok, meg a tesóitok, hanem valakié vagytok. Elég rettenetes világ lehetett. Na ebben az időben kezdett el terjedni a kereszténység nevű vallás, aminek az volt a lényege, figyelj, hogyha nem púposkodsz az ellen, hogy te valakié vagy, meg egész nap dolgoztatnak, meg alig eszel, és semmi se jó az életedben, de betartasz néhány nem túl bonyolult szabályt, ez fontos, sokkal kevésebb szabályt, mint más vallásokban, akkor ha meghalsz, az lesz a jutalmad, hogy a Jézuskával logathatod a lábadat egy felhőről, és csak dumáltok, meg ilyesmi, és csak karácsonykor kell melóznod, amikor azt a sok ajándékot be kell csomagolni. Na, ez nagyon sok embernek tetszett, ezért sokan keresztények akartak lenni, de be volt tiltva.
4: Megáll az eszem.

0: Zsebrádió. Csak tanulhatsz tőlünk.
1: Képzeljétek el, hogy 1239-ben napfogyatkozás volt. Ez önmagában nem nagy kunszt, mert ez egy szimpla csillagászati jelenség, ilyenkor az van, hogy fényes nappal a hold teljes egészében kitakarja a napot. Viszonylag ritkán van ilyen, utoljára Magyarországon 1999-ben volt, a következő pedig 2075-ben lesz, vagyis hát nem túl sűrűn fordul elő, de azért van. Viszont régen, amikor erről még csak egy-két benfentes amatőr csillagász tudott, akik inkább varázslónak vagy papnak adták ki magukat, remekül tudták formálni a helyi vagy a világtörténelmet. Tudták, hogy lesz, de nem mondták meg senkinek, aztán amikor jött a napfogyatkozás, azt mondták, hogy na most akkor elveszem tőletek a napot, mert rosszakoltatok. Ettől persze összecsinálta magát mindenki, utána pedig nagy kegyesen visszaadta a népnek a napot a varázsló, azok meg is ígérték, hogy soha többet nem lesznek rosszak, ami persze nem igaz. Egyszer még egy háborút is abba hagytak, emiatt úgy megijedtek.
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Bolygó együttállás. A bolygó együttállás megértéséhez tudnunk kell, hogy a bolygók ellipszis pályán mozognak a nap körül. Más-más pályán, más-más keringési idővel. Pályasíkjuk közel megegyezik a Föld pályasíkjával. Ezért időnként előfordulhat, hogyha például a Földről nézzük a bolygókat, akkor egymás mögé rendeződnek, azaz kitakarják egymást. Ezt nevezzük bolygó együttállásnak. A csillagászok kétféle bolygó együttállást különböztetnek meg. A geocentrikus és a helicentrikus, azaz a Földhöz vagy a Naphoz viszonyított bolygó együttállást. Hétköznapi értelemben a bolygó együttállás kifejezést akkor használjuk, ha valami ritkán tapasztalható, nagyszerű dolog történik velünk.
4: Kicsit kevesebb tudományt, kedves okostelefon, néha zúg a fejem, annyira okos vagyok már tőled. Nem lehetne valami könnyedebb témát elővenni? Mondjuk fagylalt, vagy mit tudom én?
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Fagylalt. A fagylalt, röviden fagyi, általában tejből, cukorból, tojásból, különféle ízesítőkből és adalékanyagokból készült hideg édesség. Házilag is elkészíthető, üvegkehelyből vagy ostyából készült fagylalt tölcsérből is fogyasztható. Díszítésként gyümölcsöt, gyümölcsszirupot vagy csokoládét is használhatunk. Léteznek zöldségfagylaltok is, de erről nem vagyok hajlandó tudomást venni. A fagyit többnyire gombócokban szolgálják fel. Egy gombóc tömege körülbelül 4 dekagram. Bizonyos helyeken lapáttal kenik a tölcsérbe a fagyit, mert így kézművesebbnek tűnik és drágábban adható. Csomagolt formája a jégkrém.
4: Jézusom, itt tényleg nem lehet kimondani egy árva szót se anélkül, hogy beleokoskodnál?
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Jézus.
4: Nehogy elkezd, nehogy. Ez elképesztő. Az lesz a legjobb, ha lehúzom a töltőről ezt az okostelefon, mert nem fogja abba hagyni. Elnézést, kedves zsebhallgatóim, a technika ördöge vagy valami hasonló dolog történhetett, esetleg napkitörés. Mit tudom én? Na de hát, itt még az okostelefon is meghűlhet.

0: Zsebrádió. Az igazság ideát van.
1: Éberség. A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
2: focis kártya.
1: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
2: focis kártya
1: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
2: Az első már megint egy portugál.
1: 2.
2: Ez az űrge már megvan. 4.
1: 3.
2: Itt az orró a Nápolyból. Ezt el tudom cserélni a Danival.
1: 4.
2: Ha jól húzom ki, akkor emögött kell lennie a kirobbanós hologramos extazis Mbappénak.
1: 5.
2: Na, most mehetek a gyógyzacskóért.
3: Anya, nem kell valami a boltból?
1: Ne feledd. Logika, kritika, etika.
0: Logika?
1: Most nincs időm elmagyarázni. Kérdezd meg anyádat.
4: Micsoda? Már 4000 kiló dió?
0: Se baj, szól a Zsebrádió.
5: Nyilván egyik gyermekhallgatónk sincs meglepődve azon, hogy a felnőttek döntései néha kisé, hogy is mondjam, zavarosak, mint az akvárium nyaralás után. Hol lesz szabad, hol meg azt. Szóval ebben nincs semmi meglepő, ma is vannak dolgok, amik be vannak tiltva, nem szabad őket csinálni, régen lehetett, de ma meg már nem. Ezek a dolgok időről időre változnak, mondhatnám úgy is, hogy mindig az éppen aktuális zsarnok dönti el, hogy mit szabad és mit nem.
6: A banja, maharadja, halandja?
7: Fura felnőttek, még furább mondásai.
8: Amit szabad Jupiternek, nem szabad a kisökörnek. Ennek a mondásnak az értelmezésénél gondolhatjuk azt is, hogy ugyan mi a fészkes fene köze van egy bolygónak egy bármiféle kisökörhöz. Gondolhatnánk, semmi. Csakhogy. Jupiter egy római isten volt, és csak később lett Jupiter a bolygó neve. Az eredeti sztori szerint Jupiter főisten egy bika alakjában próbálta meg elcsábítani Európét, ami össze is jött, és nagy szerelem lett belőle. Aztán végül mégsem. Tiszta szappan opera. Na mindegy. Jupiter a görögöknél Zeus néven fut, és a mitológia, vagyis az ősrégi görög mesék szerint Zeus, vagyis Jupiter, e kaland emlékére alkotta meg a bika csillagképet az égen. A bika pedig nagyon menő volt régen. Nagyobb hatalma volt az emberek felett, mint egy ökörnek. Szóval a mondás arra irányul, hogy amíg az isteneknek, a nagyhatalmúaknak, vagy akár a felnőtteknek szinte mindent is szabad, ami csak szemük szájuk ingere, addig nekünk, akik kicsik vagyunk, addig persze nekünk meg csak se ingerünk, se gatyánk se legyen. Ez kérem, nem érvényes. Ez egy csalás és egy becsapás is egyben, mert ugyan lehet, hogy a vénkecske is megnyalja a sót, de nekünk, gyerekeknek legalább van egy zsebrádiónk. Ha hallottál olyan furamondást, amiről nem tudod, mit jelent, csak küld el nekünk, és mi elmondjuk neked.
5: Lényeg a lényeg, hogy a nagy Konstantin, amikor még nem volt nagy, a nagy előtt, hívva egy közepes Konstantinnak, hozott egy jó döntést, és az okosságot igénylő döntéseket rábízta egy okos pacákra, a titkárára. Na, ez okos volt. Az meg rájött már a titkár, hogyha megengedi a kereszténységet a nagyon szegényeknek, akkor azokat nem fogja zavarni a zsarnokoskodás, meg a zsarnok, hogyha zsarnokoskodnak felettük, mert elnyomás közben arra Jézuskás láblogatós részre fognak gondolni. Ez annyira jól sikerült, ez a bizonyos megengedés, hogy ez a krumplifejű palacsinta Konstantin úgy vonult be a történelembe, hogy nagy Konstantin, ki nagy dolgokat csinál. Hát így. Esetleg nektek is lehet olyan ismerősötök, vagy iskolatársatok, aki úgy viselkedik, mint a nagy Konstantin, kis Konstantin korában, rosszul. De ha ő is jó dönt, és alkalmaz benneteket titkárnak, hogy legyen a bandában egy olyan, aki okos, akkor még sokra is viheti.
6: Na ez az első jó hír, amit hallottam.
5: Tudom, hogy ez jó bonyolult volt, de azért kellett beszélnünk Nagy Konstantinról, a kereszténységről, mert ezekről a dolgokról, mert ezek tényleg voltak, fontosak, és lesznek is.

0: Mama, ugye megmondtam, hogy visszamegy a bitcoin? És visszament.
1: 1988. novemberében egy fiatal egyetemista, aki az MIT-re járt, ami a világ egyik legfontosabb iskolája, ott számítógépes dolgokat lehet tanulni, elindította a világ első számítógépes férgét. A számítógépes féreg olyasmi, mint egy vírus, vagyis elküldik ezt a vírust, vagy férget, ami igazából egy program, egy másik számítógépnek. Aztán az befúrja magát abban másik számítógépben, mint egy igazi kártevő, és rendetlenkedni kezd. És ha olyanra csinálják, akkor megy tovább, és megfertőz annyi gépet, amennyit csak tud, és annyi programot, amennyit csak tud, és garázdálkodik bennük. És egy csomó goromba internetes bűncselekményre is fel lehet használni. Internet nem olyan régóta létezik. És amikor kitalálták, akkor azt hitték, hogy az egész tök biztonságos, és meg nem volt mindenhez jelszó, meg különféle biztonsági intézkedések. Ma az internet úgy néz ki, mihez is hasonlítsa, mondjuk, mint egy szigorú középkori várrendszer. Mindenhol elektronikus vízesárkok, meg kőhajítógépek, szörnyű nagy falak, gonosz csapdák és várvédők. És ha be akarsz jutni egy védett várba, akkor kell, hogy legyen meghívód, vagyis jelszavad. Vagy pedig kell csinálnod egy olyan kémet, ami kikutatja a vár gyenge pontját, vagyis Achilles sarkát, ha van neki ilyen, és akkor talán valahogy be tudják cselezni magukat a várba, vagyis egy másik számítógépbe. Na, ez a foglalkozása a hackereknek.
2: Mi lesz, ha nagy leszel?
3: Hacker. A számítógép szakértője és egyben kalóza. Aki képes betörni a hálózatba, illetve mások számítógépébe. Több fajtája van, és ezeket mind a cowboy filmekben a kalapjukról nevezték el. Van a fehér kalapos hacker, aki azért dolgozik, hogy segítsen biztonságosabbá tenni, a fekete kalapos pedig azért, hogy kihasználja az internetet. Amiben hasonlítanak, hogy nagyon sokat ülnek a számítógépük előtt, és furcsa komputer nyelveken kommunikálnak. Csak akkor legyél hacker, ha nagyon érdekelnek a kütyük és a számítástechnika. De inkább menj ki a térre focizni.

0: Yes, okay, dollár.
1: Szóval ez az egyetemista fiú, Robert Tappan Jr. megcsinálta ezt az első férget kísérletből, hogy megmutassa, hogy vigyázni kéne ám, mert ez az internet dolog még kicsit sem biztonságos. De a katonai szervezetek meg az egyetemek, akik akkor még uralták az internetet, ahelyett, hogy örültek volna, hogy valaki megmutatja, mire kell vigyázni, jól megbántódtak, és csúnyán kiakadtak, és ezt a fiút majdnem börtönbe csukták, közmunkára ítélték, vagyis sepregetnie kellett heteken át, és rengeteg pénzt kellett fizetnie büntetésképpen. Na, így tegyen jót az ember.

0: Zsebrádió. Hallgatni arany.
1: Szerencsére mi magyarok kifejlesztettünk egy meteorit csapdát, a tányát, és fel is küldtük az űrbe. Gondolom ez a tánya úgy működhet, mint minden más rendes csapda, hogy ás egy nagy gödröt az űrbe, az befedi lombos gajakkal, és utána dínó hangokat ad, hogy oda csalja a meteoritot. A meteorit beleesik, és akkor az űrhajósok kölbeállják a döglőt, jó fejbe dobálják űrkővel, hogy elkábuljon, és már ne harapjon. Lehozzák, megtanítják színészkedni, és bekerül egy dínós filmbe. A dínós filmek ugyanis valószínűleg ugyanúgy készülnek, mint az Zorrós, meg a Barbie-s filmek, amik elég unalmasak lennének Zorrók és Barbie-k nélkül. Azt akarom mondani, hogy szóval nem azt akarom mondani, hogy a Barbie-kat is csapdával kéne fogni, bár hallottunk ilyenről is, sőt, egy kivételes esetben egy Zorróval ejtettek csapdába egy Barbie-t. De erről most nem szeretnék beszélni, szomorú történet. Ezt a csapdát a tudomány Charm néven emlegeti, a csapdát állító pedig a Charm őr. Neki addig kell vigyázni a Charmra, amíg a Barbie bele nem esik. De Barbie-t nem dobálják meg kőve.
2: És most kapcsoljuk az okostelefon.
3: Charmőr. Charmőrnek nevezik a nők, lányok, azokat a fiúkat, férfiakat, akik sármosak. A sármos szó jelentése jóképű, férfias, vonzó. És hogy mitől sármos egy férfi? Arra nincs kész tulajdonságlista, mindenki mást találhat vonzónak. A sárm nem csak külsőből, hanem belső tulajdonságukból is, például humorból, kedvességből, vagy akár csibészségből is fakadhat.
4: A mai napközinek vége. Jól dolgoztatok! Ma is sokat haladtunk az anyagban, de még sok van hátra. Holnap újra várunk mindenkit. De addig nézegessétek a zseboldal.hu-t.

0: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A Millás reggeli már régen volt. Korog a gyomrod két főétkezés között.
1: Melák nagyon éhes.
0: Segítünk. Itt az uzsonna kamat. Egy kis kalória, amivel kihúzod a munkanap végéig.
2: Kérem szépen, jön egy Business Fest nevű rendezvény 2026, nem az első ez egyébként, 10 éves lesz itthon és Közép-Európában. Erről fogunk beszélgetni, miközben azért azt elmondjuk, hogy ennek a záró eseménye lesz a mi meetupunk, Millás estünk, az ELTE Lánymányosi Kampuszon június 11-én, a Rádiókafé 98.hu-n már láthatjátok a részleteket, de még formálódik a dolog. Most az azonban magáról a Business Festről fogunk beszélgetni Tóth Gergellyel, a Business Fest alapítójával. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt, sziasztok, üdvözlet a hallgatóknak!
2: Na, hát boldog szüli napot, ugye, hogy ez a tíz évesek vagytok, és ráadásul pont úgy beszélgetünk, miután ez itthon és Közép-Európában is egy most már bejáratott és ismert rendezvény, fesztivál, majd mindjárt megmondod, hogy hogyan apostrofáljuk ezt egész pontosan. Te most kint vagy Prágában, ahol éppen ezekben a pillanatokban kezdődik az ottani Business Fest. Mennyiben másabb ott, mi a helyzet itt, milyen lesz a mostani, mik az elmúlt 10 év tapasztalatai, nincs is ennyi időnk beszélgetni.
3: Akkor próbálom gyorsan.
2: Ja.
3: Igen, nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ez az egyetlen olyan esemény sorozat, ami Magyarországról indult, és most már tényleg 4 országban van, és csak egyre nőünk, úgyhogy ez egy kicsit ilyen nemzeti büszkeség is nekünk. Ma lesz itt az el, a második egyébként, tavaly volt az első Prágában. A Prága annyiban más, hogy most már egyébként kezdi utolérni a magyarországit, tehát a budapestit, úgyhogy olyan körülbelül 5000 embert várunk ma itt. Itt ugye a gazdaság egy picit nagyobb, emiatt így ilyen masszívabb tud lenni. Tehát körülbelül a ma 220 milliárd dollárnyi bevételt képviselő cég lesz itt, ami majdnem megközelíti a magyar GDP-t, ami azért már tök jó. Azt hiszem egyszer összeszámoltuk néhány hete is, valami 35 milliárdos lesz itt, szóval hogy ilyen tényleg tök érdekes számok. Kicsit máshogy néz ki, minden Business Fest máshogy néz ki, tehát minden Business Fest olyan, amilyen a város. Aha. Most egy olyan helyszínt találtunk itt Prágában, ahol már kötélpálya is van, tehát egy ilyen emelt szintről le tudnak menni egy ilyen ziplinon az emberek, zenekar van, szóval hogy itt most tényleg itt sikerült elérni az igazi fesztivál hangulatot, amit az időjárás egy picit nem támogat, de remélem ilyen 10-11 órára már nem lesz ilyen borús.
2: Fú, ez a ziplájnos, ez izgalmas. Ti is összekötözhetnétek a hidat mondjuk az ELTE kampusszal, és akkor valahogy be lehetne csapódni.
3: Nem eti fogsz, de én már javasoltam.
2: Tényleg?
3: De nagyon sok. Én azt is kitaláltam, hogy milyen jó lenne, ha úgy lehetne golfozni, hogy a Dunába lőni ezeket az ötleteimet mind megölik.
2: Nem baj, ne add fel. Azt mondjuk, hogy ne add fel, mert ezekből valami bejön, az nagyon izgalmas.
4: Egyszer valamelyik biztos összejön, igen.
2: Igen. És akkor most Prága, aztán jön Pozsony, még a milyen előtt?
3: Holnap van Pozsony, aminek egyébként semmilyen, nem egy ilyen rócsócsán, csak egyszerűen, tudjátok azért, ez egy nagyon intenzív időjárás függő valami, aha, hiszen mindegyik tényleg kint van, mindenhol sok ezer ember van, egyébként nagyon nehéz helyszínt állni Magyarországon, Budapesten is azért vagyunk ott, ahol vagyunk, az a Lánymányosi Kampuszon, mert egyszerűen máshol nem férünk el, tehát ez a 7000 ember, 10-valahány színpad nem fér el máshol, és ezért vannak így összesűrítve, hiszen körülbelül ez a június eleje az a rész, amikor várható a jó idő. Van holnap egyébként lekopogom, de egy gyönyörű napsütés lesz Pozsonyban, ahol a Duna partján vagyunk, egy ilyen igazi buli helyen, az is nagyon vagány.
2: Igen, hát a miénkről még nem tudunk nyilatkozni, mert pont abban a 8 napban vagyunk, ami már eléggé rontja az előrejelzés biztosságát, vagy bizonyosságát, de majd meglátjuk, reméljük nálunk is jó lesz. Egyébként mit kell tudni, mi az a Business Fest? Tehát mi történik egy ilyen eseményen annak, aki esetleg még nem hallott róla, vagy nem tudja, hogy mi ez?
3: Business Fest, azt úgy képzeljétek el, mint egy nagy zenei fesztivál, csak nem zene van, bár zene is van, hanem a különböző színpadokon különböző témai üzleti előadások. És annyiban más bármilyen üzleti eseménytől, hogy egyre sokkal többen vannak jellemzően, tehát Magyarországon 6700-an voltak tavaly, üzletemberek vannak, tehát például a magyar résztvevőknek a fele döntéshozó volt, illetve nem egy témában vannak, tehát a konferenciák jellemzően egy témát járnak körül, marketinget, sales, IT-t. Itt nagyon sok téma van több színpadon, tehát van a Business Festen, Magyarországi Business Festen is lesz egy csomó HR-es színpad, IT színpad, lesz két KKV-ról szóló színpad, lesz egy sales-ről szóló színpad, szóval az a különlegesség a Business Festnek, hogy nem csak abban a buborékban maradsz, ahol egyébként jellemzően egész évben vagy, nem ugyanazokkal az emberekkel találkozol, ugyanabból a szektorból, ugyanazokkal a beszállítókkal, hanem tényleg mindenkivel találkozol az üzleti életből, és olyan kapcsolódások is létrejöhetnek, amik máshol nehezebben.
2: Aha, tehát akkor azért tematizálva van 4-5 témaköré csoportosulnak a beszélgetések?
3: Igen, ez az öt témakör az, amit most itt találtunk, és ez is érdekes, hogy ezek hogy változnak. A HR a legnagyobb, ugye nekünk a tradíciónk a HR Festből indultunk, és egyébként az is érdekes, hogy ez hogy változik, hogy például idén határozottan látjuk, hogy az IT, ami egyébként mindig nagyon nagy volt, az most egy picit jobban szenved és jobban döcög, úgyhogy picit így a gazdaságra is ról is egyfajta lenyomatot ad, hogy mi történik nálunk.
5: És hány bizniszfesztet bír el egy ország egy évben, és hogyha ebben már nincs akkora növekedési lehetőség, akkor merre tovább? Tehát hány ország bír még el a környékünkön bizniszfesztet? Mit terveztek?
3: Nekem az az álmom, hogy mindenhol legyen egy bizniszfest, és szerintem tényleg van is erre szükség, és ezen a négy országon kívül, ahol vagyunk, ugye most már Csehszlovákia és Románia van, és egyébként nem csak a fővárosokban van bizniszfest, tehát Magyarországon, a Debrecenben is van, illetve Szegeden is volt idén, és idén novemberben erre tök büszke vagyok, most már Kolozsváron is lesz, ami tök jó érzés, tavaly pedig Kassán volt, de egyébként Lengyelországgal tárgyalunk, most az egész Dél-Balkán régióval, sőt, Szaúd-Arábiával és Svédországgal is, szóval, hogy ilyen sikerült kilépni Magyarországról, erre tényleg nagyon büszkék vagyunk, és most talán az lenne a következő ilyen nagy büszkeség, hogyha sikerülne kilépni a kelet-európai régióból, és akár Nyugat-Európába, akár még Európán kívül is, ha meg tudnánk vetni a lábunkat, az szuper lenne.
5: De a nagyvárosok nem bírnak egy őszt meg egy tavaszt, tehát hogy kettőt egy évben?
3: Hát ezen folyamatosan gondolkozunk, hogy egy rengeteg esemény van, tehát nem biztos ti is látjátok, hogy részben azért, mert a média, a hagyományos média haldoklik, vagy hát legalábbis nehezebben megy, kivéve azoknak, akik olyan jók, mint ti. De főleg a média márkák, és mindenki más is, ez olyan, mint tudjátok, a Covid-ban mindenki online webinár csinált, meg online, és akkor tényleg a Sarki Reál is lassan csinált egyet, és akkor ezek egy ideig nagyon sok volt, aztán eltűntek. Most ugyanez van, hogy tényleg mindenki eseményt csinál, és szerintem ez ebben is egy ilyen konszolidáció lesz, hogy csak a legjobbak és legnagyobbak maradnak meg, úgyhogy de folyamatosan gondolkozunk ezen. Inkább egyébként én abban hiszek, hogy például vegyük komolyan a vidéket is, tehát, hogy mi azért is megyünk nem csak Budapestre, hogy megmutassuk, hogy nem csak Budapesten van élet, nem csak Budapesten vannak okos emberek, nem csak Budapesten vannak jó gyakorlatok.
5: Uh-huh. Oké,
2: és akkor gyakorlatilag utánatok jön egy kis after party Cyborg Templára, és utána jövünk mi, ugye? A Millás este valahogy így van ez a...
3: Igen, vagy fordítva, de fordítva. Nagyon jó, hogy ott vagytok, és igen, elbe veszek, teszem ti, és aztán lesz a party, de nagyon megtisztelő, hogy ott vagytok, és remélem egy jót bulizunk.
2: Reméljük mi is, és nagyon köszönjük, hogy helyet adtatok a mi eseményünknek is, úgyhogy akkor ott találkozunk, köszönjük szépen a beszélgetést, és sok sikert a szervezésekhez minden városban, ahol eddig ott vagytok. Köszi szépen, szép napot, szia!
3: Sziasztok!
2: Tóth Gergellyel, a Business Fest alapítójával beszélgettünk.
1: Belát nagyon éhes!
0: Uzsonnak a mat, a Millás reggeli délutáni falatkái, hogy rendesen tud termelni a GDP-t. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
6: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától.
6: A műsor támogatója az Opel Frontera.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándék utalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható, nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
6: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod! Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
7: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
6: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.
6: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
0: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
8: Budapesten telítettek a sávok a Rákóczi úton befelé, a Nagykörúton és a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontok közelében, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a Szerencs utcához közeledve, valamint a Budörsi úton befelé a Nagyszőlős utcai felüljárótól. Lezárták a 22. kerületben a Rózsakert utcát a Terv utca közelében, mert javítják a vízvezetéket. Az érintett BKK autóbuszok terelve közlekednek. A 110E és a 114-es autóbusz, illetve a 941-es éjszakai járat egyik irányban sem érinti a Terv utca megállót, a 111B autóbusz pedig Kelenföld vasútállomás felé hagyja ki a Terv utca megállót. Félpályás lezárás nehezíti a közlekedést a 2. kerületben a Fillér utcában a Retek utca közelében, mert javítják a csatornát. A Dózsa-György úton a Tököli út közelében az Abonyi utcánál irányonként egy sáv járható csatorna karbantartása miatt. A 41-es villamos nem közlekedik a Kamaraerdei Ifjúsági Park és a repülőtér között karbantartás miatt. A Kamaraerdei Ifjúsági Park a Kőérberek megállónál átszállva a 187-es autóbusszal érhető el. A Kamaraerdei Ifjúsági Park és a belváros között a 87-es, a 87A és a 187-es autóbusszal, illetve az M4-es metróval lehet utazni. Szép Csilla, BKK Info.
9: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
6: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
0: Hírek következnek a Rádió Cafén.
10: Az OECD nem jósol nagy gazdasági növekedést idén Magyarországon. Teljesen átalakíthatják a bérlakások rendszerét. Az évtized legerősebb El Niño-ja jöhet. Nyugat felől felhők érkeznek, eső, zápor és kisebb jégeső is lehet. Holnap már csak keleten lesz csapadék. 26-28 fok valószínű. Jó napot kívánok, Czoller Andi vagyok. Az OECD nem jósol nagy gazdasági növekedést idén Magyarországnak. A szervezet 1,6%-os bővülést vár, jövőre pedig 2%-ot. Mint írják, a hiány idén 6,1% lesz GDP arányosan, az államadóság jövőre már majdnem 76%. Sőt, másokkal ellentétben a szervezet kamat csökkentése sem számít. A világgazdasági kilátásokat jelentősen rontaná, ha az iráni háború hatásai még 2027-re sem szűnnének, jelezte az OECD. A belügyminiszter felmentette a budapesti rendőrfőkapitányt, dr. Terdik Tamás rendőrvezérőrnagy azonnali hatállyal távozik. A nyilvánosságban tavaly azért merült fel többször is

0: megszűnjön az a helyzet, hogy egyes önkormányzatok nettó befizetői a költségvetésnek. Karácsony Gergely hozzátette, az alap- és középfokú iskolák fenntartása is lehetne újra önkormányzati feladat ott, ahol ezt vállalják a települések. Szavai szerint a szolidaritási hozzájárulást ki kell vezetni, mert az idők során a több bevétellel rendelkező önkormányzatok büntető adójává vált. Teljesen átalakíthatják a bérlakások rendszerét. A tervek szerint az uniós helyreállítási alap forrásainak bevonásával több milliárd eurós ingatlanfejlesztés indulhat, amelyben az állami vagy uniós támogatást jelentős magántőke egészítené ki, írja a Portfólió. A fejlesztések fókuszában elsősorban a nagy egyetemi és ipari központok, például Budapest, Debrecen vagy Győr állnának. A modell lényege, hogy a magánvállalkozások kifejezetten bérbeadási céllal fejlesztenének ingatlanokat, cserébe azok egy részét közcélra bocsátanák rendelkezésre. Hamarosan megtudhatjuk, milyen műtárgyakat adtak kölcsön a közgyűjteményekből a korábbi kormányok. A területért felelős államtitkár teljes körű felülvizsgálatot rendelt el az ügyben. Kiemelte, nem céljuk megszüntetni a kihelyezéseket, azonban fontos, hogy ez átláthatóan a szakértők, kurátorok döntésén alapulva, és ne egyéb érdekek ízlések alapján történjen. Az évtized legerősebb El Niño-ja jöhet, az ENSZ figyelmeztetése szerint a következő hónapokban súlyosbodó szárazságra, áradásokra és hőhullámokra kell készülni a világ nagy részén. Az El Niño időjárási jelenség júniustól akár novemberig átlag feletti hőmérsékleteket hozhat.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Holnap keleten még újabb eső, zápor, zivatar is kialakulhat, máshol viszont száraz időre sok napsütésre van kilátás. Nyugaton a déli-délnyugati, máshol az északnyugati szelet kísérhetik élénk, néhol erős lökések. A csúcs hőmérséklet 20 és 28 fok között alakul, ezúttal észak-keleten lesz hűvösebb.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Helló járat! Pillanatokon belül élőben beszélget Winkler Nóra és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
2: Sziasztok! Ez a Helló járat, ahogy hallhattátok, és velem szemben Winkler Nóra.
3: Sziasztok, ez a Helló járat, és velem szemben Mahancsetvei Frigyes.
2: Mit szólsz, június című műsorunk következik?
3: Sok minden szólok. Frici küldött nekem témákat, amiből van 2 olyan jellegű, amire egyenként fel lehetne húzni egy-2 napos szakmai konferenciát, hogy az ember valóban körbejárja, megértse minden vonatkozását, átlássa ezeknek a témafelvetéseknek. Mi egyszerűen meg fogjuk próbálni ezeket 7-7 percben tárgyalni. Mondom, hogy mik ezek. Az egyik az AI, mint olyan jelenléte, mondjuk így a kreatív-kulturális szektorban. A másik pedig, ezt egyébként értem, hogy ez nem hagy nyugodni, az NK botrány óta mi is úgy beszélgetünk, meg gondolom te is a saját köreidben, meg én is a saját köreimben, hogy azért ez elég brutális. Volt egy Partizán interjú Vági Bencével, aki egy nagyon látványos, immerzív show kitalálója, rendezője. Annak a finanszírozása, ami a centrumában áll ennek a Partizán beszélgetésnek, annak kapcsán szeretnénk egy kicsit arról beszélgetni, hogy milyen elvek mentén finanszírozódik egy országban a kultúra.
2: Hogy mi ezt hogy látjuk? Inkább ez a lényeges. Szerintem az én véleményem biztos megérkezik benne, hogy a Nóra mennyit tesz hozzá, azt majd ő fogja tudni.
3: Szokásos megúszósan fogom. Úgy fogok csinálni, mint aki nem hallja, annyira nagy az a itt a stúdióban. Lesz sport, és meglepő módon, ezt jól láttam, tenisz.
2: Igen. Történések vannak. Ez az az időszak az évben, amikor 2 nagy verseny egymás mögé sorolódik, a 2 legrégebbi teniszverseny ilyenkor ebben az évnek, ennek a szakaszát arra kiszoktam használni, hogy erről a sportágról is beszélgessek. Ráadásul itt a szerkesztőségben parázsvita alakult ki a padel versus tenisz versus pick and ball, vagy mi a

0: manual, nem pikenball. Mi az? Hát pikenroll. Tudod, az ugyanaz, mint a padel. Most fognak megdobálni direkt, figyelj. De a műsor későbbi szakaszában fogom ezt kifejteni bővebben.
1: Egyébként ne haragudj, hogy elmondom, de a 11. kerületben van egy padelpálya, mellette egy teniszpálya, ez az a teniszpálya, ahol láttam a nagybátyát fotóját, és nevét nagyban kiírva, mint a, ennek a sportágnak a nemzeti nagyjai.
0: Igen, ez a Bikáspark.
1: A Bikáspark, és ott van egy padelpálya. Igen. És nekem úgy tűnt, hogy ez egy ilyen publikus padelpálya, ahova feliratkozással lehet bejutni, és aztán ott játszani a haverjaiddal. Tudom, hogy neked van bajod a padellal, nekem minden, amivel az emberek mozognak, meg ezt átélik, az jó.
0: Annyira megengedő vagy, hogy én csodálva nézem azt, hogy tudod ezt. Én egyszerűen nem jön ki a számon azt, hogy ennyire rugalmas legyek ilyen kérdésekben. És hogy egy picit spoilerezem is a dolgot, ide hoznám azt a egy Bublik interjút, ő egy elég jó teniszező, aki teljesen, tehát ő az a típusú bohóc teniszező, aki lehetne első is a világranglistán, meg nagyon elől is, és lehetne sokkal nagyobb sztár, de jóval kevésbé érdekli ez a sportág, csak mint pénzkereset. És egy nyílt szívű faszi, aki adott egy interjút, azt hiszem talán a Eurosportnak, és abban egy röviden definiálja a helyzetet, hogy ki megy teniszezni, ki megy padelezni, és akkor úgy van nála a rangsor, ahogy nálam is, hogy aki nem tud szinglizni, azaz egyénizni teniszben, azaz párost játszik. Aki nem tud párost játszani, az elmegy padelezni. Folytassuk tovább a tartalomismertetés.
1: Remélem most mindenki, aki eddig szerette a padelt, az...
0: Nem, amíg eddig szimpatikusnak tartott, most már ezután sem.
1: Van egy nagyon jó új podcast, amit csinálok, Eszterházi Vibes a címe, és az Eszterházi Alapítványnak a nagyon sok kulturális területen lévő aktivitásáról szól. Azon belül most az Eszterházi Irodalmi Díjjal foglalkoztunk, mert hogy annak most friss a 7 könyvből álló shortlistje, vagyis azok a könyvek, amik eséllyel indulnak, hogy az év könyvei legyenek, az Eszterházi díjat megnyerjék. Én erről szeretnék beszélni. A Frici pedig egy kis kiruccanást fog éltetni.
0: Igen, Szlovákia és Magyarország egy picit engeljét, ami régen egy volt, most külön, mert van egy folyó, egy Duna nevű, ami elválasztja ezt a két országot. És ebbe egy picit elmélkedni is fogok. Nagyon sok mindenen, életvezetésen is, borokról, építészetről, ez lesz kb.
1: A Matchmakerben pedig politikai szatírák találkoznak.
0: Na, az nagyon jó lesz. Azt nézzétek már most meg. Szerintem a hellojárat.hu-n a Matchmaker applikáció az pont erre van, hogyha az adott idő intervallumot ki tudjátok használni, ezt a 2 órát, 6-tól 8-ig, vagy a vasárnapi ismétlés korszakát.
1: 4-től 6-ig.
0: 4-től, mit mondtam?
1: 6-tól 8-ig.
0: 4-től 6-ig természetesen, órának van mindig igaza, meg ha az órátokra néztek, akkor az is azt mutatja. Szóval ott meg lehet nézni nekem az egyik kedvenc Máriásim, ez most nagyon tetszik nekem. És lehet szerinted ilyenkor már jazzt játszani? Vagy az teljesen az estei?
1: Korai?
0: Igen.
1: Nem.
0: Mert van magyar vonatkozása is annak, ami most jön, az Outer Words Jazz Ensemble következik, és az Alto Vento című darabjuk, szerzeményük, amely a The Karman Line címmel jelenik meg, és ugye, hogy a Karman vonal, az a határvonal, amely elválasztja az űrt, vagy a, csak úgy most ugye egyszerűen fogalmazzam, a stratoszférát, a nem tudom én milyen szférától, és az a, ami magyar szülöttünk, ugye Kármán János volt, az a csillagás, akiről elnevezték ezt a vonalat, a határvonalát.
1: Megnézem a zene alatt.
0: Jó, ez következik, Outer Worlds Jazz Ensemble.

0: Én is megnéztem, és köszönjük szépen a hallgatóinknak is, akik azonnal megírták, hogy Tódor. Kármán Tódor.
1: Igen, hazánk szülötte, és mindenki, aki átlépi a határvonalat, és az űr felé tart, az egyszer csak elhalad itt a Kármán vonalon.
0: Én ezt nem is tudtam, képzeld el.
1: Nem?
0: Nem. Pedig a Simi őrült ilyen űr mániában van, és valahogy ez még nem került elő.
1: És tudod, hogy ez a nagy biznisz beszélgetés, hogy akkor most a Virgin Atlantic, vagy a Jeff Bezosnak az űrcége, akik arra, mostanában nem hallom, hogy vinnének fel űrturistákat, hogy az űrnek számít-e ott a Kármán vonal előtt, alatt, fölött, hogy az mitől számít űrutazásnak, mert hogy a pénzt azért kérik el, de különben csak ott mennek a Kármán vonal környékén, szóval...
0: Te felmennél, ha meg tudnád fizetni?
1: Nem én.
0: Én sem. Maradhatunk itt a földön. Én nem láttam egészében, csak részben láttam ezt a Partizán interjút a Vági Bencével, aki a Walk My World című immerzív, brutál látványos tánc per vízió per...
1: Új cirkusz.
0: Igen. Előadásnak a kitalálója és rendezője, és vele beszélgetett a Marcia Partizánon.
1: És igazából az interjú nagyon érdekes, de a legfontosabb az, hogy ami az én látásmódomat tükrözi...
0: De azért várjál, mondjuk arra, hogy mi a alapvetése az interjúnak.
1: Hogy sok pénzt kapott. Túl sok pénzt, túl látványosan egy produkció Magyarországon, amely a Millenárison látható, ahhoz képest, hogy a többiek az NKA-ból, akik pályáztak mindenfélére, hasonló művészeti színvonalon, legalábbis mindenki azt gondolja, az összes művész az saját magáéról, hogy az van olyan, hogy akkor az hogy van, hogy látja az, aki kapta ezeket a forrásokat, a felhasználását, és hogy mi ennek a az etikus része, hogyan gondolkodunk arról, hogy én kapom a 9/10-ét, a többiek 1/10-ét, most csak mondtam egy nagyságrendet. Tényleg hallgassátok meg a beszélgetést, mert én nem is erre a részére szeretnék most reflektálni, hanem a beszélgetés utolsó harmadában hangzik el az többszörös kérdésére a Marciának, Gulyás Mártonnak, hogy akkor ez... hogyan élne meg a piacon ez az előadás, amire 350 embert tudnak beengedni alkalmanként, és mennyit kell az államnak finanszírozni belőle, tehát a nagyon fontos tényadat az, hogy az a jegybevételekből az egész költség körülbelül a produkció egész költségének 1/3-a tud megvalósulni, 2/3-ot, amíg ez az előadás látható, a magyar államnak, és nekünk kell beleadni. Nyilvánvalóan, amikor azt mondom, hogy a jegybevétel is a miénk, akkor tudom azt, hogy külföldiek is érkeznek erről az előadásra megnézni, mert az folyamatosan előkerül a beszélgetés közben, hogy ez a világszínvon a világszínvonalnak, a világszínvonalának a világszínvonala. Nekem megmondom őszintén, unszimpatikus az, amikor a művész azt állítja folyamatosan az ő tevékenységéről, hogy az megugorhatatlan magasságokban van, és igazából a csimboraszója annak a műfajnak, még ha úgy is van. Tehát ez olyan, mint hogy a Krasznahorkai folyamatosan azt mondaná, hogy én vagyok a legnagyobb író. És nekem az ütött szöget a fejembe, és én sajnos csak így tudok gondolkodni, ezzel nagyon sokakat meg fogok bántani, egészen biztosan, hogy azok a produkciók, amelyek A. nem piacképesek, kultúráról beszélünk, B. nem tudják kitermelni annak a pénznek, amely a bekerülési költség legalább a 2/3-át, azt nem biztos, hogy egy olyan szegény országnak, amilyen Magyarország, finanszíroznia kell. És akkor itt jöhetnek, mint ahogy az interjú alanya is folyamatosan hozta elő például a fesztiválzenekart, aki különben ugyanannyi pénzt kap, mint amennyit mi kell. Tehát ez az egóharc, és annak megállapíthatatlansága, hogy nincs egy mérőeszköz arra, hogy melyik produkció érdemes nagyobb pénzre, melyik produkció pedig nem érdemes arra a pénzre, amennyire pályázik, vagy valamennyire. Hogy én örökké, amióta ezt látom, ezt az NK-t, és most már 20 éve nézem közelebbről, messzebbről, mert volt, hogy én is pályáztam, hogy mindig is az volt, hogy aki kijáróbb, vagy van neki lobby ereje, bármilyen áttételes is, az könnyebben érvényesül ebbe, mint az, aki egyszerűen csak megjelenik az utcáról. Sok minden miatt, ez egy pici ország, én nagyon jól tudom, és hogy az egy pedig egy kinyilhatatlan dosszié, hogy az államnak mennyiben feladata, és milyen kultúrát finanszíroznia. Én azt állítom, amit mondok a magyar sportfinanszírozással és benne a futballal is, hogy az olyan sportágok, amelyek lényegében elszívják a magyar adófizetők pénzét, az ne legyen profi sport. Tehát a magyar futballban azonnal megszüntetném az állami finanszírozást. Ezt most már mondom már jó ideje. És a kultúrában is hát nagyon erős indoklással mondanám azt, hogy valakinek ilyen nagyságrendű pénzt, még hogyha világszínvonalat is hoz, ugyanis ez az újfajta színház vagy új cirkusz a világban sincs nagyon sok helyen, még a Cirque du Soleil is csődbe tudott menni Kanadában, és csak az állam segítségével tudott kijönni, meg sok-sok mutáció segítségével, és egyáltalán biztos, hogy nulla közelinél, vagy nulla pluszos, mert hogy olyan drága. Magyarul, hogy kell-e? Ez a nagy kérdés. Kell-e a magyar futball profi szinten, vagy kell-e nekünk egy olyan produkció, ami semennyire sem tudja finanszírozni saját magát? Na csak ez. Minden mást ti el fogtok dönteni maga.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó. Kint otthon lenni még jobb.
2: Az utalvány évközben is jól jön. A Revin ajándékutalvány évi 96 ezer forintig kedvező adózással adható a kollégáknak. Közel 17 ezer elfogadó helyen használható nem csak élelmiszerre. A figyelmesség megtérül. www.revin.hu.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travelnél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
4: Július 5-én igazi folkfesztivállal érkezik a Csíkzenekar a Budapest Parkba. Közreműködik a Szabó Balázs bandája, a Besodrom, Szalonna is bandája, Törőcsik Franciska, Mező Misi és Vecsei H. Miklós. A koncertek között táncház. Csíkzenekar, július 5. Jegyek budapestpark.hu.
5: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért, és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
6: Ideges voltál, amikor nézted, vagy dühösen nézted?
7: Nem, csak hogy ugye tudjuk a Vági Bencéről is, hogy lobbija erősebb, mint egy mint a többinek. Erre rákérdez a Márton is, a Gulyás Márton az interjúban, hogy ehhez hogyan áll. És ez nem megy, tehát ez egy ilyen ország több száz éve már.
6: Szerintem ebből azt mondom, minden ország ilyen, tehát nem tudom elképzelni, hogy meg tud egyszerűen valósulni egy ilyen 100%-ig demokratikus, senkinek sem lejt a pálya.
7: Olyan
6: típus.
7: Nincs.
6: Olyan nincs.
7: Olyan nincs. De az, hogy 99-ben
6: persze,
7: lejt,
6: hát
7: és egyben
6: ő.
7: Nem.
6: Na.
7: Tehát ez nincs külföldön. És ebben ez keserít el, hogy nem vetünk számot azzal, hogy mennyi pénzünk van, és hogy milyen gazdasági lehetőségeink vannak, és megpróbálunk egy ilyen, mint a vár, hogy újjáépítjük a várat. Nekünk erre tudottan nincs pénzünk, meg nem kell, de mégis megcsináljuk. Létrehozunk egy olyan előadást, amit mi finanszírozunk adófizetői pénzből, plusz mi veszünk jegyet is rá. Tehát, hogy a kérdés, hogy kell-e?
6: Veled vagyok. Veled
7: és
6: vagyok.
7: Ezt hogy lehet eldönteni, hogy ki fogja ezt, hogy milyen módon vagy, mert kuratóriumok ide-oda, hát tudjuk, kik ülnek a kuratóri, ez kis ország, minden kuratóriumban olyanok ülnek, akik abban az adott szcénában valakik ismertek, akkor lehet kiállni.
6: De hogyha egy ilyen ideális világot képzelsz el, ahol egy kuratóriumban tényleg konszenzuálisan jó szakemberek ülnek.
7: Magyarországon nem lesz olyan, hogy
6: de
7: konszenzuálisan.
6: De most ne így gyere, hanem képzelj el egy olyat, hogy van egy szakmai kuratórium, tényleg egy szakmai testület, olyan emberekből, akik ismerik azt a terepet, nehogy Isten, maguk is létrehoztak már működő, fenntartható produkciókat. Akkor is, ami igazán nehéz ebben az interjúban, meg ebben a sztoriban, az tényleg a léptéke, meg a nagyságrendje. Tehát az, hogy a kultúra megőrzésébe, közzétételébe, a publikálásába, a nemzeti identitás megtartásába egy mindenkori állam részt vesz, az oké, de hogy ebben is nyilván annak a szempontnak érvényesülnie kell, hogy egy, egy megvalósuló kulturális termékhez kapcsolódjon olyan elvárás, hogy ez találja meg a saját közönségét. Ez legyen annyira ügyes, ez legyen annyira okos, ez legyen, ismerje annyira a közeget, tudjon úgy kommunikálni, tudjon úgy csatornákat építeni ahhoz a közönséghez, akihez beszélni akar. Tehát ezt a fajta kényelmi pozíciót, hogy egy ilyen brutális összegekből létrejön valami, ami fogadjuk el, hogy objektíve világszínvonalú.
7: Az oké.
6: Okay. Fogadjuk el. De nem tud megállni a magyar realitás talaján, az tényleg irritáló és tényleg túlzó. És ez nem érinti azt, hogy egyébként ennek a művészeti színvonala valóban magas-e, hogy a kreativitás faktora nagy-e, mert nagy, hogy a táncosok mindent beleraknak-e abba, hogy ez az élmény olyan legyen, amikor te egyet váltasz, hogy tényleg hónapokig utána még kóvályog. Ezeket mind nem kérdőjelezi meg az ember. Csak hát egyrészt az, amit mondasz, hogy van egy összbüdzsé, és annak a demokratikus szétosztása az, hogy úgy mondjam, megsérült ebben az esetben, illetve hogy a dolog fenntarthatósága az meglette vizsgálva, és nem.
7: Hát vagy nem volt sohasem ez opció.
6: Mint szempont. Igen. Igen.
7: Tehát,
6: igen.
7: Hogy a piacon lévő produkcióról beszélünk, míg vannak olyan, ahogy te is fogalmaztad, a Magyar Kultúra Egyetemes megtartása érdekében létező, működő entitások létrehozása, fenntartása. Szóval azt gondolom, ami kint van a piacon, és nem tud megélni, az nem. És hogyha megnézitek ennek a cirkus új
6: cirkuszét, ami kint van a piacon, és állami támogatást is kap, és amellé nem bírja saját maga megoldani, hogy a hiányzó finanszírozása az jegyeladásból, vagy piaci szereplők támogatásából megvalósul, arra mondjuk azt, hogy nem. Tehát azért, na, ez egy nagyon árnyalt és nagyon bonyolult ökoszisztéma, és értem, hogy mindent le lehet végül is egyszerűsíteni egy
7: ha
6: ilyen
7: nem
6: bináris...
7: fogjuk leegyszerűsíteni, és mindig ugyanabba fogunk dagonyázni. Mindig ugyanabba fogunk dagonyázni. Egyszer ebben szerintem kell húzni egy vonalat.
6: Mondjuk azt, hogy te meg én az összes dologgal, amit csinálunk, a saját esténkkel, ti a borkóstolókkal, én a tárlatvezetésekkel, engem nagyon hajt az a szempont, hogy bármi, amit csinálok, az megtalálja a saját közönségét, a saját piacát.
7: Mi nem tudnánk enni adni a gyereknek, hogyha a piacról nem tudnánk megélni. Soha egyetlen egy állami forint nem volt abba a sztoriba, amit mi csinálunk. És én tudom, hogy ez az országnak egy nagy része, a cégek is, zombi cégek, az agráriumnak szerintem 80%-ában ilyen cégek vannak, hogy pályázattól pályázatig, amit már sokszor mondtam, hogy ezt az országot és ennek az országnak a vállalkozói rétegeit arra képzik ki, hogy hogyan pályázon. Nem az, hogy hogyan éljél meg a piacról, hogy találjál ki egy olyan terméket. Nem. Majd lobbizunk, majd én ismerem Johnny-t, Johnny ismeri Gézát, lesz pénz. De ez az ország többek között azért nem megy sem erre se, mert hogy ebbe tocsogunk a híg izébe. Ausztráliában vagyunk, az egyik borkóstol, nem is borkóstolon, vagy lemezklubunk van ott lent a végeken. Volt egy vendégünk, aki mesélte, hogy több tíz évvel ezelőtt az Ausztrál Cat Empire zenekart, azt én mutattam meg nekik valahogy a rádióba, és azóta is volt a koncerten. És akkor mondom, eltelt ennyi évtized, mi van ezzel a zenekarra? Megnézni, és van új lemezük, képzeld el, még mindig tolják a piacról. The Cat Empire-nek hívják, és szerintem ide jön a dal címe. Blood on the Stage.

0: Az Eszterházi Magyarország Alapítvány nagyon sokféle területen van jelen a magyar kultúrában. Amiről én neked a legtöbbet eddig beszéltem, az az Eszterházi Art Award, ami egy két évente kiadott képzőművészeti díj, de nagyon erős a zenei programja az alapítványnak, és tavaly, igen, szerintem 25-ben indult el az Eszterházi Irodalmi díj, aminek a krédója, tehát amiben úgy megfogalmazza magát, hogy milyen akar lenni ez a díj, mivel akar foglalkozni, nyilván kortárs irodalmi alkotásokból emel ki, válogat, és aztán mutatja fel, hogy egy szakmai zsűri szerint melyik a legjobb abban az évben. Hogy nagyon komolyan veszi azt, hogy ez egy független díj. Tehát sem állami, sem pedig egy piaci szereplők nincsenek benne az odaítélésében. Pár héttel ezelőtt volt az a nem sajtótájékoztató, mert annál sokkal informálisabb volt. Tudod, én nem szeretek eleve ilyen formálisan vezetni eseményeket, meg ilyen nagyon karótnyelt stílóban előadni dolgokat. Tehát, hogy ez egy sajtónyilvános esemény volt, ahol beszéltünk arról, hogy mit csinál ez az alapítvány, kik ülnek a zsűriében idén, tehát kik olvasnak könyveket, eleve honnan kapják meg ezeket a könyveket, és akkor most ezt el is mondom. A díj rengeteg irodalmi műhellyel van kapcsolatban, és tőlük kérnek ajánlásokat a 2025-ös évben megjelent irodalmi kínálatból, hogy mit éreznek a legszínvonalasabbnak. Ebből beérkezik több mint 60 mű, és ezt szűkíti le a zsűri egy 7 tételes listára, akiről azt gondolják, hogy ennek az évnek versben, prózában, rövid dologba, hosszú, komoly dologba ez az a 7 könyv, ami szerintük a legjobb. Van egy olyan kitétele annak, hogy mit keres ez az irodalmi díj, ami nekem nagyon-nagyon tetszik, hogy tulajdonképpen ilyen humanista világnézetű. És ezt úgy kicsit itt cincálgattam is. Egyrészt elindult egy podcast, az Eszterházi Vibes, aminek én vagyok a műsorvezetője, és minden epizód egy-egy kulturális területet mesél el, vagy fejt ki, vagy van, hogy egy-egy témának több epizódot is fogunk adni. Ráadásul ez egy videós podcast, tehát a YouTube-on nézhető, és az összes podcast felületen hallgatható. És a zsűribe idén dr. Margócsi István ül, ő egy igazi régi vágású irodalomprofesszor, Terézia Mora, Détót Kriszta, Dejcsics Konrád, aki a pannonhalmi apátságnak a kulturális igazgatója, és Mácsai Pál. Ők ülnek és olvasnak, és utána megbeszélik, hogy melyik legyen ez a 7 könyv. Mi készítettünk már egy podcast epizódot, tehát az Eszterházi Vibes-nak már elérhető az a része, ahol én a Margócsival és a Dejcsics Konráddal beszélgetek erről a mezőnyről. De leginkább, és ez volt a legjobb része ennek a beszélgetésnek, az olvasásról, hogy ez milyen élmény, hogy mit keresel akkor, amikor olvasol, mit élsz át akkor, amikor olvasol, hogyan kerülsz át annak a könyvnek a világába, abból a világból, ami éppen egyébként a te saját akkori valóságod. És nagyon-nagyon-nagyon jó volt ezt hallgatni, hogy azt mondja a Margócsi, aki irodalomprofesszorként, ebbe irodalomkritikusként is ebbe töltötte el az életét, a szakmai életét, hogy szövegekben van, mondatokban van, hangzásvilágokban van, aurákban van, ami egy-egy szövegből kijön. És azt mondta, hogy attól, hogy neki ez lett a munkája, annyi van, hogy ő bejáratódottabban, tréningezettebben olvas, de ami a lényege számára az olvasmánynak, mint élménynek, az nem más, mint a tied, vagy az enyém, vagy ahol, hogy ott ült a Dejcsics Konrádé. Hogy olyan szépen beszéltek arról, hogy mit ad az a dolog, hogy belefeledkezel egy könyvbe. És amikor volt ez az élő eseményünk, akkor ott kiült a színpadra a Détót Kriszta is, és ezt kérdezgetem, hogy hogy jelenik meg ez a humanista szemlélet, ami nekem nagyon tetszik. Figyelj, a választások előtti hónapokban, de azt is mondhatom, hogy évben, szerintem fel se fogtuk, hogy hányszor beszéltünk erről a humanista értékrendről bárminek a kapcsán. Tehát én hányszor meséltem festmények esetén arról, hogy hogyan megérint az, hogy valamit érzékelsz annak a festőnek az összességébe vett világnézetéről, az emberekről való emberséges gondolkodásáról, hogy hányszor beszéltünk zene kapcsán, hányszor beszéltél a sportban arról, ami emberi minőség, ami egy emberi hozzáállás a dolgokhoz. Szerintem ilyen mániásan és kétségbe esetten akartunk megtapasztalni olyat, ami egy jófajta emberségről szól. És igaziból azt mondták el a shortlist kapcsán, hogy ezek olyan könyvek, amit hogyha nagyon-nagyon le kell egyszerűsíteni ezt a mondatot, amitől azt érzik, hogy jobb lesz tőle az élet, hogy könnyebb lesz tőle az élet, hogy nem elszigeted, nem magányos harcosnak érzed magad ebbe a világba, hanem azt érzed, hogy kapcsolódsz, más emberekhez kapcsolódsz. Olyan plasztikusan, de olyan átéléssel lehetett erről a dologról beszélni, erről a folyamatról, hogy milyen élmény. Ez is egy kicsit más lesz szerintem, mert nagyon nehéz időkben nagyon felértékelődik, amikor értelmes emberekkel értelmes feladatokban lehetsz. Tehát ebben azért eltöltöttünk nagyon sok évet, hogy megbecsültük azt, amikor ilyen típusú munkáink voltak, és most is meg fogjuk becsülni, csak most nem lesz akkora kontraszt a társadalomba, vagy így a külvilágba tapasztalható értékrend, meg ezeknek a helyzeteknek az értékrendje között, de azért ők is nagyon áhítattal beszéltek arról, hogy milyen ott ülni. Na mondom, hogy kik vannak a shortlisten. Bognár Péter, eljössz, visszajössz, sose halsz meg. Fancsali Kinga, Nem a haláltól. Barnás Ferenc, Most és halála óráján. Itt, amikor itt tartottam, tényleg azt éreztem, hogy én nem akarok ennyit a halál közelében lenni most, de ez nem az én választásom. Kollár Árpád, Nád. Szálinger Balázs, Mintha repülnék. Takács Zsuzsa, A maradás szégyene. Tóth Krisztina, Szeleknek fordít. Az is nagyon bejött nekem, hogy azt mondták, hogy ennek a díjnak nincs olyan elvárása önmagától, hogy feltétlenül csak a már meglévő irodalmi kánont erősítse. Tehát, hogy ők nagyon örülnek annak, hogyha ebbe olyan neveket tudnak berakni, akik még ugye pályájuk elején vannak, az első harmadban, vagy az a műfaj, amiben ők írnak, az nem a leges-leges legnépszerűbb műfaj. Ezek nem ilyen kőbevésett szempontok, hanem ilyen finoman, úgy szubtilisan megvan. És azt is mondták, hogy amikor összeállt ez a hét, tulajdonképpen ők nagyon örültek annak, hogy ez korosztályosan is sokféle, a nemek arányát tekintve is rendben van, a novella pervers tartományon is belül is nagyon sokféle. Szóval, hogy olyan kerek elégedettséggel jelentették be ezt a hétkönyvet, úgyhogy a következő hetekben mindenkivel, aki shortlistes szerző ezen a listán, én fogok csinálni beszélgetéseket, és ezekben a beszélgetésekben az engem tényleg nagyon-nagyon érdeklő képzőművészeti tevékenységekről is szóval, hogy nagyon ajánlom mindenkinek, hogy ezeket nézze, hallgassa.
1: Nekem az a gondolat van most a fejemben végig, amíg hallgattalak, hogy nekem valami mankó, vagy nem is mankó, mankó erdő kellene, hogy a kis lányomnak hogyan próbálja meg az olvasást bevezetni az életébe.
0: Képzeld el, hogy minden, amit csinálnak az Eszterháziak, annak van egy edukációs lába, és itt a könyvekből készülnek tananyagok, amit be lehet vinni a irodalomoktatásba, és ki ezt csinálnak egy irodalmi, országos irodalmi verseny gyerekeknek. Figyelj, arról, amit meséltek, az olyan volt, hogy én azt kérdeztem, hogy nem lehetne, hogy nem csak a gyerekek, hanem a gyerekek szülei is elmennek. Figyelj, fantasztikus dolgokat fognak csinálni a te kislányod korosztályának is.
1: Csak félek attól, hogy oda
0: most
1: nem szivárog.
0: Most mitől tartasz?
1: Na, attól, hogy nem szivárog ez le. Nekem egy kicsit ilyen fönt van ez még. Tehát nekem a mindennapok megoldása kell. Tehát tök szépek ezek, meg igen. Az író ír, aki hozzáért, az meg meg hozzáérti, de én azt látom, hogy a gyerekek között 100-ból egy, akinek olvasás élményei vannak, legalábbis ott, ahol én élek, és jóval inkább vannak Minecraft élményei, és amellett, hogy leborulok a nagysága előtt az Eszterházy díjnál is, mert irodalma foglalkozik, számomra sokkal, de sokkal húsba vágóbb kérdés az, hogy mivel én tudom, hogy mennyi mindent ad az irodalom, vagy az olvasás önmagában, vagy mennyit tud, hogy ezt hogyan lehet átcsatornázni egy nagyon fiatal generáció, aki gyakorlatilag a digitális korszakban él. Ez csak egy ilyen mellékszál volt, nem is akarok ezzel tovább pörögni. A Squirrel Nut Zippers amerikaiak, és hát ők ez a 20-as, 30-as évek jazz, swing, kis blues, már jó régóta, 30-40 éve az új lemezről egyet választottam, ide ez a Dr. Jekyll és Mr. Hyde.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol arra szólóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker, na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. Minden szerdán reggel 3:49-kor a Millás reggeliben. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
6: A földi paradicsom vágya. Hodler, Anker, Segantini, Giacometti. A svájci festészet legnagyobb mesterei a Szépművészeti Múzeumban.
7: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
8: Július 15 és 18 között Veszprém Fest. Érkezik a latin Grammy rekorder Juanes. A blues rock díva Beth Hart. Az elektronikus zene úttörője a Kraftwerk. És a stílusikon Pink Martini. Jegyek veszprémfest.hu.
9: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfestre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Bergi Judit, Dániel András, Pánztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu/programok oldalon találsz. Várunk!
10: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonnakamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
11: Mosószert hamisított a bűnszervezet, menesztették a BRFK vezetőjét, felújítják a K-hidat, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Mosószer hamisító hálózatot lepleztek le. A bűnözők több százmillió forintos kárt okoztak. A Nemzeti Adó és Vámhivatal iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntető eljárást. Az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott termékekhez népszerű keresett áruk címkéihez megszólalásig hasonlítóakat mellékeltek. A NAV több mint fél száz helyszínen tartott összehangolt országos akciót. A nyomozók találtak elfbár csomagolásokat és hamis parfümöket is. Távozik a budapesti rendőrfőkapitányság vezetője. Terdik Tamást Kósvai Gábor belügyminiszter mentette fel vezetői beosztásából. A tárca vezető Baricska Norbert rendőrezredest kérte fel a tisztség betöltésére, aki ezt elvállalta. Elhunyt a székesfehérvári házomlás sérültje. A kórházban halt meg, rá már válságos állapotban találtak a tűzoltó és a mentőegységek. Hétfőn dőlt össze a bontás alatt lévő négy emeletes ipari épület. A romok maguk alá temették a férfit, akit több órás megfeszített munkával mentettek ki. Több méter mélyen rekedt és egy gerenda zuhant rá. Megszépül a Sziget Fesztivál ikonikus helyszíne. Megkezdődik a hajógyári szigetre vezető K7 felújítása ősszel. A cél, hogy a szerkezetet biztonságosan és hosszú távon lehessen használni az építmény meglévő karakterének megőrzése mellett. A munkálatok várhatóan a jövő év végére befejeződhetnek, optimális esetben jövő nyárra. Keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzászló strand minősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés. Számos település szeretné elnyerni az elismerést, tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
1: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat. Motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Akik jelentkeznek erre a megmérettetésre, presztízsként tekintenek.
11: Hidegfront érte el térségünket, ismétlődő és jelentős mennyiségű esőre számíthatunk. A csapadék kíséretében megélénkül a szél. Lehűl a levegő, délután mindössze 25-26 fok várható. Holnap már sok napsütés ígérkezik, igaz, olykor felhők is megjelennek az égen. Marad az erős légmozgás. 21 és 28 fok

0: és Nesta. Jó élet, jó zenék, könyvek és képek, a Föld szava és a főváros tempója, emberek, akiket szeretnek, kérdések, amelyekről boldogan vitatkoznak. Minden héten 2 óra a Vidék város tengelyen. Most!
1: Említettem az adás elején, hogy Frici 2 könnyű, nyárias témát küldött át nekem, hogy ezekkel akar foglalkozni. Az egyik volt a már nagyon alaposan körbejárt, ezt kicsit idézőjelbe teszem, hiszen elmondtam, hogy ezek akkora topikok, hogy erről napokat lehetne vitatkozni, de hogy az egyik volt a kultúrafinanszírozás, az állami, nemzeti kultúrafinanszírozás kérdése, a másik pedig az AI jelenléte a kulturális per kreatív teljesítmények területén.
2: És ezt csak úgy értsétek, ezt a felkonfot, hogy ezek az én véleményemet tükröző mondatok, amik különböző fontosnak gondolt
1: ezek. Témák, amik érdekelnek téged, igen, az életben.
2: Igen, tehát én nem akarok megfejtést, nem gondolnám, hogy kormányzati szerepkörbe valahova fel fognak kérni, mert az óriás tüntetések lennének már másnap, hogy a Feledi Botondéknak van ugye a Birodalom podcastja, ez a Partizánon hallható 2 hetente.
1: Tudod, hogy a Feledi Botond felesége a Durica Katarina, aki szuperszónikus könyveket ír?
2: Ezt nem tudtam, örülök neki.
1: Nagyon helyes család, a Tünde barátai ők. Szoktak együtt nyaralni, hogyha úgy annyira megadatik nekik a jó az életben.
2: Ez volt a színvonalas bulvár része a Hello járatnak. Én az utolsóban a mesterséges intelligencia által vezérlelt életünkről fejtenek ebben a podcastban, abból az alapállásból, hogy ugye a Google, a Facebook, vagy Meta most már, és a többi nagy tech cég, aki azzal foglalkozik, hogy ezt az AI vezérelt világot előállítsa nekünk, és annak tulajdonosai milyen alapállással vannak a világban, hogy ezt egy új vallásnak próbálják előadni, hogy ez igazából csak a most ismert világunknak egy korporációval, azaz vállalattá való átalakításában vállal szerepet és gondolkodik, hogy igazából már ezek a cégek irányítják az egyes nemzetállamok vagy államok politikáját. Szóval számos ága-boga van ennek, ki hogyan nézi, hogy Elon Musk, és amiben az Elon Musknak különben bármilyen csúnyán hangzik is, van igazsága, hogy az állampolgárokat besorolja különböző kasztokba, hogy besoroltak minket, és besorolnak minket mindig is, amióta bármiféle társadalom van, és ő úgy tekinti a dolgozókat, akik egyfajta haszonélvezői és elszenvedői ennek az új világnak, ami most köszönt ránk. Úgyhogy én nagyon ajánlom, hogy hallgassátok meg, mert számotokra is szerintem mindenki, aki egy ilyet meghallgat, elindul a gondolkodása.
1: De milyen attitűdben beszélnek róla? Mit gondolnak? Kétségbe vannak esve, vagy egy ilyen nyugodt megfigyelők? Oké, ez egy podcast, tehát ott nem siránkoznak, hanem információkat raknak össze.
2: Én azt szeretem bennük, hogy nagyon alaposan körbejárják a témákat, és ezeknek a fejlesztési irányoknak a hátterét is, már hogy lássuk azt, hogy egyelőre ez mondjuk az Egyesült Államokban egy állami pozíció, hogy nagyon-nagyon sok pénzt költünk arra, hogy a szoftveres része, hogy mi legyünk elől, már hogy az Egyesült Államok diktálja a tempót, és mondjuk Kína pedig okosan, költségkímélően háttérbe vonul és lelopja, amit le kell, és saját magára tartja majd a verzióját, és aztán Európa ebben, hogy mennyire le van maradva, de különben az, hogy mi is látjuk a napokban, hogy a Google pont most alakítja át a keresőrendszerét úgy, hogy igazából már, hogy nem vagy igazán mélyen tudatos, vagy nagyon sok időd nincsen, akkor neked egyből az az opció, az AI opció a keresésre, és én is látok a családomban és barátaim közül olyanokat is, akiket teljes egészében, tényleg nem tudom másképp fogalmazni, beszippantott az, hogy bármilyen kérdésre csak és kizárólag az AI adta válaszokra kíváncsi, és aztán az a filozófiai kérdés, hogy kell ennyi kérdés neked? Tehát, hogy te, mint ember, humánum, fontos-e, hogy ennyi kérdésed legyen, és ennyi kérdésedre prompt válaszokat kapják, amely

0: Helyekről nem tudod, mert nem ellenőrizted, mert annyi időd viszont nem lesz sohasem, hogy valóban utána járjál, hogy azokat a azok valid válaszok-e. Szóval azért próbálom magamat képezni ez ügyben, visszautalva az olvasásra, hogy legyen érvényes mondásom a gyerekemnek, meg magamnak is arra, hogy amikor majd ő odaér és készen jön minden szemben az AI által generált válaszokkal, meg életekkel, mert hogy most már minden, tényleg minden kérdésünkre, a szexuális életünktől, a befektetéseinken át, mindenre, egészségügyi problémánkra is ezt vesszük alapul, holott igazából a nyelvi rendszerekről beszélünk, amelyek azokon az adatmennyiségeken alapulnak, amelyeket beleprogramoznak, és a legkézenfekvőbb következő szót vár, nem gondolkodik, hanem csak pörgeti azt, amit mi átadunk, bekötve egy ilyen rózsaszín masnival, azáltal, hogy mindig keresünk, hogy mindig. És én azt látom, hogy aki ezt elkezdi használni, az egyre többet használja. Tehát nem moderáltan, hanem mivel megkapja gyorsan kézenfekvően pillanatok alatt, a következő kérdésére, problémájára, per bármiére is ezt veszi, és ezzel eteted folyamatosan az algoritmust. Tehát az, hogy észnél vagy, vagy tudatos vagy egyben, az nem is elég, és ez nagyon messzire vezet, csak én azt látom, hogy az én kislányom, aki 10 éves korosztálya már ott, az ő osztálytársainak 90%-a is digitálban van, és azt szerintem nem normális, ha lenne ilyen, hogy normális. Na, én csak szülői attitűdként próbálkozom megérteni és informálódni ebből, meg különben én fognám, és az egészet itt balra letenném, és nyilván használom a keresőket, de különben ülnék, vagy kaszálnék, vagy bármi ilyesmit csinálnék, mert hogy azért érzem ennek a nyomását.
1: Veled vagyok.
0: De jó.
1: És egy pillanatra visszacsatolok oda, hogy amikor volt ez a munkám a Mentálliget napnak a moderálása, és ott sok kerekasztalt vezettem, azért, mert tudom, hogy te szereted, amikor én kerekasztalokat vezetek, ezért elvállaltam.
0: Megszoktam, maradjunk ebbe.
1: De hogy tulajdonképpen az emberek mentális állapotával foglalkozott ez a nap, vagy azzal, hogy ez hogyan javítható, mert hogy pusztító állapotban vannak. A kutatások egy része a magyarországi vezetőkkel foglalkozott, de minden, ami ott elhangzott, az teljesen általánosítható. Nem kell speciális munkai környezetben lenned, vagy ebben a hierarchiában, hogy ez téged érintsen, és ez egy visszatérő szempont volt. Időnként azzal szórakoztattam magamat, meg a közönséget is, hogy összefoglaltam, hogy mi az a terep, ahol per ma egy embernek a saját életében jól kellene lennie, hogy azon a terepen mik a nehezítő tényezők, és ez, hogy folyamatosan benne vagy egy olyan spirálba, amiről ha csak nem vagy nagyon tudatos, nem is gondolod azt, hogy ez csak egy opció, ez csak egy választás, tehát csinálhatnál mást, hogy ebbe a darálóba vagyunk, és hogy ez milyen fajta terhelés idegrendszerileg, érzelmileg, az idődet hogyan strukturálja, az brutális volt. Tehát igaziból nekem az volt a megélésem minden kerekasztalnál, hogy egy lehetetlen küldetésbe jövünk, megyünk, mint régen a Deltába, hogy ott húzzuk a, nem tudom mit, a önsúlyunk százszorosát, és próbálunk valahova eljutni, ahol végre meleg lesz, és nem esik a hó. Oké, köszi, hello, próbáld.
0: A következő témánkra fog átvezetni az az utolsó mondat, amit erre még itt most jutott eszembe, hogy tényleg van a családban valaki, aki nagyon AI használó, és elutaztak valahova, és az AI-jal talált, ahova nagyon sokat jártak már, nagyon-nagyon sokat, kvázi azt gondolt, hogy már ismeri a teljes szövetét annak a helyiségnek, ahol voltak, és AI-jal talált két új helyet. És küldte a családi csoportba, ez mekkora menőség, hogy talált két új. De hogy mi van akkor, ez soha nem derül ki, hogy van ez a két hely. Érted? Tehát, hogy meg voltunk anélkül is, hogy tudtuk volna, hogy van ez a két másik hely, és jó is, de hogy ez újra az generálta, hogy ja, hát így találtam két puszát. Tehát akkor a következő kereséssel, vagy a következő állomáson még fogok találni hármat, és még fogok találni tizet. De hogy kell ez? Tehát, hogy oké. So what? Mondta a művelt spanyol. Radika következik, egy nagyon fiatal lány, akinek első lemeze a Future Me, az lesz itt hallható. Radika különben fele részben indiai származású, fele részben angol, egy nagyon nagy katya, azt én nagyon bírom az ilyen össze-vissza származásokat, mint ahogy a magyarok is annyira nagy mismes, hogy annál nagyobb már kevés van. Bárki már mi mást állít, az nem igaz. Radika.

0: Münkösdi hétvégén két meghívásnak tettünk eleget. Egyrészt Szlovákiában voltunk. Bátorkeszi az egyik település.
1: Milyen neve?
0: Bátorkeszi. Uh-huh. Ez igazán Komáromtól 20 perc. Tehát tőlünk Mohortól is egy óra. Egy másfél óra volt, és aztán meg Fűr. Két organikus pici borászatot látogattunk meg. Az egyik a végtelen old school-ság.
1: Az mit jelent?
0: Hát a Bátorkeszi pince során található egy 15-20 az 50-es, 60-as, 70-es években épült ilyen, tudod, hobbi teleknek. Szőlők telepítve, és az öregek ott molyolnak, mókolnak, csinálják a mindennapi életüket. Megjönnek a kis bicikliükkel, hozzák a kaszánt, vagy megjönnek a kis, láttam ott én, szerintem 70 éves John Deere traktort, majd megőrültem tőle. Ezek a földbe vájt nagyon-nagyon, tehát 1000-2000-3000 liter bor elkészítésére alkalmas helységek. És a Bóna borászatban őt onnan ismerjük, hogy volt nálunk a Zoli gyakornok. Eljött, amikor 10 éve mi is elkezdtük az organikusat, átjött hozzánk, minden nap gondolna onnan másfél órát levezetett, másfél órát vissza, hogy megnézze, hogy a Kriszti hogy készíti organikusan a borokat, és mára már neki is ilyen borászata van, és akkor mellé pincepöri, ott főzte a kis pergola alatt az fantasztikus volt, tényleg ment le a nap, az a nyugalom, alkohol.
1: Ilyenkor kivezet nálatok?
0: Ott alszunk. Ott aludtunk a pincébe. Én azt gondolom, hogy maga a látvány is, hogy Bátorkeszi dombjait megnézni, és aztán átmenni Kürt és Fűr. Ezek olyan pici települések, ugye a Monarchiával, mint nálunk volt még. Fűr és Kürt, különben az esztergomi érsekség, talán a kis gyümölcsös kertje volt mindig is a Monarchiáig, vagy az első világháború végéig, Trianonig. Onnan 5 kilométer, ha nem lenne két domb előttük, látni lehetne a Dunát, ahogy folyik. Jó látni azt, hogy ott is elindult. Az újra, ami az 1800-as években simán működött, hogy pici gazdaságok és normálisan vegyszermentesen készítenek mindenféle.
1: De nekik mi a piac? Tehát ők hova adnak el?
0: Belső. Szlovákia, Csehország, de főleg Szlovákia környék. Képzeld el, kasnyikék, Botfrici az nagy név, mind ott belül. Meg aztán
1: de
0: külföldök.
1: Botfrici nem ott van.
0: Ő nem pont ott, de Szlovákiában, felvidéken. Őt is ajánlom mindenkinek. Úgyhogy nagyon erős az a felvidéki organikus per natur borkészítési kultúra, ezt mi is megtapasztaltuk, és aztán ez volt az egyik napon, a másik nap pedig visszafelé, morfelé beugrottunk Tatára. Tatai tanösvényt szerettük volna megnézni, amely a lápi kultúrát mutatja be a gyerekek. Ha még nem voltatok, mindenképpen egy egyórás séta, másfél órás gyerekkel is simán bejárható, és hát Magyarországon lápi kultúrát hol találsz? Lápi teknősöket simán ott napoznak előtted, és mint a filmekben olyan gyönyörű szép a környezet, ott az élő vizek, benne a halak, de ilyen félméteres mélységet kért, hát láp. És ezt a környezetet ott a tatai tanösvény egyre szebben is és kultúráltabban mutatja be. Nem is értem, miért nem országos hírű ez.
1: Majd most.
0: Mi is ott élünk a környezetében, és először láttuk, hogy óriási nagy élmény volt, és aztán pedig, hogy együnk is valamit, a Platánba elmentünk, a Platán bisztóba, az egy biztos pont. Lent az öreg tó partján vannak asztalok, és olyan hibátlan ételeket sikerült enni.
1: De mi itt? Milyen fajta kaja van?
0: Hát én például halat ettem, tőkehalat, de volt, aki mangalica, rántott mangalicát, szóval mindenféle konyha megtalálható, vagy ízlésnek. Hála Istennek nem hosszú az étla, pikpak tudsz választani, és ami még nagyon fontos hozzá, hogy pezsgőt ittunk, és bort mellé, és az ételek kiegészítéseként fantasztikus élmény az, amikor a pezsgő és a bor párosítás az összeáll, és ezt nem pótolja semmilyen 0%-os semmi, mert én semminek hívom a 0%-os semmit, hanem ez így, és egy pohárral a napon az öreg tó partján rendes ételt enni, pont úgy érezted magad, mintha ember lennél. És nem kötöttél, nem tudom én milyen kompromisszumokat.
1: Amikor ilyen kirándulások vannak, melyikötök találja ki, hogy mi legyen?
0: Mindig a Kriszti.
1: És mennyi spontaneitás van benne?
0: Sok. Sok, mert most is Szlovákiában akkor jó, akkor még menjünk ide át, akkor kóstoljuk meg ezt, maradjunk itt, még ugye Krisztit nagyon sokan hívják, még megy is, és próbálunk eleget tenni ezeknek a meghívásoknak. Itt ráadásul, ahogy mondtam, volt is kapcsolat, úgyhogy régebbi kapcsolat. Nagyon fejlődik az a rész, tehát Fűr, Kürt, hogy Sütő Zsoltékat is látogassátok meg. Szóval, na, egy kicsit érezzük már azt, hogy tudod, megint azt éreztem, hogy mi szeretjük mindig magunkra azt látni, hogy mi a spanyol viasz, az nálunk van, és mi vagyunk az Uber mencs, meg az Uber áll, de nem. Nem, nekünk is van helyünk. Nekünk is kellene egy karakter, amit mi kialakítunk, de mellettünk is élnek, és ők is magyarok, vagy már félig szlovákok, de hogy ez nem ez számít, hanem hogy hogyan élünk.
1: Nagyon vágykeltő volt, amit mondtál. Én nagyon régen voltam a Platánban, szerintem még akkor, amikor nem kapta meg a Michelin minősítést, de akkor egy ilyen...
0: Mondom, ez nem a Michelin-es része.
1: Értem, felfogtam. Akkor szerintem inkább egy bisztró étterem volt, aminek ez indult, egy nagyon magas fokon kivitelezett, de bisztró jellegű. És ez, hogy így ülni a tóparton, és enni, és azt képzelem, hogy a Simivel szuper program lehet ez a tanösvény.
0: A Simivel, meg minden gyerekkel. Figyelj, nem látsz ilyet máshol.
1: Tudom, értem. Nagyon-nagyon kedvem lett egy ilyen, ezt a kettőt látsz. Összekötni. Én most rövid távon hasonlót, ami a szellemnek is, és a gyomornak is jó. Holnap fogok átélni a Out of Office vacsoránkon a Tom Bornellivel az Axis étterembe. Amitől nagyon sokat várok. Nagyon sokat várok a Nelly féle ételektől is, meg az egésztől. Én nagyon szeretem ezeket az esteket csinálni. Nagyon magasra lehet benne menni, és közben mégiscsak az van, hogy így a földi örömök között vagy, hiszen eszel. Ott egyébként koktélokat szoktak válogatni, kifejezetten a menühöz, ne haragudj rájuk, de vannak alkoholmentes koktélváltozataik is azoknak, akik ne adj Isten autóval érkeztek, vagy elvi alapon nem isznak. Szóval, hogy nézni ezt a tatakört, de holnap ott leszek ezen a Nellisem.
0: Ezek az elvi alapon eltolunk könyvön. Dogmatizmus.
1: Ne kezdj el morogni.
0: Dogmatizmus.
1: Ne kezdj el morogni.
0: Mindennek az aj. Kimono. Mit adtak? Múlt héten beszélgettünk arról, hogy mit adtak az olaszok nekünk. Művészetben. Nesztek.
1: Majd mindjárt újra fogok erről beszélni.
0: Na de most én adok nektek olasz művészetet, figyeljetek. Kimono a zenekar, és Ellen Sorrenti énekel az Iceberg című dalba, és ez Italo Disco a legmagasabb csúcsokon 2026-ban.

0: Még ne menjetek el, a szünet után folytatódik a Hello járat. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café. Van barátod. Madeira, a nyugalom és a különleges élmények szigete. Lélegzetelállító tájak, romantikus hangulat és aktív kikapcsolódás vár párokra és családokra egyaránt. Heti 2 közvetlen indulás Budapestről, charter feltételekkel és akár 25% kedvezménnyel. Viasailtravel.hu. Viasailtravel. Madeira specialistája.

0: Balázs, június 26, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
1: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
2: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Matchmaker. Nesta a lemezborítókat mutat, Nóra pedig tökéletes párjukat a művészetből.
3: Mondtad az előbb az Itáliát, úgyhogy itt most mondom el, hiszen a Matchmakerben képzőművészet ez a rovat. Június 12-én délután 5-től Topor Tündével párban a Nemzeti Galéria Dolce Vita kiállításában fogunk tartani egy vezetést, ami nagyon-nagyon-nagyon sok mű megnézése közben azt járja körbe, hogy mit adott Olaszország, mit adott az itáliai élmény a magyar képzőművészetnek, kortársak és 200 évvel ezelőtti képzőművészek esetében nagyon gazdag anyag, és sokféle is, és ahogy az első vezetésen egy csomó olyan sztorit mondtunk el a Tündével, ami a mi saját privát olaszországi nyaralásaink vagy utazásaink során esett meg velük, ezek nagy része nagyon vicces. Na, szóval, hogy a Nemzeti Galéria oldalán lehet jegyet vásárolni rá limitált számban, mert nagyon komolyan veszik, hogy ne az legyen, hogy 250 ember vonszolódik végig, és senki se látja se a képet, se minket, úgyhogy ide majd gyertek. Na, és akkor a Matchmaker nagyon vicces borítót választottam. Egy pink felületen egy rózsaszín kismalac, az amerikai zászló motivumaival egy pelenkával, és a haja, vagy egy ilyen kis tincse van ennek a kismalacnak, ami félreérthetetlenül a Donald Trump féle séró. És akkor eszembe jutott, hogy ennek tök jó párja a Dr. Máriás politikai szatírája, amiben ezt az őrületet rakja át képbe, amikbe így hosszan voltunk. És egy olyan festményt választottam, amiben azt hiszem a Kövér László és Orbán Viktor keresztelik meg a pápát a Balaton vizében. Tehát amiről te sokat beszélsz, hogy hogyan szeretjük építeni ezt a magyar önképet, minden itt indult, mi vagyunk a leg. Ezt is nagyon viccesen hozza, a színvilágában is passzol. Nem is mondom igazán túl, mert annyira jó, hogy létezik a hellojárat.hu oldalon ez a külön fül, ahol a Matchmaker rovatnak a párjait egymás mellett tudjátok nézni.
4: Igen, és akkor Vance Staples, egy amerikai hip-hopper, aki már többször politikai áthallásos műveivel jött elő, és most a fehér zászló White Flag a legújabb, jó kis szöveggel. Szerintem simán menne, ha lenne ilyen kiállítás megnyitója megint, és nem a nagy életmű kiállítás ünnepsége lenne a Máriásinál, hanem egy új kollekciót, és akkor alá jönne a DJ vagy zenekar, akkor ezt játszana.
3: Képzeld, most mondtad, hogy White Flag. Te tudtad azt, hogy a White Stripes-ból Jack White? Hogy ő azon kívül, hogy zenél, neki nagyon erős képzőművészeti ambíciói vannak, és most azt hiszem, hogy Londonban nyílt meg egy kiállítása, amiről 5 évvel ezelőtt kezdtek el dumálni a Damien Hirst-tel, és mondta neki, hogy őt nagyon régóta izgatja ez a képzőművészet, és tulajdonképpen ő talált tárgyakból épít műveket, és nagyon megtetszett a Damien Hirst-nek, és azt mondta, hogy akkor ezt így ne hagyják el aludni. És 5 évig csinálgatta a dolgait, azt mondta, ami nekem tetszik, hogy ő nem akar olyan lenni, mint amikor mondjuk a Frank Sinatra-ról kiderül, hogy by the way pingálgat is, hanem ő szeretné, hogyha ez egy komolyan vehető, valid dolog lenne, amit ő csinál, ezt majd mindenki eldönti. Nekem egy kicsit úgy megkérdőjelezi, hogy a Damien Hirstnél van, aki tényleg annyira ez a piactudatos, biznisz alapú, hogy kommunikálhatunk jól. Ez is egy képesség, szóval ez teljesen oké, de hogy így kíváncsi vagyok, de ezt annyira örültem, amikor olvastam, hogy ezt elmondhatom neked, mert annyira imádod őt.
4: Nagyon, és képzeljétek, egy darab állami pénz nincs a White Stripes-ba, meg a Jack White életébe, és ahhoz képest elég jó dolgokat csinál, de azt nem szabad, soha nem szabad szerintem figyelmen kívül hagyni, mikor így arról gondolkodsz, hogy képzőművészet meg egy zenész, hogy ez egy amerikai srác, aki nyilván teljesen másképp gondolkodik, tehát neki Damien Hirst lehet, hogy a Leonardo-nál is magasabban van, mert ahonnan ő jön, vagy amiben ő gondolkodik, az neki teljesen valid képzőművészet, tehát hogy mi elemelkedünk, ugye mi látjuk az antikultúrától egészen a mai napig az egészet, és helyre tudjuk tenni szövetébe. Jack White azonban Detroit külsőről jön, és neki, amikor, hát inkább Damien Hirst-et tekintse, nem tudom én,
3: pápájának.
4: Köszi szépen, akkor most mégis Vince Staples jön, és a White Flag.

0: sportkultúra, tenisz és néha más is. Csak mozogj, szebb úgy az élet.
1: Második hetes, sőt annak is a vége felé poroszkál Roland Garros, hiszen teniszezni fogunk most egy nagyon kicsit, és tényleg azért is, mert hogy most van bő 4 hét, ami alatt két nagy verseny lehet látni a tévében is, hogyha valaki szeretne. Egyrészt az egyik legrégebbi, hanem a legrégebbi, a Wimbledoni Nemzetközi Teniszbajnokság következik 2 hét múlva, és most lesz vége a héten Roland Garrosnak, api pedig Salakon. Tartószuszkolódás, és igazából most az van, hogy a tenisz eljutott egy olyan állapotában, hogy van a Jannik Sinner és az összes többi. És ez nem tesz jót ennek a sportágnak, nagyon nem, hiszen nincs rivalizálás. És többször előfordult már, hogy borkostolókon is, vagy az élő eseményünkön, vagy lemezklubba az esemény után oda jöttek hozzám, és akkor, hogy miért nem szeretem én a teniszt már, mert hallják a műsorból. Nem, én igazából minden héten megyek játszani, és imádom.
2: Nem is tudtam, hogy jársz még játszani.
1: Hát amíg bírom magam, vagy menni tudok, addig ez így lesz. Hát nem reklámozom ezt, hanem arról szeretnék beszélni, hogy aki még nem kezdett el teniszezni, és szeretné megnézni, hogy miről szól, az most zanzásítva, mert hogy a fű az egészen más, ott ugye elegáns emberek csúszós területen, itt pedig szintén csúszós területen, de Párizsban, ahol sikít a közönség, és nem lehet őket kordában tartani, főleg ha marad a végére még egy-két francia aktor is. Többen visszavonultak, a Stan Wawrinka, aki nagyon nagy játékos volt, csak az is csoda, hogy ő annyi Grand Slamet tudott nyerni, amennyit a 4 nagy árnyékában, a 4 nagy, ugye a Djokovic, a Federer, a Murray és a Nadal, ők voltak így 4-en, és melléjük tudott sorolódni néha-néha valaki, a Stan Wawrinka volt az, aki a legtöbbet ezügyben elérte, csak hogy most a kesergésemnek az a problémája, vagy az az oka, hogy így nincs mit nézni. Tehát hogy a döntőig érdemes, de aztán utána jön a Jannik Sinner, és valakit nagyon megver. Ez nem, tehát így nem jó, nem jó. Minden más, mert csak a Sinnerét nem kell nézni, a többi...
2: Jó, de mit csináljon szerencsétlen Sinner? Tehát nem tudom, hogy ennyire
1: jól teniszezik. Én nem, csak a számra veszem az ő kritikáját.
2: Nem, csak elindultam ezen a gondolaton.
1: De ne is induljál el ezen a gondolaton, mert nincs ez.
2: Hadd induljak, amerre szeretnék, ne haragudj. Hát nincs még gondolatrendőrség. Mert.
1: Én például, miután felkonferálom az utolsó dalunkat, felállok és indulok az utamon. Erre is tudnék egy dalt énekelni, de nem teszem, mert van bennem kontroll. Majd Seo Feliciano fog bennünket szórakoztatni, Puerto Rico 60-as, 70-es évek, ők is áttelepültek Puerto Ricóból, mint nagyon sokan New Yorkba, és ott lett ő nagy sztár. Aztán jött a heroin, de még mindig a hangja az nagyon-nagyon, azt hiszem 2014-ben költözött föl a vadászmezőkre, és nem összetévesztendő José Feliciánóval, aki szintén Puerto Ricói.
2: Én sose keverném őket. Ha engem kérdezel, én soha nem keverném őket.
1: Köszönöm, és azt is, hogy figyeltetek, és hogy a Nóra is végül néha-néha bekapcsolódott a műsorba.
2: Ha.
1: Jövő héten találkozunk.
2: Sziasztok!
1: Sziasztok!

Hello, Tibenszki Móni Lize vagyok, a Felelős Szülők Iskolája alapítója. Én nagyon szeretem a Rádiókafét, mert hogy mindig izgalmas dolgokról beszéltek, és jó a zene. Hallgassátok ti is!

Gulyás vagyok, világevő, és a legfontosabb, hogy hallgassátok a Rádiókafét, a második legfontosabb, hogy egyetek nagyon-nagyon jó dolgokat, és csak olyan helyen vásároljatok ételt, ahol igényesek.

0: Mára ennyi volt Winkler Nóra és Nesta heti aktuális megfejtése a Hellójárat. Ego vagy Trip? Kedvenc lemezünk és az odavágó festmények visszanézhetőek az Instagramon, élőben pedig a jövő héten. Hellójárat szerdán délután 4 és 6 között a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
0: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon.
3: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az. A gyep.
2: Aj, dehogy fog. Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Erősítik a magyar-francia kapcsolatokat, a szociális szférára is jelentős pénz jut az uniós forrásokból. Viktor Vazarelli előtt is tiszteleg a Pécsi Filmfesztivál. Villányi Eszter vagyok. A magyar-francia stratégiai megállapodás megújításáról állapodott meg a miniszterelnök Párizsban. Magyar Péter a francia elnökkel tárgyalt. A kormányfő közösségi oldalán arról számolt be, hogy az energia, a védelmi együttműködés, a kutatásfejlesztés és a közlekedési infrastruktúra terén is fejlődés előtt állnak a francia-magyar kapcsolatok. Magyar Péter meghívta Emmanuel Macront az 56-os forradalom 70. évfordulójára. A megállapodás megújítása még október 23-a előtt megtörténik. A szociális család és idősügyekre is jelentős összeg jut a 6000 milliárd forintos uniós forrásokból. Kátai Németh Vilmos miniszter közösségi oldalán ismertette a feladatokat, amelyek finanszírozását biztosíthatja a pénz. Egyebek mellett egyablakos szociális ügyintézést terveznek. Az egyszülős és az egygyermekes családok is helyet kapnak a családtámogatási rendszerben. Mentális jóllétet támogató iskolai programot dolgoznak ki, innovatív idősellátásra készülnek, emellett a hajléktalanná válás megelőzését támogató programokat indítanak. mosószer hamisító hálózatot lepleztek le, a bűnözők több 100 millió forintos kárt okoztak. A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntető eljárást. Az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott termékekhez, népszerű keresett áruk címkéihez megszólalásig hasonlítókat mellékeltek. A címkézés már a tovább értékesítést végzők feladata volt. A 120 éve született Viktor Vasarely előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny Vászna idén is a pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2-a és 5-e között. Lezuhant a brit haditengerészet egyik helikoptere, hárman életüket vesztették. A baleset Délnyugat-Angliában Devon megyében történt, egyelőre ismeretlen okból. Gyakorló repülés közben zuhant le a gép. Az ország középső és keleti részén még tartós csapadékra számíthatunk, néhol felhőszakadás is lehet. Később a Dunántúlon lassan felszakadozik a felhőzet és eláll az eső. Keleten továbbra is borult marad az ég, arrafelé szórványosan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, elszórtan lehet csak zápor, zivatar.
0: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Ez a Zeneházban című műsorunk, én Szoller Andi vagyok. Megnyílt a Zeneház a szabadtéri színpada. Egészen szeptember végéig várják a szabadban szórakozni vágyókat. Lesznek izgalmas formációk, táncházak, változatos gyerekprogramok, zenés filmvetítések, különböző feltörekvés kísérleti előadók, illetve számos koncert, street dance. De hogy pontosan mi mindent ajánlunk, azt elmondja majd most Halmos András, a koncertprogram vezetője. Itt van velünk a vonalban, szervusz!
2: Szia!
1: Nagyon izgalmas és nagyon sokszínű programot állítottatok össze idén nyárra is. Kapjunk ebből egy kis kóstolót.
2: Jó, kezdem a júniussal, annak is az egyik stílusával, ami a globál zene, vagy világzene. Azért emelem ezt ki az elején, mert ezek tényleg nagyon különlegesek lesznek. Három nemzetközi fellépő, akik nagyon különleges zenei világot képviselnek. Az elsőnek már maga a formátuma is nagyon különleges. Ez június 3-án lesz. Egy olyan indiai zenei koncert, ahol hajnali rágákat fognak játszani. Hűha. És ugye ezt nagyon, nagyon komolyan veszik Indiában, hogy ugye ott minden rágának megvan a játék ideje. És hajnali rágákat csak hajnalban, vagy a kora reggeli órákban játszanak, ugyanúgy vannak esti rágák is, és ugye mivel, hogy Európában itt, vagy nyugaton legalábbis a koncertformátum az általában este van, ezért akik szeretik az indiai zenét, többnyire esti rágákat hallgatnak. Most viszont szervezünk egy olyan koncertet, ami reggel lesz. Próbáltunk egy olyan időpontot találni, ami még hajnal közeli, de már azért ide lehet jutni, tehát 7 órakor kezdődik, és egy nagyon jelentős idős indiai zenész mester érkezik először Magyarországra, őt Ustad Irfan Khannak hívják, és Mátyás Wolter fogja szitáron és szurbaháron kísérni. Mátyás Wolter egyébként ő egy német kiemelkedően jó zenész, és Takhava John, ami egy ütőhangszer, pedig Virág Balázs fogja kísérni. Ez a koncert 7-kor kezdődik.
1: Tehát június 3-án.
2: Igen, igen. És ami egy extra ehhez képest, hogy a koncert után, akinek van jegye, az egy jóga órán is részt vehet, mégpedig Malik Tóth István jóga oktató fogja vezetni, aki a jógás közösségnek egy nagyon fontos tagja. Ez tényleg egy különleges program lesz. És akkor megyek tovább a másik ajánlóra, ami 12-én lesz júniusban. Ez pedig egy madagaszkári francia zenekar. Ők egyébként már voltak egyszer itt nálunk a zeneházában, az a nevük, hogy Bobo és Behagya, és egy nagyon különleges

0: különleges zenei világot képviselnek. Szafiki a neve egyébként ennek a stílusnak, és ez még az afrikai zenét ismerők számára is nagyon újszerűen hathat, mert ez csak Madagaszkárra jellemző ez a zenei világ. És tényleg,
1: fú, de érdekes.
0: Igen, és tényleg a ritmikailag egyszerűen teljesen távol van attól, amit itt nyugaton ismerünk. Tehát tényleg ez egy elképesztően különleges zenei világ, amit amúgy esküvőkön, temetéseken játszanak, általában 3 napon keresztül folyamatosan.
1: Úristen!
0: Tényleg ez transz zene a javából, és igazi tradicionális zene, de természetesen modern hangszerekkel, tehát dobszerelés van benne, elektromos gitár, basszus gitár, szaxofon, 2 a zenekarból franciák egyébként, akik nagyon sok időt töltenek Madagaszkáron, és együtt zenélnek ezekkel. És egyébként, hogy tehát azt hiszem ez az első olyan zenekar, akik ki is kerülnek, tehát akik turnéznak, mert többnyire ezek csak ott játszanak ezeken a helyi esküvőkön és szertartásokon, és mivel a francia, egy közös madagaszkári francia zenekart hoztak létre, ezért turnézni is tudnak. Uh-huh. A másik pedig szintén júniusban 16-án egy kiemelkedő pakisztáni tradicionális énekes jön hozzánk, akit Muslim Shagannak hívnak, és ő egy kiemelkedő képviselője a hindusztáni zenének, és az az érdekes ebben, ami annyira nem különleges arra felé, de hát, hogy majd, hogy nem 500 évre visszavezethető a családi hagyománya, ahogy Muslim Shagannak a felmenői majdnem 500 évre visszamenőleg felkutathatók, hogy mindenki zenész volt a családban, de hát ugye ez arra felé tényleg így szokott menni, hogy mesterről tanítványra a szóbeli hagyományt adják egymásra. Ugye itt nincs írásbeliség, tehát nem írják le a zenei hagyományt, hanem egyszerűen utánzással, meg ilyen közvetlen átadással tanítják egymást, és hát ennek a Muslim Shagannak a nagyapja, Usztad Gulam Hassan Shagan, ő egy nagyon-nagyon jelentős énekes volt, és ő tanította Muslim Shagant, aki viszont a mostani generációnak egy kiemelkedő énekese, és ő most fogja az első magyarországi koncertjét adni. De most tényleg ez csak egy egész kis rész a nyári programból, és annak is csak a globál zenei részéből, mert csak a globál zenéről beszélhetnénk egy órát szerintem, hogy mi lesz nyáron. De ugye van nálunk, ahogy te is az elején említetted, hogy popzene, jazz, klasszikus, kortárs, akkor ugye a tradicionális zenék, globál zenék, ismeretterjesztő programok, családi programok, filmvetítések, amiket külön mondhatnám, hogy maga a film megy, lezenés filmek, de olyan filmek is lesznek, ami régóta megy nálunk, hogy néma filmekre élőben zenélnek.
1: Igen, igen, igen. Az is rettentő érdekes. Én egyszer voltam nálatok egy ilyen szabadtéri szalsza programon, vagy nem is tudom, eseményen, ahol tanítottak táncolni. Elképesztően élveztem, és ez most is idén is lesz, ha jól emlékszem, hogy jól látom.
0: Igen, igen, hát ezt jó is, hogy mondod, mert ezt el is felejtettem mondani, tehát hogy a nyári programoknak ez egy nagyon fontos eleme, hogy különböző stílusokban tánctanítással egybekötve lehet élő zenét hallani, ilyen amit említettél, a Salsa Parkban, a zenekarban több itt élő dél-amerikai zenész van, tényleg avatott ismerői a stílusnak, de ugyanúgy említettem a Magyar Táncházat, az is rendszeresen van nálunk. Most lesz nálunk egy kétnapos esemény, ahol az utcai táncok, tehát a street dance, a hip-hop, a breaking, mélyen belemenni, tehát nemzetközi tanárok jönnek ide, akik workshopokat fognak tartani, ők egyben zsűritagok is, mert ez egy verseny. Tehát ez egyben szól a street dance közösségnek, tehát akik táncosok, ugye ezek között nagyon sok profi táncos van, vagy aki sportszerűen ezt űzi. Tehát itt táncolni is lehet jönni, aktívan bekapcsolódni, de közönségként is lehet nézni az egész napos reggeltől estig tartó versenyt.
1: Egy pár mondatot foglaljunk össze a gyerekprogramokról. Ilyenkor nyáron ugye nagyon sokszor van, hogy az embernek muszáj valami programot csinálni, mert nincs iskola, nincs óvoda, és azért nem baj, hogyha valami történik a gyerek életében.
0: Igen, ugye ez egy külön osztály nálunk, akik a családi és gyerek programokkal foglalkoznak, és egyben mindennel, ami zenei oktatás, nagyon sok módon, és hát minden szombaton vannak családi programok, délelőttönként, és itt is nagyon-nagyon sokféle program van, és hát ugye ez egész évben megy nálunk gyakorlatilag, de a nyáron nyilván ez egy különleges lehetőség, hogy ez szabad téren tud lenni, és ez is kicsit befolyásolja a programot, hogy mit lehet csinálni, de tényleg itt közös dobolástól kezdve kortárs versek, gyerekdalok, bábszínház, nagyon sokféle program van. De nagyon sok szó van egyébként, hogy a napközbeni programjainkra is, az esti programra is családok jönnek gyerekekkel, tehát nyilván ezek a szombati programok, ezek célzottan a családoknak és a gyerekeknek, mondjuk így, hogy a kamaszkorig tartanak célzottan, de többi programunk is, ból is bőven lehet válogatni.
1: Beszéljünk egy picit ugye ezekről a feltörekvő kísérleti előadókról. Indult egy széria, aminek azért még több előadása is, koncertje is lesz. Erről egy picit, hogyha mesélnél nekünk.
0: Igen, tehát a Zeneházának egy nagyon fontos küldetése a kezdetektől fogva, hogy lehetőséget adjuk a feltörekvő zenekaroknak is, és ezt több módon tesszük. Egyrészt nekünk is van minden évben kiírásunk, ahova bárki jelentkezhet a különböző kategóriákra, és ezeknek az igazi fókuszpontja az általában nyáron van. Tehát, hogy van utcazene kategória, akkor vannak zeneiskolák, akik bemutatkozhatnak nálunk, és vannak zenekarok, amik lehet szóló is egyébként, és akkor belőlük válogatunk, akik fellépnek a Fringe programunk keretén belül, de ugyanígy részt veszünk, tehát külön díjakat adunk meglévő tehetség gondozó programoknál is, tehát hogy mi is ott vagyunk a zsűriben, és külön díjat adunk bizonyos fellépőknek. Ilyen például a nemrég zárult le a Telekom Electronic Beats, ami ugye az elektronikus zenére fókuszál. Itt is van nálunk külön díj. Ugye a Telekom Electronic Beats-ben volt külön popzenei kategória, klub kategória, ami inkább így a techno zene felé megy, és van a kísérleti kategória. És mi a popzeneiből és a kísérleti kategóriából válogattunk a programunkba feltörekvő előadókat, de ezen kívül is több ilyen lesz, ami a Fringe programunknál a külön díjasaink tudnak fellépni.
1: Ebből is adjunk egy kis ajánlót, hogy kikre lehet számítani, mikor.
0: Július 9-én két énekes dalszerző fog fellépni nálunk, akik a keret díjazottjai voltak. Az egyik ilyen fellépő a Sárkány Garbó, ami egy két női előadónak a duója, a másik pedig Boró, aki pedig egy szóló énekes dalszerző. Mind a ketten tényleg kiemelkedő zenészek, és már mindketten rajta voltak a radarunkon. Természetesen ez nem fontos, de jó látni, hogy szerkesztőként is, akik a koncertprogramot készítik, hogy mennyire fontos nekünk, hogy figyeljük, hogy kik az új zenészek, és nagyon sokszor van az, hogy fellépnek nálunk, vagy éppen nálunk van az első nagyobb koncertjük, fellépésük, és fél év, egy év után már nagyon ismert zenészek. És augusztus 1-én lesz ennek a keretdíjazottaknak egy másik estéje, ide pedig a hip-hop kategóriát tettük, és itt Lil 404, tehát ugye magyarosan 404, és Jay, ez a két hip-hop előadó fog fellépni. Róluk is el tudom egyébként mondani, hogy azért ők már jelen vannak a színtéren, de nagyon fiatalok és nagyon erős hanggal, egyéniséggel rendelkeznek, és azért nekik is van már követő bázisuk. Tehát,
1: hogy van múltjuk, igen, itt látom, hogy a Fishing Honorfű Strandfesztivál.
0: Jó pár tehetséggondolót már megnyertek, úgyhogy tényleg kiemelkedő előadó ők a fiatal mezőnynek.
1: Ez akkor augusztus 1-e is ez a hip-hop jegyében telik majd.
0: Igen, igen, igen.
1: Nézzük meg akkor a másik külön díjat, a Selektor 26-ot.
0: A Selektor, ez amit röviden említettem már, ami a Telekom Electronic Beats-nek a kiírása, pályázata volt, ennek a neve a Selector, ez minden évben megtörténik, és a 26-os Selector díjazottak közül választottunk kettőt, akik július 31-én lépnek föl, ők is énekes dalszerzők, Lovas Juci és Temesi Blanka, a két kiválasztott, nagyon ígéretes zenészek, énekes dalszerzők.
1: És van még egy, ugye, július 5-én is majd, ha jól látom, a Peru Jazz.
0: Ők Perúból érkeznek, és a 80-as évek eleje óta ők meghatározó, nagyon fontos zenészei a perui jazz és globál zenei világnak, tehát ők ötvözik a perui tradicionális zenét a jazzzel, és ők tényleg ilyen nagy öregei ennek. Egyébként a perui nagykövetséggel szervezik közösen ezt az estét, és itt nem csak ez a koncert lesz, hanem beszélgetés is lesz, ilyen mini workshop is ezekről a ritmusokról a zenészekkel.
1: Hát igen, itt nagyon komoly az etnikai gyökér ebben a zenében. Igen. Hangszereket igen. illetően is, meg technikákat illetően is.
0: Abszolút igen, tehát ez is Magyarországon mindenképpen egy kuriózum, és hát annak ellenére, hogy a 80-as évek eleje óta az egyik legfontosabb jazzzenekar ők Perúban, ez az első magyarországi koncertjük.
1: Uh-huh. Akkor ez igazán különleges estének ígérkezik szintén.
0: Igen, igen. És azért azt is elmondanám, ami egy fontos információ, hogy a legtöbb koncertünk az ingyenes a szabadtéri színpadon.
1: Nézzük akkor tovább a júliust, mert még azért bővelkedik különleges koncertekben, műsorokban.
0: Július 17-én a Sierra Delta zenekar lép fel nálunk. A Sierra Delta az kódnyelven annyit jelent, hogy rosszul megtervezett misszió, és ez nem véletlen, ez a zenekar neve. Meg Deli Soma, aki a zenekar vezetője, őt egyébként a Midlamit Red nevű zenekarból lehet ismerni. Ez az ő stúdió projektjeként indult, és gyakorlatilag 5 éven keresztül készültek a dalai, sokszor ezeket újra felvette, újra tervezte magát a projektet is. Nagyon-nagyon hosszú idő után lett ebből egy zenekar, viszont amikor elkészült a zenekar, akkor egy nagyon ütős csapatot hozott össze nagyon jó zenészekkel. Ők már felléptek egyébként nálunk az Analóg Balaton előtt, két évvel ezelőtt, és az volt az első koncertjük. Azóta most már azért sok helyen játszanak, és most érnek vissza hozzánk a szabadtéri színpadra, mégpedig egy elég különleges formátumban, ez az ő ötletük volt, mi először csak azt kérdeztük meg, hogy tudjuk Deli Somáról, hogy ő DJ-ként is aktív, hogy van-e kedvük a Sierra Delta zenekaros koncert után még egy DJ szettet is játszani, és mondták, hogy természetesen, viszont itt nem is akartok megállni, úgyhogy még egy olyan ötlettel jöttek, hogy itt ugye mi a Ligetben vagyunk, és van a nagy rét, és ott egy ilyen piknikszerű, ott is DJ-zni fognak, főzni fognak, akkor ezek egy teljesen kötetlen találkozóval, piknikkel kezdődik, és azután kezdik a koncertüket a szabadtéri színpadon, ami aztán a DJ-szettel fejeződik be, tehát ez gyakorlatilag egy félnapos program, amit eltölthetünk velük. És akkor 18-án, ha már júliusról beszélünk, akkor a Balaton zenekar lép fel nálunk. Őket azt hiszem nem kell bemutatni, Víg Mihály legendás zenekarát, amely 80-as, sőt a 79 óta aktív, és adnak nálunk egy koncertet, amit fel is veszünk egyébként filmre is. 22. júliusban Buster Keaton néma film zenéjét lehet nézni nálunk, a címe a filmnek az ifjabb gőzös, és ez is egy olyan esemény lesz, ahol a néma filmre élő zenét játszanak zenészek, mégpedig Szirtes Edina, énekes hegedű művész vezeti a zenekart, akik zenélnek erre a filmre, és azt hiszem, hogy Szirtes Edinát sem nagyon kell a zenerajongóknak bemutatnunk.
1: Hát ez is egy nagyon különleges élmény, ezek a néma filmre élőben játszott muzsikák, ezek fantasztikus hangulatot tudnak teremteni, főleg szabadtéren, ez nyáron egy fantasztikus élmény.
0: És ugye az érdekes az ilyen filmzenékben, hogy a zenészek lekövetik azt, ami a filmben történik. Ez sok improvizációt is tartalmaz, de azért mégis kell, hogy tudják a cselekményét, tehát hogy rákészülnek azért kompozíciókkal is, de végig lekövetik azt, hogy mi történik a filmben, és ez sok improvizációra is ad teret, és ezért jó, hogyha olyan zenészek játsszák ezt, akik akik tényleg mesterei az improvizációnak. Június 17-én Fixture lép fel nálunk, ez egy szóló elektronikus koncert. Ő egyébként egy dobos, úgy kell elképzelni a koncertjét, hogy egy dobszerkó van előtte, de teljesen körbe van építve az ütőhangszereivel, és rengeteg elektronikával, billentyűzettel, tehát egy embert fogunk látni, aki lúpolja, fölveszi ugye, amit játszik, akkor ezt belúpolja, erre rétegzi a különböző szintjeit a zenének, élőben rádobol, tehát ez egy nagyon különleges stílus, és hát gyakorlatilag egy teljes elektronikus zenekari megszólalást egymaga hoz létre. És hát akkor mondanék egy augusztusi programot, egy nagyon ismert velszi énekesnő adja az első magyarországi koncertjét, őt úgy hívják, hogy Kate Lebon, és ő gyakorlatilag, hát úgy mondhatnám, hogy art pop, avantgard pop zenét játszik, nagyon egyéni hangja van, stílusa, és ezt nagyon várjuk, ezt a koncertet. Gyakorlatilag ez az egyetlen olyan koncertünk nyáron, ami inkább évközben szoktak a 750 fős koncerttermünkben ilyen kiemelt highlight nemzetközi előadóink lenni. Nyáron ugye nem nagyon használjuk a benti koncerttermet, mert mindenki kint szeret lenni ilyenkor.
1: Persze.
0: Hát nem akartunk ellenállni ennek a lehetőségnek, hogy tényleg sok-sok éve próbáljuk Kate Lebont elhozni Magyarországra. Ő se játszott még Magyarországon, és hát most éppen augusztusra esett, amikor Magyarországot be tudja építeni a turnéjába, úgyhogy úgy döntöttük, hogy teszünk egy kivételt, és nyáron is egy ilyen highlight előadót bemutatunk. Ez augusztus 19-én lesz ez a koncert.
1: Egy pár mondatot még tudunk esetleg arról is beszélni, hogy a roma zenét és kultúrát a nyár folyamán többször is úgy kicsit talán kiemeltebben kezelitek, lesz kétnapos fesztivál.
0: A Goimára gondolsz, mert talán ez az első, ami lesz nálunk nyáron. A második alkalom, hogy megrendezzük ezt, hogy nálunk történik ez a fesztivál. Tavaly kerestek meg minket, hogy milyen jó lenne a szabadtéri színpadunk erre. Ez gyakorlatilag egy táncverseny, ami élőzenével történik, és tavaly ez még egy nap volt, de annyira jól sikerült, és olyan gazdag ez a tematika, hogy idén ezt már két naposra kibővítettük. És akkor mennék is tovább a következőre, ez pedig a Romano Világzenei és Táncművészeti Fesztivál, ami július 3-án és 4-én lesz nálunk. Ez is egy nagyon gazdag programnak ígérkezik. Gyakorlatilag a Goima az másodikán van nálunk, és 3.-4-én a Világzenei és Táncművészeti Fesztivál. És a harmadik, ami ugyanez a roma tematika, az viszont már augusztusban lesz, egy szombati napon, 5-én, ami pedig a Nemzetközi Cigánydal napja. És itt Bojan Kristic fog fellépni Lakatos Mónikával és a Romengóval. De még itt sem fejeződik be egyébként a roma tematikánk, mert van egy roma jazz tematikájú koncertünk is, ami pedig Apáról fiúra címet viseli. Ezt az Országos Roma Kulturális Centrummal közösen szerveztük meg ezt a koncertet. És itt egy tradicionális zenei koncert lesz, és utána pedig egy jazz koncert, és itt a két sztárvendég Emilio és Robi Lakatos lesz.
1: Az az igazság, azon gondolkozom percek óta, hogy szerintem nektek érdemes lenne egy sátorhelyet kialakítani ott a ligetbe, hogy emberek oda napokra, meg hetekre kiköltözhessenek, hát hogy minden jó részt vehessenek, hát mindenféle jó koncert.
0: Igen, ha már ezt így szóba hoztad, akkor még erről sehol nem beszéltünk, mert annyira a tervekben van, de talán ennyit elmondhatok, hogy jövőre lesz 5 éves a zeneháza, és ott tervezünk ilyet, ahol tényleg kicsit ilyen fesztivál jelleggel mindent bemutatunk az utóbbi 5 évünkből, tehát hogy gyakorlatilag visszahozunk néhányat a nagyon-nagyon sok kiemelt programunk közül, és ott tényleg az egész ház képviselteti magát, tehát a kiállítási osztályunk, a zenepedagógia, a popkulturális könyvtárunk, a családi programjaink és a koncertprogramunk, tehát ott tényleg lehet, hogy ott ebbe a sátorsirányba elindulunk.
1: Előre várom. A most nyarat is, meg aztán a jövő nyár, az persze megint még többet fog tudni talán majd kínálni. Nagyon szépen köszönöm, hát igazából nagyon sok mindent érintettünk, de biztos, hogy rengeteg minden kimaradt, úgyhogy én azt ajánlom igazából mindenkinek, hogy a Magyar Zeneháza oldalát böngészgesse még a napokat, illetve a koncerteket illetően, meg az egyéb programokat illetően, mert nagyon-nagyon sok finom csemegét találhatott. Nagyon szépen köszönöm Halmos Andrásnak, a Zeneháza koncertprogram vezetőjének, hogy rendelkezésünkre állt, és sok-sok mindent igyekezett nekünk bemutatni ebből az izgalmas nyári programsorozatból.
0: Én is köszönöm a lehetőséget.
1: További szép napot, szia!
0: Szia!
1: Rövidesen folytatjuk a Zene a Házban című műsorunkat, tartsatok velünk továbbra is!
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Kleopátra, Jeanne d'Arc, Marie Curie, Coco Chanel, George Clooney. Ő nem.
0: Woman Power. Portrék keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
4: David Byrne, a Talking Heads énekese, végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
5: Újdonság a Viasail Travel kínálatában. Menorca. Nyugodt mediterrán hangulat, kristálytiszta víz, rejtett öblök, közvetlen indulás, különleges élmények és a legjobb hotelek. Fedezd fel az idei nyár egyik legizgalmasabb úti célját a Balear-szigeteken. Viasailtravel.hu. Viasail Travel. Menorca specialistája.
6: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Zene a házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a házban, ahol a zene mindenkié.
1: Folytatjuk a Zene a házban című műsorunkat, méghozzá azzal, hogy a Parnograszt június 3-án a Magyar Zeneházában lép fel a Hamkoham társaságában egy jótékonysági koncerten. Itt van velünk a vonalban Olá József, szervusz!
2: Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Ugye a roma telepeken élő családokat segítő Bagás Közhasznú Egyesület munkáját akarjátok támogatni. Miért éppen ezt az egyesületet?
2: Hát, mert ugye valamilyen szinten ismerjük a munkásságaikat, és hát én azt gondolom, hogy egy olyan dolgot képviselnek, egy olyan ügyet szolgálnak, ami a mai világban elég ritka, hogy ilyen lelkiismeretesen és tényleg hasznosan tegyék ezt a tevékenységet. És hát úgy gondoltuk, hogy kutya kötelességünk egy ilyen alapítványt legalább ennyivel támogatni, hogy megpróbálunk nekik jótékonysági koncertet szervezni, hogy minél hatékonyabb legyen a működésük, és minél több programot tudjanak megszervezni ezáltal.
1: Mennyire tartjátok fontosnak azt, hogy a Parnograszt, mint az ország egyik legismertebb roma zenekar, a hangot adjon a telepeken élők problémáinak, illetve ezáltal segítsen nekik?
2: Hát ugye mi a cigányságnak a helyzetét, és ebből kiadóan a diszkrimináció ellen is küzdünk, és ezt mi keresztként hordjuk, hogy a cigányságról, mint olyan egy olyan képet tudjunk nyújtani a nagy társadalom felé, ami nem mindig a negatívumról szól, hanem pozitívum legyen, és hogy lássák az emberek, hogy igenis, hát nem minden cigány egyforma, és vannak olyan cigányok, akikkel le lehet ülni, beszélgetni, meginni egy sört, de hát, hogy akár még egy jó társaság is lehet. És ugye én azt gondolom, hogy a Parnograszt ezt teljes mértékig így hordozza ennek a keresztjét, és én azt gondolom, hogy ez alap, hogy mi ezt megtegyük a úgy mondom a népünkért, a közösségünkért, hogy legalább ennyivel próbáljuk meg.
1: Hát ezzel tudok hozzájárulni, igen. Na és hogyan állt össze ez a közös este koncepciója a Hamkohammal, és készültök-e valami közös produkcióval is? Mit lehet tudni erről a koncertről?
2: Hát igazság szerint ugye az volt, hogy a jótékonysági koncertet csináljunk a Bagásnak, és igazság szerint nem beszéltünk még forgatókönyvet, hogy mi, hogyan lesz. Én azt tudom, hogy a Hamkoham lesz az előző zenekar, az első zenekar, aki eléggé pörgős, bulis hangulatot tud teremteni. De hát ugyanolyan koncertet szeretnénk adni, mint bárhol máshol, bármely fesztiválon, semmiben se lesz. Nem is akarunk különbséget tenni. A cél az, ami különbséget tesz a koncerttel kapcsolatosan, és hát a közönség ugye az a megszokott dolgot kapja tőlünk, amit elvárnak, mert ugye, hogyha egy ilyen koncerten, vagy bármilyen koncerten, ha nem hangzik el a Mukifi, akkor megköveznek minket. De vannak olyan dolgok, amiket kutyákat elejtségünk kell játszani, mert kell. Igényli a közönség is, hát többek között rengeteg feldolgozásos dal. Dolgozunk azon is, hogy majd a Hamkohammal csináljunk egy közös dalt, úgyhogy de az még most egyelőre nem fog itt elhangzani. Úgyhogy elég jónak látom. Én így most per pillanat azt mondom, hogy egy nagyon jó kis estének nézünk elébe.
1: Tudok, ezek szerint még dallista nincs, az majd még a következő napokban alakul.
2: Hát, lehet, hogy nem is lesz, majd meglátjuk.
1: Jó, hogy improvizáció lesz az egész. Hát egyébként akár, én azt gondolom, akár, hogy ti a ti rutinotokkal bármikor bármilyen bulit, főleg, hogyha ugye a közönség is, ahogy reagál különböző dolgokra, hát állandóan igen, változtatható igen, a dolog, igen, persze. Igen. Én azt gondolom egyébként, hogy egy ilyen koncert azért azt mondtad, hogy nem lesz más, mint egy más szabadtéri fesztiválos Parnograszt koncert, de valamennyiben biztos, hogy igen, mert Azért én azt gondolom, hogy ez más energiákat tud megmozdítani a zenekarban. Ez a tudat, hogy, hogy rászoruló embereket támogattok.
2: Hát azt nem tudom. Ugye nekünk ezek a koncertezések minden egyes helyen, most beszélhetünk fesztiválos, színházi körülmények között, de nekem konkrétan személy szerint, mint a Lájózsinek, nekem nagyon-nagyon fontos az, hogyha eljönnek emberek és kifizetnek nagyon sok pénzt belépőjegyért, akkor én azt szeretném, hogy egy olyan estét kapjanak a zenekartól, ami így el tudja arra az egy-két órára felejtetni minden bajukat, gondjukat, bánatukat, és tényleg csak annak a két órának lenni, élvezni, örülni azt, hogy most itt vagyok, és élek, és tényleg nem kell foglalkozni semmivel, csak abban, hogy, hogy jól érezzem magamat. Nekünk ez nagyon-nagyon fontos, és általában azt veszük észre, sőt, azt tapasztaljuk, hogy nagyon-nagyon sokszor ez nagyon sok embernél meg is valósul, de hát, hogy tényleg önfeledten tud szórakozni, azt látjuk, hogy most nincsenek különböző gondok a fejében, meg bajok, hanem csak tényleg az egy-két óra.
1: Megszűnik tér és idő, és minden, csak a zene van, meg egymással vagyunk.
2: Igen. És én azt gondolom, hogy ez a mai világban az embereknek erre nagyon nagy szükség van, hogy ki tudjanak szakadni, le tudják magukat kapcsolni a hétköznapról, mert ezzel tudják az agyukat, szerintem akár egy ilyen koncerttel tudják pihentetni az agyukat, hogy most teljesen felszabadult lennek.
1: Hát meg én azt gondolom, hogy a tizenétek tipikusan az, amilyen társadalmi szakadékokat képes áthidalni, és egymáshoz közelebb tud hozni különböző hátterű embereket.
2: Hát az így van. Teljesen jól mondod.
1: Mit jelent egyébként számotokra az a fajta kettősség, hogy a zenétek egyszerre őrzi a tradicionális gyökereket, és közben ugye megmozgatja a mai modern közönséget is?
2: Hát igazság szerint én azt gondoltam, hogy ez fontos, hogy a fiatalság felé valami kaput nyitni ki, hogy megismerjék a zenénket, és hát ugye ezáltal a közreműködő dalokkal azt gondolom, hogy sikerült megnyitni ezeket a kapukat, és hát meglepődve tapasztalom nagyon sok helyzetben, hogy 12-3 éves fiatal lányok, fiúk, és nem cigány származásúak, magyarok, de hát oda jönnek hozzám, mondjuk koncert után is füligérő szája, csillogó szemekkel mondják, hogy hát nekik ez a második vagy harmadik koncertjük, és hogy nagyon-nagyon jól éreztük magukat, és életük legnagyobb élményét kapták a zenekartól. Na ez nekem azért elég nagy bizonyság ahhoz, hogy elértük ezeket a fiatalokat, és most már nem csak a székelykaput vagy a bókok igazán hallgatják, hanem konkrétan a hagyományos cigány barnograz dalokat is, ami nagyon fontos, hogy elérje őket, és remélhetőleg megérintse őket.
1: Hát és azon túl, hogy ugye anyagi segítséget is próbáltok nyújtani ugye a Bagás Közhasznú Egyesületnek, én azt gondolom, hogy egy másfajta üzenetet is tudtok azoknak a fiataloknak küldeni, akik a telepeken élnek, és talán pont a ti sikereiteket látva kezdenek el zenélni esetleg.
2: Hát igen, rengeteg ilyen zenekar alakult, hál' Istennek, is próbálkoznak. Hát nem tudom, hogy milyen sikerrel, de már az előrelépés, hogy az van, hogy gitár, tamburát, kannát, meg egyéb hangszereket ragadnak, és csinálják. De hát én azt gondolom, hogy valamilyen szinten kaptak tőlünk valami olyat, ami arra sugallt őket, hogy ők most nekiálljanak és zenéljenek, vagy akár egy zenekart csináljanak. És hát én ennek tényleg nagyon örülök, mert én azt gondolom, hogy valamilyen szinten inspiráltuk ezeket a fiatalokat, és szerintem egy nagyon jó dologra inspiráltuk őket.
1: Az biztos.
2: Azért a mai világban annyi dolog van, amiben bele lehet kezdeni, és vagy belehal az ember, vagy belerokkan. Úgyhogy én még mindig azt mondom, hogy teljesen jó irány ez, hogyha hangszert ragad, zenekar vagy zenél, inspirációnkra, úgyhogy ez itt teljesen jól van.
1: Ugye mi a június 3-i Magyar Zeneházbeli koncertről beszélgetünk most, de hát gondolom, hogy az egész nyár őrült zsúfoltsággal telik. Milyen állomások lesznek a nyár folyamán a Párnugrasznak?
2: Hát ha ezt tudnám így fejből, akkor nagyon okos ember lennék. Nem tudom, azt tudom, hogy 7-15-én lesz egy Budapest parkos koncertünk, és a többit nem tudom.
1: Hát gondolom, hogy mindenféle fesztiválokon, eseményeken.
2: Hát igen, a Campus Fesztiválon, de hát ezeken a nagy fesztiválokon. Igen, jövő héten a Plázson játszunk, Siófokon, de hát a Plázson lesz koncertünk. De hát tényleg az van, hogy így az országban mindenfele rohangálunk, jobbra-balra is. Tényleg ott vagyunk minden ilyen nagyobb fesztiválon, meg nagyobb színpadon, hogy az embereknek örömet okozzunk.
1: Nagyon sok sikert kívánok a június 3-i Magyar Zeneházbéli koncertetekhez. Kívánom, hogy minél több pénz gyűjjön össze a Bagáns Közhasznú Egyesületnek.
2: Hát
1: reméljük, hogy így lesz, illetve a nyár további különböző koncertjeihez úgy szintén a sok sikert, meg sok-sok örömet kívánok a zenekar tagjainak.
2: Köszönjük szépen, és várjuk a kedves közönséget a koncerten a Bagáns Egyesület javára.
1: Még egyszer tehát sok szeretettel várlak mindenkit a Párnugraszt június 3-i Magyar Zeneházbéli koncertjén, ahol fellépnek a Hamkoham társaságában egy jótékonysági koncerten az est bevételeivel a roma telepeken élő családokat segítő Bagáns Közhasznú Egyesület munkáját támogatják. Ezzel véget is ért mai Zene a Házban című műsorunk. Én köszönöm, hogy velünk tartottatok. További szép estét kívánok, Czoller Andi vagyok.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Zene a Házban. Zenei utazások térben és időben. Zene a Házban, ahol a zene mindenkié. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Okos telefon, okos óra, okos utas. Kapd el a következő járatot, és utazz okosan! Utazási hírek, információk, tippek, trükkök. Okos utas! Minden vasárnap reggel 8 órától. Ismétlés, kedd este 8-tól. Bízz magadban! Utazz okosan! Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály. A műsor támogatója a Mastercard. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé. Van barátod!
4: Bőröndök, rollerek, plüssoroszlánok. A Geely Starray EMI családi SUV-ban mindennek jut hely. A tágas és prémium utastérben, a fejtámlába épített hangszóróval pedig a gyerekek zsibongása is belefér. Új Geely Starray EMI akár 1055 kilométeres kombinált hatótávval. Fejlett plug-in hibrid, ami most profelszereltséggel, 8 év vagy 200 ezer kilométer garanciával az első 500 vásárlónak már 11.999.000 forinttól elérhető. Jelentkezz tesztvezetésre! Geely.
0: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható, és ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt, és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemlék épületében. Light Art Múzeum. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonnakamat meetup és Business Fest, Radio Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templár fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Megújulhat a hazai IC flotta. Idén is versengenek a balatoni strandok. Viktor Vazarelli előtt is tiszteleg a Pécsi Fényfesztivál. Villányi Eszter vagyok. EU-s forrásokból újulhat meg a hazai Intercity flotta, erről a közlekedési és beruházási miniszter számolt be. Vitézi Dávid közösségi oldalán arról írt, legalább 35 új IC motorvonatot tudnak majd beszerezni. Az új szerelvények a tervek szerint a legfontosabb fővonalakon teljesítenek majd szolgálatot, az első példányok várhatóan 2029-től. A tárca vezető korábban azt is tudatta, hogy megérkezett az első olyan IC kocsi, amit az osztrák vasúttól kölcsönöz Magyarország. A nyári időszakban több ilyen áll majd szolgálatba a zsúfoltabb vonalakon. Egyúttal azt kérte a MÁV vezetésétől, hogy a korábbinál hatékonyabban készüljenek a nyári forgalomra. Pályázatot írnak ki a Pszichiátriai és Addiktológiai Intézet főigazgatói posztjára. Budapesten több kórházat vonnak be az akut pszichiátriai ellátásba, és célzott ösztönzőket építenek be a rendszer működésének megerősítéséért, közölte az egészségügyi miniszter. Hegedű Zsolt azt is elárulta, egyeztetett a Magyar Pszichiátriai Társasággal, és áttekintették a mentális egészségügyi ellátás, ezen belül a pszichiátria jelenlegi helyzetét. Keresik a Balaton legjobb strandját. A kék hullámzászló strand minősítés iránt ezúttal is nagy az érdeklődés, számos település szeretné elnyerni az elismerést, tudtuk meg Fabacsovicsné Kovács Krisztinától, a Balatoni Szövetség titkárától.
6: A balatoni strandoknak a színvonalát próbáljuk emelni azzal, hogy egy olyan szempontrendszer alapján vizsgáljuk meg őket, ami a vendégek igényeit próbálja tükrözni, illetve olyan fejlesztésekre is rávilágítsunk, ami esetleg a jövőbe mutat motiválni az üzemeltetőket egy folyamatos fejlesztésre, illetve egy nagyon jó karbantartásra. Akik jelentkeznek erre a megmérettetésre, ezt is kint tekintenek rá, és tényleg az a céljuk, hogy a lehető legjobb minősítést megkapják.
5: A 120 éve született Viktor Vazarelli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny Vászna idén is a pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2-a és 5-e között. Az ország középső és keleti részén még tartós csapadékra számíthatunk, néhol felhőszakadás is lehet. Később a Dunántúlon lassan felszakadozik a felhőzet és eláll az eső. Keleten továbbra is borult marad az ég, arrafelé szórványosan számíthatunk esőre, záporra, zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12 és 19 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, elszórtan lehet csak zápor, zivatar.
4: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Bircesi Róbert, a Hiperkarma frontembere 2020-ban elvesztette hozzáférését a zenekar hivatalos Facebook oldalaihoz, miután olyan adminokat engedett be, akik később kizárták őt. Ezt követően új oldalt kellett indítania a rajongókkal való kapcsolattartásra.
2: Az, akibe bíztál, az egy idegen volt, ami elmondta,

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Billy Joe Royal country énekes kevéssé ismert 67-es albumán, a Billy Joe Royal featuring Hushon, két olyan Joe South szerzemény is szerepel, amelyek itt legfeljebb mérsékelt sikert arattak, ám más zenészek tolmácsolásában később igazi klasszikusokká nem esettek. Az I Never Promised You a Rose Gardenből Lynn Anderson készített halhatatlan country slágert 1970-ben. A címadó Hushed pedig a Deep Purple formálta világrengető rock himmusszá 68-ban. Utóbbi dal még rengeteg további feldolgozást megélt, méltót és méltatlant egyaránt. Legbizarrabb próbálkozásként 88-ban a hírhet Milli Vanilli is előadta a Hushed, és még véletlenül se fogalmazzunk úgy, hogy elénekelte. Ellenben a Kula Shaker 97-es verziója bátran odatehető a Deep Purple felvétel mellé.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Van ilyen krétakör, van ilyen nagy testű juhászkutya, és van egy ilyen magyar nevű alterrock zenekar is. A Kardos Horváth János alapította Kaukázus együttes zenei világa a drum and bass-től az alternatív rockon át a klasszikus értelemben vett popzenéig terjed. Szövegeik pedig a fiatal arcokat foglalkoztató életérzések mellett politikáról és környezetvédelemről is szólnak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat. Óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
3: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
4: Tenerife, az egyik legbiztosabb nyári úti cél Európában. Napsütés, strandok és élmények az egész családnak. Most akár 30% kedvezménnyel, charter feltételekkel foglalható a Viasail Travel-nél. Teljes utazási csomag, kényelmes szervezés. Részletek viasailtravel.hu. Viasail Travel, a Kanári-szigetek specialistája.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A francia electro house disco punk sikerduó, a Justice második kislemezével a Dancel Michael Jackson munkássága előtt tisztelgett. A két fej, Gaspard Auger és Xavier Deroné ugyanis óriási Jacko rajongó. A dal tele van zenei utalásokkal. PYT, a Black or White, a Working Day and Night, a Whatever Happens és a Jackson 5 ABC-ének taktusai mind fellelhetők benne.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Damon Albarn, producer, és Jamie Hewlett, rajzoló közös virtuális bandája a Gorillaz 2005-ös slágere a Dare, vagyis Mer merészel volt. A dal eredeti címe viszont It's There, vagyis ott van. Sean Ryder vokalista erős manchesteri akcentusa miatt változtatták meg az alkotók a címet, mivel az ő szájából a kettő teljesen egyformán hangzik.

Szevasztok, Jeli Gergő vagyok a Makarenko zenekarból. Ha nem akartok az élettől még nagyobb pofonokat kapni, akkor a Rádió Cafét hallgatjátok.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Szenadagadu a gánai Akrában született és ott is nőtt fel. Édesanyja magyar, édesapja pedig gánai származású. Már gyerekkorában közel került a zenéhez, a középiskolában pedig már MC-ként vált népszerűvé. Számos rendezvénynek volt a házigazdája. 18 éves korában Budapestre költözött. Zenei karrierjét is itt kezdte 2001-ben. Az Airi Mafia, amelynek az énekesnő is tagja, 2005-ben alakult. Zenei stílusukat főleg a reggae és a dancehall műfajok határozzák meg. Ezt hip-hop, funk és rock elemekkel ötvözik.
2: Ez egy hitelesített kerületi klasszikus.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
3: David Byrne, a Talking Heads énekese végre Budapesten. Június 18-án a Budapest Arénában egy fantasztikus előadással. Jegyek most még kaphatók a livenation.hu oldalon.
2: Mi lesz a privát vagyonokkal? Hogyan működik majd a vagyonadó? Milyen változásokat hoz 2026 a bizalmi vagyonkezelés, az alapítványok, a magántőke alapok terén? Mi vár a magyar gazdaságra és a tőkepiacokra? Vegyen részt a Klasszis Investment and Wealth Management Summit 2026 konferencián. Hallgassa meg a legjobb szakértőket, és tudja meg, hogyan védheti meg és gyarapíthatja vagyonát a változó környezetben. Regisztráljon most a rendezvények.klasszis.hu oldalon. Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
4: Erősíti a német és francia kapcsolatokat Magyarország. A Velencei tó megmentéséért kezdődött egyeztetés. Robotpostás jelent meg Ljubljanában. Villámi Eszter vagyok. Berlinben és Párizsban is sikerült megerősíteni Magyarország pozícióit. Erről a miniszterelnök beszélt a közmédiának. Magyar Péter azt mondta, tájékoztatta a német kancellárt és a francia elnököt arról, hogy sikeres megállapodást kötött Magyarország az Európai Bizottsággal az uniós forrásokról. A kormányfő kifejtette, a tárgyalások érintették az országok közötti gazdasági, védelempolitikai vagy kulturális kapcsolatok erősítését. Arra is kitért, hogy nem csak a francia és német cégek magyarországi befektetései tekintetében van fejlődési lehetőség, hanem a magyar cégek nyugat-európai befektetéseit illetően is. Széleskörű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, erről az élő környezetért felelős miniszter számolt be. Gajdos László közösségi oldalán arról írt, hogy egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése adja a munka alapját. A tárca vezető helyi környezetvédőkkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Rámutatott, komplex megoldás kell a Velencei tó hosszú távú ökológiai védelméhez. A legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és apartmenti környezet teljes körű rendezése. eltűnhetnek a gigaplakátok az épületekről. Egy friss törvényjavaslat szerint a jövőben csak utcabútorokon, hirdető és villanyoszlopokon, valamint tetőszerkezetre rögzített tartóberendezésekre lehet hirdetéseket kihelyezni, és a reklámfelület nem lehet nagyobb 15 négyzetméternél. Ha elfogadják a javaslatot, akkor szeptember végéig el is kell tűnniük a szabálytalan helyen lévő plakátoknak. Ha pedig ez nem történik meg, akkor az önkormányzatok dönthetnek a bírság összegéről. Robotpostás jelent meg Ljubljanában, egyelőre csak kísérleti jelleggel járja majd a szlovén főváros utcáit. A kis teherautó egy hónapon át lesz szolgálatban, mielőtt más városokban is bevetnék. Egy kezelő felügyeli a működését, egyébként mindössze 3 km/h halad, de akár 60-nal is tudna menni, és teljesen autonóm működésre is képes. Azért újít a szlovén posta, mert jelentősen nőtt a csomagforgalom, egyre nagyobb kihívást jelent a munkaerőhiány és a környezetvédelmi vállalások teljesítése. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad, késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Itt vagyok ebben a lakásban, olyan, mintha a díszlet már meglenne. Annyi minden csodálatos tárgy van itt most körülöttem, itt a Saci élete, itt ez a nagy hagyaték, hogy annyi mélység és magasság van benne, hogy mint valamilyen hollywoodi film, akár három is kijönne belőle, hogy ilyen nagy bukások és nagy újratalparálások, hogy csináljunk ebből valamit, és akkor már nem is tudom, melyikünk mondta ki először, hogy legyen ebből egy lakásszínházi előadás.
2: Köszöntöm a hallgatókat, Balázsi Panna vagyok, ez a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Ma két különleges független alkotóval találkozhatunk, akik a Jurányi Házhoz fűződő projekteken keresztül nyitnak új utakat a Kortárs Színházban. Gyurica Katarina író, újságíró, aki a Monspartház lakásszínházi projektjében a személyes történeteket és a társadalmi narratívákat hozza közel a közönséghez egy valódi otthon intim terében. Lefkó Esztella színésznő, tanár, a Sarolta kulturális és közéleti tér megálmodója férjével Boros Tamással, melynek egyik projektje a Kislányom mond, hogy nem igaz, dokumentarista koncertszínházi előadás, ahol történelmi és személyes narratívákon keresztül teremti meg az élő közösségi élményt a nézők számára. Örülök, hogy itt vagytok.
3: Köszönjük a meghívást.
2: Kétféle saroltáról fogunk ma beszélgetni. Az egyik Monspart Sarolta, az a ház, ahol élt hosszú-hosszú évtizedeken, talán egész életében, férjével Feledi Péterrel, és itt most ez a lakás, lakásszínházzá változik a Monspart Ház című előadás kapcsán. Hogy született ez a gondolat, hogy ebben a lakásban láthassanak a nézők egy előadást?
1: De valóban Saci szinte az egész életét ilyen kisebb megszakításokkal ott abban a lakásban töltötte. Ott született, 44 novemberében lent a pincében. Megörököltük ezt a lakást, tavaly elhunyt az apósom Feledi Péter, és ahogy jártunk így a üres szobák között, ez egy viszonylag nagy lakás, tele könyvekkel, az egész életüknek a különböző emlékei ott vannak a falakon, a polcokon, a Sacinak a tájfutó serlegei, a kupái, mindenféle maratoni díjai, akkor az járt a fejünkbe, hogy akkor most mi legyen a következő lépés. És annyira nem adta magát az, hogy annyira beleborzogtuk, hogy el se tudtuk volna képzelni azt a lépést, hogy akkor most pucoljuk ki az egészet, és fessük újra, és újítsuk fel, hogy valahogy még ezt a mostani állapotot szerettük volna így konzerválni. Tavaly nyáron együtt dolgoztunk Tasnádi István,

0: Zsuzsannal, aki az egyik regényemből készített színpadi adaptációt, és neki is mondtam, hogy hát itt vagyok ebben a lakásban, olyan, mintha a díszlet már meglenne, annyi minden csodálatos tárgy van itt most körülöttem, itt a Saci élete, itt ez a nagy hagyaték, hogy annyi mélység és magasság van benne, hogy mint valamilyen hollywoodi film, akár három is kijönne belőle, hogy ilyen nagy bukások és nagy újra talparálások, hogy csináljunk ebből valamit, és akkor már nem is tudom, melyikünk mondta ki először, hogy legyen ebből egy lakásszínházi előadás.
1: Egy lakásszínházi előadás, ami a saját életükről szól.
0: Igen.
1: Igazából mi az, amit megfogtok ebben a házastársak találkozásától a nem túl régi jelenig, vagy mitől lesz fel?
0: Olyan, minthogyha a nézők vendégségbe érkeznének a Mondspart feledi házaspárhoz. Saci és Péter az életük alatt is rengeteg bulit szerveztek. Én is számtalanul ilyenen részt vettem, amikor meghívták a barátokat, vagy a barátaiknak készítettek ilyen meglepetés, születésnapi összejövetelt. Oda sokan jártak. Ugye ilyen nagy rendezvények szintere volt ez a lakás. És akkor megvolt ennek a forgatókönyv, hogy a Péter mindig sztorizgatott, elmesélt a környéknek a történetét, és ugyanígy lesz majd az előadásban is. Péter Gyabronka József alakítja, aki zseniálisan hozza ezeket a jó kis anekdotákat, vagy igaz, vagy nem igaz, kiszínezzük ezeket a történelmi drámákat, jó kis történetekké, és Sacit pedig Péter Fibori alakítja majd.
1: Az is elhangzott már, hogy nagyon figyeltetek arra, hogy ez semmiképpen ne legyen indiszkrét vagy bulváros, tehát hogy gyakorlatilag, amikről ők nyilvánosan is beszéltek már, csak azok a témák vagy konkrétumok kerülnek nyilvánosságra ezen az esten is. Tehát, hogy nem mentek bele, nem tudom, privát dokumentumokba, naplóbejegyzésekbe, stb., ami esetleg eddig nem tartozott ránk, most se fog.
0: Mindketten nagyon sok mindent megosztottak az újságírókon keresztül a hallgatókkal, nézőkkel, és hát Saci imádta ezt, ő sztorizgatott, ő annyi mindent elmesélt, és hát az is egy ilyen bőséges anyagot adott számunkra. Úgyhogy ott volt ez a rengeteg anyag, és abból már csak így húzni kellett igazából, hogy nem, és valóban semmi olyasmit nem dolgoztunk fel, és nem kezdtünk el turkálni, és nem kezdtünk el újra kutatni, vagy nem kezdtünk, nem nyitottunk meg olyan témákat, amit úgy gondoltunk, hogy se ránk, se másokra nem tartozik.
1: A sztorizgatások mennyiben reflektálnak a korra, amiben éltek, vagy akár még korábbi történelmi helyzetekre, amiatt, hogy adott a Szilágyi Erzsébet Fasor Városmajor és környéke történelme?
0: Szerintem nagyon, számunkra is ilyen nagyon izgalmas volt, ilyen új tudással gazdagodtunk, hogy Saci elmondta többször is, a beszélgetések alkalmával, hogy őt, amikor 89 előtt, mondjuk a 70-es években meghívták egy futóversenyre, akkor mindig kellett egy minisztériumi dolgozó is, akit úgy a nyakára ültettek, és kísérgette őt ide-oda. Aki aztán jelentett, hogy kivel találkozott a Saci, kivel nem, meg ilyenek. És ezek is ilyen, hogy most már így mosolygunk rajta, és így az előadás része lesz valahogyan, de belegondolni, hogy akkor abban a történelmi kontextusban ez mit jelentett, akkor az embernek így feláll a szőr a hátán, és így beleborzunk, hogy jaj. De közben meg olyan, ez a lakásszínház szerintem annyira ilyen különleges lesz olyan dolgok miatt is, hogy Péter, amikor készítette Antal Józseffel a pizsamás interjút, akkor szóltak neki vezetékes telefonon, hogy akkor várjon otthon, majd délután jeleznek, hogy mikor jön érte az autó. És akkor várta az autót, és akkor nézett kifelé az egyik ablakon át, ahonnan pont rálátott az utcára, és akkor ugye ott az ablak, ugyanaz az ajtó, ugyanaz a helyszín, csak eltelt több évtized.
1: Most Esztellához fordulok, hogy te még a Sarolta névnél maradva, úgy nálad a Sarolta egy utcanévben köszön vissza, és az egyik lakásban élszte a családoddal, és elhatároztátok, hogy tulajdonképp egy picit, mint amire Katarina is reflektált, hogy nagyon komoly társasági életet éltek, hát ez a Bródi házban is hasonlóan történt, hogy ezt egy picit visszahozzátok, tehát hogy egy ilyen közéleti, kulturális, illetve hát így a gazdasági szereplők ismerik meg a kulturális szereplőket, hiszen másfelől jöttök a férjeddel. És hogy egyáltalán ennek a gondolatnak a megvalósításáról, ha beszélnél, hogy ezt a kontinuitást folytatját.
2: Az az érdekes ebben az egész történetben, hogy mi nem tudtuk a férjemmel azt, hogy abban az épületben, ahova mi beköltöztünk 100 évvel ezelőtt, ugyanolyan közösségi élet, ugyanolyan szalonok zajlottak, mint amilyeneket mi elkezdtünk szervezni. Tehát azt kell tudni erről a Sarolta utcai, annyit lehet mondani, hogy modernista épület.
0: A Bauha, igen. Okay.
2: Igen, épületről, hogy ez a 30-as években épült, és egy akkori iparosnak Kudelka György tervezte. És 6 év elteltével eladta ezt az épületet, és akkor vette meg a Pollacsek Bródi család ezt a házat. Pollacsek Lili festőművész és Bródi János a férje, aki az író Bródi Sándornak a fia. És hosszú éveken keresztül ők éltek ott, és ők szerveztek kulturális közéleti szalonokat. Ők ezt, a János úgy hívta, hogy ide jönnek a piszkos körműek, a művészek, a férj így hívta, és ezen kívül pedig akkori grófok, politikusok jártak, ott járt a Csortos Gyula, a Bajor Gizi, a Dinyés Lajos, tehát rengetegen megfordultak ebben a házban. Aztán végigvonult a háború is a házon. Ehhez kapcsolódik majd a Kislányom mondta, hogy nem igaz című előadásunknak a története. És ebben a házban nevelkedett Alexander Brody, aki később Amerikában egy nagyon híres reklámszakember lett. És visszatérve a kérdésedre, hogy hogyan alakult az, hogy a férjemmel egy ilyen kulturális közéleti szalont hoztunk létre. Tulajdonképpen nekem egy nagyon kedves ismerősöm még hosszú-hosszú évekkel ezelőtt mondta, hogy Esztela, hogyha maga jó férjet szeretne magának, rendes férjet szeretne magának találni, akkor szervezzen szalonokat. Ekkor még sehol nem volt a férjem, hamarabb jött a férj, és aztán utána lett a szalon, de valahogy ez bennem megmaradt. És azt is hozzátett, hogy hívja meg a Karafiát Orsolyát, mint aki vezetett, hogy a szalonban akár mint háziasszony jelen van, és az első szalonunkban tényleg ő volt az egyik meghívott vendég. A férjemben, aki meg a politikából érkezik, ő politikai elemző, ő pedig mindig is szeretett volna egy olyan helyet, egy kávézót, egy filmklubot, vagy egy olyan közösségi helyet létrehozni, ahol mondjuk utazásokról lehet beszélgetni. Mm. És akkor itt találkozott, és rádöbbentünk arra, hogy tulajdonképpen nagyon másak vagyunk, más világból érkezünk, más buborékokból, de rengeteg a metszéspont, és hogy mind a két buborékban nagyon nagy a vágy arra, hogy találkozzanak. És már megszületett ennek a találkozóhelynek, ennek a szalonnak az ötlete, amikor nézegettük a háznak, ennek a Sarolta utcai háznak az alaprajzait, és akkor fedeztük föl, hogy az építetők az a Pollacsek Lili volt. Mert ők hozzá kiegészült a ház egy extra épülettel, amit a Pollacsek Lili és a Bródi János építetett, és elkezdtünk utána nézni annak, hogy ki ez a Pollacsek Lili, mert mi őt akkor nem ismertük, és akkor derült ki, hogy az ő fia volt Alexander Bródi, és akkor még élt Alexander, és ő is a Szeretlek Magyarország klubnak a tagja volt, mint ahogy a férjem is. És egy szerda este 11 óra volt, és valahogy megszereztük az e-mail címét, és írtunk neki, hogy kedves Alexander, a volt otthonodban élünk, és 15 perc múlva hívott minket telefonon, hogy ő most Budapesten van, akkor már a Mányoki utcában lakott, és hogy pénteken találkozzunk. És akkor tudtuk meg igazából, hogy ő ebben nőtt föl, ebben a szalon életben, és hogy tulajdonképpen ott is ez a két világ találkozott az ő gyerekkorában.
1: És hát azóta is rendszeresen vannak események nálatok, akár több napos események, vagy egész napos események, és tényleg, hát ha jól tudom, ez azért a kerületre jobban koncentrált, tehát nagyon sok kerületben élő vagy alkotó embert hívtak meg. Miért fontos ez, hogy a kerület szóba kerül itt?
2: Igazából arra jöttünk rá, hogy az nagyon rengeteg izgalmas, értékes alkotó a második kerületben uh-huh. dolgozik. Szerintem nagyon fontos, hogy visszaadjunk ennek a közösségnek. Tehát olyan erősen kapcsolódik a kerülethez ez a ház, a háznak a történelme, hogy fontos, hogy egy párbeszéd kialakuljon a kerület és köztünk.
1: És akkor azon kívül, hogy vannak nagyon érdekes kerekasztal beszélgetések, adott esetben egy témához kapcsolódó színházi élmény, itt akkor most a Soha Rózával való együtt viselkedésre forduljunk rá, és ez, ahogy említetted, a kislányom mond, hogy nem igaz dokumentarista előadás is kapcsolódik a Saroltához. Hogyan?
2: Itt is visszakanyarodnék a háznak a történetéhez, mert amikor az oroszok bevonultak Budapestre, akkor még a Bródi család a házban élt. És egyrészt csillagos ház is volt a miénk, másrészt pedig tartozik egy óvóhely a házhoz. És ezen az óvóhelyen tartózkodott az akkor, ha jól emlékszem, 9 éves Alexander és a húga Zsófi, aki pár évvel volt fiatalabb nála. És a Budapestre érkező orosz katonák megérkeztek a házhoz is, és az egyik orosz katona el akarta vinni Zsófit. És Alexander az édesapja a Filip Patek óráját ajánlotta föl az orosz katonának, és így mentette meg. Erre úgy emlékszik vissza, hogy életem legjobb üzlete volt ez. És ez a történet végtelenül inspirált engem. És ekkor találkoztam Kunt Gergely kipontozva című, ez egy antropológiai írás, ami a II. Világháborúban megerőszakolt nőknek a napló bejegyzéseit és elemzést tartalmaz ez a könyv. Gyarmati Fanni és még két fiatal hölgynek a napló bejegyzéseit, és akkor fogalmazódott meg bennem, meg egy kolléganőmben, Száger Zsuzsában, hogy szeretnék beszélni ezekről a történetekről. És akkor még sehol nem volt az ukrán háború. És ahogy formálódott ennek az előadásnak a koncepciója, szomszédunkban kitört a háború, és elkezdtek érkezni a hírek, hogy ugyanaz történik tulajdonképpen Ukrajnában, mint a II. Világháború idején. Tehát a nőkkel ugyanaz történik. És egyre aktuálisabbá vált ez a téma. És nekem az volt az álmom, hogy hát ez a Saroltában kell, hogy legyen ez az előadás, és ott a felolvasó színházi verziója ez a Saroltában is, tehát a mi nappalinkban. Az óvóhely sajnos az nem hozzánk tartozik, de a mi nappalinkban volt a felolvasó színházi előadás, és a rendezőnk pedig Gardenő Klaudia egy nagy színpadi előadást álmodott meg ehhez az anyaghoz, a Soha Róza kórussal, és így kerültünk a Jurányiba, mert erre a legalkalmasabb hely a Jurányi nagy színpada volt, ahol egy 10 fős kórus plusz 3 színésznő előadását kiválóan megél, és ami számomra egy ilyen nagyon kedves, nem az elégtétel a jó kifejezés, mert fantasztikus, hogy játsszuk a Jurányiban is, de hogy visszatudtuk hozni a Saroltába is az előadást most télen. Jelenleg a ház egy része felújítás alatt áll. Mert szeretnénk visszaadni a régi szalonnak az eredeti helyét, és amellett, hogy felújítás alatt áll, olyan, mint a háborúban, egy háborús körülmények uralkodnak, és éppen ezért ebbe a térbe, én ezt lenti térnek nevezem, ez a volt szalonnak a tere, a házon belül a volt szalonnak a tere, azon belül, tehát ott adtuk elő, a kislányom mondta, hogy nem igaz című előadást, ilyen háborús körülmények között tulajdonképpen.
1: Hú, ez nagyon izgalmas így összességében. Még azért ehhez így mindig eszembe jut, hogy az ember, amikor azt mondja, hogy a saját nappalimban, szóval, hogy annak van egy olyan ereje, meg közben szerintem egy ilyen, hogy igazából az intim teremet kinyitom, de csak ideiglenesen aztán bezárom, szóval, hogy ez az átmenet, ez hogy zajlik nálatok? Mindkettőtöket kérdezlek, hogy egyszerre csak így eltünteted a személyes tárgyakat, és utána visszahozod, vagy ezt hogy kell elképzelni?
2: Szó szerint.
0: Igen, és az elején én azt vettem észre, hogy ugye nálunk most így a próba folyamatok zajlanak, és az elején még így én nagyon gondosan elraktam a kis piperet cuccaimat a fürdőszobába, hogy hát még, és azért azt nem kell, hogy mások. És hogy ez így idővel változik, és most már így mindenkit családtagnak érzek. Itt egy kardigán, itt van felbontva bármi, hogy ez most már így kicsit ilyen cserkésztáboros viszonyok vannak, hogy minden mindenkié, nyugodtan.
1: Lesz, ami lesz.
0: Használd, hozd vissza majd, hogy ne.
2: Nálunk is arrébb toljuk a kislányomnak a rózsaszín autóját, és sőt, a legutóbbi decemberi eseményen hát zajlott kint a nappalinkban az egyik előadás, én meg bent altattam őt az ő szobájában, tehát igen, tulajdonképpen ez egy nagy közösség, amit így létrehozunk.
1: Hát itt folytatjuk, a tandem pár perc múlva folytatódik itt a Rádió Cafén.
3: Rádió Café. Van barátod.

0: Még ne szálljatok le! A tandem folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
0: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod.
3: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádiókafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge produkció és a Jurányi szakmai támogatásával. Sirály.
1: Ez itt a Tandem, ahol független színházi alkotókkal beszélgetek a Rádiókafén. Ma két vendégem van, Gyurica Katarina író, újságíró, és Lefkó Esztella színésznő, tanára, Sarolta kulturális és közéleti tér egyik megálmodója. Lakásszínházakról beszélgetünk. Ti hogy definiálnátok azt, hogy a lakásszínház, mint olyan, az túlig mit jelent?
2: Hát valahol ez egy intim tér, hogy nem egy ilyen nyilvános, steril, hivatalos keretek között működő valami, hanem egy ilyen sokkal spontánabb, sokkal lazább, ahol a ruhafogasok nem üresek, és nem bizonyos 10 centis hézagokra egymástól vannak elhelyezve oda a dolgok, hanem ilyen random, hogy ott a sínadrág, ott van a lányomnak a tavaly kinőtt rózsaszín kabátkája, és akkor oda jön a nézőknek is a kabátja, oda kerül.
3: Szerintem az végtelenül inspiráló, amikor egy színész a szemedbe néz, és úgy mesél, és ez megtörténhet a lakásszínházban. És Ami még nekem szintén egy nagyon inspiráló dolog volt, az még amikor Londonban színművészeti egyetemre jártam, akkor ilyen immerszív színháznak neveztük, hát már nem mondom hány éve volt, hogy egy pici terekben egy színésszel hárman, négyen leültünk, és ennek volt egy olyan intimitása, egy olyan egyedi és megismételhetetlen hangulat, hogy szerintem ezt adja vissza, és engem ez is inspirált abban, hogy nálunk is legyenek színházi események a mi nappalinkban is.
1: Én arra gondolnék, hogy amiben még nagyon más egy lakásszínház, hogy általában valamiféle ilyen megvendégelés jellege is van, tehát most mindegy, hogy ott falatkák vannak, vagy inni lehet, de utána beszélgetni is lehet, tehát hogy azok az emberek, akik egyébként egy rendes közszínházi előadás után vennék a kabátjukat és mennének Isten hírével, ott maradnak, és oda mernek menni azokhoz, akikkel szeretnének néhány szót váltani. Nekem ez lenne talán a legnagyobb különbség.
3: Abszolút, ez a közvetlenség, ami ilyenkor ki tud alakulni. És szerintem ennek a gasztronómiának is fontos szerepe tud lenni akár ebben, vagy a bornak, vagy bármiben, ami hozzátartozik az ilyen eseményekhez. Meg van egy ilyen exkluzív érzése is az embernek, amikor elmegy egy privát térbe, hogy ő most itt lehet kevés emberrel, megoszthat valamit közösen.
2: Igen, a mi esetünkben pedig ez egy valós lakótér, szóval így élt a Feledi Mózpart házaspár évtizedekig, hogy azok között, a tárgyak között, hogy nem nyúltunk kanapéhoz, nem újítottunk fel ott semmit, ők is ugyan azokra a szőnyegeken jártak, és ugyanarra a fotelbe huppantak be. És hát ezt így a néző is érzi, és látja, hogy ők már nincsenek, az ő hagyatékuk viszont itt van, és akkor most ezt így be lehet járni.
3: Meg szerintem izgalmas, és hogy ezzel mit lehet kezdeni, ezzel a hagyatékkal. Mert ugyanez nálunk is a nappaliból, az volt Alexander Brody-nak a gyerekszobája, ahonnan nézte Budapest bombázását. És hogy mit kezdünk ezzel a hagyatékkal, hogyan gondoljuk tovább, mit teszünk mi most hozzá ezekhez a történelmi tényekhez tulajdonképpen?
1: Hát mind a kettő nagyon izgalmas, hogy ez a lakásszínház mennyire egy ilyen jelen igényre reflektáló dolog, vagy hogy ez mindig volt, illetve hogy milyen víziótok van, vagy jövőbeli elképzelésetek vele. Mert hogy Katarina, hát valahogy azt érzem, hogy ez egy, de lehet, hogy rosszul, hogy ez egy ideiglenes dolog, valamiféle ilyen elköszönés, búcsú, majd meglátjuk.
2: Így indult. Igen, hogy akkor legyen a gyászfolyamatnak egy ilyen lezáró része, de most már annyira kitágult ez az egész, és olyan népszerűvé vált, mert nagyon jól fogynak a jegyek, és nagyon nagy média visszhangja van, és nagyon sok embert érdekel, amiért nagyon hálásak vagyunk, és igazán örülünk neki, hogy most már olyan szereplő is lettek ennek az egész projektnek, akik így vinnék tovább, meg látnak benne fantáziát. Úgyhogy igazából nyitva hagyjuk, hogy ennek mikor és hogy lesz majd vége, nem tudjuk, nem látjuk, ez most így valahogy lényegtelen is. Most arra koncentrálunk, hogy igen, hogy a jelenlegi színházi évadban ilyen 5-6 előadást havonta tudnak játszani a színészeink, és ennek örülünk.
3: Ha jól értem, mi nekünk sem ez a fő szakmánk, hogy csináljuk a Sarolta szalont, és ez egyfajta szabadság, hogy úgy alakul a jövő, ahogy mi alakítjuk. Mi eredetileg onnan indultunk, hogy egy baráti összejövetel. Most már ott tartunk, hogy én minifesztiváloknak nevezem egy vagy két napos események, ahol te is meghívott vendég voltál, és téged is megszerettünk volna, hogy résztvevő legyél. Tehát ilyen minifesztiválokat is szervezünk, ahol kiállítások, felolvasó színházi vagy színházi előadások vannak, szalonbeszélgetések. Ezt szeretnénk folytatni, és van még egy hosszú távú célunk. Egyrészt felújítjuk most a háznak egy bizonyos részét, ezt már említettem, és így visszakerül a szalon az eredeti helyszínére. És ott egy alkotó műhelyet szeretnénk létrehozni kifejezetten fiataloknak, és ezt is a szalon koncepciója mentén, tehát hogy egyrészt egyfajta művészeti oktatást szeretnénk nyújtani a diákoknak, de nem szeretnénk egy újabb buborékot létrehozni, ezért társ szakmákból is szeretnénk meghívni építészet, politika, pszichológia, oktató. Nem az oktató a jó szó, de olyan egyéniségeket, akik tudnak adni a fiataloknak, és tehát tulajdonképpen azt az űrt egy picit feltölteni, ami most hiányzik, hogy egyáltalán nincs a középiskolában művészeti oktatás például a fiataloknak. Ez egy ambiciózus terv, de hogy kifejezetten szeretnénk a fiatalokra is koncentrálni.
1: És ezt arra, amióta csináljátok ezt, sok mindent tanultál a kerületről, vagy a
3: abszolút,
1: rengeteg sztori kúszott be?
3: Igen. Nekem a férjem, Boros Tamás, ő igazi második kerületi patriótat, és mindig azon szoktunk viccelődni, hogy ameddig ő a Vérhalom térről a Pusztaszeri útra költözött, vagy nem tudom, 5-6 helyre, addig én Iránból Londonba költöztem, tehát mind a ketten rengeteget. Számomra nagyon megható, hogy a kislányom most ugyanabban a homokozóban játszik, ahol a férjem annó, és ezért is érzek egy nagyon erős kötődést a kerülethez, a kislányomon és a férjemen keresztül, és így nagyon sok történettel is megismerkedtem az elmúlt években.
1: A kislányom mondta, hogy nem igaz előadás a Jurányiban látható, kivéve amikor a Sarolta szalonban, de te is foglalkozol az írásaidban hasonló témákkal. Tehát, hogy olyan női sorsokat vagy élethelyzeteket mutatsz be, ami nekem egy kicsit rezonál arra, amiről Esztella beszélsz. Egy kicsit mesélj ezekről a könyvekről.
2: Hát talán ami a legjobban rezonál, azon Dunaszerte helyen a 90-es évek női áldozatainak a története, amit a Rendes lányok csendben sírnak című regényemben írtam meg. Én arról a környékről származom, és ott nőttem föl, úgyhogy a családom, a rokonaink egy csomóan részesei voltak ennek a kornak, ennek a borzalomnak, és ebből készült egy előadás, ami a Víg Színháznak a házi színpadán látható. Ott fut. Szerintem nagyon jól sikerült, ilyen nagyon, nagyon jó feldolgozás lett. A legutolsó regényemben a kelet-európai béranyákkal és petesej donorokkal foglalkoztam. Annak ellenére, hogy Magyarországon ez tilos, annak ellenére ez virágzik, és nagyon sok anyagi gondokkal küzdőnő vállalja a béranyaságot, vagy kényszerítik rá, hogy vállalja. És ez egy ilyen nagyon, nagyon csúnya világ. De foglalkoztam prostitúcióra kényszerítéssel is, hogy Kelet-Magyarországon hogy megy a behálózás, hogy készítenek bosszú pornó felvételeket 18 alatti lányokról és fiúkról, és aztán hogy zsarolják őket bele mindenféle undorító helyzetekbe. És ez nagyon megviselő volt, és aztán írtam két gyerekkönyvet.
1: Hogy egy kicsit lenyugodj.
2: Igen.
1: És mi vezetett oda, hogy az ilyen periférián, vagy egy szükségből bizonyos helyzetekbe belekerülő nők témájával foglalkoz?
2: Mert itt volt mellettem ez a Dunaszerdahelyi jelenség, ez annyira erős volt, hogy, és annyira kibeszéletlen volt, és talán ez a, ez a második jelző a legerősebb kapocs az én személyes indítatásomhoz, hogy mindenki tudta, hogy mi történik, mindenki tudta, hogy középiskolás lányokat a nagyszünetben összeszednek, és elvisznek egy hétvégére, és csoportosan megerőszakolják őket, vagy hogy fiatal lányokat, akik éppen a utcán sétálnak, az nagymamától mennek haza, vagy pedig, ha valaki nem tudta megadni a uzsorakamatot, akkor elvitték a feleségeit, vagy a lányát, hogy ezeket így tudtuk, hogy hallottuk, hogy benne volt, így a sorok között ott volt mindenhol, és mégsem mondta ki senki direktben, ráadásul eltelt egy csomó idő, és azt hiszem, hogy így a utolsó szikrát az adta meg, hogy, hogy otthon a szülővárosomban kozmetikusnál voltam, és akkor ott volt egy másik nő is, aki arról beszélt, hogy hát ilyen nagy családi összejövetel lesz náluk, és hogy jön a lánya, aki mindenki jön, és mi mindent fog főzni, és milyen kár, hogy ezt a fia nem érhette meg. Megállt a levegő, én is kinyitottam a szememet, és így befeszült a testem, emlékszem már a testi reakcióra, miközben, mert mindenki tudta, hogy ki volt az ő fia. Az ő fia nem egy áldott jó lélek volt, mint ahogy ő emlékszik, hanem egy vadállat, akitől rettegtek, akitől féltek az emberek, hogyha megjelent az utcán, vagy megjelent a lakóparkban, akkor az emberek így összerezzentek. És hogy tegyük már a megfelelő polcra ezeket a dolgokat, hogy mondjuk ki, hogy nem mi erőszak, mondjuk olyat, hogy áldozat, hogy elkövető, hogy ez a, amikor úgy érzem, hogy így valami sérti az igazságérzetemet, hogy nincsenek kimondva, így fekete-fehéren a dolgok, hanem így sumákolás megy meg. Utáltam azt, amikor így mondják, hogy hát igen, ezek a fiatal lányok, és hát jobb elmenni prostinak osztrákba, mint egyetemre menni. És hogy ezek így megjelennek, ezek a narratívák, és hogy de hát ilyen nincs, ez a mesében van, ez nem így működik, ez mindenki sokkal szívesebben menne egyetemre, mint ilyen undorító, megalázó dolgokat végezni. És hogy meséljük el azt a történetet, az ő szemszögükből, hogy ezeket a sztorikat.
1: Milyen utóélete lett mindkettőtök ilyen jellegű projektjének? Szóval, hogy túlélők, vagy elszenvedők megkerestek titeket a saját történeteikkel? Hogy segített ez a feldolgozásban nekik?
3: Nagyon friss élmény. Pár hete játszottuk az előadást a Jurányiban, és utána volt egy közönség találkozó. Hosszasan beszélgettünk, aztán többen hozzászóltak a közönségből, és az utolsó hozzászóló egy hölgy volt, nagyon halkan, a nem tudom hanyadik sorból, hogy ő köszöni, hogy beszélünk erről, mert az ő anyukáját nem hiába hívják Katalinnak. És kiderült, hogy azért, mert a nagymamája testvére belehalt abba, hogy megerőszakolták az orosz katonák. És a nagymamája így akarta a testvérének a nevét továbbvinni a családban. És most is kiráz a hideg, mikor erről beszélek, és többen jelzik azt, hogy igen, ez nálunk is megtörtént, csak nem beszéltünk róla. Vagy elhangzik a polcelen, tehát a polcelen írásait is felhasználjuk az előadásban, amikor a polcelen anyja mondja, hogy hát hallottuk, hogy megerőszakoltak nőket. És akkor mondja a polcelen, hogy igen, de hát azokat, akik kurvák voltak. Tehát, hogy ez az áldozat hibáztatás, és talán itt is ezt hallom ki abból, amit te meséltél, hogy nagyon hasonló narratíva mentén történnek ezek a szörnyűségek.
2: Nagyon sok olyan könyvbemutatón volt, tartottunk, ahol lement a beszélgetés, és akkor itt teret adtunk, hogy bárki kérdezhet, és akkor senki nem tette fel a kezét, és akkor hazamentem, bekapcsoltam a számítógépet, és akkor ott volt egy tucat hozzászólás, vagy egy nézőtérből azt a kérdést, amit nem mert feltetni, vagy azt a történetet, amit nem mert elmesélni, azt úgy érezte, hogy meg akarja velem osztani. Talán az volt a legdöbbenetesebb mondat, egyszer így elhangzott, hogy az anya lányával ültek le így a könyv elolvasása után beszélgetni, és ez a miért nem mondtad soha, miért nem kérdezted soha, hát mindig nagyon megvisel, meg főleg, hogyha visszagondolok ezekre a visszajelzésekre is.
1: Hát köszönöm mindkettőtöknek, hogy ma eljöttetek. A műsorok végén mindig van egy ilyen kis játékos levezető villámkérdések formájában, hogyha van kedvetek egy gyors ilyet játszani. Próba vagy premier?
3: Próba.
1: Teljes alkotói szabadság, vagy feszes határidő?
3: Határidő.
2: Teljes alkotói szabadság.
1: Merészség, vagy biztonság?
3: Merészség.
1: Zenés, vagy prózai színház?
3: Zenés.
2: Igen, ha jó a zene.
3: Igen.
1: Egyedül, vagy csapatban?
2: Ha jó a csapat.
3: Igen.
1: És ha nem, akkor egyedül?
2: Akkor egyedül, akkor inkább egyedül.
3: Saját fejük után.
1: Egy jó kritikus, vagy 10 lelkes rajongó?
3: 10 lelkes rajongó, azt hiszem.
2: Vagy attól függ, hogy az évnek melyik szakaszában, vagy az életemnek melyik periódusában néha nagyon szeretem a 10 lelkes rajongóit.
1: Ki az, akinek a nézőtéri jelenléte a legnagyobb hatással lenne rád?
2: Ugye mi most ilyen különleges helyzetben vagyunk, hogy két valós személyiségnek az életét visszük színpadra. És hát az mondjuk, hogy így a Saci Péter ezt látná.
3: Benedict Cumberbatch.
1: Miért?
3: Egyik leginspirálóbb színész számomra, és én meg is hívtam őt a Sarolta szalonba. És még annyira kedves is volt, hogy válaszolt, hogy nagyon elfoglalt.
1: Amikor itt forgatott, igen, akkor
3: igen,
1: hívtad meg?
3: Igen.
1: Hát jó, nem hangzik rosszul. Csend vagy taps?
2: Mikor, hogy?
1: Színészet vagy rendezés?
3: Színészet.
2: Rendezés.
3: Akkor fogjunk össze.
1: És a végén, kedvenc szerep mégis bukás, vagy érthetetlen siker?
3: Nekem talán a kedvenc szerep mégis bukás.
2: Hát, mind a kettő. Igen, itt is, az is. Azért olyan jó, amikor az embert megtapsolják, vagy megveregetik a vállát, vagy jönnek ilyen elismerő mondatot.
1: Nagyon köszönöm mindkettőtöknek, hogy eljöttetek a tandembe, és sok sikert kívánok azokhoz a fontos dolgokhoz, amiket te csináltok, akár lakásszínház, akár írás, akár szalonok, egyebek. Köszönöm szépen.
2: Köszönjük.
3: Köszönjük szépen.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: much.
1: Tandem. Színházi alternatívák Balázsi Pannával legközelebb jövő szerdán este 8-kor itt a Rádió Cafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Mindenben ott van a funk. Amiben nincs, ők belerakják. DJ Gandarva, Fonyodi és vendégeik. Buda Beat Show minden szerdán 11-től éjfélig a Rádió Café 98.0-án.
2: Ez az.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
4: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berki Judit, Dániel András, Pánsztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
3: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est, élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Radio Café After Party. Hogyan hozd ki a legtöbbet megtakarításaidból? Pénzügyi alapoktól a profi befektetésekig, hozam maximalizálás, ingatlan piaci lehetőségek, árupiac és más értékálló eszközök. Infók a pénzügyi környezet szabályozási változásairól, a befektetési piac innovációiról. A szokásos módon, szakszerűen, de érthetően. Aki elmagyarázza, Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre, Mihálovics András és vendégeik. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügy KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát a virtuális rádióstúdióban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafé98.hu. A beszélgetést élőben közvetítjük online, de a DJ-t csak a helyszínen élvezheted. Cyborg Templar fél 5-től pörgeti a lemezeket eredeti rádiókafés ritmusban az élő uzsonnakamat meetup ráhangoló partin a Business Festen. Most vegyek, vagy eladja.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
5: Szabadságot kaphat a magyar nyelv oktatás és kultúra Kárpátalján. A Velencei tó megmentéséért kezdődött egyeztetés mosószer hamisítókat kapott el a NAV. Villányi Eszter vagyok. Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogainak rendezéséről, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán Párizsból. Magyar Péter közölte, a kárpátaljai magyarok teljes körű nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről egyeztek meg. A kormányfő hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi, valamint a vállalások az uniós elvárásokban is megjelennek. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán-EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez, ugyanakkor a gyorsított tárgyalásokat továbbra sem támogatja. Széles körű párbeszéd indult a Velencei tó megmentéséért, erről az élő környezetért felelős miniszter számolt be. Gajdos László közösségi oldalán arról írt, hogy egy átfogó Velencei tó törvény előkészítése adja a munka alapját. A tárcavezető helyi környezetvédőkkel, polgármesterekkel és vízügyi szakemberekkel egyeztetett. Rámutatott, komplex megoldás kell a Velencei tó hosszú távú ökológiai védelméhez. A legfontosabb feladat most a vízminőség javítása, a fenntartható vízpótlás és apartmenti környezet teljes körű rendezése. Meghalt a székesfehérvári épületomlás sérültje. A Fehérvár megyei Szent György Egyetemi Oktatókórház közleménye szerint a férfi ma hajnalban hunyt el. Székesfehérváron hétfőn omlott össze egy bontás alatt álló ipari épület. Az áldozat több méter mélyen szorult a romok alá, órákig tartott, mire kiszabadították. Alsó végtagi medencetái és belső sérülésekkel vitték kórházba, de az életét már nem lehetett megmenteni. A rendőrség foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés miatt ismeretlen tettes ellen nyomoz. Mosószer hamisító hálózatot lepleztek le, a bűnözők több 100 millió forintos kárt okoztak. A NAV iparjogvédelmi jogok megsértése miatt indított büntető eljárást. Az elkövetők gazdasági társaságokat hoztak létre, és az általuk gyártott termékekhez, népszerű keresett áruk címkéihez megszólalásig hasonlítókat mellékeltek. A címkézés már a tovább értékesítést végzők feladata volt. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad. Késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Melyik a legjobb fotós mobil?
2: Biztonságos-e a felhő?
0: Kell okos óra a nagymamának?
2: Megzabolázhatóak a techóriások?
0: Beköltözünk valaha a virtuális valóságba?
2: Melyik a világ legjobb tévéje?
0: Milyen egy jó fejhallgató?
1: Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyha nyelven iFater.

0: Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és a következő egy órában vastagon technológiával fogunk foglalkozni. A többes szám, mint ahogy mindig most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom, szevasz Peti.
2: Szia Feki, és üdvözlöm a kedves hallgatókat is.
1: A mai adásban nagyon érdekes témákat boncolgatunk, fogunk sírni, rini, hiszen a hírekben például azt tárgyaljuk ki, hogy 46%-kal fog drágolni az általunk oly szeretett Valve Steam Deck, egész egyszerűen csak és kizárólag azért, mert hogy komoly válságban van a technológiai piac, csippek, háttértárak, minden drágul, és hát azért a 46%-os áremelkedés az bizony-bizony nagyon-nagyon sok embernek fogja nyomni majd a zsebét, szó szerint és átvitt értelemben is, de erre viszont készülhetünk minden egyes technikai eszköz tekintetében is. Arról is beszélünk, hogy lehet, hogy lesz ingyenes Apple Music, amire ugye eddig sosem volt, és arról is, hogy végre szarkazmus táblát mutatom. Elindult az Instagram és a Facebook Plus, pár dollárért csodálatosan nagy tudású kiegészítőket tudunk vásárolni magunknak a közösségi média vállalattól, de arról is, hogy például hogyan segít egy okos óra, konkrétan a Samsung Galaxy Watch 8 abban, hogy megelőzze a cukorbetegek számára szánt gyógyszerek által okozott izomcsökkenést, és hogy miért fontos ez. A műsor közepén pedig arról beszélünk, mobiltelefonok tekintetében már egyszer ezt kitárgyaltuk, hogy nem biztos, hogy mindig a legújabb, legmenőbb, legtrendibb technológiát kell vadásznunk, pláne ha mondjuk abban gondolkozunk, hogy egy kicsit elmélyülnénk az audiovizuális gyártás, fotózás, videózás rejtelmeiben, akár azért, mert hobbiból szeretnénk ezzel foglalkozni, akár azért, mert mondjuk tényleg valamilyen úton-módon tartalmat szeretnénk gyártani, akár social media felületekre, akár bárhova. Bizony-bizony odáig jutottunk, hogy akár 10 éves eszközökkel is csodálatos eredményeket lehet elérni. Ezt beszéljük át egy kicsit a műsor közepén. Míg a műsor végén egy aránylag kurrens és vadonatúj technológiai termékről beszélünk, ami nem más, mint a Nothing második fejhallgatója, ami mondjuk azt, hogy mutatom az idézőjelet megint a Light modell, és ez nem más, mint a Nothing Headphone A, ami úgy lett karcsúsítva és lightosítva a nagy tesótól, a tavaly bemutatott Nothing Headphone 1-től, hogy igazából pont a lényeg, a hangzás nem is sérült egyáltalán, úgyhogy azt gondolom, hogy ma is érdemes lesz velünk tartani.
0: iFater.

0: Alfater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén.
1: Sok-sok éve emlegetjük már a kézi konzolok piacát és annak egyik legikonikusabb darabját, ami igazából a Nintendo Switch különbsége mellett elég erős labdába rúgást tudott még úgy nagyjából egy pár évvel ezelőtt végrehajtani, és ezzel együtt útjára indítani azt a fajta kézi konzolt, amivel PC szintű játékokat tudunk játszani útközben is, utazás közben is. Ez az eszköz pedig nem más, mint a Steam Deck, ami alapvetően meghatározta ezt a piacot, és mai napig is meghatározza, részben azért, mert nagyon kedvező áron lehetett kapni ahhoz képest az eszközt, hogy milyen játékok futnak rajta, és úgy tűnik, hogy egészen sokáig képes volt a gyártó, a Valve tartani magát, a chip válság és a chip válság okozta áremelkedések viharában egészen mostanáig.
2: Hogy mennyire meghatározó a Valve, lehet, hogy ez sokaknak nem mond semmit, nekem nagyon furcsa volt megélni azt, hogy én kalakánul kijelentettem 4 vagy 5 évvel ezelőtt, hogy nem értem ezt a kézi konzol dolgot, nem értem, hogy miért jó az, hiszen már volt akkor is egy-két fecske, de rendre elbuktak a nagygyártóknak az ilyen kézi konzoljai. Mi abban a jó, hogy egy aránylag kis képernyőn 6-8-9 colon játszunk, és komoly AAA-s hardcore játékokat is tudunk játszani. Aztán kijött valami egészen nevetséges áron, legalábbis a tudásához képest nevetséges áron a Valve Steam Deckje, megnéztük mi is, utána megnéztük a konkurenciát a nagygyártóktól, és arra jutottunk, hogy az akár sokkal drágább Windows alapú gépek sem közelítik meg azt az élményt, lehet, hogy erősebbek, lehet, hogy szebb a grafikája, de összességében nem jobb játszani azokon, mint a Valve-on, és elgondolkoztam, hogy hát egyszer majd lehet, hogy veszek magamnak csak úgy, hogy legyen egy ilyen háztartásban. Második gépnek sem rossz, hiszen komoly számítási kapacitással, akár monitorra kötve videóvágásra, komoly munkára is használható. Hát ezt most már átgondoltam, és nyugodtan kimerem jelenteni, hogy meg kellett volna vennem mondjuk egy 2-3 hónappal ezelőttig az előző Steam Deck-et, ugyanis 40%-kal fog drágulni, sőt, több mint 40%-kal fog drágulni. Ugyanaz a készülék, ami pár hónappal ezelőtt még pár száz euróval olcsóban vehettünk meg, 1000 euró lesz az 1 terabájtos, mondjuk azt, hogy csúcsmodell a legnagyobb Steam Deck, és hát azért itt 2-300 eurós drágulásról beszélünk. 46%-kal lesz drágább az 1 terabájtos nagyobb modell, mondjuk azt, hogy a csúcsmodell, ugye a Valve úgy árasztotta a készülékeket, hogy a háttértál is esetleg a kijelző tekintetében tudunk egy picit jobb Steam Deck-et vásárolni, és az 1 terabájtos OLED kijelzős az a csúcsmodell, és hát gyakorlatilag az 46%-kal kerül majd többe a pár hónappal ezelőtti áránál, míg a kisebb 512-es tárhelye rendelkező modell is 43%-kal drágább lesz, és nyilvánvalóan, ahogy a Peti is mondta, ennek kizárólag egyetlen egy oka van, az, hogy piszok csehül áll a világ a csippekkel, a háttértárakkal, és általában az elektronikai komponensekkel is, és ahogy beszéltünk arról is, hogy ugye különböző mobiltelefongyártók akár újra csomagolják tökéletes módon azt a hardvert, amit tavaly már piacra adtak, és azt adják el, mert talán abból még van annyi, vagy valami profitot termeljen, hát el fog jönni az, amikor majd a számítógépek, a notebookok, a telefonok, a tévék is minden jóval-jóval drágább lesz, hiszen mindenbe kellenek azok a csippek, amikből most bizony-bizony kevesebb van. De ha már drágulásról beszélünk, akkor beszéljünk az olcsulásról, bár ilyen szó nincs, de most már lehet, hogy van elnézést, ezt nem fogom használni többet, tehát borzasztóan hangzik, de legalábbis olyan belépő szintű megoldásokról, szolgáltatások tekintetében, amik nem kerülnek pénzbe, ilyen nincs, ugye cserébe reklámokkal fizetünk a YouTube-ért, bannerek nézésével fizetünk a cikkekért, stb. Stb. De nagyon úgy néz ki, hogy az Apple Music lehet, hogy meglépi azt, amire többször kijelentette, hogy egészen biztosan nem lesz példa.
1: A Spotify népszerűsége nyilvánvalóan továbbra is töretlen streaming platformok világában, és részben ez annak köszönhető, hogy van ingyenes megoldás. Nyilván ez azzal jár, hogy néhány zeneszámonként végig kell hallgatnunk valamilyen reklámot, adott esetben jó eséllyel talán csak a Spotify saját reklámját, de néha becsúszik egy-két ilyen olyan hirdetés is a zene folyamba, és hát ezt ugye nem tudjuk átlépni, még annyira sem, mint mondjuk a YouTube-nál. Cserébe teljesen ingyen élvezhetjük azt a hatalmas katalógust, viszont az Apple Musicért mindenképpen eddig azért, ha nem is egy bődöltesen nagy összeget, de fizetni kellett, és bár még nem történt semmiféle hivatalos bejelentés ennek kapcsán, csupán az történt, hogy felfedeztek az Apple Music alkalmazás kódjában bizonyos dolgokat fejlesztők. Úgy tűnik, hogy az Apple kísérletezik az ingyenes felhasználói fiók lehetőségével. Nem feltétlenül tudjuk azt, hogy ez ugyanolyan hirdetés alapul lesz-e, mint, ha egyetem megtörténik nyilván, mint a Spotify-nál, vagy szimplán csak arra van szó, amit eddig már felfedeztek, legalábbis az alapján, hogy néhány számonként tudjuk csak átugrálni az aktuális lejátszási lista adott zene számát, tehát egy ilyen funkcióiban korlátozott Apple Musicot kaphatnak a felhasználók. Lehetséges, elképzelhető az is, hogy mondjuk csak különféle ilyen mixeket, mármint ilyen lejátszási lista mixeket, rádióállomásokat fogunk tudni hallgatni, tehát egész konkrét albumokat mondjuk nem feltétlenül. Ezekről a részletekről sokat még nem tudni, de gyanítható egyébként, hogy az Apple inkább megy át abba az irányba, hogy egyfajta ilyen kapudrokként használja az ingyenes verzió az Apple Musicnak, azért, hogy a teljes funkcionalitás érdekében mindenki inkább fizessen. Nem annyira jellemző ugyanis a gyártóra, hogy különféle reklámokat és reklám szolgáltatásokat próbáljon betuszakolni a felhasználói életébe, és nem hiszem, hogy mondjuk pont az Apple Musicnál kezdenének ebbe bele, de nyilván bármi megtörténhet még ezen a területen, mint ahogy bármi megtörténhet a social médiában is. Pár évvel ezelőtt még ugye azt hallgattuk, és mi is ismételgettük, hogy ne dőljön be senkinek a kamunak, hogy mostantól fizetni kell a Facebookért és az Instagramért, nem lesznek fizetősök a Meta szolgáltatásai. Hát ez egy picit most változik.
2: Nyugodjon meg mindenki, nem lesz fizetős a Facebook és az Instagram és a WhatsApp, de lesz fizetős része, ami pluszt ígér, ez is a neve, Instagram plusz, Facebook plusz, de igazából nem feltétlenül tudjuk azt, hogy megéri-e, bár cserébe azt is el kell mondanom, hogy a jelenleg Egyesült Államokban elindult, pár napja elindult szolgáltatás, a legdrágább verziója 3,99 dollárba kerül, ráadásul ez régiónként változni fog, tehát az egészen biztos, amikor ezt bejelentették, akkor például Indiával példáloztak, hogy ott ilyen 1,5 dollár körüli havidíjról beszéltek, szemben ugye a közel 4 dolláros havidíja az Egyesült Államokban, tehát valószínűleg régiónként ez az ár változni fog, és igazából mi most még nem tudjuk tesztelni itt Magyarországon, hogy milyen lesz az Instagram plusz vagy a WhatsApp plusz, de az biztos, hogy meglépte azt a Meta, amiről már régen beszélnek, hogy nem csak a reklámbevételekre szeretnének támaszkodni, hanem direktben a userektől is szeretnének valamilyen módon pénzt beszedni. Ugye erre volt példa a Meta Verified is, hogy mi igazolhatjuk azt, hogy valós személyek vagyunk, ennek is havidíja vagyunk, cserébe megkapjuk a 2 pipát, ez gyakorlatilag már nagyon-nagyon szépen működik, és már nagyon sok millió felhasználó fizet havonta azért, hogy azt tudja mondani a világnak, hogy ő bizony igazolta a Meta, és ő az a Facebookon, Instagramon, stb. Ilyen, akit mond, hogy ő az. És hát ehhez kapcsolódóan részletesebb profilbeállításokat ígérnek a platformokon, amiket érint ez a plusz szolgáltatás. Tovább lehet mondjuk megnézni a sztorikat, vagy tovább lehet kint hagyni a sztorikat azon felhasználóknak, akiknek ilyen szolgáltatása van. Tehát tényleg nem kell egetrengető dolgokra gondolni. Az, ahogy ma használjuk az Instagramot, a Facebookot és a WhatsAppot, továbbra is ingyenes marad. Olyan pici pluszok vannak, aminél az ember eldöntheti majd a későbbiekben, hogy tényleg ezt a pár száz forintot ezt hajlandó-e kifizetni azért, hogy azokat a pluszokat megkapja, amit a Meta ígér, és lehet, hogy neki tényleg mondjuk tartalomgyártóként, influencerként, akármilyen okból szüksége van egy-egy ilyen kis szolgáltatásra, és akkor kifizeti ezt. De ha már arról beszélgetünk, hogy social media és milyen trendek vannak, vannak jófajták, de általában sokkal, de sokkal többször kell sajnos beszámolnunk arról, hogy olyan dolgok bukkannak fel a közösségi médiában, amik nemhogy csak szimplán hülyeség, hanem adott esetben konkrétan veszélyes is lehet, és most érdekes módon ezzel kapcsolatban a Samsung nyújt segítséget az egészségügyben dolgozóknak, és beszálltak egy kutatásba.
1: Nem vagyunk hivatottak nagyon mélyen belemenni orvosi és etikai oldalról abba az úgynevezett Ozempic ügybe, ami manapság most a különféle social médiában is, illetve hírekben, celebek kapcsán is újra és újra előkerül. Aki esetben nem tudja, az Ozempic egy olyan készítmény, ami elsősorban cukorbetegeknek készült, és cukorbetegeket segítene a vércukorszintjük szinten tartásában. Ehhez képest viszont nagyon sokan használják fogyókúrás eszközként, és ez a készítmény egyébként nyilván a drasztikus fogyással nem csak a zsírból, hanem az izmokból is segít, mondjuk azt, hogy segít lefogyni. A szervezetet ez viszont nagyon-nagyon megterheli, és pontosan ezzel kapcsolatban gondolt egyet a Samsung, és a Massachusetts-i Központi Kórház Diabetes Kutató Központja. Egész konkrétan arra van szó, hogy az okos órákkal viselhető eszközökkel már annyi mindent tudunk monitorozni, hogy egész komoly diagnosztikai eszközként tudják ezt a termék vonalat használni a kutatók. Nyilván akkor, ha megfelelő információt, megfelelő módon kalibrálva tud biztosítani az eszköz, és a Samsung Galaxy Watch 8, amit elvileg már arra is be tudnak programozni, hogy figyelmeztesse a felhasználókat a gyors, hirtelen és túlzott izomvesztésre is, ami egyébként pont az Ozempic kapcsán egy nagyon-nagyon gyakori jelenség a felhasználók körében, és most itt tényleg nyilván nem csak arra van szó, hogy a cukorbetegeket segíti meg ez az eszköz, hanem azokat is, akik mondjuk más okból használják ezt a terméket, mármint az Ozempic termékeket, de nyilván ez akkor érvényes, hogyha ezek az eszközök jó és jól kalibrált információkat biztosítanak a kutatók és az orvosok számára, és a Samsung Galaxy Watch 8 kapcsán indult most útjára ez a fejlesztés, ami arra irányulna, hogy egy nagyon gyors és nagyon hirtelen izomvesztést is képes legyen figyelni az okos óra, és ezzel figyelmeztesse a gyógyszert szedőket arra, hogy bizony most érdemes lenne odafigyelni arra, hogy valamilyen módon, de újra kell kalibrálni a gyógyszerszedési metódusokat is.
2: Azért azt tegyük hozzá, hogy bár mi az Ozempic kapcsán beszélünk erről, és az Ozempic kapcsán, ami egy brand, egy márka, terjedt el ez a közösségi médiában, hogy sztárok használják ezt fogyásra, ez gyakorlatilag nem csak erre a márkára és erre a gyógyszerre vonatkozik, az összes GLP-1 agonista gyógyszerre, tehát azokra, amik ugyanazzal a hatásmechanizmussal működnek, de más márkanéven, más gyártóktól kerültek forgalomba, mint ahogy az Ozempic működik, tehát nem csak az Ozempic ellen folyik ez a kutatás, ha mutatom az idézőjelet, mert nem ellene folyik, hanem pont a betegekért folyik ez a dolog, hogy igenis figyeljenek oda, hogy bár ez egy trend, ezek nem fogyás segítő készítmények, hanem ezek kifejezetten cukorbetegeknek szánt specifikus gyógyszerek, aminek kvázi a mellékhatása a fogyás, amit a nem cukorbetegek szeretnének, de közben ugye a drasztikus izomtömegvesztés pedig nagyon veszélyes lehet.
1: A kutatás egyébként nagyon egyszerűen felvezetve arról szól, hogy 100 felnőtt részvételével mérik azt, hogy hogyan tudja a kutatásban résztvevők fele, hogyan tudja szimpla útmutató segítségével pontosan és minél jobban betartani a gyógyszerszedési kritériumokat, míg a másik felét hogyan segíti a Watch 8, a Samsung Galaxy Watch 8 és annak szenzor rendszere abban, hogy még pontosabban, még ügyesebben tudják szabályozni saját maguknak a gyógyszeradagolást, és nyilván ugye itt az egyik a kontrollcsoport szerepét tölti be, a végeredmény pedig arra vonatkozna, mármint a kutatás végeredmény arra vonatkozna, hogy nem csak ebben az esetben, de úgy általánosságban a viselhető eszközök mennyire tudják segíteni a folyamatos gyógyszerigénnyel élők életét abban, hogy pontosan és jól tudják adagolni maguknak a gyógyszereiket, akkor is, hogyha a legkisebb változás is életbe lépne a napi rutinjukban.
0: iFater.

0: Még ne menjetek el! Az iFater folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Már a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
1: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
1: De a kórház? Milyen kórház?
0: Tandem. Színházi alternatívák. Balázsi Panna színészekkel, rendezőkkel, írókkal beszélget a Rádió Cafén minden szerdán este 8-tól. Kortárs, független, kísérletező, tehát színház. Tandem, mert új formák kellenek. A Füge Produkció és a Jurányi szakmai támogatásával.
2: Sirály. A műsor támogatója a Mastercard.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
3: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Berg Judit, Dániel András, Pásztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. iFater. Technológia konyha nyelven a Rádió Cafén.
4: Beszéltünk már erről itt az iFaterben, hogy 2026-ra eljutottunk oda, hogy olyan számításgép kapacitás lapul a zsebünkben, hogy igazából nem biztos, hogy ha valaki jó minőségű és nagyon komoly szolgáltatásokkal, fotó, videó, urambocsák, kiajtható, kijelző, stb. Tehát ami amúgy extrának számít a mobil technológia területén, szeretne magának készüléket, akkor nem biztos, hogy a legeslegújabb, legdrágább modellek között kell szétnéznie, hanem lehet, hogy egy-kettő urambocsak, akár 3 évvel ezelőtti modellekkel is bőven le tudja élni az életét. És most egy kicsit másik területen hozunk föl nagyon-nagyon hasonló témát, ugyanis a privát életünkben a Petivel a képalkotó eszközök környezetében dolgozunk, és de videókat csinálunk, és a többi. És ehhez ugye be kell vásárolni komoly technikákat, és elkezdtünk, hát egyrészt viccből, és másrészt meg nyilvánvalóan költségcsökkentési okokból is szétnézni a régebbi kamerák között, és kicsit odáig fajult a dolog, hogy lassan sportot űzünk abból, hogy meddig tudunk visszamenni időben, hogy még a munkára abszolút használható félprofesszionális, vagy akár full hobby eszközökből, fényképezőgépekből és kamerákból kihozzunk 2026-os eredményt, ami a végterméket érinti, legyen az állókép, vagy mozgókép, vagy éppenséggel hang, és most nem biztos, hogy eszembe fog jutni, de nagyjából a 2010-es évek elején járunk technikában, és ezen kezdtünk el gondolkozni, hogy vajon, ha valaki most kezd audiovizuális tartalomgyártásba, vagy mint mondjuk az én lányom, aki azt mondja, hogy a digitális detox jó, és ugye CD lejátszó kért karácsonyra, és hallgatja a zenét CD-ről, és elkezdte gyűjtögetni a lemezeket, és nagyon megtetszett neki az egyik 2013-as fényképezőgépünk, amit elvittem magammal egy nyaralásra, és azzal kattingattam, nem a mobiltelefonommal, hogy az új generáció, akik keressék a digitális élettől való elszakadást, azok milyen eszközök felé fordulhatnak, hogyha mondjuk ilyesmire vetemednének, hogy audiovizuális tartalmat gyártsanak, fotózzanak, videózzanak, akár csak a saját kedvükre.
5: Mondhatjuk azt persze, hogy elszakadnának a digitális értelemben a fiatalok, de én nekem az a tapasztalatom, vagy inkább az a meglátásom, hogy felelősségteljesebben és megfontoltabban használnak a rendelkezésre álló digitális eszközöket, beleértve ebben mondjuk a képalkotási részt is, mert pont ez az a terület, amit most nagyon jól látjuk mindketten, vagy nagyon alaposan végigmértük mindketten, hogy az elmúlt 10-15 évben az a trend alakult ki, mindenféle technikai eszköz esetében is, de a fényképezőgépeknél, videókameráknál egyaránt ez nagyon jól mérhető, hogy a technológia, ami rendelkezésre áll, és annak finom hangolása már nem elég, és ennek megfelelően egyes technikai megoldásokat, mondjuk az például egyes készülék típusokat, egyes szenzor méreteket, azt így igazából megvet a fotós társadalom része, egyszerűen az a kommunikáció vált hivatalossá a gyártók részéről, hogy a régi az rossz, és neked az nem lesz elég, és nem lesz jó, és ennek megfelelően minél többet, minél nagyobbat, minél erősebbet kell kapnod a pénzért. Ezt most a mobiltelefonoknál egyébként pont úgy tűnik, hogy kezd leáldozni, mert egyre több gyártó a chip hiány és a mindenféle erőforrás hiány miatt elkezdett spórolni és tavalyi hardvereket felhasználni újra az új készülékekben és a folytatásokban is. Míg a kameráknál, fényképezőgépeknél még mindig az a trend megy, hogy minél több, minél nagyobb, minél több fókuszponttal, minél gyorsabb zársebességgel, minél nagyobb sorozat felvételi képesség, minél nagyobb 8K videó mérettel és egyébekkel kell felszerelnünk magunkat. Pár év múlva szerintem itt is elérünk egy ilyen csúcsot, ahol vissza kell fogni magát mindenkinek már, de egyelőre az látszik, hogy valamiért még mindig a nagy szalás megy a kamerák terén.
4: Nagyon szépen megkérem a professzionális fotós és videós hallgatóinkat, hogy most egy picit fogják vissza magukat, mert olyat fogok mondani, ami lehet, hogy fáj, de az átlagembernek, aki ISP-ben gondolkozik, ez az, ami igazából számít. Az az igazság, hogy a nagyon nagy igazságok egészen egyszerűek még mindig a fotózás és a videózás terén is. Minél jobb minőségű üvegen keresztül jut lehetőleg minél több fény, minél nagyobb szenzorra, annál valószínűbb, hogy a végeredmény az olyan lesz, hogy letesszük a hajunkat. Ez a legnagyobb ökölszabály. Az üveg itt értendő az objektívekre, tehát hogyha valóban jó objektívekkel tudunk dolgozni, amik messze-messze-messze már 15-20 évvel ezelőtt is messze-messze meghaladták a mobiltelefonoknak a kis lencséi előtt lévő üvegcséket, és az egy jó minőségű, akár 10-15 éves szenzorra érkezik egy aránylag jó képfeldolgozással, akkor a végeredmény egész biztosan nem lesz rossz, de legalábbis meg lehet tanulni egy ilyen készülékkel fotózni és videózni, és meg lehet tanulni azokat az alapszabályokat, hogy a fehér egyensúlytól kezdve az ISO-n keresztül, a fókuszon keresztül, a gyújtótávolságig minek milyen szerepe van fotózásban, videózásban, miközben a másik oldalon, ahogy a Peti is mondta, nem kell, hogy a legdrágább, legújabb, legcsúcsabb 8K-s 50, 60, 120, 140 képkockát másodpercenként rögzíteni képes fotó teljes méretben, tehát az, hogy 200, 300, 400 képkockás lassítást tudnak az új fényképezőgépek és videókamerák, az egy megint egy másik dolog. Tehát nem kell a legújabb technikát hajszolnunk, ami azért is jó, mert a használt piacon egy-egy jobb készülék vagy tartja az árát, tehát ha nem jön be, nem tetszik, akkor tudjuk cserélni ezeket az eszközöket, vagy mint ahogy a Peti is mondta, találunk egy-egy ilyen páriaként kezel, de közben zseniális gépet, mert mondjuk valamelyik tech youtuber, vagy akár több tech youtuber is azt mondja, hogy a Panasonicnak konkrétan megtörtént, ez és ez a szériája, hát ezt felejtsétek el, ez nem való, miközben abban a szériában is akad egy-egy olyan gyöngyszem, amit konkrétan gombokért meg lehet szerezni, és közben objektív szempontjából a teljes Panasonic és egyéb mikro négyharmados ökoszisztémát tudjuk használni, ami csodálatos világokat tud nekünk megnyitni. Tehát, hogy meg tudjuk élni a kutatásnak az örömét, meg tudjuk élni azt, hogy tényleg relatív fillérekért, tehát pár tízezer forintból nagyon-nagyon-nagyon komoly fotós és videós minőséget tudunk magunknak vásárolni.
5: És egy nagyon érdekes jelenség egyébként ezzel párhuzamosan, már mint a teljesítmény hajhászással párhuzamosan az, hogy ennek megfelelően ugye átalakult a kamerapiac is, olyan értelemben legalábbis, hogy ugye például az említett mikro 4/3-os bajonettet használó fényképezőgépekre is jellemző volt az, hogy mindig kompaktak, majdhogy nem zsebrevághatóak voltak, úgy is, hogy cserélhető objektívvel rendelkeznek, és ez eltűnni látszik már ebből a kategóriából is, pedig ez volt tényleg az egyik legkisebb cserélhető objektíves termék család a kamerák terén, de úgy tűnik, hogy pontosan emiatt a teljesítmény hajhászás miatt, ami mostanság jellemző, fellépett annak az igénye, hogy ha már erősebb csipeket raknak a kamerákba, nagyobb szenzorokat, akkor azok eleve több helyet foglalnak el, több erőforrás, több energiát esznek, nagyobb akkumulátorra van szükség, ha ugyanazt az üzemidőt akarjuk elérni, mint a korábbi generációknál, illetve a hűtés is egy fontosabb kérdéskörré vált, hiszen ugye nagyobb teljesítmény több hőleadással is jár, és mindezek mellett elkezdett eltűnni a kis kamera, mint a kis fényképezőgép, mint kategória, mert mindenki elindult abba az irányba, hogy akkor minél nagyobb, minél több, minél erősebb kell, És ezzel együtt persze jön a következő fontos lépés, elkezdtek megdrágulni ezek az eszközök, szóval az elérhető áru készülékek, az elérhető áru fényképezőgépek lassacskán eltűnnek a piacról, annak fényében legalábbis, hogy az előző években, előző évtizedben mit jelentett az elérhető ár ebben a kategóriában.
4: Érdemes azért kutatni, érdemes megnézni a teszteket, érdemes jól utána nézni egy-egy készüléknek. Az, hogy a régebbi fényképezőgépek 25-30 perceket tudnak csak fölvenni egy már megszűnt szabályozás miatt, és egyéb olyan technikai korlátok, amik akkor még érvényesek voltak, most meg már nem, akár gyártás technológia, akár más okokból, memóriakártyákat nem képesek olyan méretűt használni, mint mondjuk az új készülékek. Ezeknek érdemes utána nézni, de alapvetően, hogyha arról beszélünk, hogy szeretnénk kiváló minőségű, mondjuk 4K videókat létrehozni, és nagyon-nagyon szép fotókat készíteni, akár magunk, akár mások örömére, akkor az a jó hírünk van, hogy pár tízezer forintból biztos, hogy bárki megtalálja magának azt a készüléket a használt piacon, amivel beleszerethet ebbe a hobbiba, és aztán később ki tudja, lehet, hogy egy-két év múlva pedig megveszi magának a legjobb, legújabb, legcsodálatosabb vadi új készülékeket.
0: iFater.

0: Tesztpad. Újszülöttnek mindentek új. Végletekig szubjektív ketyere bemutató.
1: Nem mostanában járt nálunk Nothing készülék, de mindig is nagyon szerettük a márkát, és mindig is nagyon szerettük, hogy mert kicsit máshogyan csinálni dolgokat. Most azért a Nothing 3 telefonnál legutóbb ezt egy kicsit nehezményeztük, hogy már nem csinál mégsem annyira egyedi módon dolgokat, de azért még mindig rendben van. Viszont éppen nem régiben jött ki, tavaly konkrétan, az első fejhallgatójuk, ami viszont, hát mondjuk azt, hogy felkavart egy kicsit az állóvizet, mert bár nem annyira olcsón, nem a legpénztárcabarátabb fejhallgató volt a Nothing Headphone 1, egy nagyon érdekes koncepcióval, nagyon sok dolgot jól csinálva léptek a piacra egy prémium termékkel, most pedig itt van a kis testvér, ami sokkal olcsóbb, és mégis nagyon sok mindent, pláne hangzásban, örökölt a nagy tesótól, úgyhogy most őt nézzük meg közelebb.
2: Az új terméknek a becsületes neve a Nothing Headphone A, és igazából ezt a nevezéktant egy kicsit mondjuk azt, hogy valamelyest egyszerű megjegyezni, valamelyest pedig azért zavaró tud lenni. Ugye Headphone 1 után most van egy Headphone A-nk, és az A mindig egy ilyen light, vagy könnyedebb, vagy butítottabb verziót jelent a Nothing nevezék tanjában. Ez most sincs másképp, de nagyon érdekes számomra az, hogy hogyan sikerült egy kisebb testvért, egy kis modellt fejleszteni. Az egyébként, hát mondjuk azt nyugodtan, hogy a konzumergyártók körében a felső kategória belső fejhallgatóból. Designban mindenképpen ugyanazt az elvet követték, tehát hogy egy nagyon letisztult, vagy fekete, vagy fehér alapon dolgozó a Nothing ennél a készüléknél is. Hát designban nagyon letisztult, a cégre jellemző minimalista vonalvezetéssel, mégis egy kicsit komplex, egyébként az átlátszó burkolat miatt is komplexnek tűnő, igazából ilyen hamis átlátszóságot adó dizájnnal mutatkozott be a Headphone A is. Itt azért egy picit már több szimpla, egyszerű, sima felületet találunk, tehát annyira azért már nem vitték túlzásba, nincs az a magnókazettára emlékeztető középső dizájn a fejhallgató párnák külső burkolatán. Ettől függetlenül mindenképpen egy ilyen prémium érzést ad ránézésre is az eszköz. Ott már rögtön feltűnik a turpisság már, mint az olcsósítás, hogy kézbe véve felfedezzük, hogy szimplán csak műanyagokat használt a gyártó. Nincs fém borítás, nincs alumínium borítás a fejpárnák külső oldalán, külső élein, mint a nagy testvérnél. Egy kicsit a párnák maguk kevésbé finom borításúak, ettől függetlenül továbbra is nagyon kényelmes és nagyon jól zárja ki passzívan a hangot a fülhallgató, illetve a fejhallgató. Összességében nézve a dizájn, a megjelenés, sőt még a súly is ezt a könnyítést, ezt a light modell elvet követi, ezt nagyon jól sikerült a mérnököknek eltalálni.
1: Nagyon fontos, amit mondott a Peti, kézbe véve. Mert hogyha leteszi egymás mellé az ember az egyet és az át, ugye a mostani olcsóbb kisebb testvért és az előtt modellt, amivel gyakorlatilag elindult a fejhallgató piacon a Nothing, akkor szerintem senki nem mondja meg azt, hogy ez egy sokkal-sokkal olcsósítottabb modell az előtthöz képest. Azt lehet mondani, hogy ezzel a kis színes kupakokkal a külső burkolaton, amik most már teli színűek, és nem látunk bele kvázi így a lelkébe, nem tűnik úgy, mint a átlátszó lenne a burkolat, de ezek nagyon-nagyon jó színben, rózsaszín, sárga, kék, tehát tényleg nagyon vidám színekkel vannak ezek a kupakok. Gyakorlatilag ennyi a nagy különbség, majdnem méretben is egyforma, gombok tekintetében sem engedte el azt a nagyon-nagyon-nagyon jó intuitív vezérlést és funkciókat, amiket a nagy tesónál a Nothing Headphone ennyien meg szokhattunk, és tényleg csak kézbe fogva érezni ezt a lightosítást, mutatom az idézőjelet. Ráadásul, ami nekem nagyon szimpatikus, hogy igen, érezhető pár funkcióban is, az applikáción belül is, stb. De egyetlen egy olyan ponton nem ne lehet észrevenni az olcsósítást, ami talán egy fejhallgatónál a legfontosabb, és ez pedig a hang. Nagyon-nagyon közel van ahhoz a nagyon szerethető, neutrális, jófajta hangzáshoz az A, mint a nagy tesó.
2: Őszintén megmondom, a Headphone 1-et egészen sokan kritizálták, pont a hangzása miatt, pont azért, mert elég neutrális hangvilágot teremtett a Nothing mérnök csapata, de pontosan azért, mert hogy ennyire neutrális, És pont azért, mert szoftveresen is odafigyeltek erre, az alkalmazáson belül nagyon jól testre szabható a hangképe a headphone 1-nek, és következetesen a headphone A-nak is meghagyták ezt a fajta testre szabhatóságot. A hangzás szinte azonos, tehát azt a jó minőséget, azt a jó hangképet, hangvilágot és hangminőséget, amit a nagy testvér tudott, azt a kicsinél is alkalmazták. Ahol már érződik egyébként az, hogy egy büdzsé modellt választottunk a kínálatból a nagy testvérhez képest, az a zajszűrés, az aktív zajszűrés, ugyanis itt is jelen van, itt is be lehet állítani, hogy akár mondjuk a gombokra programozza, mert hogy a gombok szintén ugyanúgy testre szabhatók, nem csak hogy ergonomikusak, de nagyon jól variálható a funkciók is, de hogy a gombokra programozva mondjuk a hangot áteresse a zajszűrés, teljesen kizárja, vagy kikapcsolja a zajszűrést, illetve bármelyik funkciót ebből ki is vehetjük ebből a ciklusból, de a lényeg, hogy a zajszűrésnél érződik az, hogy egy kicsit dobozosabb, úgymond maga a zajszűrés és hangminőséget, vagy nem zár annyira szuperül, mint a nagy testvér, az átengedő módnál pedig gépiesebb, ahogy említettem, dobozosabb is a hangzásvilága, ahogy a külvilágot halljuk. Ezt leszámítva a hangban technikailag sem, illetve élmény szempontjából sem igazán találunk csökkentett minőséget a nagy testvérhez képest.
1: Ami azért annak is köszönhető, hogy már Bluetooth 5.4 technológián alapul ez a kapcsolat, tehát emellett rengeteg kodeket találunk, például a nagyon népszerű és a nagy felbontású zenékre szakosodott LDAC kodeket is megtaláljuk a Nothing Headphone A-ban, tehát a nagy felbontású streaming szolgáltatásokat kifejezetten jó minőségben fogjuk tudni élvezni, és ahol aztán végképp nem látszódik, vagy érződik a karcsúsítás és az olcsósítás, az az üzemidő 135 órát ír kikapcsolt zajszűréssel a gyártó, ezt nagyjából tudja is, nyilván ott labor körülmények között valóban tudja, a való életben pedig azt tudjuk mondani, hogy hát nagyon kevésszer kell tölteni, és amúgy pedig bekapcsolt zajszűréssel is 75 óra, azért az nagyon-nagyon-nagyon piacvezető környéki akkumulátoridő, bárki bármit mond, szóval itt sokkal, de sokkal kevésbé látszik az olcsósítás, inkább az anyaghasználatban, picit talán a kényelemben lesz az, ahol keresnünk kell ezt, és ez igazából jól is van így. Mert hogyha az alapvető funkciókat megkapjuk, azt a hangzást, ami miatt szerethető volt, és sokak szerint kritizálható volt, én személyesen szeretem azt a neutrális hangzást, sokkal inkább szeretem a Nothing-féle hangzást, mint mondjuk bármilyen szándékosan basszussal túltolt, klasszikus Bluetooth fejhallgató hangzást, amit a piac nagy részében a gyártók csinálnak, én sokkal inkább kedvelem ezt a neutrális természetes hangzást, tehát ezt sokkal inkább tartom jó megoldásnak, funkciókkal mindennel együtt, hogy így olcsósítsunk, mint azt, hogyha mondjuk olyan funkciókat, vagy olyan hangzásbeli különbséget kelljen elviselnünk a pénztárca barátabb árcéduláért, ami igazából nem biztos, hogy megéri.
2: A Nothing mérnöki pontossággal találta el, hogy hol és hogyan lehet lefaragni abból a készülékből, abból a csúcsmodellből, a Headphone 1-ből, amit tavaly bemutattak, és hogyan lehet egy könnyebben, elérhetőbben biztosítani azt a Nothing hangzást, azt a Nothing felhasználói élményt, ami miatt szerethető egyébként a fejhallgató. Összességében nézve hangzásban nem kapunk kevesebbet, picit a dizájnban, picit a kialakításban kapunk egy könnyedebb, fiatalosabbnak is nevezhető változatot, de mindenképpen pénztárcabarátabb megoldás, szóval aki jó hangzást és egyedi megjelenést szeretne a fejhallgatójától, annak abszolút érdemes megnézni ezt a modellt is természetesen, illetve nyilván a nagy tesót is, hogyha valamit a felsoroltakból hiányolunk, és nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk arra, hogy hova tudja ezt a termékvonalat fejleszteni a gyártó.
1: A Nothing Patika mérlegen adagolta a lájtosítást, ez nagyon jó. Igazából az egyetlen mérlegre tehendő dolog a vásárlásnál, hogyha valaki ezen gondolkozik, az lehet, hogy mivel az egy, a nagy tesó már egy tavalyi modell, ezért egész jó akciókba bele lehet futni, és azért sokszor már nem akkora az árkülönbség a vadonatúj A fejhallgatóhoz képest, de nyilván idővel ez is mérséklődik és konszolidálódik a Nothing A ára is, akkor pedig megmarad az a gap, amit a gyártó szánt a két fejhallgató között árban és funkcionalitásban. Mi nagyon örültünk, hogy itt volt, tudnánk még róla mesélni, de az az egy óra általában igen kevés szokott lenni. Most is így van ez, de természetesen az iFater.net oldalon, a TikTokon és a YouTube-on is ott vagyunk, itt pedig egy hét múlva,
2: egészen pontosan 167 óra múlva újra találkozunk.
1: Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Szevasztok!
2: Sziasztok!

0: Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Ez most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádiókafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádiókafé, van barátod!
1: Szeretettel várunk benneteket június 7-én délelőtt a varázslatos római parton, a Mi Amor hűs kertjében egy fantasztikus nyári pagonyfesztre. Lesz koncert, színház, dedikálás, kézműveskedés, sőt még tombola is. Egy igazi családi program a Dunapartján, ahova velünk tart többek között Bergi Judit, Dániel András, Pánsztohi Panka, Kertész Erzsi és Agó Csíris. Jegyeket a pagony.hu per programok oldalon találsz. Várunk!
0: Ne maradj le a Light Art Múzeum eddigi leglátványosabb kiállításáról. Már csak június 30-áig látogatható. És ezen a tárlaton búcsúzik 4 év után az ikonikus Zeppelin formájú immerzív terünk a csarnok közepén. Ez a 2000 négyzetméteres, 360 fokos vetítés egyedülálló, zsigeri élményt nyújt és páratlan a régióban. Ha még nem láttad, vagy megnéznéd újra, ne halogasd! Már csak június 30-áig látható az egykori Hold utcai piac műemléképületében. Light Art Múzeum. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
2: Szabadságot kaphat a magyar nyelv Kárpátalján, a szociális szférára is jelentős pénz jut az uniós forrásokból, Vazareli művészet előtt tiszteleg a Pécsi Fényfesztivál. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Sikerült megállapodni Ukrajnával a magyar kisebbség jogainak rendezéséről, ezt a miniszterelnök jelentette be közösségi oldalán Párizsból. Magyar Péter közölte, a kárpátaljai magyarok teljes körű nyelvi, oktatási, kulturális és politikai jogainak bővítéséről egyeztek meg. A kormányfő hozzátette, az ukrán kormány vállalta, hogy az intézkedéseket törvényi szintre emeli, és ezt az unió felé is jelzi, valamint a vállalások az uniós elvárásokban is megjelennek. Ha ez megtörténik, a magyar kormány hozzájárul az ukrán EU csatlakozási folyamatok megkezdéséhez, ugyanakkor a gyorsított tárgyalásokat továbbra sem támogatja. A szociális, család és idősügyekre is jelentős összeg jut a 6000 milliárd forintos uniós forrásokból. Kátai Németh Vilmos miniszter közösségi oldalán ismertette a feladatokat, amelyek finanszírozását biztosíthatja a pénz. Egyebek mellett egyablakos szociális ügyintézést terveznek. Az egyszülős és az egygyermekes családok is helyet kapnak a családtámogatási rendszerben. Mentális jóllétet támogató iskolai programot dolgoznak ki, innovatív idősellátásra készülnek, emellett a hajléktalanná válás megelőzését támogató programokat indítanak. Leállás jön a digitális ügyintézésben. Ma este 11-től holnap hajnali 1-ig nem lesz elérhető a központi azonosítási ügynök, vagyis a KAÜ szolgáltatás, és az ügyfélkapuba sem tudunk majd belépni. Karbantartást végeznek a rendszerben, ezért áll le a digitális ügyintézés. A 120 éve született Viktor Vazareli előtt tiszteleg az idei Zsolnai Fényfesztivál Pécsen. Világhírű fényművészek alkotnak a festőművész örökségének inspirációjával. A fényfestőverseny Vászna idén is a Pécsi Székesegyház lesz. A fényfesztivált idén már 10. alkalommal tartják meg, július 2-a és 5-e között. Szokatlanul korán kezdődött a Tisza virágzás, Tisza püspökinél már felbukkantak a kérészek. A tartósan alacsony vízállás és a melegebb víz miatt kelhettek ki pár héttel korábban a lárvák, de ez még csak az előrajzási szezon. A Dunántúlon lassan már felszakadozik a felhőzet és eláll az eső, keleten viszont továbbra is borult marad az ég. Arrafelé szórványosan számíthatunk még esőre, záporra, néhol zivatarra. A szél helyenként élénk marad. Késő estére 12-19, éjszakára 9-17 fok közé hűl a levegő. Holnap már keleten is felszakadozik a felhőzet, országszerte kisüt a nap, nyugaton lehet több felhő. Elszórtan kialakulhat zápor, zivatar, 22-28 fok várható.
0: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Quantic, a Quantic Soul Orchestra, a Limp Twins, a Flowering Inferno és az Onda Tropica név mögött alkotó, Worcestershire-ben született sokáig Kolumbiában, jelenleg New Yorkban élő kiváló zenész Will Holland, amellett, hogy zseniálisan mintázza már létező zenék darabkáit, a következő hangszereken játszik. Gitár, basszusgitár, nagybőgő, zongora, orgona, szaxofon, tangoharmonika és ütősök.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: Az a jó muzsikus vezető, aki a legjobbakat választja maga mellé, mondta Tész Gabriella karmester és karigazgató.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A Time After Time című jazz standard eredetiét Sammy Kahn és Jules Stein írta 1946-ban az It Happened in Brooklyn című filmhez. Azóta rengetegen készítették el saját verziójukat a dalból, köztük olyanok, mint Judy Garland, Chet Baker, Shirley Bassey, James Brown, Miles Davis, az Isley Brothers, Cyndi Lauper, Frank Sinatra, Dusty Springfield, a Temptations vagy Rod Stewart. Paul Anka csak 2007-ben Classic Songs My Way című albumára dolgozta fel.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik.
1: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
2: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
0: Kávézó a világ végén. A Rádiókafé útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod.
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni, az a gyep.
3: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádiókafé DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a kafé rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Egy gyermek nem mindig mondja ki, hogy segítségre van szüksége, de mindig jelez. Te felismered, ha baj van? Ha aggódsz a gyermeked lelki állapota miatt, tudd, hogy van hová fordulni. Az UNICEF Magyarország segít felismerni a jeleket és megmutatja, merre indulj. Lelki egészségtérkép, útmutató szakemberektől, lélekemelő program szülőknek és pedagógusoknak egy helyen az unicef.hu/egészség oldalon. UNICEF Magyarország, mert minden gyermek számít. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Kevesen tudják, hogy Cserháti Zsuzsa férje, Szirtes Károly volt az első magyar férfi, aki hivatalosan gyermekgondozási segélyen, azaz gyesen maradt otthon. Azért vállalta ezt, hogy felesége zavartalanul folytathassa zenei karrierjét. Ez a döntés jól mutatja, milyen erősen hitt a család a művészi hivatás fontosságában. Ezért is támogatták egymást minden lehetséges módon.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A mindig is első vonalbéli finn, New Soul, New Funk, New Jazz mozgalom legmarkánsabb alakja, Tuomo Prattala. A 7 éves kora óta zongorázó, dalszerző, hangszerelő, producer, a Quintessence nevű turkui jazz zenekar billentyűseként és énekeseként lett ismert Európában még 2001-ben. A 2007-ben kiadott My Thing című első saját albumán a 70-es évek klasszikus amerikai soul R&B témái köszönnek vissza. Marvin Gaye vagy Stevie Wonder. Idézve. A korong hetekig szerepelt a finn nemzeti albumlista első öt helyezettje között.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A blattolás lapról olvasást jelent. Ez lehet kártya vagy kottalap. Az utóbbi értelmében egy még ismeretlen zenedarab kottából első látásra történő lejátszása vagy feléneklése.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat. Óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön. Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön fél kilenctől indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
4: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
4: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
5: Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás Est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádió Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink, Nemzeti Innovációs Ügynökség, KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses ládikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszín Cyborg Templar fél öttől pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Indul a Buda Beats Show a Rádió Café 98.0-án. DJ Gandarva, Fon Jodi és vendégeik.
4: A mai DJ-d Mesterházi.

0: A Buda Beat Show-t hallottad a Rádió Café 98.0-án. Folytatás jövő szerdán 11-től.
1: Hát ezt te jobban csinálod.
2: Gyere.
1: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
1: Még egyszer.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
1: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
2: Viszont alig van időnk beszélgetni.
1: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
2: És végre jót dumálunk egymással.
1: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
2: Tévéről.
1: Színházról.
2: Művészetről.
1: Kulturáltan.
2: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádió Cafén.
2: Jó, kitaláltuk, nem?
1: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod!
4: Az a szép zöld gyep. Az fog nekem nagyon hiányozni. Az. A gyep.
3: Aj, dehogy fog! Kertészkedj idén-nyáron is a Rádió Café DJ-ivel a Dürer kertben. Ahol alkalmanként este 6-tól zárásig a Café rezidensei szolgáltatják a zenét. Június 4-én csütörtökön a főkertész DJ Rob. Van gerebjéd? Június 4-e Dürer kert DJ Rob. Profit és stabilitás a jövő portfóliója. Millás est élő uzsonna kamat meetup és Business Fest Rádió Café After Party. Szakszerűen, de érthetően a Millás reggelivel és szakértő vendégeivel. Szakmai partnereink Nemzeti Innovációs Ügynökség KPMG. Június 11-én este 6-tól kiássuk a kincses lábikát virtuális rádióstúdiónkban a Business Festen. Részletek és regisztráció radiocafe98.hu. A helyszínen Cyborg Templar 4:30-tól pörgeti a lemezeket. Akkor short vagy long?
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: szerinted?
1: Rádió Café. Tabánban az FM 98-as frekvencián.

illető eredmény mutatkozik, hogy értékes a zene, nevelőt és fegyelmező hatása. Jobban beszélnek, jobban írnak, jobban olvasnak, hamarabb tanulnak meg folyamatosan olvasni. Mindez a zenére megy vissza, mert az írásban például a kopta írás olyan pontosságra kényszerít, egy kicsit följebb vagy lejjebb van,

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádiókafé, van barátod.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.
2: Hát ezt te jobban csinálod.
3: Gyere.
2: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
3: És Hevér Gáborral. Megmondtuk előre.
2: Még egyszer.
3: Megmondtuk előre Kapitány Ivánnal.
2: És Hevér Gáborral. Szerencsére sokat dolgozunk.
3: Viszont alig van időnk beszélgetni.
2: Ezért hetente beülünk ide a stúdióba.
3: És végre jót dumálunk egymással.
2: És azokkal, akikre már régóta kíváncsiak vagyunk. Filmről.
3: Tévéről.
2: Színházról.
3: Művészetről.
2: Kulturáltan.
3: Vagy nem.
0: Kulturált fecsegés a kultúráról, kultikus figurákkal. Minden csütörtökön délután 5-kor a Rádiókafén.
3: Jó, kitaláltuk, nem?
2: De. Még egyszer csináljuk meg ezt.

0: lesz jövőre.
1: A pogácsát mindenki szereti. A gazdaság mindenkit érint. Műsor azoknak, akik nem félnek megkérdőjelezni az irányadó nézeteket. Sajátos pogácsa. Gazdaság, társadalom, könyv és tanulmányajánló Pogácsa Zoltánnal és Kántor Endrével minden csütörtökön délután 4-től a Rádió Cafén. A pogácsa frissen, a pénz olvasva jó. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

podcast most komoly. Szatmári Róbert nem megtérít, pusztán megmutatja, hogy a klasszikus zenéről nem csak unalmasan lehet beszélgetni. Enyhe katarzis. Izgalmas vendégek, teljesen új nézőpontok. Minden hétfő este 9-től a Rádió Cafén. Enyhe katarzis. Klasszikus zenéről őszintén, térítésmentesen. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Kire számíthatsz az éjszaka közepén? Rádió Café. Van barátod.
1: Egy-kettő, egy-kettő. Egy-kettő. Megláttál, megláttalak, és megint nekem fáj, ahogyan mész, ahogyan nézel, baba, nem ismerek rád. Kár, veled nélküled, hogyan lesz a szoba nagyobb. Én együtt érzek veled, tudom, sok a bajod, oda vagyok attól, ahogy motiváltál, ahogyan nézted, hogyan szívom el a hofi csárját. Előtted nőtt fel a gyerek, a pogi profivá vált, a szerelmemet választod, vagy inkább profitálnál. Majd elmeséled mindenkinek, milyen velem, hogy ezerből egyszer születik ilyen gyerek. Hogy rossz körökbe mozogtál, de kivettelek, bemutattad szolnokot, beértem ugyanilyen Szeged. Rapperek vagytok, az nagyon divat ma, szegedi paprika meg makói hagyma. Általában csak azt kapom, mit adtam, a jobbomon a bűn, a balon vigasztal meg. Egy cigit tekerek én az anyós ülésen, nagyobb zenékkel meg nagyobb büdzsével. Az óra kattog, úgy zavar engem. Egy az egyben, nem egyedül, nem is ketten. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy velem van az Úr, azt nem tudhatom, csak sejtem. A végén úgyis elveszítem, amit megszereztem. Hogyan írhatnám le neked kedvesebben, hogy szeretlek, volt egy álmom, most is magam előtt látom, hogy boldog a családom, egész nap üszik és ünnepel a stábom. Valamit majd kitalálok, valamit majd kitalálok, hogy újra boldogok legyünk, valamit majd kitalálok.
2: Hello, Wolfi vagyok a Punani Masszívból. Hallgass továbbra is a Rádió Cafét, mert itt van barátod.

0: Újra július következik? Egy év Balatonon és 12 hónapból áll.
1: Nekem a tenger a Balaton.
0: Ha szeretnéd tudni, mi történik a magyar tengeren a főszezonban és azon kívül, hallgasd a Partcafét.
2: Megvár a Balaton!
0: Mihálovics Andrással, Pritzinger Péterrel és vendégeikkel minden kedden délután 2-kor a Rádió Cafén. Partcafé, a Balaton hangja. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.